0: Pátria Rádió. Hazai zenét játszunk.
1: Ha akarod, úgyis mindegy.

0: reggeli Paszmár Líviával.
1: Jó reggelt kívánok a Pátria Rádió minden kedves hallgatójának. Július 11-es szombat van, Lili, Nóra és Milota napja, de köszöntjük azokat is, akik születésnapot, évfordulót, egyebet ünnepelnek. Ma hoztam egy igazi nyári témát önöknek, majd újra hallgathatnak egy beszélgetést, amely egy korábbi kelet-szlovákiai utazás alkalmával készült. Hamarosan jönnek a részletek, de előtte Nyitrai Nóra érkezik a friss hírekkel.
0: A Pátria Rádió hírei.
2: Robert Fico szerint József Rás győzelme minden más választási eredményt elhomályosítana. Egyiptom és Katar az amerikai-iráni tárgyalások újraindítását sürgeti. Ma is meleg időre lehet készülni, délelőtt 19 és 26 fok közötti hőmérséklettel. Jó reggelt kívánok, mondom a részleteket. Ha József Rás közlekedési miniszter nyerné a pozsonyi főpolgármester választást, az minden más eredményt elhomályosítana az októberi választáson, jelentette ki Robert Fico kormányfő. Meggyőződése, hogy Rásnak van esélye. Kiemelte, Rás közlekedési miniszterként nyújtott teljesítményét, és emlékeztetett, hogy tőzsgyökeres pozsonyi. Fico bízik benne, hogy magas lesz a fővárosban a minisztere támogatottsága. Beismerte ugyanakkor, hogy pragmatikus politikusként tisztában van a realitásokkal és a jelenlegi főpolgármester támogatottságával, de ha Rázsnak sikerülne nyerni, az minden más eredményt elhomályosítana. Bombafenyegetés miatt rendkívüli az intézmény épületeire és alkalmazottaira vonatkozó biztonsági intézkedéseket vezetett be tegnap a pénzügyi igazgatóság. Az intézmény szóvivője Daniel Kovács tájékoztatása szerint a fenyegető üzenetet a prágai Interpol közvetítésével juttatták el a szlovákiai hatóságokhoz. Az üzenet egy cseh vállalatnak leadott elektronikus megrendelés megjegyzés rovatában jelent meg. Az információt ezt követően a pénzügyőrség bűnügyi hivatalának operatív központja is megkapta. A rendőrség kiterjedt vizsgálatot indított az ügy körülményeinek feltárására. Olyan csaló SMS-ekre figyelmeztet a rendőrség, amelyben feladóként a belügyminisztérium van feltüntetve. Az SMS-ek hivatalos értesítésnek tűnnek, azt akarják velük elérni, hogy a csalás áldozata rákattintson az üzenetben található linkre, és a csalók így személyes adatokat szerezzenek meg, tájékoztatott a rendőrség a közösségi oldalán. Egyúttal arra kérték az embereket, hogy tájékoztassák erről környezetüket. Egyiptom és Katar az amerikai-iráni tárgyalások újraindítására szólított fel. A két ország külügyminisztere telefonbeszélgetésben hangsúlyozta, hogy minden félnek a diplomáciát és a párbeszédet kell előtérbe helyeznie, és vissza kell térnie a tárgyalóasztalhoz. A felek a korábbi megállapodások végrehajtását sürgetik, többek között a hormuzi szoros biztonságának garantálását. Donald Trump amerikai elnök közben azt közölte, hogy Irán kérte a tárgyalások folytatását, amit az Egyesült Államok elfogadott, ugyanakkor a tűzszünet véget ért. Franciaországban az idei évben már több mint 8000 erdőtűz keletkezett, amelyek több mint 25000 hektárnyi területet pusztítottak el. Ez mintegy kétszerese a tavalyi azonos időszak adatának. Az országot május óta már a harmadik hőhullám sújtja, és több nyugati térségben a legmagasabb riasztást rendelték el. A tüzek már egy hete több régióban is terjednek. A kormány hűtőközpontokat nyit az idősek és más veszélyeztetett csoportok számára, miközben a kórházakban folyamatosan telepítik a légkondicionáló berendezéseket.
0: Időjárás.
2: A nap folyamán nyaralóknak kedvező napsütéses, gyengén gomoly felhős, meleg időre lehet készülni. A friss hajnali órákat 30 fok körüli nappali maximumok követik. A déli óráktól ismét felélénkülhet, időnként, helyenként erősebb lökések is kísérhetik az északnyugati szelet. Délelőtt 19 és 26 fok közötti hőmérséklettel számolhatunk.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Sebességkorlátozásra kell számítani a D1-es autópályán a Branyiszkó alagút közelében. Mindkét irányban megrongálódott az úttest, ezért a maximális sebességet 60 km/h csökkentették. Vezessenek óvatosan, jó utat kívánunk!
0: Zöld hullám 0800 900 800. Sport Zsigárdi Lászlóról. Labdarúgó világbajnokság 2026.
3: A spanyol válogatott hajrában szerzett góllal 2-1-re legyőzte a belga csapatot a tengeren túli futball VB Los Angeles-i negyed döntőjében. Az első félidőben végig fölényben futballozó spanyoloknak Fabián Ruiz szerzett vezetést a 30. percben, de a szünethez közeledve a rivális teljesen váratlanul egyenlített Charles de Ketteler fejesével, így a kapus Unai Simon 2022-es VB-n kezdődött góltalansági csúcsa 650 percnél szakadt meg. A meccset az döntötte el, hogy Pau Cubarsi távoli bombája kijött a megsérülő Thibaut Courtois kapus helyére beálló Saint-Lammensről a 88. percben, a kipattanót pedig a léc alá vágta Mikel Merino, aki a 8-döntőben is nyerő ember volt Portugália ellen. Luis de la Fuente 13 VB és EB meccsen irányította a spanyol válogatottat, egyiken sem kapott ki, 12 győzelem és egy döntetlen a mérlege. A 2010-es aranyérmük óta először 4 közé jutott spanyolok, a keddi elődöntőben a 8 éve arany, legutóbb pedig ezüstérmes franciákkal találkoznak Dallasban. A 31. játéknapon kialakul a legjobb 4 mezőnye. Az utolsó 2 negyed döntős mérkőzést bonyolítják le. Ma 23 órától Miami-ban Anglia Norvégiával, vasárnap hajnali 3-tól pedig Kansas City-ben a címvédő Argentína Svájccal méri össze erejét. Londonban erőszakba torkolt sérüléssel és előállítás

VB-ről egyéb sporthírek. Szalai Attila 49-szeres válogatott labdarúgó a kölcsönjáték után végleg a lengyel élvonalbelis csecsinhez került. Előkészületi labdarúgó mérkőzések Tanava Samorin 2-2, Tanava Kromjezsis 1-3, Légia Varsava Trencsin 1-0, Zlín Banská Bystrica 2-1 és Debrecen Belupo horvát élvonalbeli csapat 1-0. A hetedik helyen végzett a Bugár Réka, Bergendi Szofi, Hanagavorová, Sidó Bianca alkotta szlovákiai kajak 4-es 500 méteren a montreali kajakkenu világkupa viadalon. A magyarországi versenyzők 1 arany és 2 ezüstérmet szereztek pénteken. Kokas Fanni aranyérmes lett 200 háton, az ifjúsági úszók müncheni Európa-bajnokságának pénteki napján. A tőröző Mohamed Aida bekerült a Nemzetközi Vívó Szövetség hírességek csarnokába. Az 50 évesen is aktív versenyző 17 esztendősen nyerte első érmét világversenyen, és 48 évesen a legutóbbit. A világ első olasz Jannik Sinner és a német Alexander Zverev játsza a vasárnapi férfi döntőt a Wimbledoni teniszbajnokságon. A négy között Sinner 6-4-6-4-6-4-re legyőzte a szerb Novak Djokovicot, Zverev pedig 7-6-6-2-6-4-re verte a brit Arthur Ferrit. Piros Zsombor 6-2-7-6 arányban nyert az argentin Lautaro Midon ellen a romániai Jászmásáron zajló Challenger tenisztorna negyed döntőjében. A belga Tim Merlier nyerte a Tour de France országúti kerékpáros körverseny 7. útszakaszát, amelyen nem történt változás az összetett élcsoportjában, továbbra is a szlovén Tadej Pogacar vezet több mint 2 perc 40 másodperces előnnyel.

A mai műsor tartalmából ezúttal is heti belpolitikai összefoglalónkat és regionális híreinket hallhatják az első órában. Egyre erőteljesebben követel hangot magának az éghajlatváltozás. Az idei nyáron egészen biztosan nem nőtt azok száma, akik nem hisznek benne, bár nem hit kérdéséről van szó. Az, hogy bizonyos településeken gondot okozott az ivóvízhez való hozzáférés, olyan probléma, amelyet nem hagyhatunk figyelmen kívül. Arról, hogy mit tehetünk egyénileg a helyzet szinten tartása érdekében, hiszen javulásra nincs esély, a rimaszombati származású Samu Andreát, a világ legnagyobb civil szervezetvédelmi, természetvédelmi szervezete, a Természetvédelmi Világalap, vagyis a WWF magyarországi szervezetének élő folyók program szakértőjét kérdezem a 8 órai hírek után. 9 óra után egy korábbi beszélgetés ismétlését hallgathatják meg. A tavalyi év februárjában egy kelet-szlovákiai szolgálati út alkalmával többek közt a nagykaposi Kalokagatia klub alapítójánál és vezetőjénél, Kocsis Ferdinándnál is jártam, akinek tanítványai amellett, hogy nemzetközi sikereket érnek el, az egészséges életmódhoz is kapnak eszköztárat. Ezt kínáljuk tehát mindazoknak, akik velünk töltik az előttünk álló 3 órát. Kovács János hangmérnök és Nyitrai Nóra hírszerkesztő nevében is jó vételt, kellemes rádiózást kívánok!

0: Kedves hallgatóink, most heti belpolitikai hírösszefoglalónk következik Nyitrai Nóra szerkesztésében.
1: Hétfő. Július 6-a. Folytatódott a speciális büntető bíróságon a Ján Kuciak újságíró meggyilkolásának ügyében indult per.
2: A hétfői tárgyaláson ismét a kulcsfontosságú tanút, a 15 éves börtönbüntetését töltő Andruskó Zoltánt hallgatták meg, akit ezúttal is csukjával a fején vezettek a tárgyalóterembe. A bíróság korábbi vallomásainak ellentmondásait tisztázza. Andruskó továbbra is azt állítja, hogy a gyilkosság megrendelésében Marian K. és Alana Zsé játszott meghatározó szerepet. Az ügyben a Kuciak gyilkosság mellett ügyészek elleni merényletek előkészítését is vizsgálják.
1: Szlovákia támogatja a NATO ankarai csúcstalálkozójának zárónyilatkozatát. Erről egyezett meg Peter Pellegrini államfő, Robert Fico miniszterelnök és Juraj Blanár külügyminiszter.
2: Az államfő hangsúlyozta, hogy a katonai támogatás Ukrajnának továbbra is minden tagállam saját döntése marad. Szlovákia ezért nem kíván részt venni újabb pénzügyi hozzájárulásokban vagy hitelekben, ugyanakkor folytatja a humanitárius segítségnyújtást, az energetikai infrastruktúra támogatását és a nem halálos katonai eszközök biztosítását Ukrajna számára.
1: Kedd. Július 7-e. A Szlovensko mozgalom felszólította Matúš Sutajestok belügyminisztert, hogy mondjon le posztjáról, miután a főügyészség megállapította, hogy a gölnicbányai tanárnő meggyilkolása előtt súlyos hibákat követtek el a nyomozás során.
3: Ez is hűen tükrözi azt az állapotot, amiben Sutajestok az egész rendőrséget juttatta, jelentette ki Román Mikulec volt belügyminiszter. Maros Zsilinka főügyész az ügyben folytatott büntetőeljárást teljesen elhibázottnak minősítette. A főügyész jelezte, hogy a szerinte elfogadhatatlan mulasztásokról az országos rendőrfőkapitányt is hivatalosan tájékoztatni fogja.
1: Robert Fico miniszterelnök szerint Szlovákiának olyan nagy stratégiai forrásokra van szüksége a villamos energiafogyasztás jelentős növekedésének fedezésére, mint az atom- és a vízerőművek.
3: Erről a TASR hírügynökségnek adott interjújában beszélt, hozzátéve, hogy a szélerőmű parkokba történő beruházásokat továbbra is elutasítja. A kormányfő kijelentette, az embereknek nem kell attól tartaniuk, hogy a szomszédos Ausztria mintájára a szlovákiai települések kataszteri területeit szélturbinák lepik el.
1: A mozdonyvezetők számára kötelezővé válnak a kamerák, a közlekedési minisztérium már a módosítás előkészítésén dolgozik.
0: A vasúttársaságoknak kötelezően kamerákkal kell rögzíteniük a mozdonyok vezetését, és adott esetben az azok előtti területet is. Ez derül ki a vasúti közlekedésről szóló törvény módosítására irányuló javaslatból, amelyet a közlekedési minisztérium készít elő. Még júliusban szeretnék benyújtani a javaslatot tárcaközi véleményezésre, ez a slovlex.sk portálon közé tett előzetes információból derül ki. A javasolt módosítás egyértelmű jogi keretet kíván létrehozni a képfelvételek felhasználására, elsősorban a vasúti balesetek és rendkívüli események okainak feltárása, a biztonsági vizsgálatok lefolytatása, a bizonyítékok gyűjtése, valamint a megelőző intézkedések meghozatala céljából. Ugyanakkor javasolják a személyes adatok feldolgozására vonatkozó különleges feltételek módosítását is, ideértve a feldolgozott adatok körét, a felvételek megőrzési idejét, a jogos személyek körét, a felvételek védelmét szolgáló műszaki és szervezeti intézkedéseket, valamint az érintettek bizonyos jogainak szükséges és arányos mértékű korlátozását, tájékoztatott a minisztérium.
1: Szerda. Július 8-a. Minél korábban elfogadjuk a jövő évi költségvetést, annál szilárdabb lesz a kormány, mondta a TASR hírügynökségnek adott interjújában Robert Fico. A miniszterelnök viszont nem zárja ki azt a verziót sem, hogy elhúzódnak az erről szóló koalíciós egyeztetések.
3: Robert Fico emlékeztetett, hogy a kormánykoalíció ideológiailag nem homogén.
4: v koalícii, ktorá je veľmi komplikovaná z pohľadu rozdielnosti politických...
3: Ellenkezőleg elég bonyolult kormánykoalícióról van szó, két szociáldemokrata párttal, bár eltérő jellegűek, és egy konzervatív jobboldali párttal. Ehhez hozzá kell még venni, hogy választási év jön, és mindegyik kormánypárt láttatni akarja magát a költségvetés összeállításánál is, mondta a kormányfő. Éppen ezért úgy véli, rengeteg energiát kell majd fordítani az álláspontok közelítésére és kompromisszum keresésre. Valószínűleg lesznek feszültségek, és a közvéleménykutatások miatti idegesség is közbeszólhat, jegyezte meg Robert Fico. Ennek ellenére a Smernek az a terve, hogy minél hamarabb legyen költségvetés, mert ez stabilitást jelent. De azt is el kell fogadnunk, ha a koalíciós partnerek miatt elhúzódnak a tárgyalások, lehet, hogy csak decemberben fogunk szavazni róla, de kár lenne, ha így lenne, folytatta a miniszterelnök. Leszögezte, hogy a Smer ebben az esetben sem akar majd háborúzni a kormánykoalícióban. Felhívta a figyelmet, hogy eddig mind a három kormánya kitöltötte a teljes megbízatási idejét, és most is ez a célja, a jövő évi választást pedig meg akarja nyerni. Robert Fico meggyőződése, hogy a jövőben át kell alakítani a szlovák politikai rendszert, mert túl sok párt van. Azt szeretné, ha politikai tömbök versenyeznének a választók szavazataiért, szerinte ebben az esetben nem fenyegetne, hogy olyanok kerülnek hatalomra, akiknek nincs tapasztalatuk az ország irányításával, bármelyik oldal is nyerné a választást.
1: Az Európai Bizottság lezárta a Szlovákia ellen indított kötelezettségszegési eljárást, miután visszavonták a bejelentő védelmi hivatal átalakításáról szóló vitatott törvényt. Brüsszel szerint ezzel megszűntek azok az aggályok, amelyek az uniós irányelv és az alapjogi charta megsértésének veszélyét jelentették. A jogszabály egy új hivatal létrehozását írta volna elő, azonban az Alkotmánybíróság korábban felfüggesztette annak hatályba lépését. Az ügy miatt korábban az uniós helyreállítási alap következő részletének kifizetéséről szóló tárgyalások is elakadtak.
0: Csütörtök.
1: Július 9-e. Robert Fico miniszterelnök szerint az őszi önkormányzati választásokon várhatóan a független jelöltek szerepelnek majd a legerősebben, miközben az eredmények nem lesznek hatással a jövő évi parlamenti választásokra.
5: A kormányfő úgy véli, a helyhatósági választások eredményei nem befolyásolják majd a jövő évi parlamenti választások politikai erőviszonyait, mert a választók helyi szinten elsősorban nem a párthovatartozás, hanem a jelöltek ismertsége és eddigi munkája alapján döntenek. Fico hangsúlyozta, hogy az önkormányzati vezetők munkája különösen nehéz, mivel nap mint nap közvetlen kapcsolatban állnak a lakossággal és folyamatosan szembesülnek a helyi problémákkal. A helyhatósági választások és általában az önkormányzatiság viszonylag elkülönül az államtól. Amikor létrehoztuk a magasabb területi egységeket, komoly vita folyt arról, hogy legyen-e az államnak joga megváltoztatni vagy megsemmisíteni a megyei képviselőtestületek vagy az önkormányzatok elnökeinek döntéseit. Végül ilyen döntés nem született. Én támogatom a polgármestereket és a városvezetőket. Ők vannak az élvonalban, és lényegesen nehezebb a dolguk, mint a parlament képviselőinek, akik politikusként bizonyos mértékig megmaradnak az anonimitásban, nyilatkozta Fico. A miniszterelnök egyúttal úgy fogalmazott, hogy a szlovák önkormányzati rendszert a jövőben reformálni kell. Szerinte különösen a kis települések helyzetére kell megoldást találni, és hatékonyabb, közösen működtetett önkormányzati szolgáltatásokat kell kialakítani.
1: Peter Pellegrini köztársasági elnök védelmi, gazdasági és energetikai kérdésekről tárgyalt Recep Tayyip Erdogan török elnökkel egy kétoldalú találkozó során Ankarában. A találkozóra a NATO csúcs keretében került sor tájékoztatta az újságírókat hazafelé utazva a repülőgépen Peter Pellegrini, és megerősítette azt is, hogy a NATO országok vezetői revolvert kaptak ajándékba Erdogantól. Az államfő tájékoztatta Erdogant, hogy a Mohi atomerőmű negyedik blokkjának beindítása után Szlovákia világ első lesz az atomenergia termelésben, az energiamixen belül az atomenergia aránya megközelíti a 70%-ot. Az energetikai ombudsman szerint pontosítani kellene a célzott állami energiatámogatás rendszerét Szlovákiában.
5: Monika Jankovicsová arra figyelmeztetett, hogy a jelenlegi szabályozás alapján az állami támogatás olyan helyekre is juthat, amelyek mögött nincs valódi támogatásra szoruló háztartás. Szerinte problémát jelent, hogy a pénz sok esetben az ingatlanhoz vagy a mérőhelyhez kötődik, nem pedig a ténylegesen ott élő háztartáshoz. Az ombudsman úgy véli, emiatt akár több ingatlannal rendelkező tulajdonosok is részesülhetnek támogatásban, miközben az állami források garázsokhoz vagy más nem lakás célú helyiségekhez tartozó fogyasztási helyekre is eljuthatnak. Külön kitért azokra a lakásokra is, amelyeket leválasztottak a központi távhőszolgáltatásról. Emlékeztetett arra, hogy az Alkotmánybíróság idén májusban kimondta, nem kötelezhetik ezeknek a lakosoknak a tulajdonosait a távhőköltségek alapdíjának megfizetésére. Jankovicsová szerint ugyanakkor kimaradhatnak a támogatási rendszerből azok a háztartások, amelyek fával, pellettel vagy más szilárd tüzelőanyaggal fűtenek, noha számukra is jelentős terhet jelentenek a fűtési költségek. Az energetikai ombudsman szerint a célzott energiatámogatás csak akkor lehet igazságos, ha az állam egyértelműen meg tudja különböztetni a valóban lakott háztartásokat a nem használt ingatlanoktól és a tényleges energiafogyasztással nem rendelkező fogyasztási helyektől.
0: Péntek.
1: Július 10-e. Maros Zsilinka főügyész ismét bombafenyegetésekkel néz szembe, az ügyészségen és az otthonában is bomba elhelyezésével fenyegetik.
6: A főügyész nem csak a főügyészség épületében, hanem az otthonában is bomba elhelyezésével fenyegették meg. Zsilinka erről a közösségi oldalán tájékoztatott. Szomorú bizonyítványa a kornak, amelyben élünk, állapította meg. A pozsonyi kerületi rendőrség a közösségi oldalán közölte, hogy ma röviddel 9 óra előtt a 158-as segélyhívón bejelentés érkezett, amely szerint a főügyészség munkatársai bombafenyegetést tartalmazó fenyegető e-mailt kaptak. A rendőrök a helyszínen elvégezték a szükséges intézkedéseket, miközben a helyszínre rendőrségi kutyavezető és tűzszerész is érkezett a tűzszerészeti átvizsgálás elvégzése céljából. Ez negatív eredménnyel zárult, így röviddel 10:30 előtt az épületet ismét megnyitották a munkatársak előtt, pontosította a rendőrség. A további körülmények kivizsgálásával a pozsonyi egyes számú járási rendőrkapitányság rendőrei foglalkoznak. A rendőrség már 2025 májusában is ellenőrzött egy olyan információt, miszerint már a Zsilinka főügyész feleségének autójában bomba lehet. Zsilinka akkor reggeltől fenyegető SMS-eket kapott. Az egyikben az állt, hogy a feleségének bomba van az autójában. A rendőrök emiatt Zsilinka családi házánál is megjelentek. A fenyegetések azonban akkor nem igazolódtak be.
1: Az ellenzéki KDH szerint egyre több helyen szüntetik meg a postai szolgáltatásokat, ami különösen a kisebb településeken élők számára jelent problémát. Igor Janszkulik, a Parlament Közigazgatási és Regionális Fejlesztési Bizottságának elnöke emiatt rendkívüli ülést kezdeményez. Azt szeretné, ha a szlovák posta vezetése és az illetékes minisztérium megmagyarázná, milyen szempontok alapján döntenek a bezárásokról, és milyen alternatívákat kínál a lakosságnak. A párt szerint a posta nem csupán csomagátvételi hely, hanem alapvető infrastruktúra, ezért a költségcsökkentést nem a legkiszolgáltatottabbak rovására kellene végrehajtani. A szlovák posta vezérigazgatójával, Vladislav Kupkával tárgyalt a Szlovákiai Városok és Falvak Társulásának elnöksége is. Az önkormányzatok ellenzik a posta bezárásokat, bár megértik, hogy a postát gazdaságilag fenntartható pályára kell állítani. Részletes egyeztetést és több empátiát várunk a szlovák postától, hiszen a lépései közvetlenül érintik a helybeliek életét, jelentette ki József Bozsik, az MOSZ elnöke.
0: Kedves hallgatóink, önök heti belpolitikai hírösszefoglalónkat hallották Nyitrai Nóra szerkesztésében. Közreműködtek Csenger Ferenc, Gazsik Viktória, Kis Balázs, Mezőszálási Márk, Paszmár Lívia és Ürge Tamás.

0: Következzenek a régiók hírei. Doboruszkán idén is megtartották a hagyományos nyári kulturális napot. A rendezvénynek ezúttal különleges aktualitást adott, hogy megáldották a magyarországi támogatással felújított templomtornyot. Az esemény Dobó István és Pásztor Ferenc emléke előtt is tisztelgett. Részletek Mátyás Hudák Katalintól.
1: Az Ungvidéken található Doboruszka különleges helyet foglal el a magyar történelmi emlékezetben, hiszen itt nyugszik Dobó István, az egri várvédő hős. A község templomában található a szarkofágja is. Ugyanitt szolgált egykor Pásztor Ferenc plébános, akit később papi hűségéért és magyarságáért hurcoltak el a gulágra. A településen évről évre igyekeznek életben tartani Dobó István és Pásztor Ferenc emlékét. Ennek az emlékezet őrzésnek volt része a július első vasárnapján megtartott nyári kulturális nap is. Az idei esemény különlegességét az adta, hogy a program a felújított templomtorony megáldása köré szerveződött. A megemlékezés, a koszorúzás és az ünnepi beszéd a templomban zajlott, majd Lucskó Márton plébános megáldotta a megújult templomtornyot. A templomi részt a közösen elénekelt himnusz zárta. Ezt követően az egri vár vitézei díszlövéssel tisztelektek Dobó István és Pásztor Ferenc emléke előtt. A látványos pillanat nagy figyelmet kapott a résztvevők körében is, sokan fotózkodtak a kórhű öltözetben megjelenő várvédőkkel. A templomtorony új tetőzete Magyarország kormánya és a Bethlen Gábor alap támogatásával készülhetett el. Lucskó Márton doboruszkai plébános elmondása szerint a támogatás a torony felső részének, vagyis a bádogozásnak és a gerendázatnak a felújítását tette lehetővé. A támogatás nagyságrendje mintegy 50 ezer euró volt. A munkálatok teljes költsége azonban végül megközelítette a 62 ezer eurót. A torony külső vakulását és meszelését az egyházközség saját erőből oldotta meg, ez további mintegy 10 ezer euróba került. A plébános külön hangsúlyozta, hogy az egyházközség hálás a támogatásért, mert enélkül a torony felújítása nem valósulhatott volna meg ebben a formában. Ugyanakkor arra is felhívta a figyelmet, hogy a munka ezzel még nem ért véget. A templom nagy tetőszerkezete ugyanis kritikus állapotban van, és sürgős felújításra szorul. Ennek költsége már jóval nagyobb, mint egy 320 ezer eurós tétel lehet. A plébánia ezért tovább keresi a pályázati és támogatási lehetőségeket. A rendezvényen jelen volt Novákné Mlakár Zsófia, az egri Dobó István Vármúzeum megbízott igazgatója is. Jelenléte is jelezte, hogy Eger és Doboruszka között élő kapcsolat működik, amelyet Dobó István személye, a családi kötődés és a doboruszkai nyughely kapcsol össze. A helyi szervezésben fontos szerepet vállalt Varga Judit is, aki a Pásztor Ferenc Emlékház tárlatvezetőjeként a Dobó emlékhelyre érkező látogatókat is fogadja. Az emlékház udvarán zajló műsorban fellépett a Szirénnép dalkör, a Komócsa tánc együttes két csoportja, a Bazsa Rózsa asszony kórus, valamint Miroszláv Szikora énekes. A múlt vasárnapi doboruszkai esemény egyszerre szólt a háláról, az emlékezésről, a közösségi találkozásról és arról a munkáról, amelyre a doboruszkai templom megóvása érdekében a következő időszakban is szükség lesz.
0: Több újdonsággal is várja idén-nyáron a látogatókat a Rozsnyói Bányászati Múzeum. A hétvégén megnyílt a megújult barlangászati kiállítás, továbbra is látogatható Koleszár Géza jubileumi fotótárlata, és még jelentkezni lehet a múzeum népszerű nyári programsorozatának hátralévő foglalkozásaira. Tamás Ákos összefoglalója következik.
2: Tegnap a Rozsnyói Bányászati Múzeum Sentinel élményközpontjában rendezték meg a szlovák karszt természetnapját, amelynek egyik legfontosabb eseménye a megújult barlangászati kiállítás ünnepélyes átadása volt. A rendezvényen a látogatók a szlovák karszt természeti értékeivel ismerkedhettek meg, emellett szakmai előadások és interaktív programok is várták az érdeklődőket. Lesinszki Gábor barlangkutató, valamint a szlovák karszt nemzeti park szakemberei előadásokon mutatták be a térség barlangvilág és természeti kincseit. A családok és a kalandvágyók egy barlangkutató szimulátort is kipróbálhattak, amely a kötéltechnikát, a mászást és a szűk járatokban való közlekedést ismertette meg a résztvevőkkel. Az élményközpont természetrajzi kiállítása teljesen megújul. A korszerűsített tárlat a szlovák és az akteleki karszt világhírű barlangjait mutatja be modern, interaktív eszközök segítségével. Digitális vitrinek, információs kioszkok és új látványelemek teszik még élményszerűbbé a kiállítást, amely a régió természeti értékeit szeretné közelebb hozni a hazai és külföldi látogatókhoz. A fejlesztés közel 80 ezer eurós támogatásból valósult meg a Beruházási, Regionális Fejlesztési és Informatizációs Minisztérium, valamint az Európai Unió Next Generation EU programjának támogatásával. A múzeum galériájában eközben egy másik különleges tárlat is várja az érdeklődőket. Július 2-án nyílt meg Kolszár Géza fotóművész eddig legnagyobb önálló kiállítása a 75 év szabad képei címmel. A jubileumi tárlat a 75 éves alkotó több évtizedes munkásságából nyújt átfogó válogatást. A mellétén született fotóművész a 70-es években a Kassai Egyetemi tanulmányai során ismerkedett meg a művészi fotózással. Hazatérését követően munkássága szorosan összefonódott a rozsnyói járással, ma pedig a PixXL Rozsnyó Fotóklub és a Felföldi Fotográfusok Szövetségének meghatározó tagja. A kiállításon 75 fénykép látható, amelyek bemutatják az alkotó sokszínű témavilágát és sajátos látásmódját. Kolesár Géza szerint a fénykép akkor igazán értékes, ha gondolatokat ébreszt és párbeszédre készteti a nézőt. Munkásságát az elmúlt években számos nemzetközi siker is elismerte, több mint 60 nemzetközi fotópályázaton szerepelt eredményesen, alkotásait pedig több mint 200 alkalommal válogatták be rangos kiállításokra. A tárlat jótékonysági célt is szolgál. Az eladott fotók bevételének egy részét daganatos betegségekkel küzdő gyermekek támogatására ajánlja fel a művész. A kiállítás augusztus 21-ig látható. A múzeum a nyári szünetben a legfiatalabb látogatókra is gondol. Nagy érdeklődés mellett zajlott le múlt pénteken a múzeum Geopiatki elnevezésű nyári programsorozatának első foglalkozása, melyen a gyerekek paleontológusként kutathattak ősmaradványok után. A szervezők ugyanakkor továbbra is várják az érdeklődőket a programsorozat hátralévő három időpontjára, amelyeket július 31-én, valamint augusztus 7-én és 21-én rendeznek meg. A foglalkozások létszáma korlátozott, ezért a részvételhez előzetes regisztráció szükséges.
0: A Pantera Park immár negyedik éve várja a látogatókat a Garammenti tőrekösség közelében. A több mint 6 hektáros területen jelenleg 75 állatfaj, több mint 1000 egyede él. A park nem csak állatmenhelyként működik, hanem oktatóközpontként is. Rendszeresen fogad óvodás és iskolás csoportokat, ahol a gyerekek játékos formában ismerkedhetnek meg az állatvilággal és a természetvédelem fontosságával. Az idei nyár újdonsága pedig kétségtelenül az új T-Rex Park, ahol életnagyságú mozgó dinoszauruszok idézik meg az ősidők világát. Kendi Éva összeállítása.
3: Aki egyszer belép a Pantera Park kapuján, hamar rájön, hogy itt nem a hagyományos állatkerti élmény várja. A park filozófiája az, hogy a természetet nem csupán távolról kell szemlélni, hanem meg is kell tapasztalni. A látogatók számos állatfajt testközelből figyelhetnek meg, a mini állatkert látogatóit pedig akár meg is simogathatják és etethetik. Természetesen nem az otthonról hozott finomságokkal, hanem a park külön etetőcsomagokat is biztosít, így a gyerekek és a felnőttek egyaránt közvetlen kapcsolatba kerülhetnek az állatokkal az etetés során. Többek között a szurikátákkal, illetve néhány majomfajtával. A Pantera Park különlegessége a nagymacska gyűjtemény. Oroszlánok, szibériai és bengáli tigrisek, jaguárok, hópárducok, fekete párducok és pumák élnek itt hatalmas számban. Közülük több a mentett állat, amelyek korábban nem megfelelő körülmények között éltek, ma pedig biztonságos otthonra találtak a parkban. Hétvégenként a látogatók végignézhetik, hogyan etetik a gondozók a hatalmas nagymacskákat, ami lenyűgöző és egyben tiszteletet parancsoló látvány. A látogatás ezért nem csak szórakozás, hanem természetvédelmi ismeretterjesztés is. A parkban sétálva feltűnik, hogy az ismerhető táblák több nyelvűek. A szlovák és angol mellett a magyar látogatók is könnyen tájékozódhatnak. Az egyes állatokról érdekes információk olvashatók, amelyek közelebb hozzák a természet sokszínű világát. A családok számára több pihenőhely van kialakítva, ahol piknikezni is tudnak az otthonról hozott ételekből. De természetesen a helyszínen is gazdag kínálat van meleg és hideg ételekből egyaránt, valamint játszóterek, ugrálóvárak és árnyékos területek is rendelkezésre állnak, így akár egy egész napot is kellemesen el lehet tölteni a parkban. Az idei nyár legnagyobb újdonsága a néhány nappal ezelőtt megnyílt T-Rex Park. A dinoszauruszok világa önálló kalandparkként várja a látogatókat, ahol több mint 10 életnagyságú mozgó és hanghatásokkal ellátott dinoszaurusz között lehet sétálni. Az őslények nem statikus szobrok, mozgatják a fejüket, farkukat, tátják a szájukat, és valósághű hangokat adnak ki, így a gyerekek valóban úgy érezhetik, mintha több 10 millió évet utaztak volna vissza az időben. A látogatók nem csak megcsodálhatják a dinoszauruszokat, hanem interaktív programokban is részt vehetnek. Kipróbálhatják a paleontológus szerepét, csontokat áshatnak ki a homokból, betekinthetnek a dinoszauruszok életét bemutató dinó moziba, valamint játékos oktatási zónákban ismerkedhetnek meg az őslények történetével. A kisebbeket dinoszaurusz lovaglás, a családokat közös vetélkedők és fotópontok várják. A park különlegessége, hogy ugyanazon a helyszínen találkozik az élőállatok világa és az ősidők birodalma. A Pantera Park nyaranta rendszeresen szervez tematikus hétvégéket, kézműves foglalkozásokat, természetismereti programokat és állatgondozói bemutatókat is. A gyerekek játék közben ismerhetik meg az állatok gondozását, a természetvédelem fontosságát és a környezet megóvását. A park szinte minden irányból könnyen megközelíthető, ezért nem csak a helyiek, hanem Magyarországról és Csehországból, illetve az ország távolabbi részeiből érkező családok körében is egyre népszerűbb kiránduló hely. A csaknem 1000 internetes értékelés alapján a látogatók különösen a közvetlen állatélményeket és a családbarát környezetet emelik ki. Bár a park elsősorban a nagymacskák megmentésére fókuszál, a világ legnagyobb rákcsálói számára is ideális, békés környezetet biztosítanak, ahol a saját kifutójukban pihenhetnek, vagy éppen sütőtököt csemegészhetnek. A helyi kapibara család az elmúlt időszakban hatalmas mérföldkőhöz érkezett. Nemrégiben 6 kis állattal gyarapodott a család, ez a népes utódlás pedig rekordnak számít Szlovákiában a zárt téri szaporítás terén. A 6 apróság rendkívül játékos, és a parkba érkezők élőben is megcsodálhatják, hogyan követik anyjukat a gondozott területen. A Pantera Park tehát egyszerre állatpark, élményközpont és oktatási helyszín, ahol a természet szeretete nem tananyagként, hanem személyes élményként válik emlékezetessé.
0: A Dunaszerdahelyi Toprand DS Sportklub kezdeményezésére első alkalommal 24 órás úszást szerveztek a város Termán fürdőjének nagy úszómedencéjében. A kihívás nagy népszerűségnek örvendett, összesen közel 200 résztvevő regisztrált, akik együtt 310 kilométert úsztak le egy nap alatt. Ezt a szlovákiai rekordot jövőre szeretnék megdönteni, részletek Bíró Éva összefoglalójában.
4: Dunaszerdahelyen az óvodáskorú gyerekek szünidei elhelyezését a nyári óvodai szolgálat működése segíti. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a 9 városi óvodából 7 egymást váltva, 6 héten keresztül nyitva tart. Július 6-ától a hónap végéig 4 óvoda működik, augusztus elejétől augusztus 14-ig pedig további 3 óvoda várja az óvisokat. Tájékoztatott Németh Edit, a Dunaszerdahelyi Városi Hivatal oktatási osztályának munkatársa.
5: Július 6-ától július 31-ig a Halpiac téri óvoda, a Komenszki utcai óvoda, a Jeszenszki utcai óvoda és az Október utcai óvoda fog nyitva tartani. Augusztus 3-ától augusztus 14-ig a Barátság téri óvoda, a Benedek Elek óvoda és a Széchenyi utcai óvoda fog nyitva lenni. Az igény hatalmas volt, talán ebben az évben volt a legnagyobb. 500 gyermekkel indul a nyári óvoda, és augusztus 14-én 300 gyerekkel fogjuk befejezni. Más játékokkal, más segédeszközökkel dolgozhatnak, mint bent, mint pedig kint a rendelkezésre álló kültéri játékelemek is. Nem biztos, hogy ugyanazok, mint ami a saját óvodájuk udvarán található. Minden egyes óvodán, minden osztályrend rendelkezik ventilátorokkal, tehát készültünk a nagy melegre, kint az udvarokon is árnyékolók vannak.
4: Augusztus 14-e után bezárnak a dunaszerdahelyi óvodák, az oktatónevelő munka leáll, és elkezdődik a következő tanévre való felkészülés. Az óvoda udvarok rendbetétele, az épületek és osztálytermek takarítása. A nagytakarítás során ablakokat mosnak, portalanítják a bútorokat, fertőtlenítik a játékokat, az ágyakat és a matracokat. Több óvodában kisebb felújítási munkálatok is lesznek. Egy helyen, a Rózsaligetiben pedig várhatóan a nyáron megkezdődik a teljes körű modernizáció, ami magába foglalja az épület hőszigetelését és a nyilászárók cseréjét. Mese délutánt tartanak a Kodály Zoltán alapiskola napközis táborában. Amint egy 40 alsó tagozatos tanuló a táborban olyan szabadidős tevékenységeket végez, amelyek szórakoztatóak és élményeket nyújtanak. A diákoknak iskolán kívüli programokat is szerveznek. A MOL arénában stadiontúrán voltak, moziban jártak, minden nap fagyiztak, továbbá Pozsonyba, a Természettudományi Múzeumba, illetve sétahajózni mentek, mondta Takács Iveta, a Kodály Zoltán alapiskola igazgatónője.
6: Házon belül ügyességi játékok, kézműves foglalkozások vannak, házon kívül pedig múzeumlátogatás, két kirándulásunk volt, Szomolány kastélyában, illetve Drini barlangban voltunk. Fő cél az volt, hogy a nyári tábor úgy maradjon meg az emlékükben, hogy ne kötelezően kelljen jönni, és ugye a szülőknek egyfajta biztonságérzet legyen, de a gyerek nem érzi jól magát, hanem a cél az volt, hogy a gyerek szívesen jöjjön a táborba, és mindig várja a következő napot, mert színesebb, érdekesebb program lesz, mint ami aznap volt.
4: Nyüzsgő élet van a református templomban, a Dunaszerdahelyi Református Gyülekezet 23. kézműves és bibliai táborában is. Két korcsoportban több mint 80 gyerek táborozik itt. A gyerekek minden nap kézműveskednek, imádkoznak, közös éneklés van, illetve lelki gyakorlaton vesznek részt. Görözdi Zsolt, Dunaszerdahelyi Református lelkipásztor.
7: Ez a tábor attól különleges, hogy itt nincsenek attraktív programok. Tehát itt a közösségépítésről van szó, és arról van szó, hogy a bibliai történeteket megismerjék, hogy a hitük mélyüljön, hogy találkozhassanak Istennel, hogy meghallják Istennek a szavát, és igazából ami élményt ad nekik, az ez. Gyakorolhatják a keresztény életnek az elemeit. Tehát mindig van egy előadás, éneklés, imádság, és aztán a gyerekek csoportba vonulnak el a korcsoportjaik szerint, hogy azt a történetet elmélyítsék. Igazából a küldetés vagy a legfontosabb, hogy a gyerekek lelkileg elmélyüljenek, előre haladjanak, hogy segítsenek értelmezni az életük kérdéseit a bibliai üzeneteken keresztül.
4: A tábor célja a lelki megerősítés és az egymás elfogadására irányuló nevelés. Ezt a lelkületet próbálják a fiatalokon keresztül a családokba is sugározni.
0: Az előbbiekben a beharangozóval ellentétben a Dunaszerdahelyen és környékén megvalósuló nyári táborokról hallhatták Bíró Éva összeállítását. Elnézést kérünk. Regionális híreinket hallották, munkatársaim voltak Bíró Éva, Kendi Éva, Mátyás Hudák, Katalin és Tamás Ákos.

0: A habitusnak a lényeg az, hogy ezt beazonosítjuk, mert csak az, hogy én pálószul beszélek Budapesten, bemegyek a boltba, és megszólalok pálószul, hogy milyen könyvet akarok, és elmosolyodik az eladó, vagy elhúzza a száját, akkor azt én megérzem. Tehát engem beazonosított a testi megnyilvánulásom alapján.
1: Hadas Miklós szociológus lesz a Szabad Szóműves Páholy vendége, akinek az Élet vendégei című új kötete a Romániában és Szlovákiában élő magyarok nem tudatos viselkedési mintáit vizsgálja. Rácz Vince vagyok, várom önöket a 11 órai hírek után itt a Pátria Rádióban.

0: reggeli Paszmár Líviával.
1: Jó reggelt kívánok azoknak a hallgatóinknak, akik most kapcsolódtak be adásunkba. Július 11-e szombat van, a Lilik, Nórák és Miloták napja. A hírek után az idei nyáron különösen nagy kihívást jelentő szárazságról beszélgetek Samu Andreával, a WWF élőfolyóprogram szakértőjével. Előtte azonban hallgassák meg híreinket, a mikrofonnál Nyitrai Nóra.
0: A Pátria Rádió hírei.
2: Maros Zsilinka után a pénzügyi igazgatóság is bombafenyegetést kapott. Franciaországban kétszer akkora területet pusztítottak el az erdőtüzek, mint tavaly ilyenkor. Ma is meleg időre lehet készülni, délelőtt 19 és 26 fok közötti hőmérséklettel. Jó napot kívánok, következnek a részletek. Ha József Rás közlekedési miniszter nyerné a pozsonyi főpolgármester választást, az minden más eredményt elhomályosítana az októberi választáson, jelentette ki Robert Fico kormányfő. Meggyőződése, hogy Rásnak van esélye. Kiemelte, Rás közlekedési miniszterként nyújtott teljesítményét, és emlékeztetett, hogy tőzsgyökeres pozsonyi. Fico bízik benne, hogy magas lesz a fővárosban a minisztere támogatottsága. Beismerte ugyanakkor, hogy pragmatikus politikusként tisztában van a realitásokkal és a jelenlegi főpolgármester támogatottságával, de ha Rásnak sikerülne nyerni, az minden más eredményt elhomályosítana. Bombafenyegetés miatt rendkívüli az intézmény épületeire és alkalmazottaira vonatkozó biztonsági intézkedéseket vezetett be tegnap a pénzügyi igazgatóság. Az intézmény szóvivője Daniel Kovács tájékoztatása szerint a fenyegető üzenetet a prágai Interpol közvetítésével juttatták el a szlovákiai hatóságokhoz. Az üzenet egy cseh vállalatnak leadott elektronikus megrendelés megjegyzés rovatában jelent meg. Az információt ezt követően a pénzügyőrség bűnügyi hivatalának operatív központja is megkapta. A rendőrség kiterjedt vizsgálatot indított az ügy körülményeinek feltárására. Olyan csaló SMS-ekre figyelmeztet a rendőrség, amelyben feladóként a belügyminisztérium van feltüntetve. Az SMS-ek hivatalos értesítésnek tűnnek, azt akarják velük elérni, hogy a csalás áldozata rákattintson az üzenetben található linkre, és a csalók így személyes adatokat szerezzenek meg, tájékoztatott a rendőrség a közösségi oldalán. Egyúttal arra kérték az embereket, hogy tájékoztassák erről környezetüket. Egyiptom és Katar az amerikai-iráni tárgyalások újraindítására szólított fel. A két ország külügyminisztere telefonbeszélgetésben hangsúlyozta, hogy minden félnek a diplomáciát és a párbeszédet kell előtérbe helyeznie, és vissza kell térnie a tárgyalóasztalhoz. A felek a korábbi megállapodások végrehajtását sürgetik, többek között a hormuzi szoros biztonságának garantálását. Donald Trump amerikai elnök közben azt közölte, hogy Irán kérte a tárgyalások folytatását, amit az Egyesült Államok elfogadott, ugyanakkor a tűzszünet véget ért. Franciaországban az idei évben már több mint 8000 erdőtűz keletkezett, amelyek több mint 25000 hektárnyi területet pusztítottak el. Ez mintegy kétszerese a tavalyi azonos időszak adatának. Az országot május óta már a harmadik hőhullám sújtja, és több nyugati térségben a legmagasabb riasztást rendelték el. A tüzek már egy hete több régióban is terjednek. A kormány hűtőközpontokat nyit az idősek és más veszélyeztetett csoportok számára, miközben a kórházakban folyamatosan telepítik a légkondicionáló berendezéseket.
0: Időjárás.
2: A nap folyamán nyaralóknak kedvező napsütéses, gyengén gomoly felhős, meleg időre lehet készülni. A friss hajnali órákat 30 fok körüli nappali maximumok követik. A déli óráktól ismét felélénkülhet, időnként, helyenként erősebb lökések is kísérhetik az északnyugati szelet. Délelőtt 19 és 26 fok közötti hőmérséklettel számolhatunk.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Pozsonyban az útfelület felújítása folyik, a Védszölöp utcán a helyszínen a forgalmat ideiglenes jelzőlámpa irányítja. Ezen kívül Nyitrán a Bozsena-Szláncsikova utcán karbantartás miatt a forgalom egy szabad sávban halad. Vezessenek óvatosan, szerencsés utat kívánunk!
0: Zöld hullám 0800 900 800. Lemaradt egy interjúról? Kattintson a patria24.stvr.sk honlapra. Aktuális témák, friss hírek, visszahallgatható interjúk. És minden napra egy podcast. patria24.stvr.sk. Megér egy kattintást. Sport. Zsigárdi Lászlóról. Labdarúgó világbajnokság 2026.
3: A spanyol válogatott hajrában szerzett góllal 2-1-re legyőzte a belga csapatot a tengeren túli futball VB Los Angeles-i negyeddöntőjében. Az első félidőben végig fölényben futballozó spanyoloknak Fabián Ruiz szerzett vezetést a 30. percben, de a szünethez közeledve a rivális teljesen váratlanul egyenlített Charles de Keteler fejesével, így a kapus Unai Simon 2022-es VB-n kezdődött góltalansági csúcsa 650 percnél szakadt meg. A meccset az döntötte el, hogy Pau Cubarsi távoli bombája kijött a megsérülő Thibaut Courtois kapus helyére beálló Sen Lammensről a 88. percben, a kipattanót pedig a léc alá vágta Mikel Merino, aki a nyolcaddöntőben is nyerő ember volt Portugália ellen. Luis de la Fuente 13 VB és EB meccsen irányította a spanyol válogatottat, egyiken sem kapott ki, 12 győzelem és egy döntetlen a mérlege. A 2010-es aranyérmük óta először négy közé jutott spanyolok, a keddi elődöntőben a 8 éve arany, legutóbb pedig ezüstérmes franciákkal találkoznak Dallasban. A 31. játéknapon kialakul a legjobb négy mezőnye. Az utolsó két negyed döntős mérkőzést bonyolítják le. Ma 23 órától Miami-ban Anglia Norvégiával, vasárnap hajnali 3-tól pedig Kansas City-ben a címvédő Argentina Svájccal méri össze erejét. Londonban erőszakba torkolt sérüléssel és előállítással végződött zavargás tört ki, Franciaországban pedig az ünneplés során közúti balesetben meghalt egy 17 éves lány, miután a francia válogatott 2-0-ra legyőzte Marokkót és bejutott a VB elődöntőbe. Amint az várható volt, a Portugál Labdarúgó Szövetség a 71 éves Jorge Jesus nevezte ki a válogatott szövetségi kapitányának.

0: vonalbeli csapat 1-0. A hetedik helyen végzett a Bugár Réka, Bergendi Szofi, Hanagavorová, Sidó Bianca alkotta szlovákiai kajak 4-es 500 méteren a montreali kajakkenu világkupa viadalon. A magyarországi versenyzők 1 arany és 2 ezüstérmet szereztek pénteken. Kokas Fanni aranyérmes lett 200 háton, az ifjúsági úszók müncheni Európa-bajnokságának pénteki napján. A tőröző Mohamed Aida bekerült a Nemzetközi Vívó Szövetség hírességek csarnokába. Az 50 évesen is aktív versenyző 17 esztendősen nyerte első érmét világversenyen, és 48 évesen a legutóbbit. A világ első olasz Jannik Sinner és a német Alexander Zverev játsza a vasárnapi férfi döntőt a wimbledoni teniszbajnokságon. A négy között Sinner 6-4-6-4-6-4-re legyőzte a szerb Novak Djokovicot, Zverev pedig 7-6-6-2-6-4-re verte a brit Arthur Ferrit. Piros Zsombor 6-2-7-6 arányban nyert az argentin Lautaro Midon ellen a romániai Jászvásáron zajló Challenger tenisztorna negyed döntőjében. A belga Tim Merlier nyerte a Tour de France országúti kerékpáros körverseny 7. útszakaszát, amelyen nem történt változás az összetett élcsoportjában, továbbra is a szlovén Tadej Pogacar vezet több mint 2 perc 40 másodperces előnnyel.
1: Ez egy hitelesített kerületi klasszikus.

Bármilyen rosszul hangzik is, nekünk az a jó, hogy ilyen nagy baj van a klímával. 2010-ben még úgy beszéltünk a klímaváltozásról, hogy jön és fel kell készülni rá, de sokan nem hittek nekünk, mert a mindennapi tapasztalat nem ez volt. Ma a 42 fokos hőhullám után már nem kell győzködni az embereket, hogy baj van, mondta Éger Ákos, a Magyar Természetvédők Szövetségének ügyvezető elnöke a Restart a természetvédelemben nevű fesztiválon, amely a múlt hétvégén zajlott a magyarországi Kisapátiban. Ez csak egy kiemelés a lehetőségek közül, amely az együtt gondolkodás közben hangzott el. Az előttünk álló óra témáját is tulajdonképpen az eseményről megjelent videók és cikkek ihlették, és a vízhiányra koncentrálva kerestem fel egy régi ismerősömet, a rimaszombati származású Samu Andreát, aki életének természetes része, hogy óvja a közvetlen és tágabb környezetét. A környezettudomány víz- és talajvédelem doktoraként ma a WWF Magyarország élő folyók programjának szakértőjeként teszi ezt. Ősélményekről, jelenről és lehetőségekről beszélgetünk az előttünk álló órában. Annyit

0: Rúhatunk a hallgatóknak, hogy nem most rögtönözzük a kérdéseket és a válaszokat, tehát én azért küldtem neked előzetesen pár felvetést arra vonatkozólag, hogy miről is lesz a mai beszélgetésben szó, és az volt az első kérdésem, hogy Rimaszombatból származol, ahol nincsen folyó. Így kezdődött, és hát lehet, hogy a meleg, vagy nem tudom, mi volt rám ilyen hatással, teljesen mindegy, de hogy jártam is Rimaszombatban, meg földrajzot is tanultam, és nyilván tisztában vagyok vele, hogy Rimaszombatban van folyó, de hogy mennyire meghatározó része a folyó a városnak, így én nem tudom megítélni, mert hogy én oda csak látogatóba jártam, azt hiszem, hogy ezzel fogom indítani most a beszélgetést.
1: Igen, tehát ugye Rimaszombatban folyik ugye a Rima folyó, ugye az egész régió erről kapta ott a nevét, vagy legalábbis nagyon sok település nevében megjelenik. Szerintem attól függ amúgy, hogy az ember éppen milyen életszakaszban van, hogy milyen hatással van így a személyes életére, mondjuk a folyó. Én azért gyerekkoromban emlékszem, hogy nagyon sok mindent csináltunk a Rima parton. Onnantól kezdve tényleg, hogy ilyen kikapcsolódásként, akár így a kavicsokkal való játékra gondolva, vagy csak biciklizni a partján, tehát hogy így szerepet játszott abszolút az életünkben, meg ugye a városnak a különböző hídjai, az úgynevezett lengőhidak, amiket azóta sem nagyon láttam máshol, ugye, hogyha gyalogol rajta az ember, az így ingadozik, és ezeken mindig nagyon szerettem átmenni. Úgyhogy abszolút jelen volt így az életemben, tehát hogy nem azt mondom, hogy csak egy ilyen díszletként tekintettem rá, ami úgy ott van, de egyáltalán nem foglalkozom vele.
0: Te a világ legnagyobb természetvédelmi szervezeténél dolgozol, a WWF-nél, ahol pont a folyókért felelsz, vagy ezzel kapcsolatos munkát végzel. A folyók szeretete önmagában az innen ered, vagy valahonnan máshonnan?
1: Igazság szerint nem kifejezetten a folyókkal indultam annak idején, tehát ugye hogy én környezetkutatóként tanultam a Szegedi Tudományegyetemen, és valahogy itt ezen a szakon jutottam el végül odáig, hogy a vizekkel kezdtem el foglalkozni, de még akkor sem a folyókkal egyébként, hanem tehát víz- és talajvédelem szakirányon végeztem, és legelőször a Aggteleki karsz területén lévő egyik erdőrezervátumnak a talajaival kezdtem el foglalkozni, meg úgy egyáltalán ott a karsz területnek a talajaival, és később alakult úgy, hogy a doktori kutatási témám az pedig az Aggteleki és a szlovák karsz területén lévő kisebb tavak és forrásoknak a vízminőségével foglalkoztam nagyon sokáig, és innen még a Körösmaros Nemzeti Parkban is volt szerencsém egy évet dolgozni, és még ott is állóvizekkel foglalkoztam, ott elsősorban az egyik tónak a restaurációját alapoztuk meg, ilyen geoinformatikai módszerekkel, és amikor a WWF-hez kerültem, itt arra volt lehetőség, illetve ugye a WWF prioritásai közé ugye a nagy folyók tartoznak Magyarországon, és ezeknek is egy egészen más aspektusa, tehát hogy nem a klasszikus biológiai, kémiai vízminőséggel foglalkoztak, vagy foglalkozunk, ugye most már én is tagja vagyok ennek a csapatnak bő 8 éve, hanem kifejezetten a folyónak a úgynevezett hidromorfológiai problémáival, ami a folyóknak elsősorban az alaktanából, a dinamikájából, a hordalékszállításából adódó problémákat tűzi az zászlajára, ami ugye elsőre talán így az átlagembernek rémlik valami így földrajzórákról, hogy igen, van ilyen, hogy a folyó van, ahol kanyarog, van, ahol funatos, van, ahol kavicsot szállít, van, ahol csak homokot és valahol iszapot, de ezeken a dolgokon nagyon-nagyon sok múlik, és ugye a folyószabályozások a 19.-20. század folyószabályozásai során történt folyó lerövidítések, kanyarulatátvágások és töltésépítések olyan rendkívüli hatással voltak a folyóinkra, nem csak itt a mi régiónkban, hanem világszerte, ami gyökeresen alakította át és radírozta le a vizes élőhelyeknek a nagy részét mindenhol, és éppen ezért vannak ugye a vizes élőhelyek nagyon nagy válságban már sok ideje.
0: Ez azt jelenti, hogy akkor ott valamit nagyon elrontottak a 19. században?
1: Utólag nézve, ugye most már részben ugye rendelkezésünk rá egy csomó adat és egy csomó tapasztalat és tanulság, amit akkor talán nem láttak, vagy más érdekek vezérelték őket, ott szerintem nem számoltak azzal, hogy ilyen nagyon komoly visszacsatolási folyamatok lesznek, mint amelyek elindultak azóta, és aminek az eredményét most úgymond élvezhetjük. Abszolút igen, tehát ugye itt például ugye a Kárpát-medencében a vízutánpótlás nagy részét azt a folyók hozták, tehát ugye a folyók ki tudtak önteni, a megfelelő időszakokban, és ez pótolta azt a kisebb mennyiségű esőt, ami ezen a területen leesett. Ugye itt a párolgás a mi területünkön sokkal nagyobb volt már akkor is, mint amennyi csapadék le tudott hullani, és ezt az árvizek tudták úgymond kompenzálni. És amikor ezeket az árvizeket ugye beszorítottuk a töltések közé, a folyókból pedig ilyen kvázi csatornákat csináltunk, ez a vízutánpótlás megszűnt, és ugye ennek megszűnésével ugye elkezdtek csökkenni például a talajvizek itt az egész Kárpát-medence szerte, és ugye ehhez jött hozzá az azóta egyre intenzívebbé váló melegedési folyamat, tehát ugye a klímaváltozás hatása, és ugye ez a kettő együtt most elég pusztító aszályokat hoz magával. Igen, mondhatjuk, hogy elrontottuk, de akkoriban ugye nyilván nem rossz szándékból csinálták ezeket, hanem az akkori gabonapiacnak az érdekeit akarták kiszolgálni, ami ugye azt jelentette, hogy minél nagyobb területeken szerettek volna ugye szántóföldi gazdálkodást kezdeni, és ugye ez nagyon sokáig végül is jól is működött, csak ugye ma már rájöttünk, hogy a szántóföldi területeknek egy része olyan területeken van, ami igazából nem alkalmas a szántóföldi termelésre, hanem sokkal inkább arra lenne alkalmas, hogy vizet tározzon be, és ezeken a területeken tulajdonképpen meg kéne tanulni újra együtt élni a vízzel, és lehetőséget kéne adni arra, hogy újra vizeket tudjunk itt fogadni.
0: És akkor hogy jutott el a tavaktól a folyókig?
1: Igen, tehát ugye a WWF-nél a Dunával, a Tiszával és a Drávával foglalkozunk elsősorban. Szimplán azért, mert ugye ezek a legnagyobb folyóink, és nem vagyunk túl sokan. És ugye akkoriban a Dunához kerestek projektvezetőt, a Dunához és a Drávához is, de ugye én a Dunára jelentkeztem, és akkor itt kezdődött az ezzel való foglalatosságom, és az évek során ugye megtanultam nagyon sok mindent, ami így a folyógazdálkodáshoz kapcsolódik, tehát hogy így tovább építettem azokat az ismereteket, amiket tanultam mondjuk az egyetemen, vagy korábban, és hát azóta is ezzel foglalkozom.
0: Még egy utolsó kérdés tényleg ezekhez a vonzalmakhoz. A Dunával milyen volt egyébként a viszonyod, vagy volt-e egyáltalán?
1: Igen, ez egy nagyon jó kérdés. Tehát, hogy én több folyó partján laktam, tehát ugye, ahogy beszéltünk róla, ugye először a Rima parton, aztán viszont Szegedre költöztem később, és ott 12 évet a Tisza partján laktam, vagy töltöttem el. Tehát, hogy a Tiszát igazság szerint ugye sokkal jobban ismertem, meg sokkal inkább testközeli volt, mint a Duna. A Dunánál akkor így sokkal kevesebb időt töltöttem, tehát, hogy nem jártunk még oda akkoriban semmi különösebb szabadidős tevékenységet csinálni, hanem inkább az volt, hogy időnként, ugye, hogyha Budapesten jártunk, vagy a Dunakanyarban, akkor így nyilván megcsodáltuk, de nem volt vele ilyen különösebb személyes kapcsolatom. De azóta ez nyilván megváltozott, nagyon is. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ha az ember elkezd valamivel foglalkozni, ez korábban is ugyanígy volt, például ugye a karsztavakkal, hogy az ember elkezdi megismerni a megfigyelésének a tárgyát, és sokat foglalkozik vele, megérdekli, akkor előbb-utóbb nagyon sok minden nyilvánvalóvá fog válni ebben a folyamatban.
0: Hogyha az ember szereti azt, amit csinál, akkor azért figyeli, vagy próbálja megóvni azoktól a negatív hatásoktól, amelyek érhetik. Szóval bizonyára, ha ezzel foglalkozol és szereted is, amit csinálsz, akkor azért intenzíven figyelted ezeket a változásokat, amelyek ezek szerint elsősorban a Dunával történtek. Tudom, hogy ez egy ilyen nagyon általánosító kérdés, de ha le tudod kicsit szűkíteni a választ, hogy mit lehetne kiemelni azokból a változásokból, és feltételezem, hogy nem pozitív irányú változásokból, amelyek az elmúlt években jellemezték a Dunát.
1: Igen, egyébként figyelek én mást is, tehát hogy például ugye vannak itt nagyon kemény számok, meg történések, tehát ugye először szerintem a 2022-es év volt az, amikor először beütött az, hogy sokkal több ember számára vált nyilvánvalóvá, hogy itt baj van. Ugye a vízkörforgás ugye egy olyan folyamat, ami, tehát hogy nem ilyen kézzel fogható feltétlenül, nem az van, hogy tényleg az ember megfogja, látja, hallja, és akkor tudja, hogy mi történik, hanem ez egy tényleg egészen más típusú figyelést igényel, és ugye a vízkörforgásnak nagyon nagy része zajlik ugye például a felszín alatt, amit meg ugye még annyira sem látunk, mint a felszíni változásokat. Mindemellett ugye nagyon sokan mondják már most is, hogy azok a tavak például, vagy kisebb vízfolyások, patakok, amik mellett felnőttek akár, azok hogyan tűntek el az évek során. Tehát ugye vannak ilyen számok, hogy mennyi vízfolyás van kiszáradó félben. Szerintem azóta sokkal több, mióta én utoljára néztem, hogy több mint 27, vagy a Kiskunság területén több mint 1000 tó száradt ki az utóbbi 100 év során. A lényeg az, hogy nagyon sok, tehát hogy ezek a kis területű állóvizek és patakok, főleg az ilyen extrémebb aszályos években, mint amilyen a 22-es volt, mint amilyen a mostani, azoknak a nagy része egyszerűen eltűnik, és olyan szintre jutott a dolog, hogy már a belvizek is igazából kezdenek eltűnni, tehát hogy korábban ugye mindig hallhattuk a híradásokból, hogy a belvizek ilyen pusztító hatás, olyan pusztító hatás, hát most már belvizek sincsenek, sőt, valójában a szántóföldi termelés most azért szeretik a régebbi belvizes területeken még mindig csinálni, mert ott még van valami nedvesség a talajban, tehát hogy ott sokkal tovább kitart ez a talajnedvesség. És tehát, hogyha magára Dunára kanyarodok vissza, hogy ne csapongjak túlságosan, a Dunán szerintem a leginkább ugye az látványos, vagy az egyik leglátványosabb dolog, hogy milyen nagyon alacsony a vízszintje. Azt hiszem, hogy én is 22-ben döbbentem meg először, amikor ugye Budapestnél olyan alacsony volt a vízszint, hogy szinte be lehetett gyalogolni ugye a Margit-szigetnél a közepére. Tehát, hogy vannak ilyen fotóim nekem is, hogy a parlamentet a Duna közepéről fotóztam le, és hogy ez egészen húzós, tehát hogy egy ilyen számot is hallottam, vagy láttam én is most, hogy a nagymarosi vízmércénél, hogy a medernek az egy tizedében van tulajdonképpen víz, és hogy ezek nagyon húzós számok, hogy amikor így a legnagyobb vízfolyásainknak is a vízhozama ennyire alacsony, és ugye ennyire nem jön rajta semmilyen szintű árvíz, szerintem akkor lehet látni, hogy probléma van, és már a Dunamenti élőhelyek, erdők, tehát amelyek közvetlen a Duna árterében vannak, azok is kezdenek csúcsszáradni, akkor azt gondolom, hogy ott már lehet érzékelni, hogy baj van.
0: Szóval a Duna fő szakterületed, tehát a Duna nem csak Magyarországon átfolyik, hanem néhány országon, Szlovákián keresztül is, és ugye tekintettel arra, hogy te magad is szlovákiai származású vagy, azon túl, hogy a Dunával foglalkozol, figyelsz-e még más helyi vonatkozásokra, vagy egyébként ugyanúgy állsz hozzá, mintha egy más Magyarországon kívüli országról beszélnénk?
1: Itt két dolog is van. Ugye az egyik az az, hogy a vízrendszerek ugye nem állnak meg a határokon. Tehát, hogyha ugye azt meg akarjuk érteni, mondjuk, hogy mi van a Kárpát-medencében, vagy mi van az Alföldön, akkor mindenképp figyelnünk kell azt, hogy mit csinálnak a felsőbb vízgyűjtőkön. És ugye Magyarországon eleve a megújuló vízkészleteknek a több mint 90%-a az külföldről érkezik, tehát hogy rá is vagyunk utalva, hogy ezekkel az országokkal együtt működjünk. A folyók kapcsán ezeket mindenképp szoktuk figyelni, és ugye a Dunán a bősi vízlépcső az egyik az, ami ugye a legnagyobb hatást gyakorolja máig a magyar szakaszra is, ugye a szigetközi területekre elsősorban, és emiatt voltak is ugye egyeztetések, vagy hát mindig vannak egyeztetések, hogy akár lehetne is előrelépést elérni, de van egy olyan vetülete is a dolognak, ugye, hogy a bősi erőművet is fel kellene újítani, és akkor ugye nagyon sok megoldatlan kérdés van, ugye például ugye a hajózhatóságnak a témája, hogy akkor hogyan, hol lehetne hajózni. Ugye ez például kihatással volt a szigetközi területeken, ugye az Öreg-Dunán történő potenciális beavatkozásokra, mert a sziget közben ugye nagyon sok fenékküszöbet építettek amiatt, hogy mikor elterelték a Dunát, akkor ezekben mellékágakban nem jutott víz, ez ugyanígy van a Csalló közben is, és ugye itt is, mivel ez egy mesterségesen fenntartott rendszer, ugye nagyon sok karbantartást és felújítást igényel, de ugyanúgy a bősi vízlépcső mentén már kidolgozásra került a halátjárónak a terve, ugye most a természet helyreállítási rendelet miatt ugye a folyók átjárhatóságát Európa szerte kötelező lesz megoldani, és emiatt ugye a nagy erőművek mentén is gőzerővel dübörög az átjárhatóságnak a tervezése, és hát ugye az átjárhatóság az nem csak azt jelenti, hogy mondjuk a halak számára legyen átjárható, hanem például a hordalék számára is, ugye a hordalék nem egy annyira szexi téma, tehát hogy itt nem a karizmatikus megafaunáról beszélünk, hanem tényleg hordalékról, kavicsokról, homokról, és hogy nehéz érteni azt, hogy ez mondjuk miért probléma, hogy akadályozva vannak, és hogy mondjuk a víztározók megfogják följebb ezeket a hordalékokat. Ez azért is probléma, mert akkor ugye a folyó, ahelyett, hogy az erejét, vagy a munkavégző képességét arra fordítaná, hogy ezt a hordalékot vigye, görgesse, vagy szállítsa, inkább arra fordítja, hogy mélyebbre vágja magát, vagy rágódjon be a medrébe, és ugye Magyarországon elég súlyosak emiatt a folyóknak a medermélyülési tendenciái, és ugye ez odáig vezetett, hogy a folyók már inkább elszívják a talajvizeket, tehát hogy nem elég, hogy nem tudják utánpótolni, vagy megtámasztani a folyók a talajvizeket, hanem még el is szívják azokat, ugye ez a Tisza mentén például ugye különösen súlyos. Úgyhogy ezeknek a mesterséges rendszereknek, meg az, hogy így a folyóknak a dinamikáját alapvetően vágták széjjel a különböző víztározókkal, ez ugye mindenképpen megoldásokat igényel. amin mi is dolgozunk. Aztán együtt szoktunk működni, ugye a Szlovákiában is működik részben egy WWF, részben pedig például a Broz Egyesület, és ugye a Broz nagyon sok eredményt ért már el itt a csalóközi területeknek, például a Nagyléli szigetnek a környékén a mellékágak helyreállításával, tehát hogy ők tényleg területeket vásárolnak fel és állítják helyre, tehát hogy az ő tevékenységük az tényleg mintaértékű, és hogy például most kaptak az egyik live pályázatukra ezzel kapcsolatban Brüsszelben is egy nagy díjat a tevékenységükre, ami teljesen megérdemelt. Úgyhogy ott is működnek ilyen egyesületek, akik kifejezetten ezzel foglalkoznak. Aztán vannak például olyan kutatók, akik Szlovákiában, ugye mivel ott magas hegységek vannak, meg nagyobb hegységek, ott nagyon sok a hegyi patak, ahol ugye egész más megoldásokat kell alkalmazni, mint például az Alföld területén, és akkor ott ugye a lefolyás lassításra érdemes koncentrálni, és például van, aki ezzel foglalkozik, hogy az ilyen jellegű vízfolyásokra röngátakat építsen, ugye a röngátak azok részben ugye elkorhadnak, részben pedig ugye segítenek a víz kivezetésében, sokkal több tud helyben elszikkadni, és akkor ugye fokozatosan tud lefelé szivárogni, és akkor ezáltal kevésbé fognak például a források elapadni, akár a lentebbi, a hegylábi területeken is. Szóval ezeket is szoktuk figyelni, hogy itt milyen tevékenységek zajlanak, vagy szoktam én is személyesen. Nyilván a lakóhelyem környékén, ugye, amik történnek, tehát ugye a Sajónak a szennyezése az egy nagyon súlyos történés volt, ugye, amikor a lezárt bányából kezdett ugye oda a szennyezés szivárogni, és azért az is nagyon sokáig tartott, és szerintem máig nem megoldott teljesen annak a bányának a problémája. Akkor az Ipoly egy olyan dolog, amivel szintén közösen kell dolgozni Szlovákiával, hiszen ott is nagyon sok elavult zsilip van az Ipolyon, amit át kellene már alakítani ahhoz, hogy a víz megtartást szolgálja, meg az átjárhatóságot is egyúttal egyébként. Tehát, hogy ott vannak is közös projekttervek, és mindemellett pedig ugye a régi projektterületemről is igyekszem tájékozódni, tehát hogy az Aktelek és a Szlovák Karszt, hogy ez a szívemhez nagyon közel álló területek, és igyekszem azzal is képben lenni, hogy ott azok a kis tavak, amikkel foglalkoztam, azokkal most mi történik aktuálisan jelen körülmények között. És amit még szintén mintaértékűnek szeretnék hozni Szlovákia területéről, amit például Magyarországon máig nem sikerült megvalósítani, ugye ez az erdőgazdálkodással kapcsolatos, az, hogy Szlovákiában létrehozták a zóna rendszert, és ugye a legmagasabb a 4-es fokozatú területeken, ott ugye egyáltalán nem szabad fát vágni, tehát hogy ezek ilyen klasszikusan erdőrezervátumként tudnak működni, és hogy ez az erdőgazdálkodás egy hatalmas lépése, ami tényleg nagyon pozitív dolog, és kicsit reménykedünk, hogy ezt itt is Magyarországon is be lehet vezetni. Előbb-utóbb ugyanez nem vízgazdálkodás, de minthogy minden mindennel összefügg, és hogy az erdők is nagyon fontos szerepet töltenek be a vízkörforgásban, ezért mindig szoktuk figyelni, hogy az erdőkkel is egyébként mi történik.
0: Most egy kicsit általánosan a vízgazdálkodásnak a következményeiről fogunk talán beszélgetni, és akkor most hozom be azt a dolgot, hogy az elmúlt néhány hétben megtanultunk egy új kifejezést, a hőkupolát, és ezzel párhuzamosan egyre több helyről jeleztek nehézségeket az ivóvízhez való hozzáférés szempontjából. Nálunk például Szlovákiában a Nyitra környéki településeknél volt egészen kritikus a helyzet. Mégsem gondolom, hogy azokat, akiket ez közvetlenül nem érintett, hogy őket ez visszafogta volna a vízfogyasztásban. És nem beszélve arról, hogy nem a magánemberek a legnagyobb vízfogyasztók. Szerinted vannak-e hatékony stratégiák arra, hogy reális változásokat lehessen ebben elérni? És hogy hogyan lehetne nyomást gyakorolni az egyénekre, és hogyan a gyárakra, akik pedig a legnagyobb vízfogyasztók nyilvánvalóan?
1: Alapvetően én itt azért rámutatnék egy kicsit ilyen logikai bukfencre, tehát hogy nem a magánemberek a legnagyobb vízfogyasztók, tehát hogy közvetetten ugye mi mind a nagy vízfogyasztó iparágak termékeit vásároljuk. Tehát hogy mi társadalomként ugye nagyon sokszor függetlenítjük magunkat azoktól a negatív folyamatoktól, amiket látunk zajlani, de valójában ugye ezek velünk összefüggésben történnek így. Tehát, hogy volna egy olyan fajta társadalmi felelősségvállalás, aminek nagyon is jelentkeznie kéne, és ennek ki kéne terjednie, ahogy említetted, arra is, hogy a saját életünkben hogyan viselkedünk, hogyan tudunk felelősséget vállalni magunkért, meg a környezetünkért, közvetlen környezetünkért. A másik pedig az, hogy ezt ki kéne kényszeríteni a politikusoktól is, és a vállalati szféra egyes tagjaitól. Tehát, hogy a víztakarékosságot, a vízminőséget, egyáltalán a felelős vízgazdálkodást. Tehát, hogy én azt láttam így a mindennapok során, most már talán egy kicsit változóban van ez, hogy az emberek úgy gondolják, hogy abban vannak, hogy majd az állam megold helyettük mindent, és tulajdonképpen nekik nem kell semmit csinálni, de ez nem így van, meg ma egyre kevésbé van így. Muszáj jelentkeznie a társadalom részéről annak a fajta igénynek, hogy itt változásra van szükség, ebben az esetben ugye a vízgazdálkodásban, és hogy ennek az igénynek nagyon erősen meg kell jelennie, mert valószínűleg akkor tudnak, vagy akkor fognak a politikusok is errefelé ebbe az irányba fordulni, hogyha látják, hogy van erre egy erős igény, mert ugye a politikusok ugye nyilván igazából ők inkább rövid távon szoktak gondolkozni, ugye a saját érdekeiket nézve. És hogy is mondjam, tehát hogy a környezetvédelem az ugye nagyon sokszor környezet és természetvédelem nem szokott népszerű lenni, mert egyfajta ilyen fékként működik, és nagyon sokszor korlátozó intézkedéseket kell bevezetni, és hogy az emberek egyáltalán nem szokták ezt szeretni, hogyha valamiben valaki ugye megpróbál nekik bármiben gátat szabni. Csak hogy itt az a baj, hogy itt ez egy kicsit olyan, hogy a saját érdekünkben próbálunk magunknak gátat szabni, ugye ebbe én is benne vagyok, és hogy ezt kellene megérteni, hogy a probléma ugye olyan súlyos, hogy itt szükség volna arra, hogy mindenki részt vegyen ebben a felelősségvállalási folyamatban. És ugye nyilván, hogy azt kérdezted, hogy mit lehet tenni, tehát hogyha kicsit ezt konkrétabb szintre hozzuk le, vagy így a gyakorlat szintjére, mindenhol, tehát helyben mindenki tud tenni, akármilyen élethelyzetben van, azt hiszem. Egészen más kell persze csinálni, vagy mást lehet tenni mondjuk egy olyan embernek, aki egy társasházban él, egy olyan valakinek, aki kertesházban él, mert másfélék a lehetőségek, de vannak. Tehát ugye nyilván ugye a kertesház területén ott borzasztó fontos lenne az, hogy minél kevésbé burkoljuk le a kertet térkővel vagy betonnal. Fontos lenne az, hogy minél több természetes árnyékolást alkalmazzunk ugye a házon, vagy a kertünket úgy tervezzük meg, hogy ilyen erdőkert-szerű legyen, hogy legyen körbeültetve vagy cserjékkel, vagy fákkal, ami tud árnyékot vetni a kertünkre. Alkalmazzunk ugye talajtakarást a kertünkön, tehát ugye különböző típusú mulcsokat, ami szintén képes megőrizni a vizet. Tehát egyszerűen muszáj használnunk ezeket az ilyen beépített pufferrendszereket, amik elnyújtják azt, hogy a víz eltűnjön a területünkről, és erre egyre inkább szükségünk van. Ahol lehetőség van arra, szerintem az borzasztó fontos, hogy a csapadékvizet minél nagyobb arányban meg tudjuk fogni, ami a tetőnkre leesik, onnan egészen sokáig lehet öntözni. Akinek van kertje, ugye ez mindenképp fontos. Én azt gondolom, hogy az ilyen autómosás, például ugye, vagy medencefeltöltés, tehát ezekre főleg az ilyen időszakokban, amikor extrém hőség van, a legritkábban volna szabad vizet pazarolni, ugye pláne ivóvizet, ahol lehetőség van arra, hogy a szürke vizeket felhasználjuk, ami az ilyen mosásból, mosogatásból származik, azt mindenképp próbáljuk helyben elszikkasztani, tehát oda kiönteni, és akkor ugye ezzel mindent tudunk segíteni. Most nyilván ugye egy társasházban élő embernek kevesebb lehetősége van, de ott is meg lehet szervezni például közösen akár az esővízgyűjtést a tetőről, és akkor ott azzal lehet a környező fákat öntözni, tehát ugye mostanában különösen a települések területén az ottani fák is teljesen kritikus állapotba kerül, és nagyon nagy szükségük van arra, hogy öntözzék őket. Van az a társasházi gyakorlat, amit én mindenhol látok, hogy szintén tarra vágják a kertet, tehát hogy ha kell, hanem ugye legyen egy cent is a fű, ugye ezt is el kellene felejteni. El kéne felejteni azt, hogy ősszel elvisszük a lehullott lombot, tehát ugye azt is helyben kéne tartani. Tehát, hogy minden olyan anyagot helyben kéne hagyni, ami árnyékolni tud és vizet tud visszatartani, akár a takarásával, akár magában.
0: Ezt most Igen. Úgy érted, hogyha lehullanak a fáról a levelek, akkor azt ne gerebjezzük össze?
1: Ne, azt ott kell hagyni, és akkor az szépen tavaszra eltűnik. Tehát, hogy a giliszták és a talajban lévő mikroorganizmusok ezeket a leveleket lebontják. Esetleg, hogyha valakit nagyon zavar, hogy mondjuk mindenhol levéltakaró van, annyit lehet tenni, hogy a fák alá egy kicsit behúzzuk a levelet, és akkor az ott szépen tavaszig el fog komposztálódni. Ezt mi is nagyon régóta így csináljuk, és teljesen jól működik. Úgyhogy mindenképpen, tehát nem szabad elvinni a helyben képződő szerves anyagot, mert ugye azt ugye tudjuk komposztálni, és akkor abból részben egy szerves anyagban gazdag mulcsréteget és humuszréteget tudunk majd adni a talajainknak.
0: Bocsánat, hogy az előző generációk úgy nevelkedtek, hogy tiszta udvar, rendes ház, tehát hogy igazából a fűnek is ápoltnak kell lennie megfelelően, most konkrétan itt a levelet említetted, az sem maradhatott a fák alatt, tehát hogy nem erre a mentális beállítottságra szoktatták rá az előző generációkat, és itt iszonyúan nehéz abba beleképzelni magunkat, már egy másik generáció tagjainak talán, hogy az ő fejükben mi is játszódik le, és hogy ezt hogyan lehet megváltoztatni. Erre vannak egyáltalán eszközeink, hogy mondjuk átneveljük ezeket a generációkat, akik már mondhatni nyugdíjkor környékén lehetnek, ha általánosíthatunk így?
1: Igen, ez egy nagyon jó kérdés, igen, tehát hogy ez szokott lenni, igen, az egyik kulcskérdés, hogy ugye mások voltak akkor a körülmények, amikor ez a felvetés volt, hogy tényleg az utolsó fűszálig ki kell mindent mindenhonnan gyomlálni, mert csak akkor működnek jól a dolgok. Egyszerűen szerintem tényleg azt kell tudatosítani, hogy megváltoztak a körülmények, és hogy nem csak, hogy megváltoztak, hanem hogy nagyon súlyosan megváltoztak. Valószínűleg lesznek olyan emberek, akik ezt sohasem tudják elfogadni, még ilyen körülmények között sem, bár szerintem, ahogy telnek az évek, valószínűleg egyre súlyosabban fognak kopogtatni ezek a tünetek, tehát hogy ebben az esetben ezek az aszályos tünetek, tehát hogy előbb-utóbb valószínűleg még többen fognak ezen elgondolkodni, és csak arra lehet törekedni, hogy tényleg folyamatos tájékoztatás, folyamatos kommunikáció erről, és akkor abba bízunk, hogy előbb-utóbb többségbe kerül ez a fajta hozzáállás, hogy egyszerűen a megváltozott körülményekre reagálni kell, és egy kicsivel gyorsabban, mint szoktuk, mert ugye az van, hogy azért nagy rendszerekben élünk, nagy és bonyolult rendszerekben, és hogy ezeknek van egyfajta ilyen tehetetlensége. Tehát, hogyha elképzelünk egy nagy hajót, ami mondjuk ment egy irányba, akkor, hogyha behúzzuk a féket, akkor az még mindig siklik egy darabig ugyanabba az irányba. Tehát, hogy ez a rendszernek egyfajta sajátossága, de ettől függetlenül egyszerűen törekedni kell, mert nincs más út, tehát, hogy muszáj. És beszéltél még ugye az ivóvíz problémákról, ugye a különböző településeken. Igen, szóval, hogy itt is igyekezni kellene nem úgy reagálni, hogyha mondjuk megkérnek minket arra, hogy próbáljunk legalább bizonyos időszakokban akár az energiafogyasztásunkat visszafogni, akár azzal tényleg, hogy ne ivóvízzel mossunk ezekben az időszakokban autót, meg ne töltsük fel a medencénket tényleg ezekben a legkritikusabb időszakokban, akkor ezeket nem azért mondják, mert hogy valakit bosszantani akarnak, hanem egyszerűen ettől tud hosszabb távon működni a közösségünk úgy, ahogy megismertük. Mert eljöhet az az idő, amikor tényleg ezek nem kérések lesznek, hanem felszólítások, és amúgy jogosan, mert tényleg, hogyha az emberek nem látják be, akkor muszáj. Muszáj egy rendeletet kibocsátani, vagy bármi, tehát, hogy ami egy kicsit így, tehát, hogy kötelezővé teszi ezeket a dolgokat, tehát, hogyha magunktól nem megy, akkor majd külső kényszerítéssel kell, hogy menjen. És még mindig nem azért, hogy valakinek rossz legyen, hanem azért, mert így fog működni.
0: Akkor érzgessük egy kicsit meg jobban a hallgatókat, hogyha semmi nem változik, minden így marad. Tehát, ha senki nem fogja jobban vissza magát, akkor mire számíthatunk a közeljövőben? És mondjuk nézzünk rá utána egy ilyen hosszabb, tehát egy ilyen 50 éves távlatra is.
1: Itt most egy kicsit lehet, hogy visszakérdezek, hogy konkrétan mire gondolsz, mert ugye itt nagyon sok területről lehetne valamit mondani, tehát lehet mondani valamit az ivóvízgazdálkodásról, lehet a vízgazdálkodásról, az élelmiszertermelésről, a mezőgazdaságról.
0: Hát én egy kicsit most mindenről szeretnék hallani.
1: Jó, akkor menjünk sorban, vagy legalábbis megpróbálom egy kicsit. Lehet, hogy először távolról akkor megközelíteni, és akkor utána megint lebontani részterületekre. Tehát most az történik, hogy a klímaváltozás, ahogy gyorsul, ugye ez azzal jár, tehát hogy ez elsősorban ugye a vízkörforgáson keresztül jelentkezik. Ugye ez azt jelenti, hogy a csapadékban egyre nagyobb szélsőségek jelentkeznek, tehát hogy mondjuk hiába esik le ugyanannyi mennyiségű csapadék egy év alatt, annak az eloszlása az nem ugyanolyan lesz, mint régen, tehát hogy azt mondják, ugye, hogy az esős napok száma az nagyjából egyharmadával csökkent. Ez ugye azt jelenti, hogy mondjuk, mit tudom én, 3 hónapig nem esik eső, de utána meg leesik, mit tudom én, 2 nap alatt az elmúlt 3 havi hiányzó csapadék mennyiség, és akkor ugye azzal kell valamit kezdeni. És igazság szerint ehhez kéne alkalmazkodni, tehát hogy ilyenkor, ami lezúdul az a nagy csapadékmennyiség, akkor attól ne reflexből megszabadulni akarjunk, elvezetni minél gyorsabban, hogy ne legyen koszés probléma, és nem tudom, hanem erre kell készülni most már, hogy rövid idő alatt nagy intenzitású csapadék, és amit csak lehet, azt meg kell belőle fogni, mert ha nem, akkor ugye rákövetkező pár hónapot is megint eltölthetjük víz nélkül, aminek lesznek ugye következményei. És épp most, vagy hát egyre több cikk jelenik meg amúgy jogosan, például ugye a mediterrán gyakorlatokról, hogy ott hogy csinálják, mert ugye ott sokkal régebb óta és még erősebben jelentkeznek ezek a problémák, de amit legutoljára olvastam, az például India vízgazdálkodásáról szólt, ahol ugye van egy nagyon rövid monszun időszak, és utána hónapokig nincs semmi. És ők erre rendezkedtek be, hogy a rövid idő alatt a monszun eső vízmennyiségét betározzák, és akkor ezzel tudnak a későbbiekben gazdálkodni. Hát nekünk is ebbe az irányba kéne nyitni. Mert ugye már most is például ugye a élelmiszertermelésnél, ugye a mezőgazdaságban nagyon sokféle probléma jelentkezik, tehát ugye egyre kevésbé lehet például kukoricát termeszteni, mert nem éri meg, mert nagyon kevés a víz hozzá, aztán valószínűleg ugye drágulni is fognak ezek a dolgok, tehát az élelmiszer árakban valószínűleg egyre inkább jelentkezni fog az, hogy kevesebb terem meg. Tehát, hogy korábban mondjuk egy olyan 1 hektáros búzatábláról, ahonnan le lehetett hozni mondjuk 60 tonna búzát, ott most mondjuk le lehet hozni, nem tudom, 20-at, és korábban egy olyan kalászról, amin volt mondjuk 60-70 szem, most van rajta mondjuk 3, tehát, hogy ilyen szintű változások vannak. Aztán ott van az állattartás is, ami szintén nagyon nagy gondokkal küzd, tehát, hogy a kaszálókon, legelőkön nagyon hamar kiég a fű, és egyre kevesebbet lehet belőle betakarítani, és a takarmány árak azok az egekben vannak gyakorlatilag, és nagyon sok állattartó emiatt is kényszerül feladni, mert ugye egyszerűen nem éri meg azt a nagyon drága téli takarmányt megvásárolni, amit most meg kell vásárolnia. Tehát hogy az egyik terület, ahol ugye jelentkezni fog ez a dolog, hogyha nem teszünk semmit, akkor a mezőgazdaság is az élelmiszerellátásunk és a pénztárcánk fogja végső soron bánni. Ugyanez igaz az ivóvízre is, tehát az ivóvízről is ugye esett szó. Tehát ugye az ivóvízellátás az ugye nagyon változatos módokon szokott történni, tehát hogy Magyarországon ugye például a Duna mentén, itt elsősorban a Duna kavics rétege által megszűrt vizet isszuk, tehát ugye parti szűrésű kutak vannak, és ugye a lakosságnak a több mint 40%-a ezekből a parti szűrésű kutakból iszik. Na most, hogyha a Dunának nagyon lecsökken a vízszintje, akkor vannak olyan helyek, ahol a kutakban nem a Duna felől fog víz áramlani, hanem a környező, akár mezőgazdasági területek felől, akár városok felül, és ezek a vizek nem lesznek olyan jól megszűrve, mint ami a Duna irányából érkezik, ezért sokkal drágább lesz például a ivóvíznek a megtisztítása, ami végső soron megint csak a mi vízszámlánkban fog jelentkezni. Aztán valószínűleg egyre durvábbak lesznek a vízkorlátozások is, tehát lehetnek egyre hosszabbak, egyre szigorúbbak, mikor lehet vizet vételezni, mikor nem. Ugye nagyon sok településre most is tényleg lajtos kocsival viszik ezekben az időszakokban a vizet, tehát hogy sokkal inkább ilyen kicsit ilyen afrikai körülményekre lehet ráállnunk, tehát hogy voltak azért az elmúlt évekből, azt hiszem 22-ből szerintem valahol ott Fokváros környékén volt nagyon súlyos vízkorlátozás. Ezekre biztosan számítani lehet az elkövetkező időkben.
0: Itt most mi az, ami az egészen közeli veszélyt jelenti, és mi az, ami tényleg olyan távoli, hogy a mai szemlélő ezt még eltartja magától?
1: Igazság szerint, szerintem ugye ebben a folyamatban benne vagyunk valamennyire, és lehet, hogy, hogy is mondjam, tehát hogy általában a természeti folyamatok, meg a természeti rendszerekben lezajló kölcsönhatások, azok nem egy lineáris skálán változnak, hanem ugye ez inkább ilyen hálózatos működésben kell elképzelni, tehát hogy nagyon sokszor van egy kicsit jobb év, egy kicsit rosszabb, és hogy ezek a dolgok, amikben már most benne vagyunk, ez nem tudom, lehet, hogy egy évig kicsivel jobb, aztán kicsivel rosszabb, aztán sokkal rosszabb lesz. Tehát hogy én azt gondolom, hogy ezek, ha nem teszünk semmit, akkor fokozatosan lesznek egyre rosszabbak. Tehát hogy én azt gondolom, hogy itt egy 10-20 éven belül el lehet érni egy nagyon-nagyon kritikus időszakba, amikor ezek, amiket elmondtam, ezek szerintem odáig is vezethetnek, hogy akár, nem tudom, tüntetések is lehetnek belőle valószínűleg, tehát hogy itt én azt gondolom, hogy a 24. óra végén vagyunk, és hogy ha, mit tudom én, 1-2 évtizeddel ezelőtt teszünk valamit, akkor valószínűleg még könnyebb dolgunk lett volna ezeket megoldani, mert ugye ezek olyan robusztus folyamatok, amiknek a tönkretételét ugye évtizedekig, meg akár évszázadokig dolgoztunk érte, hogy ennyire rossz legyen, mint amennyire rossz most, és ezeket a folyamatokat ugye nem lehet 1-2 év alatt megfordítani, de el kell kezdeni, mert a második legjobb időpont, ha ugye nem kezdtük el 10 éve, akkor az most van, és ha sikerül ugye ezeket fokozatos, kisebb-nagyobb beruházásokkal, szemléletváltással áthidalni, akkor szerintem kevésbé lesz rossz mondjuk 10-20 év múlva, de az biztos, hogy itt már nem arról beszélünk, hogy vissza tudunk-e térni az eredeti állapotba, mondjuk ahhoz, ami nem tudom, mondjuk 70-80 évvel ezelőtt volt, hanem hogy mondjuk 10-es skálán csak 6-os szinten legyen rossz vízgazdálkodási szempontból.
0: A saját életedben mit teszel a fenntartható környezetért, és vannak esetleg olyan dolgok, amiről tudod, hogy meg kéne tenned, de még nem jutottál el arra a pontra, hogy ténylegesen meg is tud tenni?
1: Ezt egy kicsit azért bővítem ki, mert hogy így az én életemben is voltak mindenféle körök és fordulatok, és ugye én úgy indultam, tehát hogy Rimaszombatban mi egy viszonylag legalább félig önellátó gazdálkodásból indultunk, tehát hogy nekem a gyerekkoromban még működött a nagyszüleimnek a gazdasága, tehát ugye voltak földjeink, azon termeltünk takarmányt az állatainknak, meg zöldségeket, meg ugye mindent, ami szükséges. Voltak teheneink, tyúkjaink, disznóink, tehát hogy tényleg ugye elég sok mindent tudtunk saját magunknak is előállítani, és hogy az élményem az volt, hogy ez aztán tényleg nagyon nehéz munka, amikor ugye nyáron valaki, nem tudom, Horvátországba ment kirándulni, mi akkor ugye kukoricát mentünk törni, vagy kapálni a cukorrépát, vagy akármi. Ez azért így nehéz volt. Tehát, hogy gyerekként azt mondtam, hogy ez nem, tehát, hogy ezt én nem szeretném csinálni. És ugye aztán, hogy elkerültem középiskolába, és aztán pedig valahogy mégis ott kötöttem ki egy középiskolai impulzus hatására, hogy ott ültem a környezetkutató szakon, és akkor hallgattam azt, hogy gyakorlatilag hogyan tesszük tönkre a környezetünket, és akkor ezeket ugye elméletben jól megtanultam, végül pedig ugye megszülettek a gyerekek, és azt hiszem, hogy a gyerekek születésénél kezdtem el így leginkább kísérletezni, tehát ugye akkor otthon voltam, nem volt ugye egy fő állásom, hanem ugye otthon ültem, és akkor sokkal több mindenre volt időm így kísérletezni. És ugye akkoriban kezdtem például azzal, hogy visszahoztam a gyerekkoromban teljesen természetes mosható textíliákat, de az életnek minden területére, onnantól kezdve, hogy a gyerekeknél mosható pelenkát használtam, mosható textilzsebkendőt használtam, sőt, mosható betéteket használok mai napig, de a mosható szalvéta, tehát hogy minden, amit az ember tudott az eldobhatós dolgokat helyettesíteni, azt igyekeztem helyettesíteni, ugyanígy a bevásárlótáskákkal, bármivel, és később, amikor ugye újra elkezdtem dolgozni, akkor ugye megint kevesebb energiát tudtam erre fordítani, de mindemellett ugye azért megmaradt egy alapszint, amit használtam. Végül pedig ugye most egy tanyán élünk, és ugye újra vannak állataink, tehát ugye végső soron ugye visszakerültem oda, ahonnan indultam, de hogy sok mindent ugye mi is másképp csinálunk már, és pont egy kicsit, amit az előbb felhoztál, ez a régi generáció, új generáció, tehát hogy ilyesmi, hogy szántás, ugye ez szóba sem kerülhet, tehát hogy a szántással ugye az, hogy hogyan tesszük tönkre a talajokat, ugye mára ez is teljesen nyilvánvaló, tehát hogy igyekszünk tényleg csak a mulcsborítást használni, például a kertjeinknél, itt is ugye erdőkertet. Hát tulajdonképpen volt itt ugye eleve egy erdős terület, és igyekeztünk a kertet úgy telepíteni, hogy így a fák mellé, hogy ugye minél hosszabban biztosítsanak árnyékolást, aztán ugye az állati trágyát, ugye amit helyben mi termelünk, meg azt használjuk a termőrétegnek a kialakításához. Mi is igyekszünk az összes csapadékvizet felfogni, komposzt WC-t használunk, tehát ugye a vízöblítéses WC az szóba se jöhet, mert ugye az is csak egy elpazarolt víz, egy plusz egy vízképzés, amire ugye energiát kell fordítani, hogy az ember ugye újra megtisztítsa, még itt helyben ugye simán el tudjuk komposztálni. Az összes használt vizet, amivel mosogatunk, azt mind helyben elszikkasztjuk, tehát hogy vizet innen nem engedünk el egy cseppet sem, mindent helyben felhasználunk. Úgyhogy azt hiszem, hogy nagyjából most ennyit tudnék említeni. Amit még mindenképpen szeretnék sokkal többet csökkenteni, de egyelőre mondjuk úgy, hogy nem olyan az élethelyzetem, hogy megtehetném, az, hogy kevesebbet szeretnék autóval járni, és sokkal többet tömegközlekedni. Tehát, hogy azt hiszem, hogy ez az, amiből még mindenképpen vissza kellene venni, és talán akkor, hogyha a gyerekek nagyobbak lesznek, és külön tudnak tőlem mozogni, akkor erre sokkal több lehetőségem lesz, azt gondolom.
0: Nekik ez már teljesen természetes ez az életforma, vagy azért ők is tiltakoznak még egy-két dolog ellen?
1: Szerintem ők még azért inkább egyelőre, ugye ebben a korban szerintem én is jobban szerettem a város kényelmesebb vívmányait, meg ugye az ember eleve egy kényelmes lény szerintem, tehát hogy sokkal jobban bele tud kényelmesedni a társadalom által biztosított infrastruktúrákba, de hogy egyébként viszont azt nem árt tudatosítani, hogy nem arra lettünk teremtve, hogy a kényelemben legyünk folyamatosan, hanem arra inkább, hogy a kihívásokat megoldjuk. Ez ugye szerintem egy kicsit így az agyat így edzésben is tartja, hogyha úgy tetszik. Meg ad egyfajta sikerélményt is, tehát hogyha az ember így maga meg tudja oldani a vízellátását, vagy az energiaellátását, akkor az ad egyfajta ilyen jóféle sikerélményt is, hogy nem kell másra támaszkodnia, vagy ha összeomlik az egész rendszer, akkor még mindig tud valamit kezdeni az életével, vagy tud élelmiszert előállítani, vagy bármit. Tehát ez egy ilyen erőt is ad, hogy mennyi mindent meg tudunk magunktól is oldani.
0: Most, ha így az egészen közeli jövőt nézzük, tehát az előttünk álló egy-két hetet, hónapot, hiszen nyár van, akkor azt azért kijelenthetjük, hogy leselkedik ránk egy újabb hőkupola veszélye, ha bekövetkezik, mit tegyünk.
1: Ez a hőkupola, ez egy elég divatos kifejezés lett, de hogy valójában a hőkupola ez egy elég exakt meteorológiai jelenség, és egy elég sok változónak kell ahhoz összeállnia, hogy ez összejöjjön. Tehát, hogy konkrétan tényleg egy hőkupola. De ettől függetlenül, ugye a hőségnapok száma az sokkal több, mint pár évtizeddel ezelőtt. Tehát, hogy arra biztos, hogy lehet készülni, hogy lesznek még hőségnapok hosszabb, rövidebb időszakokban, ha nem is konkrétan hőkupola. Hát, ugye én azt gondolom ilyenkor, hogy az embereknek tényleg az a jó, hogyha ott tudnak lenni egy hűvösebb helyen, és szerintem napközben, a napon aktív tevékenységet folytatni, az borzasztóan megterhelő ilyenkor a keringési rendszernek, tehát hogy kicsit ilyen téli, mikor ugye télen beállnak a sötét órák, és az emberek inkább otthon vannak, hát ilyenkor is ilyen mediterrán siesta-szerű időszakban vagy működésmódban tudunk működni, és akkor ugye a hűtésnek a különböző formáit kipróbálni. Most ugye eleve, hogyha felkészültünk erre az időszakra, tehát hogy a házaink mondjuk olyan alapanyagból épültek, vagy úgy vannak természetes módon árnyékolva, hogy direkt nem a klímát emlegetem, mert ugye a klímának, azt is nagyon sok szakirodalom dolgozza már fel, hogy ugye a klímával egyrészt, mármint a klímaberendezéssel, még inkább rontunk a melegedési folyamatokon, tehát hogy azzal még melegebbet termelünk, plusz rengeteg energiát fogyasztunk, plusz ugye a testünket is arra kondicionáljuk, hogy kevésbé szokja meg ezt a nagy meleget, tehát hogyha beállítunk ugye a klímán mondjuk 25 fokot, és utána kilépünk a 38-ba, akkor egyrészt megterhelő is lesz, meg a testünk tényleg kevésbé tud adaptálódni a hőséghez, tehát hogy én általában nem azt mondom, hogy meg lehet úszni, mert néha tényleg olyan meleg van, hogy nem lehet egyszerűen kibírni egy kis hűtés nélkül, de én azt gondolom, hogy mondjuk jobb az, hogyha időnként mondjuk letusolunk, vagy ott tudunk lenni a vízparton, tehát általában ilyenkor mi is így Budapest és környékén így a Dunaparton szoktuk ezt túlélni, ezeket az időszakokat, ugye a városokban. Ugye a hősziget hatás miatt még sokkal melegebb van, mint a külső területeken, tehát lehet látni, hogy az ember mondjuk, amikor nemrég mentem haza Budapestről, ugye Rimaszombat irányába, és Budapesten ugye 40-41 fok volt folyamatosan, és ahogy haladtunk kifelé, ugye úgy csökkent a hőmérséklet, és amint az ember ugye odaért egy ilyen erdősebb szakaszhoz, ott ugye rögtön leugrott mondjuk 36-35-re, tehát hogy így elképesztő különbség van, amit már autóból is lehet érzékelni. Ugye a másik pedig az, hogy a burkolt területeknek az a nagy rákfenéje, hogy míg mondjuk egy természetes felszín délután már ugye nem sugározza vissza a hőt, a burkolt felszínek azok akkor kapcsolnak rá, igazából amikor a nap már lejjebb van a zenitjén, tehát hogy a városban még az sincs meg, hogy akkor délután estére lehűljön az idő, a természetes felszíneken viszont olyankor ugye már így kicsit meg tud könnyebbülni az ember, úgyhogy én azt gondolom, hogy ilyenkor mindenképp jobb vagy a folyópartokon, vagy az erdőkben tartózkodni, hogy könnyebben túl tudjuk élni ezeket az időszakokat.
0: Nagyon szépen köszönöm.
1: Én is köszönöm szépen a lehetőséget.
2: Az elmúlt órában Samu Andreával, a WWF Magyarország élő folyók programjának szakértőjével beszélgettem.
3: A világunk megváltozott. A szárazság 111 éve tart. A túlélők versenyt futnak az idővel. Keresik a megoldást.

0: habitusnak a lényeg az, hogy ezt beazonosítjuk, mert csak az, hogy én pálószul beszélek Budapesten, bemegyek a boltba, és megszólalok pálószul, hogy milyen könyvet akarok, és elmosolyodik az eladó, vagy elhúzza a száját, akkor azt én megérzem. Tehát engem beazonosított a testi megnyilvánulásom alapján.
1: Hadas Miklós szociológus lesz a Szabad Szóműves Páholy vendége, akinek az Élet vendégei című új kötete a Romániában és Szlovákiában élő magyarok nem tudatos viselkedési mintáit vizsgálja. Rácz Vince vagyok, várom Önöket a 11 órai hírek után itt a Pátria Rádióban.

0: reggeli Paszmár Líviával.
1: Tisztelettel köszöntöm a Pátria Rádió hallgatóit július 11-én szombaton a Lilik, Nórák és Milották ünnepén. Műsorunk záró órájában megismételjük a szombati reggeli egy korábbi beszélgetését a nagykaposi Kocsis Ferdinánddal, aki megmozgatja a várost, kicsiket és nagyokat egyaránt. Előtte Nyitrai Nóra hírszerkesztőnek adom át a szót.
0: A Pátria Rádió hírei.
2: A belügyminisztérium nevében küldött csaló SMS-ekre figyelmeztet a rendőrség. Egyiptom és Katar az amerikai-iráni tárgyalások újraindítását sürgeti. Ma is meleg időre lehet készülni, délelőtt 19 és 26 fok közötti hőmérséklettel. Jó napot kívánok, hallgassák meg a részleteket! Ha József Rás közlekedési miniszter nyerné a pozsonyi főpolgármester választást, az minden más eredményt elhomályosítana az októberi választáson, jelentette ki Robert Fico kormányfő. Meggyőződése, hogy Rásnak van esélye. Kiemelte, Rás közlekedési miniszterként nyújtott teljesítményét, és emlékeztetett, hogy tőzsgyökeres pozsonyi. Fico bízik benne, hogy magas lesz a fővárosban a minisztere támogatottsága. Beismerte ugyanakkor, hogy pragmatikus politikusként tisztában van a realitásokkal és a jelenlegi főpolgármester támogatottságával, de ha Rázsnak sikerülne nyerni, az minden más eredményt elhomályosítana. Bombafenyegetés miatt rendkívüli az intézmény épületeire és alkalmazottaira vonatkozó biztonsági intézkedéseket vezetett be tegnap a pénzügyi igazgatóság. Az intézmény szóvivője Daniel Kovács tájékoztatása szerint a fenyegető üzenetet a prágai Interpol közvetítésével juttatták el a szlovákiai hatóságokhoz. Az üzenet egy cseh vállalatnak leadott elektronikus megrendelés megjegyzés rovatában jelent meg. Az információt ezt követően a pénzügyőrség bűnügyi hivatalának operatív központja is megkapta. A rendőrség kiterjedt vizsgálatot indított az ügy körülményeinek feltárására. Olyan csaló SMS-ekre figyelmeztet a rendőrség, amelyben feladóként a belügyminisztérium van feltüntetve. Az SMS-ek hivatalos értesítésnek tűnnek, azt akarják velük elérni, hogy a csalás áldozata rákattintson az üzenetben található linkre, és a csalók így személyes adatokat szerezzenek meg, tájékoztatott a rendőrség a közösségi oldalán. Egyúttal arra kérték az embereket, hogy tájékoztassák erről környezetüket. Egyiptom és Katar az amerikai-iráni tárgyalások újraindítására szólított fel. A két ország külügyminisztere telefonbeszélgetésben hangsúlyozta, hogy minden félnek a diplomáciát és a párbeszédet kell előtérbe helyeznie, és vissza kell térnie a tárgyalóasztalhoz. A felek a korábbi megállapodások végrehajtását sürgetik, többek között a hormuzi szoros biztonságának garantálását. Donald Trump amerikai elnök közben azt közölte, hogy Irán kérte a tárgyalások folytatását, amit az Egyesült Államok elfogadott, ugyanakkor a tűzszünet véget ért. Franciaországban az idei évben már több mint 8000 erdőtűz keletkezett, amelyek több mint 25000 hektárnyi területet pusztítottak el. Ez mintegy kétszerese a tavalyi azonos időszak adatának. Az országot május óta már a harmadik hőhullám sújtja, és több nyugati térségben a legmagasabb riasztást rendelték el. A tüzek már egy hete több régióban is terjednek. A kormány hűtőközpontokat nyit az idősek és más veszélyeztetett csoportok számára, miközben a kórházakban folyamatosan telepítik a légkondicionáló berendezéseket.
0: Időjárás.
2: A nap folyamán nyaralóknak kedvező napsütéses, gyengén gomoly felhős, meleg időre lehet készülni. A friss hajnali órákat 30 fok körüli nappali maximumok követik. A déli óráktól ismét felélénkülhet, időnként, helyenként erősebb lökések is kísérhetik az északnyugati szelet. Délelőtt 19 és 26 fok közötti hőmérséklettel számolhatunk.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Radar méri a sebességet a D1-es autópályán, Zsolna előtt, Trencsén felől érkezve. Vezessenek óvatosan, szerencsés utat kívánunk.
0: Zöld hullám. 0800 900 800. Lemaradt egy interjúról? Kattintson a patria24.stvr.sk honlapra. Aktuális témák, friss hírek, visszahallgatható interjúk. És minden napra egy podcast. patria24.stvr.sk. Megér egy kattintást. Sport. Zsigárdi Lászlóval. Labdarúgó világbajnokság 2026.
3: A spanyol válogatott hajrában szerzett góllal 2-1-re legyőzte a belga csapatot a tengeren túli futball VB Los Angeles-i negyed döntőjében. Az első fél időben végig fölényben futballozó spanyoloknak Fabián Ruiz szerzett vezetést a 30. percben, de a szünethez közeledve a rivális teljesen váratlanul egyenlített Charles de Ketteler fejesével, így a kapus Unai Simon 2022-es VB-n kezdődött góltalansági csúcsa 650 percnél szakadt meg. A meccset az döntötte el, hogy Pau Cubarsi távoli bombája kijött a megsérülő Thibaut Courtois kapus helyére beálló Sam Lammensről a 88. percben, a kipattanót pedig a léc alá vágta Mikel Merino, aki a 8-döntőben is nyerő ember volt Portugália ellen. Luis de la Fuente 13 VB és EB meccsen irányította a spanyol válogatottat, egyiken sem kapott ki, 12 győzelem és egy döntetlen a mérlege. A 2010-es aranyérmük óta először négy közé jutott spanyolok, a keddi elődöntőben a 8 éve arany, legutóbb pedig ezüstérmes franciákkal találkoznak Dallasban. A 31. játéknapon kialakul a legjobb négy mezőnye. Az utolsó két negyed döntős mérkőzést bonyolítják le. Ma 23 órától Miami-ban Anglia Norvégiával, vasárnap hajnali 3-tól pedig Kansas City-ben a címvédő Argentína Svájccal méri össze erejét. Londonban erőszakba torkolt, sérüléssel és előállítással végződött zavargás tört ki, Franciaországban pedig az ünneplés során közúti balesetben meghalt egy 17 éves lány, miután a francia válogatott 2-0-ra legyőzte Marokkót és bejutott a VB elődöntőbe. Amint az várható volt, a Portugál Labdarúgó Szövetség a 71 éves Jorge Jesus nevezte ki a válogatott szövetségi kapitányának. Hősként köszöntötték pénteken El Alameinben a világbajnokságról hazatérő egyiptomi válogatott játékosait és a szakmai stáb tagjait, hiszen történetük legjobb VB szereplését produkálták. Ennyit a futball VB-ről, egyéb sporthírek. Szalai Attila 49-szeres válogatott labdarúgó a kölcsönjáték után végleg a lengyel élvonalbeli Szczecinhez került. Előkészületi labdarúgó mérkőzések Tanava Samorin 2-2, Tanava Kromjezsi is 1-3, Légia Varsava Trencsin 1-0, Zlín Banská Bystrica 2-1 és Debrecen Belupo horvát élvonalbeli csapat 1-0. A 7. helyen végzett a bugár Réka, Bergendi Sofi, Hanagavorová, Sidó Bianca alkotta szlovák

a vasárnapi férfi döntőt a wimbledoni teniszbajnokságon. A négy között Zinner 6-4-6-4-6-4-re legyőzte a szerb Novak Djokovicot, Zverev pedig 7-6-6-2-6-4-re verte a brit Arthur Ferrit. Piros Zsombor 6-2-7-6 arányban nyert az argentin Lautaro Midon ellen a romániai Jászvásáron zajló Challenger tenisztorna negyed döntőjében. A belga Tim Merlier nyerte a Tour de France országúti kerékpáros körverseny 7. útszakaszát, amelyen nem történt változás az összetett élcsoportjában, továbbra is a szlovén Tadej Pogacar vezet több mint 2 perc 40 másodperces előnnyel.

Kocsis Ferdinánd évtizedek óta sportol és adja tovább a sport szeretetét Nagykaposon. Megalapította a Kalokagatia klubot, amely nagy népszerűségnek örvend a városban, és bár számos nemzetközi sikert érnek el a sportolók, alapvetően az a legfontosabb, hogy az itt tanultak hatására egészségesebb életet tudnak élni mindannyian, akik betérnek a klubba. Ebben az órában Kocsis Ferdinánddal beszélgetek, az interjú a 2025 elején Kelet-Szlovákiában tett látogatásom alkalmával készült, a 2025. május 31-én sugárzott műsor egyik órájának ismétlése. Először is kezdjük azzal, hogy tisztázzuk, Kocsis Ferdinánddal beszélgetek, tisztázzuk azt, hogy tehát én a Facebookon kerestem rá, vagy próbáltam rákeresni a Titánc klubra, ezt nem találtam, megtaláltam egy Kalokagatia név alatt futó szervezetet. Mi minden tartozik, vagy hogyan vannak pontosan ezek a viszonyok?

0: Tonyok, tisztázzuk egy kicsit.
1: Na, lényegében a Kalocag Attila az 2006. október 6-ától működik. Kalocag Attila az a kultúrház, a Nagykapusi Kultúrház alatt jött létre ez a szervezet. A célja az volt, hogy a fiataloknak lehetőséget nyújtson a testi és lelki fejlődésre. Tehát, mint hogy a Kalocag Attila szóban is benne van, nem csak a testet vettük célba, hanem a lelki fejlődést is. Egy múltmutatásként indult, és a mai napig így működik. Ide tartozik a szervezetbe köröket tartunk, ami lényegében egy közös edzésben nyilvánul meg. Itten vannak egy úgynevezett köredzés, amit mink csak Warrior Fitnek hívunk. Azen túl van egy úgynevezett table, ami a kickbox és az aerobiknak a keveréke. Tehát ide főleg nők járnak, de elég gyakran megállnak fiúk is. Plusz van egy úgynevezett TRX nevezetű körünk is. Konkrétan egy sporteszközzel, magával a TRX-el csináljuk ezt az edzést. Ezen kívül van nekünk kickbox ágazatunk, amivel versenyekre járunk, és van az íjászat, amiben szintén versenyeket járunk külföldre is és belföldön is.
0: Hát ha jól értem, akkor a személy köti össze ezt a három szervezetet, tehát nincs egy összefoglaló szervezet, aminek ez a három része lenne, ugye?
1: Nincsen. Lényegében ez úgy van, hogy a Kalocag Attila a kultúrház alá tartozik, tehát ott jött létre. A kultúrház adta még anno az otthont, tehát a termet az edzéseknek, és a felszerelést meg lényegében a kickbox klub, meg a Nimrod, az IASZ klub adta. Tehát, hogy nem kellett a kultúrháznak külön bele investálni, a felszerelés megvolt, és mint 2006-ig is, mint hogy működtünk, csak nem ez alatt a név alatt, csak 2006-ban jött egy váltás, és akkor én írtam párommal egy projektet, amit beadtunk a kultúrházba, hogy ez működhetne úgy is, hogy egy edző főállásban foglalkozhatna a gyerekekkel. És lényegében a klubtagságit, amit mint hogy befizetnek, mert ugye már van egy klubtagságunk, akkor abból finanszírozhatnák a kultúrházat, és akkor bekerültem a kultúrházba, mint a költségvetési alapba, és felvettek oda dolgozni, és 2006. október 6-ától.
0: És a többi tevékenység az mikorra nyúlik vissza?
1: Ijászkodni én konkrétan elkezdtem 1999-ben, és akkor volt az első verseny, amin részt vettem, és 2002-ben alapítottuk meg az Ijász klubot, mint magát. A kickbox, a titánsz, most nem tudom pontosan, de azt hiszem, hogy 2018, igen, akkor lett megalapítva, ugyanis addig, mint Kassáért, a Guardért versenyeztünk, mint a kaposiak, nem volt miért megalapítani a kickbox klubot, mert államilag nem volt se támogatva, és a szövetség se adott külön támogatást ezen iránt, és a kassaiak azok mindent átfizettek, úti költséget, stb. Aztán volt a törvénybeli változtatás, és már akkor érdemes volt, meg lényegében meg is kellett csinálnunk ezt a kickbox klubot, mivel kandidálta lett a kickbox, mint olimpiai sport, és fel kellett mutatni, hogy minél több klub létezik országon belül, tehát egy-egy adott országban, és ebből lett aztán az, hogy megalapítottuk a klubot, és azóta ugyebár a kickbox, mint hogy felkerült az olimpiai sportágak listájára.
0: Meg kellett ismertetni a helyekkel, népszerűvé kellett tenni, vagy várták tulajdonképpen és örültek annak, hogy van egy ilyen lehetőség, vagy nem hogy egy, hanem több lehetőség is, amerre elindulhatnak?
1: Lényegében én az egész sportolást magasabb szinten még régebből üzöm, tehát itt ez már nem kellett annyira megismertetni. 99-ben én elkezdtem a Szabadidő Centrumban dolgozni, mint nevelő, és akkor már ottan ez volt az én irányelvem, hogy sporttal foglalkozok, és akkor már ottan elkezdtem akkor még karatét, aztán a kickboxot is, és a table-val ott kezdtem el, ugyanis volt rá igény, a nőkkel így beszélgettünk, akiknek a gyerekeik jártak edzésre, és akkor ők említették meg, hogy hallottak egy olyat, hogy van egy ilyen. Na hát én akkor rögtön csináltam egy iskolázást, megcsináltam belőle a vizsgákat, és 2000. január 8-ától table-t is oktatok. Tehát jönnek a nők, tornázunk együtt, égetjük a zsírt, lehetőség szerint fogyunk, rendszeresen, hetente kétszer, valamikor háromszor.
0: Melyik volt a legkorábbi, akkor most már összegezzük.
1: A legkorábbi sport, amivel elkezdtem foglalkozni, az a karate volt. 1990. szeptember 21-én kezdtem el vele foglalkozni.
0: és akkor maga a szervezet, tehát hogy szervezet formában kezd dolgozni a gyerekekkel, felnőttekkel, kikkel is tulajdonképpen, hogyan fejlődött ennek a története?
1: Hát lényegében, mint ahogy említettem, nevelőként dolgoztam, tehát ez 2000-ben elkezdődött, mondom profiként, mint hogy főállásban, azt 2 évig csináltam, utána változott a törvény, akkor már nem tudtam csinálni nevelőt, akkor mint úszómester dolgoztam a helyi úszodában, és 2006-tól, október 6-ától lett megalapítva a Kalokagatia, és azóta ez mint hogy működik.
0: Ugye nekem ez nem egy testhez álló terület, lehet, hogy naív lesz egy kicsit a kérdés, mi minden tartozik Kalokagatiához, pontosan hogyan értelmezhetjük?
1: Hát a Kalokagatiában, mint ahogy említettem, már vannak ilyen sportkörök, tehát úgy nevezzük, hogy sportkör, vannak saját időpontjuk, amik időpontban vannak az edzések, és ebbe ide tartozik az ijászat, ide tartozik a kickbox, a table, a TRX és a warrior fit. Igen, tehát ebből az 5-tel foglalkozok. Ebből az 5-ből a 2, az ijászat és a kickbox, az versenysportág.
0: És akkor tulajdonképpen minden korosztály számára nyitottak ezek a sportágak, vagy hogy van ez valójában?
1: Hát lényegében igen, a kickbox és az ijászatot 6-7 éves kortól ajánlom elkezdeni, hogy akkortól lehet. Hoznának hamarabb is, de ottan még a gyerekek főleg mostanában eléggé hiányosak, ami a koncentrációt jelenti. Testileg sem vannak a top pont, mert lényegében a régebbi generáció az magasabb szinten volt, de 6 éves kor az, amit ha leghamarabb el lehet kezdeni, érdemes. Abban az esetben, hogyha valaki hamarabb akarna, hogy a gyereke elkezdjen sporttal foglalkozni, ott kell, hogy a szülő sportoló legyen, és akkor rá tudja vezetni.
0: És ha valakihez később kezd hozzá, akkor hosszabb ideig tart ráhangolódni?
1: Ahol sincsen gond, tehát lényegében mindenki, vannak tehetségek, és vannak, akik kevésbé tehetségesek. Mindenkiből lehet bármi, csak akarni kell. Sőt, én jobban szeretem, hogyha valaki nem tehetséges, mert a tehetségesekkel baj van. Nem szokják meg azt, hogy keményen oda kell magad tenni a munkába, míg azok, akik nem tehetségesek, csak kemény munka árán tudnak eljutni oda, ahol vannak a tehetségesek, meg hogyha eljutnak egy bizonyos pontra, ott már nem elég a tehetség, ott már kell a kemény munka, és mivel hogy nem voltak hozzá megszokva, hogy keményen oda kell magukat tenni, nem tudnak keményen dolgozni saját magukon. Eljutnak egy bizonyos pontra, és ott megállnak. Viszont azok, akik nem annyira tehetségesek, de keményen dolgoznak magukon, azok el tudnak jutni magasabb szintre. Viszont van egy hátulütője, minél keményebben edz, minél keményebben dolgozik az ember, annál hamarabb is kopik. Tehát, hogyha valaki tehetséges és keményen is tud dolgozni, az extrém gyorsan fel tud odafejlődni, ahova mások igen nehezen tudnak eljutni.
0: De hogyha mondjuk én 30-asként szeretnék elkezdeni ezzel foglalkozni, akkor már lekéstem róla?
1: Attól függ, hogy mi az, hogy ebben foglalkozni a kickboxsal, az több, mint valószínű, hogy nem, mert az azért az teljesítménysportág, míg az ijászat nem. Az ijászat az a pszichika sportja. Igen, tehát a mentális rákészültség, a mentális koncentráció. Tehát minél nyugodtabb tudok maradni egy feszült helyzetben, annál valószínűbb, hogy megtanulok úgy ijászkodni, ahogy azt ott kell. Tehát kétfajta ijászatot különböztetünk meg. Az egyik az irányzékos ijászat, ahol az íj el van látva egy célzó berendezéssel, és a másik az pedig egy úgynevezett ösztönös lövészet, egy ösztönös ijászat, ahol nincsen célzó berendezés, csak a mesztelen íj és a nyílvessző segítségével próbáljuk eltalálni a célt úgy, ahogy szeretnénk. A célzós irányzékkal ellátott íj esetében egy ilyen 40 éves is meg tud vele nagyon hamar és nagyon pontosan tanulni lőni, akár versenyszinten is, míg az ösztönös ijászat az már egy kicsikét lekésett, mert az agy nem képes elfogadni azt, hogy célzok, de nincs mivel célozni. Igen, tehát, hogy a belső célzóval kell, ki kell érezni.
0: Tehát az akkor is igaz, hogyha én nem versenyszerűen akarok, csak egyszerűen valamiféleképpen érdekel ez a dolog.
1: Ha csak rekreációs módon akar az ember úgymond ijászkodni, akkor meg 60-70 éves korban is el lehet kezdeni, tehát ahol nincsen gond. A kickbox terén is el lehet olyan későn kezdeni, annyi a gondottan, hogy az ember már nem annyira hajlékony. Viszont én személyesen ismertem egy hölgyet, aki világéletében kocsmáros nő volt, és 60 évesen elment nyugdíjba, tehát se gyereke nem volt, és ugyebár nem egészséges életmódot élnek általában, a tiszteletre kivétel a kocsmáros nők, cigizett is, ivott is, és aztán ilyen 60-valány évesen elkezdett jógázni, 84 évesen ismerkedtem meg vele, és olyan dolgokat megtudott, amit én a büdös életben nem fog tudni megcsinálni. Életében nem futott, kétszer futott életében, azt mondta, hogy a villamos után, de aztán rájött, hogy nem érdemes, mert úgyis jön a következő.
0: De nem egy nagy kaposi illetőségű személyről beszélünk.
1: Ez az illető konkrétan Budapestről származott.
0: Forduljunk rá a második területre.
1: Hát az ijászat az úgy jött, hogy mint ahogy mondtam, 99-ben elkezdtem versenyszerűen ijászkodni, tehát az első ilyen kisebb versenyen részt vettem, és megkérdezték tőlünk, hogy mi a klubunk neve. De akkor még klubunk nem volt, hát gyorsan rávágtam, hogy Nimrod, és aztán, amikor megalapítottuk 2002-ben, mert hogy akkor eljött Szlovákiába is már az úgynevezett 3D-s ijászat, akkor megalapítottunk egy klubot, és automatikusan ez lett a neve, hogy Nimrod. És 2002 óta járjuk az országos versenyeket.
0: Újabb naív kérdés következik, mi a 3D-s ijászat?
1: A 3D-s ijászat az annyit jelent, hogy a célok, amikre lövünk, háromdimenziós állatalakos célok, tehát így ezáltal a vadász ijászatot imitálja. Tehát az állatokon, ezeken a gumiállatokon ki vannak jelölve a találati zónák, és ki van jelölve az erdőbe a pálya, ahol menni kell, lényegében túrázunk is közben, és ki van jelölve az a hely, úgy mondjuk ki van karózva, és onnan attól a karótól kell meglőni a célt. A távolságot nem ismerjük, tehát ez a nehéz benne, hogy meg kell becsülnöm a távolságot, és így módon eltalálom a célt.
0: Tehát ezt is lehet versenyszerűen űzni.
1: Igen, természetesen.
0: Harmadik terület?
1: A kickbox. A kickboxot, mint ahogy mondom, körülbelül 2018-ban alapítottuk meg, már az említett okok véget. A versenyszabályzat eléggé sok rétű, mert többfajta stílusban lehet versenyezni. Lehet egy úgynevezett pontfightingban, ahol az ellenfél eltanálása az adott zónákon, ahol eltanálom egy ütéssel vagy egy rugással, egy pontot ér. Tehát az ütésnek nem fontos se erősnek lennie, hanem csak találnia kell. És akkor ebből van egy ilyen értékelési pontozás, tehát hogyha valakit megütök, akkor az egy-egy pont, ha esetleg megrugom, ha testre rugok, akkor egy pont, ha fejen rugom, akkor két pont, és hogyha ugrásból tanálom el a fejenrugást, akkor három pontot ér a tanálat. A következő stílus az úgynevezett light contact, tehát a nevéből is lehet érezni, hogy a light könnyű kontaktus. Ebben a stílusban az ütések inkább gyorsak, mint erősek, de persze, mivel, hogyha fizikát veszük, hogyha valaminek megvan a sebessége és a súlya, akkor megvan az energiája is. Tehát annyi a különbség, hogy nem feszítünk rá a tanálat pillanatában. Ha valaki mégis ráfeszít, akkor a bírók sasszemben ezt észreveszik, és pontbevonással büntetik az ilyen ütéseket, rugásokat. A pontozás az ugyanígy van, mint ahogy az előbb említettem, csak annyi, hogy a küzdelem a pontozásnál nem áll le, hanem folytatódik. A bírók, három sarokbíró van, egy vezetőbíró, és a bírók automatikusan egy ilyen úgynevezett klikkerrel számolják a pontokat. Van kék sarok, piros sarok, és akkor, hogy melyik nekem hány pontot adnak, és a végén pedig ki van értékelve. A következő stílus a kick light. Tehát a kick light az ugyanolyan stílus, mint a light contact, csak annyi a különbség, hogy míg a light contactban nem lehet a combot támadni, mint ütő meg rugó felület. Itten a combot lehet rugni köríves rugással, és mint ahogy a light benne van nevébe, hát itt sem full kontaktos az ütés. A következő stílus az úgynevezett full kontakt. A full kontakt az a karate és a boxnak a keveréke lényegében. Annyi, hogy itt nem lehet ebben a stílusban a combot támadni, de maximális erővel lehet bevinni az ütéseket és a rugásokat. Következő stílus a low kick, tehát a low az azt jelenti, hogy alacsony rugás, tehát itt már lehet a combokat támadni maximális erővel, de ugyanúgy az egész testet. A hát és a tarkó azt nem lehet támadni, és a következő stílust úgy hívjuk, hogy a király kategória az a K1. A K1-ben lehet az egész lábat támadni, tehát vádliba lehet rúgni, sípcsontron lehet rúgni, térdet meg lehet köríves rugással támadni, a combot meg lehet támadni, és ugyanúgy ki lehet rúgni, mint az összes kategóriába a lábat, tehát egy ilyen lábsöpréssel. Plusz itten lehet térdel támadni a testet, míg a többi stílusban nem lehet, testet és a fejet, és van még egy különbség, itten lehet fordulásos ütést mérni az ellenfélre. Tehát durván ennyi a különbség a stílusokban. Mindegyik stílusban lehet KO-s technikát, tehát knockoutot bevinni. Abban az esetben, tehát a light stílusok és a pontfighting stílusokban, ha a bírók tisztán látják, hogy esetleg az ellenfél belerohant, beleugrott az ütésbe, és nem azért kapott KO-t, KO-t, mert én ráfeszítettem és nagyon erősen megütöttem, vagy esetleg, hogyha a gyomorra kapott egy olyan ütést, hogy a kondíciója nem bírja el, és nem bírja folytatni, akkor ebből az esetekben KO. A full contact kategóriákban ottan pedig vagy végig boxolják a meccset, vagy pedig KO-val lehet nyerni.
0: Itt nagyon kell figyelni, hogy az ember ne veszten el a részletekben, nagyon sok felé terjednek itt az irányok. Azok közül, akik belépnek itt az ajtón, ha így az arányokat nézzük, mennyien űznek versenysportot, és mennyien rekreációs sportolási célra jönnek ide?
1: Hát 19-hez. Tehát bármint úgy gondolom, hogy 10% a verseny, és 90% a rekreációs.
0: Beszéljük arról a 10%-ról, hiszen azt hallottam, hogy van mivel dicsekedni. Tehát, hogy komoly eredményeket érnek el azok a sportolók, akik ide járnak.
1: Hát igen, a számát sem tudom, hogy hány országos bajnokunk van, tehát tényleg sok, rengeteg. Világkupa győztesek, szinte minden világkupáról hozunk haza érmet. Valamikor akár elsőt is, de általában második, harmadikat szoktuk hozni. A világbajnokságokról ottan már egy kicsikét komolyabb a felkészülés, tehát amíg egy világkupára a klubok nominálják a versenyzőket, addig a világbajnokságra ottan megyen egy válogatás, tehát az országos szövetség válogatja ki, és jobbak a felkészülések is ebbe az esetben, tehát tényleg ottan komolyabb versenyzők vesznek részt, míg a világkupákon lényegében ezt egy olyan kisvilágkupáknak vagy kisvilágbajnokságnak szoktuk nevezni. Ami a világbajnokságot meg Európa bajnokságot illeti, több Európa bajnokunk is van, és már van egy világbajnokunk, Ilko Júlia személyében. Ő most az éven nyerte meg a világbajnoki címet Kiklájtban.
0: Egyrészt azt kérdezném, hogy Szlovákiában mennyire terjedtek el ezek a sportágak, tehát hogy mekkora tömegeket szólít meg, másrészt pedig, amikor Európa és világbajnokságokról beszélünk, akkor milyen helyszínek vannak a személyek mögött.
1: Hú, hát megmondom őszintén, hogy annyi adat jön, hogy én nem tartom fejben. Tehát én segítek, stb. Mindenkinek megvan a saját maga élete, én is élem az enyémet, ha kell segítek, de az adatokat nem tartom nagyon fejben. Én nem szoktam járni, ha mennek a világbajnokságra, arra vannak a főedzők a reprezentációba, tehát az már az ő feladatuk. A világkupákra is úgy van, hogyha megyen egy válogatott, akkor esetleg elviszik a lányokat vagy a fiúkat. Én nem szeretek utazni. Tehát, hogyha megyünk egy ilyen világkupára, akkor megmondtam a lányoknak is, hogy max én elmegyek velük Budapestig. Nagyon összeszorított fokkal elmegyek Prágáig, de ha akarnak menni, akkor én a reprezentációs edzőkkel elintézem, hogy menjenek, vigyenek, de én nem utazok.

0: Most folytatódik a Kocsis Ferdinánddal készült beszélgetés. Ön is versenyzett?
1: Igen, versenyeztem. Mondjuk a jászatban még most is versenyzek. Ezek az érmek, amik itt vannak kint, azt mindén nyertem. A kickboxban 2002-ben volt egy szemsérülésem, akkor ki kellett hagynom, és aztán 2008-ban volt egy másik szemsérülésem, amikor vissza akartam térülni, ugyanazzal a szememmel, kiszúrt egy ág a szememet, és ketté van hasadva a lencse a szemembe, ezért ki kellett cserélni, úgyhogy egy műlencse van a szemembe, és avval már nem lehet kickboxban versenyezni. Jászatban még versenyzek, és mi ahogy instinktív lövő vagyok, tehát engemet a célzó így ezáltal nem zavar érzésből ők.
0: Akkor beszéljünk most egy kicsit arról, aki nem az eredményeket várja attól, hogy sportoljon, hanem azt, hogy jobban érezze magát. Említette az elején azt, hogy rosszabb a gyerekeknek a mentális állapota, amikor bejönnek. Ez azt jelenti, hogy hosszabb idő az, amíg eljutnak mondjuk arra a szintre, ahol a korábbi kezdők voltak, és akkor eleve ezek a kezdeti folyamatok tovább tartanak?
1: Az a baj, hogy a gyerekeknek túlságosan a figyelmét minden más leköti. Tehát míg régebben, mikor életemben először elkezdtem tanítani, 93-ban az edzőm megengedte azt, hogy csináljak egy klubot, konkrétan Nagyszelmencen kezdtem el tanítani gyerekeket, október elején, és mire január 1-e lett, a csoportban mindenki tudta a technikákat, a nevüket, a kivitelezést egészen sárga övig. És az egyharmada az ottan lévő gyerekeknek tudták narancssárga övig a katákat, a technikákat, a szakkifejezéseket, mindent. Plusz, ami a kondíciót illeti, nem volt probléma, a fiúk, lányok szintén 10 fekvőtámasz, 20 felülés, 30 guggolást bármikor meg tudtak csinálni. Tehát egy edzésen többször is megcsináltunk ilyesmit. Erre mi van most? Most elhoznak egy gyereket nekem, azóta már 30 év tapasztalat van mögöttem, több száz könyvet elolvastam, metodikától kezdve minden, és nem vagyok képes egy év alatt felkészíteni őket az első övre. Eljönnek, elmagyarázom nekik, megtanulják, megcsinálják, eljönnek a következő edzésre, és ugyanott vagyunk, ahol eljött az első nap. Totális reszet, elfelejtett mindent, és bámul rám, mint bornya az új kapur. Ha kérek tőle valamit, hogy csinálja meg. Ami a fekvőtámaszt, a felülést meg a guggolást illeti, nem akarok én túl sokat. Tehát ez a 10-20-31, tényleg ez egy alap. De eljön nekem egy 8-os fiú, és megmondom, hogy csinálj meg 10 fekvőtámaszt, és egy fekvőtámaszt nem képes nekem megcsinálni. Egyetlen egy fekvőtámaszt nem képes megcsinálni. A felülésből, hogyha már 10-ig eljutunk, anélkül, hogy nem fogja meg a combját, akkor már jó. Egyedüli az, ami még az a 30 guggolást, amit nagy nehezen meg kéne csinálni, de akkor egy hétig nem látom, mert olyan izomláza van, hogy másnap nem tud járni. Itt tartunk most.
0: Ezek azok a gyerekek, akik nem felmentettek testnevelésből, tehát akik elvileg részt vesznek a tornaórákon.
1: Igen, persze. Ez a nagy átlag, tehát 90%-ban ezt meg tudom mondani, hogy ez így van. És lehet, hogy valakik járnak futballra, vagy akármilyen sportra, azoknak mondjuk jó, persze a combjuk az biztos, hogy jobban fog, de a kezük, a felülések, a koordinációjuk az katasztrófa.
0: De akkor még az mindig egy jó dolog, hogy bejönnek az ajtón, és próbálnak változtatni azon az életformán, amit folytattak addig a pillanatig. Tehát gondolom, hogy ezzel aztán az is jár, hogy azok a külső ingerek, amik egyébként elvonják a figyelmüket a kezdeti időszakban, azoknak a, nem is tudom, intenzitása, vagy amennyire odafigyelnek ezekre a külső dolgokra, hogy azok aztán más szerepet nyernek az életükben.
1: Lényegében évekig volt úgy, hogy külön csoportot tartottam fent a gyerekek számára, és már próbálkoztam mindennel, és arra jöttem rá, hogy nem érdemes a gyerekeknek külön csoportot csinálni. Eljönnek, akartok edzeni, semmi gond, ti akartok tőlem valamit, mutassatok valamit. Így állok hozzá. És beteszem a nagyok közé. A nagyok azok rendesen edzenek úgy, ahogy kell, látják, hogy csinálják, megmondom a technikának a nevét, automatikusan csinálják, és ővelük pedig úgy foglalkozok, hogy beállítom őket oldalra, hogy lássák a többieket is, hogy hogyan mit edzenek, adok neki feladatokat, és hogy csináljátok. Beállítom őket, és addig csináljátok, míg vissza nem jövök. És ezáltal én azt vettem észre, hogy látják, hogy mindenki hogyan dolgozik magán, és hogyha ő is akar fejlődni, akkor kénytelen ő is dolgozni. És vagy megmarad, vagy nem.
0: Én azt hallottam, hogy nagyon tudja a gyerekeket motiválni. Akkor ez lenne az egyik technika? Mi még az, ami behúzza őket?
1: Az első, tehát hogyha egy gyereket akarok, hogy vele foglalkozni, az első dolog, ami fontos, az, hogy féljen tőlem. Valamilyen szinten féljen. És hogyha megvan ez a úgymond domináció, lehet, hogy kicsikét rosszul fog hangzani, mint a kutyával is, tehát hogyha én egy kutyát ki akarok képezni, akkor először is kell az, hogy tartson tőlem. És hogyha ez már megvan, akkor megpróbálom megszerettetni magam velük. Tehát először is megvan a respekt, és utána jön a szeretet. Igen, tehát akkor elkezdek aztán velük viccelni, világolni, hülyéskedni, de megvan nekik az az első benyomás, hogy az edzőtől tartani kell. És ennek a segítségével, mondhatnám, tudok rájuk hatni. A másik dolog, figyelmeztetem őket előre, hogy én edzésen kiabálok. Hangosan kiabálok, ordibálok. De ez azért fontos, hogyha valaha odafejlődik, hogy elmegy versenyre, akkor ott hangzavar van. És hogyha én a sarokból adom neki a tanácsokat, az instrukciókat, hogy mit csináljon, ha emelt fel a kezed, vigyázz, stb. Erre készül az ellenfél, akkor az én hangomra reagálnia kell. Tehát az én hangomat ki kell szűrnie a hangzavarból. Vegyük azt, hogy egy fejvédő van a fején, ami védi a fülét is, tehát azon keresztül az én hangomra reagálnia kell. Ha nem történik meg ez, akkor egyedül megy a tatamira, egyedül megy be a szorítóba, és nem tudok neki segíteni onnan.
0: Sokan adják fel?
1: Először is kétfajta sportoló van, akik, mint hogy a kickboxsal foglalkoznak, vagy akarnak fele foglalkozni. Az egyik az, amik magától jön el, a másik meg az, amik a szülők erőltetik. Mind a kettő jó. A gyereknek mondják, hogy nem szabad erőltetni a sportot. Ebben nem tudok egyetérteni. A gyerek iskolába se akar járni, és mégis jár iskolába. Tehát az is erőltetve van. Előbb-utóbb valami lesz belőle. Vagy megutálja a sportot, és nem fog sportolni, de viszont kap egy olyan adag, hát jobb szó nem jut eszembe, disziplinát, igen, egy olyan adag fegyelmet, ami elkíséri az egész életébe. És én mindig mondom, hogy a kickbox az nem feltétlenül egy életcél, vagy a harcmészetek. Az csak segít abban, hogy saját magával az ember szigorúbb legyen. De ha ez nincsen, akkor nem vagyunk más, mint egy rózsa, amelyik össze-vissza nő. És a disziplina, a szigor, az nem más, mint a metszőoló.
0: És felnőttként mennyien hátrálnak meg?
1: Két típusa van a sportolóknak. Az egyik az, amelyik az egészségéért sportol, a másik meg azért, hogy az egóját simogassa. Egyikkel sincsen semmi gond. Tehát a mai világban valamilyen szinten kell azt az egót simogatni, mert mindenki akar valaki lenni. Főleg a fiúknak szoktam mondani, hogyha be akarsz csajozni, akkor valaki kell, hogy legyél. Mert minden nőnek valaki kell. A senki nem kell egy nőnek se. Talán ennyi.
0: A klubnak a tevékenysége mellett vannak még olyan megmozdulások, amik a város egészét próbálják ösztönözni, így vagy úgy. Milyen eseményekről van szó, milyen közösségi programokat szerveznek?
1: Hát a legnagyobb volumenű azt évente szoktuk megrendezni, nekünk a múlt éve nem rendeztük meg. Egy ilyen görkorcsázást, tehát egy 12 órás görkorcsázást. Szabály annyi, hogy itt hátul nekünk, vagyis a szlovák iskolának van egy görkorcsapálya, ami 250 és 260 méter környékén van. A feladat az, hogy 12 órán keresztül legyen valaki a görkorcsapályán. Lehet egyszerre több is, de minimum egynek lenni kell. Na és egy ilyen klikkert szoktunk adni mindenkinek, ő számolja, hogy hány kört megyen le, és akkor a végén pedig a köröket összeadjuk. Tehát volt olyan, hogy Prágáig elkorcsáztunk, tehát így a Kaposról jöttek a gyerekek, stb. És akkor 12 órán keresztül ment a korcsázás. Volt úgy, hogy 12-kor kezdtük, éjfélkor hagytuk abba, de aztán rájöttünk, hogy ez nem a legjobb, úgyhogy 9-től kezdtük aztán, és este 9-ig tartott a görkorcsázás. Volt ilyen, hogy úgynevezett kaposi futás, ahol voltak ilyen szobrok, bizonyos helyek meg voltak jelölve, el kellett oda menni futni, mindenki a saját maga egészségért, tehát kocog, sétál, az teljesen mindegy, ottan csinálni egy szelfit, azt átküldeni nekünk, és hogyha megvolt az öt helyen a szelfizés, akkor kapott egy érmet. Plusz hozzá még, ha bejöttek, akkor itten még hátul a pályán egy ilyen kis kickbox, 5 perces boxolás, egy néhány nyilvessző kilövésével tudtuk még ezt színesebbé tenni ezt az akciót.
0: Nem minden településen van az embernek lehetősége egy ilyen sportklubba betenni a lábát. Ha én történetesen olyan helyen élek, ahol nincs lehetőségem ezeket a sportokat gyakorolni, akkor mi lenne a javaslata, hogy mit tegyek az egészségem megőrzése érdekében?
1: Hát ezeket a sportokat el lehet kezdeni otthon is. Mivel nincsen semmi gond. Az ijászoktól kezdve én is magamtól tanultam, tehát nem tanított engem senki, sokat olvastam róla, és aztán az már kinőtt egy olyan szintre, hogy azokat is sikerült megvernem, akiket komoly edzők készítették fel. A kickbox terén is. Tehát, hogyha én belegondolok, 10%-ot, 15%-ot, amit tudok, tanultam a mestertől, aztán elnéztem komoly versenyzőket, begyakoroltam, kipróbáltam, és úgy raktam össze a stílusomat. És hogyha az ember sportolni akar, a testér akar valamit csinálni, sétálástól kezdve, futáson át, ehhez nem kell külön felszerelés. Viszont, ha az izmaimat akarnám egy kicsikét fejleszteni, akkor érdemes utána nézni a TRX-nek, az egész testet át lehet tornázni, és komoly szinten. Tehát tényleg egy olyan definált izomtömeget és zsírégetést lehet vele érni, ami már figyelemre méltó.
0: És ami a mentális felkészültséget illeti, ha épp nem vagyok a legmotiváltabb ember. Most itt természetesen egy ilyen teoretikus állapotról beszélünk, tehát hogy hogyan motiválja magát az ember?
1: Hát először is az embernek ki kell választani a célt. Mit szeretnék? Hogy szeretném? És ahhoz megtalálni az utat. Tehát a legtöbb ember avval rontja el, hogy fú, január 1-e van, és akkor én most fejest ugrok. Az étrendet betartom, tornázni fogok hetente 5-ször, aztán futni, sanyargatom magam, többet nem eszek csokoládét, stb. Na, ez így nem működik. Szét kell osztani. A Himaláját se egy ugrásból mászták meg, hanem kis apró lépésekkel. De én, hogy el akarok kezdeni sportolni, akkor elsődleges pont az, hogy én elkezdek sportolni hetente 2-szer. Ha ez megvan első hónap, akkor meg hetente 3-szor. Ha ez is megvan, akkor meg hetente 4-szer. Ezt a 4 alkalmat ezt elég sokáig meg lehet tartani, és ami fontos, utána érdemes csak az étrenddel foglalkozni, hogyha már szokásom már vált azt, hogy sportolok. Persze az étrendet avval érdemes elkezdeni, hogy mit fog kihagyni, mit nem fog többet a számba venni. Most nem akarok reklámozni, vannak bizonyos üdítők, amit én szerintem csak WC-pucolásra érdemes használni, nem meginni. Tehát, hogyha már azt kihagyom, akkor már egy nagy lépést teszek. Megint ott vannak az élelmiszerek. Tehát, ha az ember kicsit elgondolkozik, hogy milyen világban élünk, és hogy mivel etetnek minket, úgymond kicsit utánolvas az ember, akkor látja, hogy a búza, ami az Isten ajándéka volt, az most már nem ajándék, hanem fegyver. Mondhatnám, hogy biológiai fegyver, mert génkezelt, rengeteg permetet tartalmaz, rengeteg lektint tartalmaz, ami gyulladás okoz a szervezetbe, és egyre több, egyben magasabb a glutén tartalma, amit, hogyha nem főzök meg, akkor az emésztőrendszer eléggé nehezen tud vele megbirkózni. Tehát, hogyha csak egy rántást csinálok, a glutén nincsen szétfőve, tehát sokkal nehezebb lesz megemésztenem. Úgyhogy az embernek csak szépen át kell vizsgálni azt, hogy mit is fogok enni, hogy is fogok enni, és mi a célom. Tehát ha van egy célom, akkor csak egy piramist kell létrehozni, és a csúcsa felé menni.
0: És hogy legyünk fókuszáltak, hogy zárjuk ki a külvilágnak a sok-sok figyelemmel terelő csábításait?
1: De már most, hogy mi a külvilág csábításai? Tehát a leggyakoribb a mobiltelefon, igen? Tehát ha én függő vagyok, hogyha már egy nap alatt több mint másfél órát van a mobiltelefon a kezembe, és csak mámulom, és bizonyos szociális oldalakot csak szörfözök rajtuk, akkor lényegében én már egy függő beteg vagyok. Igen, tehát mit is jelent az, hogy függőség? Azt jelenti, hogy nem tudok anélkül élni, mert kitölti az én életem egy részét. És sajnos ezt a részt minél tovább egyre nagyobb részben tölti ki. Ezt az időt sajnálni kell. Sajnálni kell, hogy ez eltelt. Persze vannak emberek, akik munkájukhoz kell, hogy ezeken a szociális oldalakon szörfözzenek, de ott is megvan a limit véleményem szerint. Teszek egy órás limitet maximum, és akkor többet nem. Akár mi is lesz, nem. A másik dolog, nem feltétlenül kell az, hogy én most én kizárjam a külvilágot. Van rengeteg technikája, felírok a hűtőszekrényre, hogy ennyi és ennyi kiló akarok lenni, és ennyi vagyok, vagy pedig felírom a bevásárló listára, hogy csak ezeket és ezeket a dolgokat fogom vásárolni, vagy nem fogok otthon tartani csokoládét. Ha nincs otthon, akkor nem tudom megenni. Tehát ilyen apró pici lépések, és ezáltal sokat a fókuszáltabb lesz az ember, hogy rá tud koncentrálni arra, amit én el akarok érni. És minél többet ábrándozok azon a dolgon, amit el akarok érni, az annál jobban átveszi az életem felett az irányítást. Igen? Tehát, hogyha van egy célom, és én sokat gondolok rá, akkor az előbb-utóbb be fog teljesedni. Ha nem gondolok rá, akkor az nem cél. Akkor az nem tölti ki az életemet.
0: És akkor ezek olyan apró kis technikák, amelyeket az idebetérők is fokozatosan elsajátítanak?
1: talán úgy mondanám, hogy ez itten már a közösség egyik a másikának átadja azokat a tapasztalatokat. Igen, tehát tanácsokat adnak egymásnak, adnak tippeket. Tehát nagyon elterjedt nálunk a holdnaptár. Tehát a holdnaptár szerinti étkezés. Tehát az időzőjelben idősebb nők körébe bevált. Tehát a holdnaptárt figyelembe veszik, az szerint táplálkoznak, vannak úgy, amikor csak tejanap van, tehát nem lehet étkezni, ők ezt így betartják. Mindenkinek megvan egy saját maga útja, és akkor azt ott követik. Ha valakinek például bevált az, hogy előre teszi, kora reggelre teszi reggelőtre az edzését, és akkor nincsen az, hogy nekem most közbe jött valami, mert reggelőtkor elmegyek, leturnázom, és akkor az egész napom szabad. Igen, tehát, hogy a kötelességemet le tudom. Hát ilyen 30-valány éve, 35-36 éve sportolok, ez már nem passzió, ez már kötelesség. Tehát enélkül már nem én vagyok, ha ezt nem csinálom.
0: Ez a példának említett 5 óra azt jelenti, hogy önök már itt 5 órakor nyitva tartanak?
1: Igen, reggel 5-től este 8-ig.
0: Hát akkor most engedem is, hogy a következő csoportjával elkezdődhessen a munka, és nagyon szépen köszönöm az idejét.
1: Szívesen.
2: Egy 2025. februárjában készült beszélgetés ismétlését hallhatták, amelyben a nagykaposi Kocsis Ferdinándot, a Kalokagatia Klub alapító vezetőjét kérdeztem.

Kedves hallgatóink, ennyi fért a mai reggelibe. Munkatársaim voltak Nyitrai Nóra hírszerkesztő és Kovács János hangmérnök. Nevükben is köszönöm, hogy velünk indították a napot. A szerkesztő műsorvezetőt, Paszmár Líviát hallották. Szép hétvégét kívánok, viszont hallásra!

0: habitusnak a lényeg az, hogy ezt beazonosítjuk, mert csak az, hogy én pálószul beszélek Budapesten, bemegyek a boltba, és megszólalok pálószul, hogy milyen könyvet akarok, és elmosolyodik az eladó, vagy elhúzza a száját, akkor azt én megérzem. Tehát engem beazonosított a testi megnyilvánulásom alapján.
1: Hadas Miklós szociológus lesz a Szabad Szóműves Páholy vendége, akinek az Élet vendégei című új kötete a Romániában és Szlovákiában élő magyarok nem tudatos viselkedési mintáit vizsgálja. Rácz Vince vagyok, várom Önöket a 11 órai hírek után itt a Pátria Rádióban.
2: Szombat délután slágerlöket a Pátria Rádióban. Két hetente a 16 órai hírek után a legfrissebb slágerek, a 2000-es évek kedvencei és top fesztiválinfók csak nálunk a Pátria Rádióban. Slágerlöket, a délután energiája. Velem Urbán Csongorral.
3: A Keleten a helyzet című műsora heti vendége Cserveni Martin egyetemi oktató.
4: Például egy egyszerű nuansz, hogy hogyan kell megfogni az injekciós fecskendőt, mert nem mindegy, hogy fogjuk meg. Mert a technikát, a teljes beadását az injekciónak azt nagyon tudja befolyásolni. És akkor ilyen apró lépésekből megyünk, hogy képesek lesznek a, úgymond az évfolyam végén egy kanült bevezetni az érrendszerbe, ami sokkal bonyolultabb.
3: Köteles Szabolcs vagyok, szombaton 12 óra után várom Önöket itt, a Pátria Rádióban.

0: 10 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: Tibor Gašpár háborúpárti politikai rendezvénynek nevezi a Pohodát. Ukrajna 13 orosz hajót támadott a Krimnél. Ma is meleg időre számíthatunk, 19 és 26 fok közötti értékekkel. Jó napot kívánok, Ürge Tamás vagyok, következnek a részletek. Tibor Gašpár a parlament alelnöke háborúpárti politikai rendezvénynek nevezte a Pohoda Fesztivált. A Smer politikusa egy videóban azzal érvelt, hogy az Ukrajnának szánt evakuációs mentőautók támogatására szervezett beszélgetéshez a grúz légierő parancsnoka is csatlakozott. Gašpár azt is állította, hogy a katonai vezető korábban részt vett egy szlovákiai erőszakos puccs szervezésében, valamint egy fénykép alapján Milan Simecska újságíró és a parancsnok kapcsolatáról is beszélt. Emellett úgy véli, a fesztivál eltávolodott a kulturális küldetésétől. Több hónapos mélypont után ismét emelkednek az üzemanyagárak Szlovákiában, a dízelára jelentősebben nőtt, literenként 3,7 centtel drágult. Így már meghaladja az 1 euró 52 centet, ami éves szinten is emelkedést jelent. A benzinára szintén tovább nőtt, a 95-ös literje több mint 1 euró 67 centbe kerül, ami 3 hetes csúcs. Az árak emelkedése összefügg a közel-keleti konfliktussal, amely március óta felfelé hajtja az olaj árát. Az Európai Bizottság adatai szerint Szlovákiában a benzin drágább, mint Csehországban, Magyarországon és Lengyelországban, ugyanakkor valamivel olcsóbb, mint Ausztriában. Szlovákia nem alkalmaz árszabályozást, az üzemanyagokra és az olaj drágulása után sem csökkentette a jövedéki adót. Már a Viradóra nagy erejű robbanás történt a pozsonyi Ivánkai úton a repülőtér területén, egy lakótelep közelében. A szemtanúk szerint hatalmas robbanást és lökés hullámot lehetett érezni, ezt követően pedig tűz ütött ki. A Markíza televízió információi szerint a robbanást propán-bután gázpalackok okozhatták. A balesetben senki sem sérült meg. A tűzoltóknak sikerült eloltaniuk a lángokat hajnali 2 óra előtt. Legalább 7 civil életét vesztette az orosz hadsereg tegnapi ukrajnai támadásaiban, és több tucatnyian megsérültek. A kelet-ukrajnai Kramatorszkban és környékén siklóbombák csapottak be, a halálos áldozatok között egy 14 éves fiú is van. Zaporizsjában egy ember meghalt, Harkiv térségében pedig egy dróntámadás 2 férfi életét követelte. Kijev közben közölte, hogy az éjszaka folyamán 13 az úgynevezett orosz árnyékflottához tartozó hajót talált el a megszállt Krím partjainál. Ezeket Moszkva a szankciók megkerülésére, olajszállításra használja. Oroszország nem kommentálta a hírt. 4 év után ismét találkozott Harry herceg és családja 3. Károly királlyal. A brit uralkodó és Camilla királyné tegnap fogadta a herceget, feleségét Megant, valamint 2 gyermeküket. Harry egy veteránok számára szervezett sportesemény, az Invictus Games kapcsán érkezett az Egyesült Királyságba. Harry 2020-ban szakított a királyi családdal, majd az Egyesült Államokba költözött, apjával azóta csak ritkán találkozott. És most a rövid sporthírek Zsigárdi Lászlótól.
2: A tengeren túli labdarúgó világbajnokság második negyed döntős mérkőzésén Spanyolország-Belgium 2-1. A 31. játéknapon rendezik az utolsó 2 negyed döntős mérkőzést. Ma 23 órától Anglia Norvégiával, vasárnap hajnali 3-tól pedig a címvédő Argentína Svájccal találkozik. A világ első olasz Jannik Sinner és a német Alexander Zverev játsza a vasárnapi férfi döntőt a wimbledoni teniszbajnokságon.
0: Időjárás.
1: A nap folyamán nyaralóknak kedvező napsütéses, gyengén gomoly felhős meleg időre készülhetünk. A friss hajnali órákat 30 fok körüli nappali maximumok követik. A déli óráktól ismét felélénkülhet, időnként, helyenként erősebb széllökések is kísérhetik az észak-nyugati szelet. Délig 19 és 26 fok közötti hőmérséklettel számolhatunk.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Radar méri a sebességet az R2-es autópálya végén Zólyomnál, Losonc irányába, valamint Szepsi előtt Rozsnyó felől. Vezessenek óvatosan.
3: Zöld hullám. 0800 900 800. Reklám. A Victorinox név egyet jelent a praktikus svájci zsebeszközökkel. Most a Slovnaftnál jelentős kedvezménnyel szerezheti be őket. Gyűjtse a digitális matricákat a Slovnaft Move alkalmazásban a Slovnaft töltőállomásokon végzett vásárlásai után, és vigye haza a kompakt multifunkciós késeket, fogókat vagy a mentőkést jelentős kedvezménnyel. Siessen, mert az akció csak augusztus 2-áig vagy a készlet erejéig tart. További részletek a slovnaft.sk/akcie oldalon.

0: Szalagtár. Az archívumban Nagy Ildikó tallózik.
1: Köszöntöm az 5. évad 29. műsorának minden kedves hallgatóját. Összeállításainkban többnyire közismert emberekkel, jelentős eseményekkel, fontos történésekkel foglalkozunk. Ám néha az archívumban rátalálunk olyan hangfelvételekre is, amelyek kevésbé híres emberek sorsáról szólnak. Egykori kolléganőnk Melay Erzsébet Kaland az élet című műsorában gyakran mutatott be olyan embereket, akik nem voltak közismert személyiségek, de saját környezetük számára pótolhatatlanul fontosak voltak. 20 évvel ezelőtt a Mátyusföldi Deákiban találkozott Pataki Évával, aki a Rokkan Szövetség helyi szervezetének elnökeként segítette hosszú ideig a rászorulókat, és Molnár Annával, aki évtizedeken át volt Deáki postása. Elsőként Pataki Éva mesélte el élettörténetét.
2: Azt mondta, amikor bekapcsoltam a magnót, hogy csodára ne várjak. Eddig csak csodákat hallottam magától. Évike a Deáki Rokkan Szövetség elnöke, körülbelül ugye 60 tagja van ennek a szövetségnek, mint megtudtam, maga az, aki körbejárja a társaságot és felvilágosítja őket, még az ajándékokat is elkészíti számukra. Meg is kérdeztem, hogy nem tudom elképzelni, milyen problémája lehet, hiszen nagyon fürge. Aztán elmondta nagy vonalakban, hogy milyen problémák vannak, és milyen problémákkal küszködött. Talán azzal is kezdhetnénk a beszélgetést, hogy most már nagyon jól érzi magát, és nem volt ez mindig így. Azért is van itt a Deáki Kultúrházban, hogy elintézzen egy nagyon szép találkozót. Milyen találkozóról van szó?
3: Minden éven szokunk találkozni tagjaimmal, úgynevezett karácsonyi ajándék egymásnak. Mostan szervezzük, reméljük, hogy fog is sikerülni. Sajnos azért mind nem tud eljönni, ha bár vagyunk 55-60 tag, ingadozik, ez már a létszám, minden, mint az élethoz, jövünk és megyünk, de aki nem fog el tudni jönni, biztosan meglátogatom, még utána is. Előzőleg meglátogatom, hogy meghívó cérdehordunk a tagjaimmal, a vezetőségi tagjaimmal, és utána még elviszük az ajándékot, olyan kis csöpség, ami sikerül ebből a pár kor, ami maradt nekünk ebbe az évi költségvetésünkből. A tagok, akik eljönnek, részesülnek egy szeretett átadásban, ez mindig így szokott is lenni. Akik nem tudnak eljönni, és sajnos van is bizon köztük páran, körülbelül olyan 10-20 szok lenni, elviszük ajándékokat, nem sok az egész, de szeretettel adjuk, és nagyon nagy szeretettel várnunk. Van is bizon, amikor ilyen vallásos családokba kerülök, el is mindig halljuk a karácsonyi énekeket könnyek között, örülünk egymásnak. Sajnos én is már egyedül vagyok otthon, és sok tagunk van, csak is egyedül otthon, és őnéki ez a legszebb karácsonyi ajándék. Többi tag, aki részt vesz ezen a kis karácsonyi ünnepségen, kultúrműsort is igyekszek szerezni nekik. Gyermekek jönnek iskolába vagy óvodából. Ha sikerül valamilyen kis zenét is, nem tudom még hogyan sikerül, mert az menet közben mindig jön ki nekünk. Ezikbe sokat segítenek a vezetőség tagjai. Azon a ünnepségen nem nagy ajándékok vannak, nem nagy lakoma, de azt mondják, egy terülasztalkám és mindegy lakodalom. De ez mindig a tagok csinálják, soknak sütni, édességet, sósat.
2: Főleg kik jönnek el erre az ünnepségre?
3: Ezt még örömes mondhatom, hogy kik jönnek az ünnepségre. Vannak köztünk, akik nagyon jól tudnak mozogni, de vannak, akik bizony pár, akik kocsin vannak, még van bindve mind a két lába, és eljön ő, és mindig mondja, Évike,

0: Bizony ezt a tájékoztatást nem adnak nekik, szégyen sajnos. És jól működik a járásokkal, Selye és a Galanta járással, akik ebben nagyon készségesek. Itt ki is kell emelnem még a községháza együttműködést. Egyszer évente azért hozzájárnak anyagilag is. Ezt a évzáró gyűlésen kapjuk meg. Körülbelül olyan 2000 koronáig összeg szok lenni.
1: Mindenkinek?
0: Egész szervezetnek csak. Hát nem olyan sok, mert szerte osztom, nem olyan sok, de mink hozzáadunk, mert a tagok is hoznak, adnak, és mink is. Ha sütünk, saját anyagunkból sütünk, nem kérünk pénzt ezért, és ebből tudjuk kiegészíteni, mert az egy 30 koronából nem lehet kihozni nagy lakomát, de kihozzunk olyat, hogy lakodalmakon sokszor nincs olyan, mint nálunk. És a kultúrház természetesen vezetőtől, akármikor jövök tanácssal, segítséggel, termet mindig kapok, szívesen, örömes, és segítenek ebben. És a évzárógyűlés tavaszkor szok lenni, Pársang idején volt majd egyszer olyan batyubál, csináltunk, örültek, még lepődtek, de nem tudom, hogy fogjuk ezt itt tovább csinálni, mert némely ember rossz szemmel nézi, mert tombolával van, ottan sok örömet csinálok, meg bizony sokan nyernek 5 díjat is, de általában mindenki igyekszik 1 díjat, hogy nyerhessen. Ez sok mókával, örömmel jár. A szervezet szegény szervezet, mert nekünk egészségünk nincs, de mink nagyon igényesek vagyunk a szeretetre és a egymás segítségére.
1: Hogyan került a Rokkant Szövetségbe? Hiszen valóban magára nézek, és nem látom, hogy valamilyen problémája lenne.
0: Hát ebben csak dicsekedni tudok, hála Istennek. 28 éve előtt nagyon megbetegedtem, 3. szülés után. Jóvor már 4 kézláb jártam, sírtam. Mi lesz velünk? 2 nagy gyerek, 5. és 6. volt, ez a pici még pólyás volt. De akkor is bizony sok ember segítette nekem, orvos, aki ápolt, kaptam injekciókat, a hormonális kezelést.
1: Milyen betegsége volt?
0: Csontritkulást kaptam 3. szülés után. Ebben korban nem volt még valami gyakori 32 éves korban, de olyan erős csontritkulást kaptam, hogy 3 csigolyám is vette kész, hogy el is van törve. 4 kézláb jártam. Folyamatosan megtanultam vele élni, de sírva jártam. És jobban mondva csúsztam, másztam a lakásban. Férjem sokat segített, hál' Istennek nyugodjon, sajnos nincs köztünk már 11 éve. 1 év után, 1,5 után kicsit már fölépültem, mentem munkába. Nem tudtam dolgozni. 3 óra dolgoztam, már is futottam haza, mert nem bírtam menni.
1: Milyen munkát végzett?
0: Dolgoztam mind gyermeknővér. Ezt a munkát azt imádtam, azt kell mondani. Gyermekek között forogtam, szerettem a gyerekeket, éltem, haltam a munkámért. A legnagyobb csapás volt, amikor 2,5 éves volt a legkisebbik, akinek megbetegedtem. Beteg állományba írtak engemet. De azt mondja, nem kell félni, majd 1 év után már rendbe jövök, aztán visszajöttek munkába. De bizony 1 év után közben jártam már Prágába, nem jöttem rendbe. Ott mondták, hogy ez nagyon lassú folyamat, csak bele kell nyugodni, és lassacskán fogok erősödni, de nem lesz belőle nagy valami.
1: Prágában hosszabb ideig is tartózkodott valamilyen kórházban?
0: Prágában volt egy úgynevezett endokrinológiai klinikám. 2 évente mentem, bizony 5-6 hétig is ott voltam. A gyermekek maguk láttak előnyomást, és a férjem törődött a gyerekekkel. Más segítségem nem volt, mert már anyós nem élt, és nagymama szegény már nagyon idős volt, 84 éves volt. 5 évig jártam, mivel aztán fordulat volt, nem mehettem már sehova. Otthon maradtam, közben már láttak. Orvos, hogy ez nem lesz jó, Rokkant nyugdíjba írtak engemet, egész Rokkant nyugdíjat. Ez sikerült nekem abból a szempontból, hogy nem voltam rászorulva mindig dolgozni. 1 órát dolgoztam, 2 órát pihentem, és így tartottam magamat egész nap. Közben gyerekek sokat segítettek. Főztek, sütöttek, ők maguk is takarították, és azt a legkisebbiket babusgatták, kocsikáztak, pelenkáztak, mosták. Férjemnek is köszönöm, hogy mindig ezt a munkát.
1: Amikor erről beszélgettünk az előbb, hogy mennyire megbetegedett, azt mondta nekem, hogy szinte sorsszerű volt ez a betegsége, hiszen amikor felépült, vagy felépülése közben a szélesebb családtagjait kellett is tápolnia. Tragédiák is történtek a családban.
0: Ez valóban igaz. Én is ezt mondom a gondviselésnek, a Jóistennek köszönhetem, mert azt mondják, minden rosszban van valami jó. Én ezt nem fogtam fel, csak utólag most, hogy visszalapozok az életembe, hogy nem volt ez hiába való, az a én problémám. Közben lettem a szervezet tagja, mindjárt vezetőségtagságba is. Indítványok az oda elnök hívott engemet, segítkeztem ottam. De családba volt még a nagymama, kellett törődni, de ez kölcsönös volt, a gyerekek segítették.

0: férjem segített, mert azért kosztolás, mosás, takarítás ránk hárult, és aztán a temetés, de közben az öcsém is nagyon megbetegedett, gégerákja volt, 40 éves korban, és mi nagyon jó testvéri kapcsolatban voltunk. 8 hónapig volt kórházban, és én minden másnap látogattam itt, mert mindig várt. Átmasszírozgattam, mit főzzek, mit hozzak, de várt engemet, mindegy megváltott. Nagyon hálás vagyok, hogy amik utolsó napok is voltak, bizony már 2 nap voltam, amik 2 eszek a kórházba bele is. Jóformán a én karjaimban elszenderült, mert nem volt vívódás halála neki, hanem szépen, csendesen elment. És azt mondom, hogy ennek így kellett lenni. Közben még egy nagymamám, akivel nagyon jó lelki kapcsolatban voltunk, 95 éves korban 2 oldali bélcsavarodást kapott. Nagyon beteg volt, és még mindig megbeszéltük, ma halálról is beszélgettünk. Nagymama, ha lesz, szóljon nekem, jó, én visszólok. Bizony el is jött az az idő, üzennek, Évi nagymama nagyon beteg. Vonat elment, fiamnak volt kis motorka, elvitt Ógyallára egészen, az majdnem 60 kilométer, egész úton sírtam. 2 hétig ápoltam itt. Kapta közben infúziót orvossal, jóformán én diktáltam orvosnak ott, mit adjon, szót is fogadott nekem, és én őrködtem felette, és rendbe jött, hogy még 5 évet élt a nagymama, hálát adok, nagyon aranyos nagymamám volt, és amikor 100 éves lett volna, először a férjem elment, sajnos infarktus kapott, pillanatokon belül első és utolsó infarkt volt, elment, 5. hetire nagymamám elment. Azt mondom, azért egy nagy csapások voltak az életben nekem, mert egy 2 lelki támaszom, ki volt az életben, segítem, elmentek. De nem ezek osztal tartsák az életben engemet, hanem tartsa engemet a családom. Nagyon jó gyerekeim vannak, egy unokám is van, és örömmel várom másik unokát most, és nagyobb, szélesebb kör családom szervezett tagjai, akikkel örömmel találkozunk, várnak, találkozunk. Évike, mi van? Ha valami, mi a probléma? Erre járásul, jogosult, ha valami problémája van, én mondom neki, nyugodtan szóljon, elintézzük. Volt olyan eset is, hogy bírósági úton intézték a ügyet, rászorult a gondozásira, nem adták meg, sikerült elintézni kölcsönösen, hogy meg is kapta a gondozási engedélyt, megkapta a kocsit is, sétáló széket is. Már sajnos nincs, de örülök, hogy legalább 1/2 évig tudott ebből a támasszal ápolni a feleségét. És sok ilyen apró dolgok történnek. Volt még egy nagyon erős cukros beteg volt. El nem felejtem, az sírt mindig, ha mentem hozzája. Örült neki, hogy jaj, de jó, valahova kell tartoznunk. Én leszek tag, füzettel tagságit utolsó percig. Még egyszer egy gyenge pillanatban elmondta nekem, Évike, ha valami történik a feleségemmel, maga fog engemet ápolni, de hát kértem a jó Istent, arra ne kerüljön sor, mert én ezt ott nem tudom elvállalni, mert ma sok volt ilyen, gondoztam másokat is szívesen, de sok gonddal jár, örömmel, de csináltam. Nem akarok dicsekedni, az ma így másán úgy jön ki nekem az egész, hogy mintha dicsekednék, de én csak azt akarom mondani, hogy ne ijedjenek még az emberek, ha jönnek a problémák, bajok, mert segítőkézre mindig találnak akárkivel, és én, ha nem tudok kéznyújtásra, de a tanácssal is nagyon-nagyon szívesen segítek.
1: Gyermeknővér szeretett volna lenni, ez sikerült magának. És szinte természetes volt ugye, hogy járta a falvakat, meglátogatta a kisgyerekes családokat, mindenhova szeretettel várták.
0: Valóban, gyermeknővér ez így adatott nekem. Magam se tudtam, hogy ez a rejtett dolog bennem van, de amikor elvégeztem az iskolát, még jobban mondva iskola, tanulmányom alatt, minden szünet alatt, téli vagy nyári szünidőn mentem dolgozni a kórházba. Ez ingyenes volt. De én örültem, hogy ottan mozoghattam, és ott sokat is tanultam. Már a gyermekek között téli szünet alatt már vártak, már akkor voltam rendelőben is. Mikor jössz, akarok szabadságra menni. Szinte annyira megbíztak bennem 16 éves korban, hogy helyettesítettem a nővéreket. És gyermeknővér sok helyen megfordultam. Először újszülött osztályon dolgoztam, de mivel már családom volt, nem tudtam éjszakai műszakokat vállalni, eljutottam bölcsődébe, aztán gyermekekhöz, újszülöttekhöz látogatásokat végeztem. Ebben megtaláltam sok örömet. Sokat mozoghattam, sok embert láttam, sok családba fordultam, és tudtam sokat segíteni. tanáccsal, még sokszor bizony a családi problémák megoldásban is voltak olyan, és így figyelmeztettem mindig a szülőket, fiatal szülőket. Az a pici csecsemő és az idősebb ember, legérzékenyebb emberek az életben. Figyeljék meg, ha maguk fognak egymás között viaskodni, pörölni. Ez a kicsi milyen nyugtalan lesz, sírni fog. És valóban rájöttek, hogy az így van. Kell igyekezni egy harmóniát csinálni a gyereknek, hogy jól érezze magát és maguk is. Jártam majorokra is, ki a tanyákra, sok faluba helyettesítettem, szívesen mentem, ha kellett segíteni, és voltak olyan családok is, ami még most is vannak, úgynevezett roma család, cigán család. Sok minden átéltem ottan, szerettem oda menni, és nagyon megbecsültek, vettem észre, bizony nem gyerekkárba fürüztöttem azt a csecsemőt, lavorba fürüztöttem, de nem szóltam semmit se, ami volt, az volt, tisztaság volt, rend volt, sokszor nagyobb tisztaság, mint egyszerű embereknél, és a vendégeskedés nem szabadott elhárítanom. Előtte még mosták a poharat, cukrászdába elhozták a süteményt, és úgy adták, hogy vigyek, nem kell félni, nem jutunk hozzája. Még bizony dezertet is el kellett fogadnom, be volt csomagolva, hogy vegyem át. Tudták, hogy milyenek az emberek, hogy háklisek, de én elfogadtam. Egész család körülfogott engemet, és mondta, jön a babica, jön a babica. És bizony még most is ismerem azokat a csal, és örülnek neki, még most is mondják, maga volt nálam, maga furta ki a fülit, maga volt évike. De ez többet ér, mint akármilyen pénz.
1: A gyermeknővér ugye nem tévesztendő össze a szülésznővel. Ennek ellenére szüléshez is hívták.
0: Hát volt olyan egy-két eset, el nem felejtem sohasem ezt. Hát még amikor már várta picit a mama, még mondom neki, nem, hogy utolsó percbe fog menni, de bizony bekövetkezett. Azon vasárnap korán reggel apuka fut hozzám, jaj, jöjjön, Évike, már szülőasszony, mondtam én. Hát persze én is rohantam, már éppen bejött a szanitka, kezdett a szülés. Na most mi lesz? Voltam, segítkeztem, mert dolgoztam a szülészet, osztály együtt voltunk, hát mentünk a szülésnél segíteni. Valami tudtam már, sejtelmem, hogy hogyan, mit kell csinálni. Bizony a kicsi még is született a liftbe. Nagyon helyes volt, és az volt az egészben mulatságos. Én a szanitkába ülök, anyuka vajudozik, és apuka utána motorkával jön, és amikor meglett, ő volt az első boldogán, mutattam a fiát, mert első volt a kislány, ő volt a fiú. Sajnos a édesapa már nem tud örülni, elment nagy betegségben, de mindig eszembe akar házszor ránézik arra fiatalemberre. Ilyen dolgok voltak.
1: Beszéltünk róla, ugye, hogy óriási az ismeretségi köre. Ki is tudja használni, hogyha a rokkantaknak kell valamit intéznie?
0: Hát említettem, hogy mondom, dicsekedek, de nem akarok dicsekedni, én csak tanács szempontjából ezt mondom, mert hát aki nem tud róla, egészségkárosult szervezetek minden faluba léteznek. Ezek azonra szolgálnak, hogy az emberek tájékoztassák, hogy hova forduljanak a problémáival. Itt nem csak a orvosi ellátásról van szó, hanem így tanácsadásról, és még mind a szervezet tagjai, főleg a vezetőség tag, ha nem is mink a faluban, hanem járáson működnek, és náluk nagyon jó járáson működő szervezet van, akármikor szívesen tanácsot ad, mik kell, hova kell, mit kell írni, kérvényt, hogy a szociális osztályon nincsenek tájékoztatva annyira, mint mink, és annyit nem tudnak. Vagy jobban mondva, emberileg ezt kifejezve, nem akarnak tudni, mert az több munkával van, és meg van csonkítva a szociális segélyek, ami nekünk jogosultan járnak. Ezek a úgynevezett kompenzációk.
1: Ugye egész életébe hozzászokott, hogy látogatja az embereket, szeretetet ad, segítséget ad, és szeretetet kap. Most ugyanez a helyzet, hiszen látogatja a rokkantakat, ugyanúgy megkapja a szeretetet tőlük, hiszen ezek az emberek nagyon vágynak a szeretetre, a megértésre, és ugyanúgy ön is nagyon tud nekik segíteni. De arra lennék kíváncsi, hogy hogyan sikerült kilábalnia ebből a betegségből, hiszen 32 évesen lett nagyon-nagyon beteg, hiszen 100%-os rokkantá lett nyilvánítva, mégis nagyon szépen felépült. Minek köszönhető ez?
0: Megmondta nekem Prága, ezt itt nem lehet már helyrehozni, mivel azt mondják, ha egyszerre mész, kiment a csontokból, vissza nem lehet tenni, vissza nem fogja. Valóban lassacskán csak épültem, de 11 éve én természetes dologhoz jutottam, és azóta bizony alkalmas, és ha tudok, akkor szívesen tanácsot adok, lehet segíteni. Sok ember tud róla, sok orvos tud róla, sok egészségügyi dolgozó tud róla, de megvetik, hogy a gyógyszerek jobbak. Igen, sajnos mai világban az egy kémia. Jó, de sok mellékhatása van a gyógyszernek, és ennek semmi mellékhatása. Ezt itt a faluba is veszik észre, hogy sokkal jobban vagyok, sokkal jobban nézek ki, mint azelőtt, mert 60-at betöltöttem, de én sokszor úgy mozgok, mint egy 50 éves, még tudok sokat csinálni. Sok-sok emberén tudok segíteni, örülök, hogy jól vagyok, és tudok segíteni az embereknek mással. Meglátogatom, találkozunk, kirándulást szervezünk, de az ilyen közösen nyugdíjas klubban vannak nekünk úgynevezett rekondíció, üdülések. Kevés ember használja ki, és nem is olyan olcsós, de nem olyan drága, mint már máshogyan vennének részt. Ezek masszázsokkal vannak, és sétával, jó kosztál, szórakozással, párszor már voltam ilyen rekondíción, de nagyon jól éreztük magunkat, mert mind egyek vagyunk.
1: Kíváncsi lennék még arra is, hogy milyen egy napja. Mondjuk reggel föl kell, mit csinál először?
0: Nem unatkozok, az biztos. Egyedül vagyok már, sajnos egy éve. Eddig voltunk 4 család egy családi házban. 2 fiatal házaspár, fia még, lányom a kisunokával, másik lányom, akinek már volt párja, és persze negyedik család még én. Bizony forgalmas volt a egész családi ház, de én nem zsörtöltem, örültem. Most, hogy egyedül lettem, nagyon nehéz lett kicsit megszokni az egészet, de van nekem kertem, kiskertem, nagy udvarom, nagy családi ház, amit a férjemmel építettünk fel. Van baromfim, sokan kinevetnek, van kecském is, örömes várnak engemet. Kacsák vannak, kertem, virágok, sok virág, és kertem végében van egy nagy temető. Sajnos, sokan pihennek, oda is járok gondozni. Egy pár sírt magamnak is vállaltam, azt is gondozom. Ezt nem tudja senki, ha tudja, az nem baj, szívesen csinálom. Reggel bizony belekerül 2 órába, és néha 3 órába rendbe tenni. Aztán vagy főzőcskedik, de sokszor hozzá nem is jutok, mert eszembe, hopp, ezt itt el kell intéznem, ennek ezt kell intéznem, ezt meg kell látogatni, mert már rég nem voltam nálam, mert már reklamálnak, rég nem voltam nálam. Akkor fogom magam, megyek oda. Új tagok jelentkeznek, azokhoz meg látogatni, és akkor bizony olyankor fél nap is elmegy, mert elmondják a bajukat, a betegséget, mert ezek az emberek örülnek, ha van, aki meghallgassa a bánatukat, a bajukat, a fájdalmukat. Nem tudok segíteni rajtuk, de önökig nagy segítség, hogy volt, aki meghallgassa őket. És délután már az rövid zenmisén szeretik minden nap este részt venni. Hálát tenni a jó Istennek. És este aztán megint tovább etetés, körüljárom. Van sok jó barátom, és nem csak a falumban, hanem a falu környékén is. És ennek örülök, mert azt mondják, hogy tudod, hogy hányan ismernek téged. Én nem ismerem, de olyan jó esik, amikor mondják, hogy ennyien ismernek engemet. És remélem, hogy nem rosszban ismernek, hanem a jobbik oldaláról.
1: Úgy vettem észre, hogy a betegségét nem tartotta sorscsapásnak, ellenkezőleg. A legtöbb embernek talán ez a tragédiája, aki nagyon megbetegszik, azt mondja, hogy miért éppen én, és igazságtalannak tartja a sorsot. Maga pedig úgy vette, mint egy kihívást, vagy úgy, hogy ez egy feladat, amit meg kell oldani.
0: Valóban, így van, itt tetszett mondani. Nem is gondolkodtam sose a betegségemen. Nem volt rá időm elsősorban, mivel 3 gyermek épült. Épült az életben, nőtek, volt sok gondom. Férjem dolgozott, sajnos nagy fizetés nem volt. Én, amit kaptam, azt a 500 koronát, az elment a kölcsönre, most éljünk meg. Úgy el voltam foglalva a gondjaimmal, gyerekeimmel, de igénytelen voltak a gyerekeim. Sose kértek, miért ez kül, az kül, ilyen divat, olyan divat. Nem, ami volt, megelégedtek, de hova kellett, kirándulásra mindig eljutattuk a férjemmeliket, mindegyiket. Én betegséget nem fogadom semmilyen sorcsapásnak. Sőt, segítőnek, mert tudtam sokat megcsinálni az életemben. 60-at betöltöttem, de azt hiszem, hogy azért gazdag lett az életem abból, hogy voltam, és remélem sok csalódást nem okoztam a családommal, rokonságomban, hanem segítettem. És mi az segítség az embereknek? Sokan azt mondják, hogy adok pénzt, az a segítség. Nem. Az a segítség, ha meghallgatom, ha meglátogatom, megszeretem, meg simogatom, és odafigyelek az emberre. Nagyon-nagyon mindenkinek ezt ajánlom, és olyan gazdag lesz, mint én. Mert most, amilyen nyugdíjak vannak, valóban az mindenki panaszkodik, de nem vigyük panasznak. Régi öreg mindig azt mondták, nincs az a sok, ami el nem fogy, és nincs az a kevés, ami nem volna elég. Valóban ez így van, mert mire még öregszünk, ráébredünk, hogy nem is az a pénz fog bennünket boldogítani, hanem azok a kapcsolatok, amik vannak az emberek között, az gazdagít bennünket, a szeretet. Nagymama mindig mondta, adj, hogy adjanak, szeress, hogy szeressenek, és igyekszik én is ebben a nagymama mottójában élni, hogy így legyen, és egyszer, ha csak elmegyünk, nem tudjuk mi történni, ne gondolják rosszban, hanem jóban egymásra.
2: Adj, hogy adjanak, szeress, hogy szeressenek. Ez volt a krédója a Mela Erzsébettel beszélgető Pataki Évának egész életében. S amint megtudtuk, Deákiban sokan hálásak neki az önzetlen segítségért, és még mindig nagy tisztelet övezi az immár 80 éves hölgyet.

0: Molnár Annát Deákiban mindenki ismerte, hiszen postásként bejáratos volt szinte valamennyi házba. Neki se volt könnyű élete, mégsem tekintett vissza a sok-sok ledolgozott évre keseregve, hisz szerette a munkáját, és azt még 70 évesen sem szándékozott abba hagyni. Őt is 2006-ban kérdezte Mellay Erzsébet a Nagy Kalandról, életéről.
1: Valakitől azt hallottam, hogy Annuska az év 365 napjából úgy fél napot, ha pihen. Ez valóban így van?
2: Igen, így van. Én mindig izgek, mozgok, 5 percet ülök, de ma szaladok is.
1: Árulja el, hány éves?
2: November 29-én voltam 70 éves.
1: Az izgés, mozgás, az úgy látszik, akkor az egész életében megvolt.
2: Meg. Én kislanka koromtól dolgoztam a Lomi birtokba. Kislanka koromtól. 13 éves voltam én, nekem már körülött mennyi apának Markot Szennyi. 13 éves koromban.
1: Mennyien voltak testvérek?
2: 6-an, még 4-en élünk.
1: Deákiban ön volt nagyon sokáig a postás. Ez is egy olyan mesterség, hogy az ember nem lehet soha egy helyben.
2: Nem, már még akkor ünnepen is hordtuk a újságot. Nem úgy van, mint most, hogy ma ki van nyomva a program minden, ugye, hogy igaz? De mink akkor is, még szombat, nekünk nem volt vasárnapunk, mink mindig hordtuk a postát.
1: Mondja el, inkább talán csak azt, hogy mit nem csinál, hiszen ebben a faluban mindig, mint egy motor működik.
2: Én mit nem csinálok, nem is tudom, már kötnyi nem kötök. Ezt a jegyet azelőtt szoktam, de most már nem jól látok. Még spórolok a villanyja. Lehújtom, és sötétben inkább a tévét nézem.
1: Mondtuk, hogy a falu postása volt. Kicsit időzzünk el ennél a munkánál. Hogyan került a postahivatalba?
2: Fiam, vasárnap, még kisgyerek volt, szokta hordani a postásnéninek a fiával a újságot. 6 koronát kapott azért, hogy a falubak szíthorta a újságot. És akkor én így egyszer találtam mondani a postásnéninek, hogy nem vesznek fő valakit? Megyek hazaj a státnébú, ma akkor férné voltam, ugye, 3 családom volt, mentem haza, és akkor Vardíjba ottan, hogy Annuska us ráno muszítje prisztorobati.
1: Vagyis már azt akarta, hogy másnap reggel álljon munkába.
2: Csak ő szlovák, úszlovák volt, és akkor, de én közben a dohámba is dolgoztam, és még a irodát is takarítottam a állami birtokon. Én akkor elmentem reggel korán hajnalból kitakarítani, és ott hagytam a kulcsokat, hogy ma nem gyűvök többet. Megpróbálom, ha megy, akkor ott maradok, ha nem megy, visszagyűvök. Így intéztem el a sorsomot.
1: Nem adott be fölmondást?
2: Nem. Mert engem ott is úgy szerettek, hogy el lett intézve rögtön.
1: Az hány évvel ezelőtt volt?
2: 69-ben volt.
1: 69 óta, több évtizeden keresztül járta a falut, pedig Deáki nem olyan kis falu, biciklivel vagy gyalog?
2: Biciklivel jártam, biciklin. Úgy, hogy 10 kilométer volt a körzetem, azt napi rendembe köllött. A udvarba, hogy bejártunk, az nem. Csak a utcán, amit mentünk, 10 kilométer. Körzetén volt.
1: Annak idején mi volt a kötelessége egy postásnak?
2: A villampiszt körülött összeszedni, az új előfizető újságokra, a újságpiszt, és akkor a napi renden 70-80 kiló újságot hordtunk. Nekünk a csomagtartón is 3 táska újság volt. Annyit hordtunk, és mostan üres táskával jártok. És 750 korona volt a egy hónapi fizetés.
1: Hogyan kezdődött egy napja? Bement a postahivatalba, mivel kezdte?
2: Aki szolgálatos volt, annak már fél hétre ott körülött lenni, mire a többiek gyűjtek ki, körülött takarítani, mindent rendbe körülött tenni, és aztán osztottuk szét a újságot, a postát. A leveleket mindent 3 fele, mert 3 voltunk.
1: Mennyi levél volt? Valamikor többet írtak az emberek levelet, mint most.
2: Ha gyűjtek ilyen ünnepi karácsony, húsvét, mink akkor díjba mentünk ki, már a rengeteg képeslapot el kellett rakni, mink minden nap, de még szombaton is kivittük a népeknek a képeslapokat. Hogy olvassák, karácsonykor örüljenek, nem úgy, mint most, hogy ünnepek után hordják ki.
1: Akkor ez most egy kis kritika akart lenni.
2: Csak nem lesz baj.
1: Már régen nincsenek azok az idők, hogy ez baj lenne, nem hányhatják a szemére, és nem is történhet semmi, úgyhogy ami igaz, az igaz. Ugye hát régebben táviratokat is küldtek az emberek, és bizony akkor ki kellett hordani, még szombat, vasárnap is.
2: Aki szolgálatos volt, annak 3:30-ig ott körülött, reggel 3:30, délután 3:30-ig lenni. Még ha gyűjt telegramával végig körülött szaladni, akárhova egyik falu végéről a másikra, és ha tél, ha nyár, eső, hó, mindenbe mennyi körülött. Volt bizony, mikor 87-ben az a csúnya hófújás volt januárban, hogy 3 nap gyalog jártuk a falut. Gyalog. Akkor egyik utcasarkon hattam a biciklit a újságokkal, akkor azt a többit, amit tudtam, hogy kinek mi jár, hónom alá, és másodszor megint vissza kellett menni a bicikliért. Ma nem tudtunk másképp közlekedni. Akkor még a óda, a bordám is átörött, és úgy hordtam a postát végig a faluba.
1: Töréssel se tudott otthon pihenni.
2: Nem tudtam, nem.
1: Mi volt a szépsége ennek a szakmának, hogy ennyire ragaszkodott hozzá?
2: Már szerettem dolgozni, nekem mindegy volt akármit, csak mennem kellett, nekem muszáj volt mindig menni.
1: Egy postás az embereknek jó híreket is visz, meg rossz híreket is visz. Sokszor tudta, hogy rossz hírt visz, meg azt is, hogy jó hírt. Kellett az embereket is tápolnia, hogyha rossz hírt vitt, megosztották magával a különféle problémáikat.
2: Hát bizony volt, mikor a halálos táviratot vittük, már ki kellett vinni, szolgálatos voltam. Hát nem is tudtam, hogyan mondjam. Mikor a vajam meghalt, én voltam szolgálatos, és gyűjt a telegram. Hát se tudom azt már mondani. Azt a fájdalmat, amit én akkor átéreztem.
1: Milyen kapcsolatba került a falu lakosságával, hiszen nem volt ember, akit ne ismert volna?
2: Én mindenkit ismertem. Csak ma most nem, mert ma 16 éve elmúlt, hogy nem vagyok postás, és ma akik akkor születtek, ha ma mind nagyok. De én még most is ismerem, hogy szeretnek is. Szeretnek, kurjogatnak rám a faluba. Úgyhogy nem mondhatok semmi rosszat, én engem mindenki szeretett. Mindenki, ha tejavó, vízzel vartok, én nekem az is jól esett.
1: Megszokták magát kínálni?
2: Megszoktak. Pláne, ha kalácsot sütöttek a szlovákok. Olyan nem volt, hogy na, anyicska, pogydon útra, dalmetyi.
1: Tehát magyarokkal, szlovákokkal egyformán tudott beszélni, és egyformán szerették magát.
2: Szerettek. Én meg voltam nagyon-nagyon becsülve velük. Én nagyon szerettem őket.
1: De aki híres község, azt tudja.
2: Hát tudom, pláne a templomunkról nagyon szép, úgyhogy igaz. Múlhassuk, akkor van a szép kultúrházunk, a járdák végig a faluba.
1: Annak idején, amikor elkezdte ezt a munkát, nem mindenütt volt járda.
2: Jaj, de hogy volt, Lőtyébe jártunk, Sárba, nem bírtuk a biciklit tolni. Én ma mindenen keresztül mentem, mindenen.
1: Tapasztalatból ismerem, hogy ha végigmegy az ember a falun, akkor mindenütt kutyák vannak az udvarban, és bizony nagyon sok a mérges kutya. Őket hogyan tudta leszerelni?
2: Jaj, hát volt, amikor meg is harapott a kutya. Hát az masszírű jelezte, hogy gyünapostás a kutya, és akkor ma vagy becsukták, ha vittem a pénzt, vagy partok kint a utcán. Már ládose voltam. Semmi. Semmi nem volt az égvilágon, beköllött nekik vinni a konyhába a újságot. Azt kívántak meg tőlünk, és bevittük.
1: És titkot is tudott tartani?
2: Azt muszáj volt, az meg volt nekünk mondva, hogy azt semmit nem szabad elmondani. Egyik asztal a másik. Én tőlem hiába kérdezték, hogy a szomszéd ember vagy asszom annyi nyugdíjat kapott. Azt nem szabad volt megmondanunk. Az titok volt. Az postai titok. Engemet, ha valaki megbántott egyik nap, én másik nap szépen bementem hozzá. Ha haragudtak is, vagy valamit, akkor is. Már mindenkiben minden lakozik, úgyhogy igaz. De én szépen bevittem a postát, mindent. Elfizettem a pénzt, a nyugdíjat. Volt, ahol visszaadták, volt, ahol nem, és tudtam, hogy ott fizettem el. És akkor is másnap is olyan szépen bementem, mintha...
1: Saját tévedésére sokszor ráfizetett.
2: Ráfizettem. Már akkor beszélnek, amikor fizeti az ember a pénzt, és az akkor történik. Akkor történik.
1: Mindig a maga kárára?
2: Mindig. Nekem kellett beletenni a pénzt. Azt nekem kellett beletenni.
1: A családja mit szólt ahhoz, hogy nap mint nap rótta az utcákat? Mennyi ideje jutott rájuk?
2: Kevés, még akkorából sütöttünk kenyeret diákin. Nekem a lányom, itt jártak diákin akkor iskolába, lángost köllött sütni, szícsodortam nekik, nos üssítek meg, és hozzátok utána a reggelit. Már ma nem volt időm, ma szalannyi köllött a postára. Akkor egyik gyerek vitte a két kenyeret a pékhé, a másik lányom meg sütötte otthon a lángost, és hozta utána a postára.
1: Nehezteltek ezért az édesanyjukra?
2: Nem. Hány éves volt a lányom, mikor elmentem dolgozni, 56-as, 69-től, 12 éves, én nekem az kimosott, az takarított. Csütötte a palacsintát. Mentem haza, tudja milyen jól lesett, mert akkor még szombaton is jártunk dolgozni. Akkor jártam a JRD-be, kertészetbe, én nagyon sokat dolgoztam.
1: Tehát ugye a hétköznapokon rótta a falu utcáit, több kilométert minden nap megtett, azután hazament, és folytatta a munkát.
2: Folytattam, ami gyűjtsorban, amit nem tudtak a gyerekek megcsinálni, azt már muszáj volt nekem.
1: Nagy kertje volt?
2: Ha 8 aros kertünk van. Még akkor a férjem besegített minden, meg a gyerekeket is, mi nálunk mindenki be volt fogva. De még akkor állami birtokról minden évben főzhettünk 4-5 hektár répát. És vittük ki a gyerekeket is segíteni.
1: Ezt mikor tudta megoldani?
2: Munka után. És még akkor a fiam még dolgozott a szövetkezetbe. Annak meg kimérték a hagymát, oda is mentünk. És én mindig 2-3 sorra többet kértem, volt mikor 5-tel is, már akik gyűnnek segíteni, visznek haza, hogy ne legyen nekem kevesebb mázsám, mint a többinek.
1: Én nem hiszem, hogy mindenre rá voltak szorulva.
2: Hanem az volt a falu, az a falu. Nem csak én, itt mindenki ezt csinálta.
1: Önszorgalomból dolgozott a falu?
2: Hát itt kint voltak a sátorok, és ha hideg volt, abba ültünk, és akkor készítettünk annyi hagymát be, hogy tudjuk pucolni, hogy hásik első.
1: Ez a falu mentalitása?
2: Ez volt bizony a falunak. Ezt azt lehet mondani, hogy jófé falu ezt csinálta. Az 3 hétig tartott.
1: Talán úgy tudom elképzelni, hogyha így összeültek, nagyon szépen el tudtak beszélgetni az emberek, és szórakoztak.
2: Kivittük a tranzisztort, és egymás mellett, mert hát ugye a sűrőn volt, úgyhogy egymás mellett voltak a sátorok, egymásnak ugye lett a kurjogatás, viccöllés, mindenféle. Igen jó volt kint, én szerettem. Én azt is szerettem, én most is vállaltam.
1: Nem beszélve arról, hogy otthon házi állatai is vannak a mai napig. Milyen állatok voltak annak idején otthon?
2: Ja, akkor is ugyanígy neveltünk 2 hízoldisznót, a gyerekek ugye nyőtek, és aztán még voltak tyúkjaim, csibéim, kacsáim, és ezeket mind főneveltem, kitömtem.
1: Mikor volt valahol kirándulni, vagy egyáltalán megengedhette magának, hogy elmenjen?
2: Megnyőtek a gyerekek, és akkor rájuk hattam, hogy etessetek meg, semmi más ne csináljatok, csak etessetek, és akkor voltam egyszer a állami birtokról 3 nap kirándulni Tátrába, másodszor meg a postától voltam 3 nap kirándulni Tátrába, de ugyanazon a helyén voltam mind a kétszer.
1: Azóta sehol?
2: Voltam Csáországban 3 nap, ott lakik a öcsém, oda elmentünk, fölköszönteni őtet, de így én nem járok sehova se.
1: Nem is hiányzik?
2: Nem. Nem, így, ha van a kultúrházban valami ilyen előadások, vagy valami ide el szokok gyűnni. És elmegyek lakodalomba, nekem az a lakodalom olyan pintekdítő, vasárnap estélig, miha valahunk kirándulnak. Segítkezek a lakodalmaknak, úgyhogy ha mosogatni, kell mosogatni, ha bent kell segíteni, bent mindent, na.
1: Mikor postás volt, már akkor csinálta ezt is?
2: Akkor is csináltam, ma akkor is, hát ma van 25-30 éve biztos. Biztos van. Sájére vittek, mindenhova, gyűjtek értem autóval, elvittek.
1: Tehát elment a híre, hogy szeret segítkezni, és tud is.
2: Tudok, tudok. Elmentünk Csehországba, és én ott is a öcsémnél is rögtön bent a vendéglőbe, én már szedtem össze a tányérokat, nem tudok ülni.
1: Na de ez azzal jár, hogy szeret szórakozni, szeret az emberekkel beszélgetni. Mi az, ami úgy vonzza, hogy mindenképpen kell valamit csinálnia, és közben beszélgetnie? Mert ugye úgy nincs, hogy leül, és akkor beszélget.
2: Mit mondjak én most erre? Én nem is tudom, hogy mi, de én nagyon szeretem ezt csinálni. Nagyon szeretem. Csak annyit tudok mondani, nagyon szeretem csinálni.
1: És amikor elmegy ugye a lagzikba, mert ezt szereti a legjobban csinálni mostanában, mi a legfontosabb? Az, hogy előkészítik a dolgokat, vagy aztán megnézi a mennyasszonyt, vőlegényt, vagy az ünneplő sereget, ez ünnepélyessé teszi az életét?
2: Igen. Igen, az nagyon ünnepélyessé tesz. Akkor még ma a pinteken, mikor gyűvünk, ma pucoljuk a zöldséget, ma mindent készítünk elé, köl a pörköt, mert itt pörköt van, íze pintek este, savanyolt, mindent elkészítünk estére, mire gyűvünk. Másnap még ma reggel gyűvünk ide 7:30-8 óráról, és ma díjba akkor ma megint ebéd van. Mindent a főzekartnőnek a kezéhez teszünk, minden, ami kő, mindent elintézünk.
1: És aztán ugye jönnek a vendégek, igen, és dicsérgetnek.
2: Igen, nagyon dicsírték, most is itten ezek a, itt voltak, nagyon finom volt, hogy minden. Nagyon finom volt.
1: És ezt úgy látszik maga meg is szokta, és hiányzik is, hogyha nincs a dicséret.
2: Nem is, hogy hiányzik a dicséret, hát szeressük csinálni, nem tehetek róla. Nagyon rossz természetén van, ugye?
1: Pontosan az ellenkezőjét akartam mondani, hiszen hogyha valaki ennyire szeret társaságban dolgozni, annak nem lehet rossz természete, hiszen mindenkivel ki kell jönnie.
2: Itt muszáj mindenkivel. Még ha hogyan megbántnak is, hogy valami nem jól van, vagy valami, akkor is. Azt mindent lekötenni. Ugye, hogy igaz? Elkölt ennyi.
1: 70 éves volt. Kellene egy kicsit pihenni is, megállni, és végig gondolni az életét, olvasgatni, televíziót nézni, vagy csak úgy elbeszélgetni az emberekkel, vagy a családtagokkal. Erre talán soha nem fog sor kerülni?
2: Én olvasni is olvasok, tévét is nézek, már van a konyhában, én már reggel 5:30-kor fölkelek, én már fölhajtom a tévét. Nálom szól, kimegyek, azt megetetek, aztán begyűvök reggelizni, megint csak a tévé szól. Aztán megyek tovább végezni a dolgomat.
1: Férje is ilyen ember volt?
2: Az is ilyen. 56. januárba kerültünk össze, hát akartunk építeni. Nagyon kevéset keresett a állami gazdaságon. Egymás után lett a 3 családom, kivittem őket a határba, mikor ilyen össze a répa szezon volt, és akkor nagy hosszú sort fölhántunk, ketten a gyerekek még ott játszottak, és akkor kimentünk ilyen, nem is egyszer, ilyen, hódvilágna egy órakor. Reggelre, mire gyűjtek a szomszédok, aki sor le volt, saktolva, mert akkor sallóval metéltük, nem úgy, mint most gépek szedik. Bizony.
1: Hát ezek voltak a régi idők.
2: Nagyon sokat dolgoztunk, hogy legyen valami. Lányomnak segítettünk fölépíteni. A fiamnak nagy emelet és háza van, benne lakik a unokám, és a mi házunk is. Azt csináltattam, 17 éve halt meg a férjem, azóta komplet mindent átcsináltattam, de közben azóta, mert a nyugdíjba mentem, én mindig dolgozok. Úgyhogy 10 évet jártam a pékségbe, de mindig ilyen. Azt akartam, hogy még azt a házat újból át kell csinálni.
1: Én úgy veszem ki ebből a beszélgetésből, hogy a munkát a szórakozással összeköti. Ugye, hogy?
2: Hát én úgy hiszem. Én nekem ott is nagyon tetszett a pékségbe éjjel. 2:50-re mentem, reggel 6-ig hazamentem, megetettem, lefeküdtem, egy csepet aludtam, aztán már fölkeltem, aztán estére mindig lefeküdtem egy csepet.
1: Elgondolkozott bizonyára az élet értelmén, mert ugye nincs ember, aki ezennel gondolkozna. Mire jött rá? Látom, hogy az arcán rögtön elérzékenyül. Úgy gondolja, hogy talán inkább nem is kellene ezen gondolkozni, mert ez nagyon szomorú?
2: Nem. Inkább mindig csinálni, és ne is gondolj rá, hogy ez volt, vagy az volt, inkább mindig csak csinálni valamit. Ez a mozgató erőm, és nem is gondolok semmire se, hogy faj valami, vagy valami, nem szabad. Mindig menni kő.
1: Nem akarja közelengedni magához ezeket a szomorú dolgokat?
2: Nem, nem akarom. Nem.
1: Van valami oka rá?
2: Ha nincsen olyan okom már, amit tudok, mindegyiken segítek. Ha nem fogok tudni letesz, akkor még ma mit mondjak? Nem is tudok, mit mondjak.
1: Mi magának a kikapcsolódás, hogyha ezen elgondolkozunk?
2: Hát esetleg a tévét nézek. De bemegyek a szobába, és leülök a fotelba, és már is alszok. Azt ilyen még ma nem alszok. Nem tudok aludni. Alig várom, hogy reggel legyen.
1: És akkor ugye éjjel eltervezi, hogy mit fog másnap megcsinálni?
2: Igen, minden. Ma máma reggel is korán kivasaltam minden, mire mentem ki etetni 4:45-kor, begyújtani, meleg vizet készíteni állatoknak. És hordom a vizet, spórolok a városi vízzel. Minden nap 2-3-szor elmegyek, és 120 liter biztos elhozok naponta. Artézik útról. Onnél hordom a vizet. Úgyhogy egyszer ráviszek 40 litert. Ha 3-szor megyek, akkor 120 liter. De akkor már őre el van készítve, hogyha valami rossz idő lesz, hogy víz legyen otthon nekem készletve.
1: Hát ez nem kevés.
2: Nekem muszáj mennyi, ha én nem tehetek róla. Sokan szinnak a faluba, nincs otthon vizet, de van.
1: Maga volt a falu postása, és akkor, amikor még ezt kezdte csinálni, hát nem így nézett ki ez a szép falu, mint ahogy most. Meg van elégedve a változással?
2: Már hát, el se tudjuk képzelni, mi volt akkor. El se lehet képzelni.
1: A világ amúgy is megváltozott. Ehhez mit szól?
2: Én nekem mindegy ma, tudja. Ma mi gyűn, de nagyon sokat változott. Nagyon sokat kellett azelőtt dolgoznunk.
1: Úgy érzi, hogy most már nem kell annyit dolgozni?
2: Hát most már géppel van minden csinálva. Azelőtt kézzel kellett minden. Építettük a házat, kézzel kevertük a betont. Én öntöztem a férjemnek, akkor is kimentünk, gyerekek aludtak még, kimentünk ilyen, elkészítettük előre 3-4 adagot, aztán amikor a gyerekek fölkeltek, vittem, és akkor én öntöztem neki, ma akkorra mind bekevertük cimentbe.
1: Úgy érzi, hogy most már valahogy jobb a világ?
2: Ma ahhoz képest jobb, hogy van az embernek egy-két koronája, és azelőtt nehéz volt. Igen, keveset kerestek emberek. Kényszer rávit mindenre bennünket, hogy mennyi és mennyi kő.
1: Úgy látom, hogy nem tud leállni.
2: Nem tudok leállni, nem tudom, mikor fogok. Nem tudom, mikor fogok leállni.
0: Molnár Annával, Dejáki egykori köztiszteletben álló postásával Mela Erzsébet beszélgetett 2006-ban. S csak érdekességként jegyezzük meg, hogy a szakma szeretete a családban maradt, és átöröklődött az unokahúgára, akit ugyancsak a postán találnak meg az érdeklődők.

0: Kedves hallgatóink! Mellay Erzsébet egykori kolléganőnk jóvoltából ma két deákiban leélt kalandos életet ismerhettek meg. És mindkettőből azt hallhattuk ki, hogy elsősorban nem a pénz boldogít, hanem az emberi kapcsolatok és a szeretet. Ezzel zárjuk mai műsorunkat, amely Kubányi Péter hangmérnök segítségével készült el. Ismétlését vasárnap a 9 órai hírek után hallgathatják meg. Köszöni figyelmüket, kellemes pihenést kíván a szerkesztő, Nagy Ildikó.
1: A Keleten a helyzet című műsora heti vendége Cserveni Martin egyetemi oktató.
2: Például egy egyszerű nuansz, hogy hogyan kell megfogni az injekciós fecskendőt, mert nem mindegy, hogy fogjuk meg. Mert a technikát, a teljes beadását az injekciónak azt nagyon tudja befolyásolni. És akkor ilyen apró lépésekből megyünk, hogy képesek lesznek a, úgymond az évfolyam végén egy kanült bevezetni az érrendszerbe, ami sokkal bonyolultabb.
1: Köteles Szabolcs vagyok, szombaton 12 óra után várom Önöket itt, a Pátria Rádióban.
3: Pátria Rádió, a magyar közszolgálati rádió.

0: 11 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: Ismét emelkednek az üzemanyagárak Szlovákiában. 4 év után újra találkozott Harry herceg harmadik Károllyal. Ma is meleg időre készülhetünk délelőtt 19 és 26 fok közötti hőmérséklettel. Jó napot kívánok, Ürge Tamást hallják, mondom a részleteket. Tibor Gáspár a parlament alelnöke háborúpárti politikai rendezvénynek nevezte a Pohoda Fesztivált. A Smer politikusa egy videóban azzal érvelt, hogy az Ukrajnának szánt evakuációs mentőautók támogatására szervezett beszélgetéshez a grúz légierő parancsnoka is csatlakozott. Gáspár azt is állította, hogy a katonai vezető korábban részt vett egy szlovákiai erőszakos puccs szervezésében, valamint egy fénykép alapján Milan Simecska újságíró és a parancsnok kapcsolatáról is beszélt. Emellett úgy véli, a fesztivál eltávolodott a kulturális küldetésétől. Több hónapos mélypont után ismét emelkednek az üzemanyagárak Szlovákiában, a dízelára jelentősebben nőtt, literenként 3,7 centtel drágult. Így már meghaladja az 1 euró 52 centet, ami éves szinten is emelkedést jelent. A benzinára szintén tovább nőtt, a 95-ös literje több mint 1 euró 67 centbe kerül, ami 3 hetes csúcs. Az árak emelkedése összefügg a közel-keleti konfliktussal, amely március óta felfelé hajtja az olaj árát. Az Európai Bizottság adatai szerint Szlovákiában a benzin drágább, mint Csehországban, Magyarországon és Lengyelországban, ugyanakkor valamivel olcsóbb, mint Ausztriában. Szlovákia nem alkalmaz árszabályozást. Az üzemanyagokra és az olaj drágulása után sem csökkentette a jövedéki adót. Már a Viradóra nagy erejű robbanás történt a pozsonyi Ivánkai úton a repülőtér területén, egy lakótelep közelében. A szemtanúk szerint hatalmas robbanást és lökés hullámot lehetett érezni, ezt követően pedig tűz ütött ki. A Markíza televízió információi szerint a robbanást propán-bután gázpalackok okozhatták. A balesetben senki sem sérült meg. A tűzoltóknak sikerült eloltaniuk a lángokat hajnali 2 óra előtt. Legalább 7 civil életét vesztette az orosz hadsereg tegnapi ukrajnai támadásaiban, és több tucatnyian megsérültek. A kelet-ukrajnai Kramatorszkban és környékén siklóbombák csapottak be, a halálos áldozatok között egy 14 éves fiú is van. Zaporizsjában egy ember meghalt, Harkiv térségében pedig egy dróntámadás 2 férfi életét követelte. Kijev közben közölte, hogy az éjszaka folyamán 13 az úgynevezett orosz árnyékflottához tartozó hajót talált el a megszállt Krím partjainál. Ezeket Moszkva a szankciók megkerülésére, olajszállításra használja. Oroszország nem kommentálta a hírt. 4 év után ismét találkozott Harry herceg és családja harmadik Károly királlyal. A brit uralkodó és Kamilla királyné tegnap fogadta a herceget, feleségét Megant, valamint 2 gyermeküket. Harry egy veteránok számára szervezett sportesemény, az Invictus Games kapcsán érkezett az Egyesült Királyságba. Harry 2020-ban szakított a királyi családdal, majd az Egyesült Államokba költözött, apjával azóta csak ritkán találkozott. És most a rövid sporthírek Zsigárdi Lászlótól.
2: A tengeren túli labdarúgó világbajnokság második negyed döntős mérkőzésén Spanyolország-Belgium 2-1. A 31. játéknapon rendezik az utolsó 2 negyed döntős mérkőzést. Ma 23 órától Anglia Norvégiával, vasárnap hajnali 3-tól pedig a címvédő Argentína Svájccal találkozik. A világ első olasz Jannik Sinner és a német Alexander Zverev játsza a vasárnapi férfi döntőt a wimbledoni teniszbajnokságon.
0: Időjárás.
1: A nap folyamán nyaralóknak kedvező napsütéses, gyengén gomoly felhős meleg idő a jellemző, a déli óráktól ismét felélénkülhet, időnként, helyenként erősebb lökések is kísérhetik az észak-nyugati szelet. Kora este elvétve kis eséllyel lehet jelentéktelen záporeső, de nem ez lesz jellemző. Délután 25 és 31 fok közötti értékekkel számolhatunk.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Közúti baleset történt kassa előtt Eperjes irányából a Zöld udvarnál. Egy kamiont mentenek, 10 perc a menetidő többlet. Radarmér Nyitra előtt Szabadcsápor irányából, Gyurgyosi településen pedig kassa felé. Közlekedjenek biztonságosan.
0: Zöld hullám. 0800 900 800. Szabadszóműves Páholy, Rácz Vincével.

0: Jó napot kívánok! A Pátria Rádió heti társalgó műsorát hallják a szabad gondolkodás és szólás hullámhosszán. Foglaljanak helyet páholyunkban. Mai vendégemmel arról beszélgetek, hogy valamennyien más emberek vagyunk otthon vagy a munkahelyünkön, fiatalon vagy idősen, egészségesen vagy betegen. De szó lesz arról is, hogy milyen automatizmusok jellemzik magatartásunkat, és hogy hogyan viselkedünk, amikor nem viselkedünk. Mielőtt azonban belekezdenénk, következzen egy kis ízelítő az előttünk álló órából.
1: Történetileg kondicionált, nem tudatos, nem reflektált viselkedés mintákban megjelenő diszpozíciókról, habitusról beszélek. És mindezt talán azért volt jó így fölvázolni, mert ezzel utaltam arra is, hogy a úgymond kisebbségi létforma is nagyon plurális, tehát nagyon sokféle. Ezekből a történetekből az is kiderül, hogy sok esetben az otthonosság élmény az éppen a többségi társadalom tagjával kapcsolatban jelenik meg, amikor tőle kapom meg a szeretetet, a szolidaritást, amikor a román orvos gyógyítja meg az apukámat, a magyar orvos Csíkszeredán az hagyta volna meghalni, és a román orvos ott ül mellette egész éjszaka. Azáltal, hogy valaki úgymond kisebbségiként létezik, igen jó eséllyel megismer olyan perspektívákat, olyan kultúrákat, amit az egykultúrás, egynyelvű magyarországi többségi társadalomban nem tehet meg.
0: Az Élet vendégei címmel jelent meg a közelmúltban Hadas Miklós szociológus legújabb monológ könyve. A Lármattán kiadó gondozásában napvilágot látott kötet 15 mély, pontosabban hosszú interjúk nyomán készült monológot tartalmaz. A szövegek szlovákiai és romániai magyar sorsokat villantanak fel, és betekintést nyújtanak a narrátorok által megjelenített világba. Ahogy a szerző az előszóban fogalmaz, a beszélgetések során arra voltam kíváncsi, hogy mennyiben viselkedik másképp egy Romániában vagy Szlovákiában élő magyar ember attól függően, hogy hol és mikor, illetve kivel és mivel kerül kapcsolatba. Mindennapi életük rutinszerű, sokszor nem tudatosított, megélt tapasztalataira vagyok kíváncsi. Ilyen például a testtartás, a beszédmód, vagy az, hogy az emberek mikor és hol érzik magukat otthonosan, mitől félnek, mit szégyelnek, minek örülnek, és így tovább. Ezeket a nem tudatos viselkedés elemeket nevezi a szociológia habitusnak. Eddig az idézet, és kedves hallgató, nagy örömömre szolgál, hogy Hadas Miklóst itt köszönthetem a Pátria Rádió stúdiójában. Üdvözlöm!
1: Én is nagy örömmel jöttem, és őszintén mondom, hogy megtiszteltetésnek tekintem, hogy itt lehetek.
0: Na hát ez nagyon megtisztelő, de tudja mit? Felolvasnék egy részletet ízelítőjül, amely megvilágítja, mire is fókuszál a kötet, és hogy képbe helyezzük a hallgatót. Szóval idézet az egyik romániai magyar beszélgető társa monológiából. Nyírbátorba mentünk 8. koromban táborozni. Noha előtte sosem voltam táborban, Romániában sem. 4-5 napig nem mentem vécére, annyira szorongtam, olyan erős volt bennem az alsóbbrendűségi érzés. A magyarországiak vagányabbnak, magabiztosabbnak tűntek, sokkal jobb ruháik voltak. Van egy csoportképünk, ahol egy magyar kislánnyal együtt állunk, és eddig akárkit kérdeztem, hogy mutassa meg az egyetlen magyarországit ebből az 50 emberből, mindenki eltalálta. Látszott rajta, hogy nem annak a beszűkült tekintetű vidékies embertömegnek a része. Eddig az idézet, szóval nem tudom, hogy sikerült-e jellegadó részletet választanom a kötetből, de valami ilyesmiről van szó? Tehát a habitusunk látható jelei elárulják az emberről, hogy kisebbségi?
1: Ilyesmiről van szó, mert hogy az alapkérdésem az volt, hogy hogyan érez, mennyiben viselkedik másképpen egy Romániában vagy Szlovákiában élő magyar ember, attól függően, hogy kivel kerül kapcsolatba. Tehát az etnikailag viszonylag homogén anyanyelv használatot igénylő falujában van, a román vagy a szlovák hivatalos szervekkel, vagy barátokkal, vagy akár párkapcsolatban létező emberekkel érintkezik, vagy a magyarországiakkal, és hogy az ennek kapcsán jelentkező különböző érzületek, otthonosságérzés, szorongásérzés, és ennek az életút során történő változása érdekel.

0: hogy ő engem vizsgál, mégpedig rendkívül kényelmetlen, mondjuk urológiai vizsgálatok során, hanem még az is az alárendeltségemet fokozza, hogy nem beszélem jól azt a nyelvet, ami az államnyelv. És így tovább, és így tovább. Tehát a válaszom az a kérdésre, hogy igen, a habitus az ezeknek a nem tudatos, és nagyon fontos, nem győzöm hangsúlyozni, testileg megjelenő viselkedés mintáknak a megnyilvánulásaként fogható föl, és azért érdekes, és azért tartom eredetinek az én megközelítésemet, mert remek kisebbségkutatók vannak Magyarországon, Szlovákiában, Romániában is, meg nemzetközileg is, ez egy nagy-nagy téma, nem csak a szociológiában, hanem a társadalomtudományokban is. De általában ezek a kutatók mindig az identitás fogalmáról beszélnek, és az identitás fogalmát használják, sok esetben úgy is, hogy a habitusról beszélnek. Tehát ezekről a nem tudatos, nem reflektált viselkedés mintákról, mert hogy nem tesznek különbséget. Én különbséget teszek, mert elemzem azt is, és gyönyörűen kibontható ezekből a részletekből, hogy mi az, amit tudok, mi az, amit akarok, mi az, amit előzetesen, jövőre irányultan megtervezek, mi az, amit a múltammal kapcsolatban értelmezek, tehát ami már többé-kevésbé tudatos, az inkább az identitás kategóriájába tartozik, de ami nem az, az jó eséllyel a habitus fogalma, és a habitus nem csak a szorongásra vonatkozik, egyébként a nyelv ebből a szempontból egy rendkívül jó példa, nagyon sokszor, szinte minden monológban előjön a nyelv, hogy nem tudom a nyelvet, vagy az én palóc nyelvem az Magyarországon az nevetség forrása, és esetleg engem alacsonyabb rendűnek vélnek abból adódóan, hogy nem a magyar televízióban használt köznyelvet beszélem, miközben a palóc nyelv, legalábbis ez az én személyes, mondjuk az én család érintettségem, apai vonal az palóc faluból való, és gyerekkoromban sokat töltöttem ebben a faluban, Nógrád megyében. Tehát számomra rendkívül közel áll, és meggyőződésem, hogy palóc nyelven ugyanolyan árnyalt módon lehet a világ legkülönbözőbb dolgairól beszélni, mint irodalmi magyar köznyelven, de sajnos ez Magyarországról nézve megaláztatások sorával jár együtt annak, aki esetleg nem mer megszólalni az egyetemen, vagy kinevetik, kikacagják, vagy kijavítják, ami egy borzasztó traumatikus élmény. De azért most túltolom azt hiszem a negatív élményeket, mert azért itt ezekből a történetekből az is kiderül, és ez is egy nagyon fontos eredménye az én kutatásomnak, hogy sok esetben az otthonosság élmény az éppen a többségi társadalom tagjával kapcsolatban jelenik meg, amikor tőle kapom meg a szeretetet, a szolidaritást, amikor a román orvos gyógyítja meg az apukámat, a magyar orvos Csíkszeredán az hagyta volna meghalni, és a román orvos ott ül mellette egész éjszaka. Vagy a román szomszéddal közösen újítjuk föl, és közösen próbáljuk mindenféle okos módon az önkormányzattal szemben megoldani az, hogy hogyan újítsuk föl a házunknak a homlokzatát, és így tovább. Vagy amikor a szlovák anyakönyvi hivatalnál dolgozó szán meg engem, amikor meghal a testvérem, és oda megyek, és azt sem tudom, hogy férfi vagyok vagy nő, és nekem szlovákul kéne kitöltenem a halotti anyakönyvi kivonatot, anyukámhoz zokog mellettem, hogy meghalt a kislánya, és akkor a szlovák asszony könnye kicsordul, és ő lesz az, aki szlovákul megírja és megsimogat engem. Tehát, hogy itt azért a csúnya szociológia szóval az interetnikus gálánság, tehát a segítségnyújtás, a szolidaritás, a szeretet, a térközös belakás, hogy ugyanott lakom, tehát gömöri vagyok, vagy Ipoly völgyében élek, akkor én azokat az embereket tulajdonképpen testvéremnek, hozzám nagyon közel állónak érzem, függetlenül attól, hogy ő milyen nyelven beszél, akik ugyanazt a területet lakják. Tehát a táj belakása, a térélmény, a térérzés, ami megint együtt jár az otthonosság vagy az idegenség érzésével, az megint a habitusnak a megnyilvánulása.
1: Nos, innen folytatjuk, de ha megengedi, röviden bemutatnám hallgatóinknak. Hadas Miklós szociológus, egyetemi tanár, az MTA doktora, Budapesten született 1953-ban. Első diplomáját a szegedi Juhász Gyula tanárképző főiskolán szerezte magyar ének-zene szakon, majd a Bartók Béla zeneművészeti

0: szakiskola jazz tanszékén folytatta tanulmányait. Ezután iratkozott be az ELTE szociológia szakára, ahol 2003-ban doktorált, majd Párizsban az École de
1: École des études en sciences sociales.
0: No, így kell ezt pontosan kellett, mondani.
1: Igen.
0: Szóval ennek az...
1: Nem is lényeges, hogy
0: ennek az egyetemén tanult, köszönöm szépen, szociológiát Pierre Bourdieu témavezetésével. Tanítómestere habitus elméletének árnyalására és továbbgondolására tett kísérlete néhány éve jelent meg egy angol nyelvű kötetben. 1985-től 2020-ig tanított a Budapesti Corvinus Egyetemen, ahonnan 2020-ban távozott tiltakozásul az egyetem politikailag vezérelt átszervezése ellen. A 90-es évektől tanít, illetve tanított különböző egyetemeken, így például a CEU gender tanszékén, az említett párizsi Elit Egyetemen, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen, Romániában a Babes-Bolyai és a Sapientia Egyetemeken, és emellett Európa több országába is hívták vendégoktatóként. Ő alapította a komáromi Seje János Egyetem egykori szociológia tanszékét is. Egyik alapítója és 90-től 2002-ig főszerkesztője a Replika című folyóiratnak. Kutatási területei közé tartozik a kultúra és a sportszociológia, a zeneszociológia, a társadalmi nemek, ezen belül a férfiak viselkedésének kérdésköre. 2003-ban jelent meg a Modern férfi születés című könyve, mely elnyerte az év legjobb szociológiai könyvéért járó Polányi díjat. 2006-ban szakmai munkásságáért megkapta a Magyar Érdemrend Lovak keresztjét. 2024-ben a kolozsvári Babes-Bolyai Tudományegyetem díszdoktorrá avatta. 2008-tól részben Szlovákiában él, egy Ipolyság melletti faluban. Most taglalt legújabb kötetében a Romániában és Szlovákiában élő magyarok plurális habitusát, vagyis a különböző helyzetekben érvényesülő nem tudatos viselkedési mintáit vizsgálja. Nos tehát, ha már a plurális habitusnál tartunk, ez mindenkire jellemző, és ezzel együtt azt is mondhatjuk, hogy a kisebbségi léthelyzetben élőkre fokozottabban?
1: Nem mindenkire jellemző, de igen nagy valószínűséggel találunk elemeket, amelyek alkalmazhatóvá teszik a plurális habitus fogalmát. Ez így a hallgatók számára elég rémisztően hangzik. Ezt megpróbálom egyszerűen elmagyarázni. Tehát Pierre Bourdieu nevét említettük, róla annyit, hogy ő tulajdonképpen a szociológia Newtonja vagy Einsteinje, és 24 éve halt meg, és azóta is ő a legtöbbet hivatkozott szociológus a világon. Tehát, hogy én mellette lehettem, és ő volt a témavezetőm Párizsban, az egy elképesztő privilégium, és egy konferencián megjelenik, és meghallják az angol, vagy a holland, vagy a svéd, vagy az amerikai kollégák, hogy Bourdieu-t, akkor körülvesznek, és meséljek a Bourdieu-ről, hogy milyen volt a mester. Tehát ő egy nem akármilyen figura. Tehát ez egy nemességet biztosít a tanítvány számára. És az ő habitus elmélete, mert ő dolgozta ki a fogalmat, alapvetően azt nézi, hogy az osztályhelyzet, tehát a társadalmi származás, hogy paraszt családba, munkás családba, középosztályi értelmiségi családba, keresztény értelmiségi családba, vagy esetleg arisztokrata családba születtem, és ő ezzel magyarázza a habitusnak, ezeknek a nem tudatos, nem reflektált viselkedés mintáknak a kialakulását. És az ő elméletének véleményem szerint az a korlátja, és ezt írom le a már hivatkozott angol nyelvű könyvben, hogy szerintem a habitus nem kizárólag az osztályhelyzet alapján határozható meg, másrészt pedig az életútunk során megváltozhat a habitus. Mégpedig nagyon szépen mérhető módon, ilyen átmeneti rítusokkal, felszentelő dokumentumokkal szegélyezett módon. Tehát, ha én megkapok egy másik állampolgárságot, kapok egy diplomát, szülő leszek, házasságot kötök, nyugdíjba küldenek, vagy megkapom betegség diagnózist, és ezek mind papírokkal tagolják az életutat, akkor jó eséllyel megváltozok. Hogy mondjak egy példát, hát ha megkapja valaki, egy hitetlen, vallás nélküli ember, hogy hát sajnos ez rák, kedves hölgyem, kedves uram, és hát akkor fölmerül az emberben, hogy hát akkor talán az én életem már korlátozottabb időtartamú lesz, és konkrét példákat ismerek, hogy egy közgazdász, nagyon világi életet élő barátom megkapta a prostatarák diagnózist, és vallásos ember lett utána. Tehát Istenhez imádkozott, betért, megtért, és hát a mindenhatótól várta a segítséget, és azóta úgy is maradt. 10 év óta, hál' Istennek, túlélte, jól van, de ez egy gyönyörű habitusváltás, mert az, hogy nem vallásosból vallásos lettem. Elkezdett jótékonykodni, egy önző, piaci vállalkozó volt. Tehát tökéletesen megváltozott. Most ezeket az eseményeket, amikor megkapom magyar állampolgárságot, és átköltözöm mondjuk Ipolyságról Szegedre, vagy Budapestre, hát akkor más körülmények között vagyok, más munkaerőpiaci viszonyok között vagyok, megint szükségképpen előbb-utóbb meg fogok változni. Tehát most kicsit hosszúra vettem, de a lényeg az, hogy tulajdonképpen minden ember életében, így az életciklusokon keresztül nagyon jó esély van arra, hogy megváltozik a habitus. De hát elképzelhető, hogy valaki mozdulatlanul él ugyanabban a közegben, és nem változik meg, és rigidebb és merevebb, de hát a mostani világban, amikor sokat mozgunk, sok új hatás van, sokan új szakmát tanulunk, új házasságot kötünk, új szerelmi viszonyokba lépünk, és így tovább, és így tovább, egyre nagyobb az esély, hogy csak az életút során a különböző szakaszokban más és más viszonyatok vannak. Na most, mi teszi megkülönböztetetten érdekessé a kisebbségi helyzetben élőket? Hát az, hogy ők nem csak az idő folyam során változhatnak, hanem a különböző helyzetekben, különböző viszonyokban is, és ezeket a viszonyokat tanulmányoztam, hogy mi van, ha többségivel érintkezik, mi van, ha a saját etnikailag homogén közegében van, és mi van, ha az anyaországi magyarral, az intézményekkel, a magyar rendőrséggel, vagy a magyar munkaadóval, vagy a magyar vállalkozóval, aki kizsákmányolja, és esetleg nem jelenti be nyugdíjra, és így tovább, vagy nem talál a szó, mert ő megszokta, hogy az adott szó a szent, és akkor a másik országban az már nem szent, vagy megszokta, hogy a románokkal alkudozni kell, és hogy ismeri az egész alkudozás rituáláját, de Magyarországon ez nem így van. Tehát ebben a helyzetben a mindenkori jelen bonyolult viszonylatai azok növelik annak az esélyét, hogy a habitus plurális, tehát sokféle legyen. Itt egyszerűen arról van szó. És akkor még egy dolgot említenék. Azt, ahol mivel kezdtem, hogy a Bourdieu, az csak az osztály szempontot veszi figyelembe. Én viszont figyelembe veszem azt, hogy férfiak vagyunk, vagy nők. Figyelembe veszem azt, hogy vallásosak vagyunk, vagy nem vagyunk vallásosak. Ezeket furcsa módon nem veszi figyelembe. És nagyon nagy hangsúlyal figyelembe veszem a nyelvhasználatot, és a nyelvhasználatnak, például a palóc beszédnek, vagy a székely nyelv Kolozsváron. Tehát az ott bent egy rendkívül elős oppozíciót jelent a romániai magyarok között, mert rögtön meghallja a kolozsvári székely, és mindenféle képzetei vannak, és hát ez sok monológból kiderül, hogy hát rengeteg ellenérzés, tulajdonképpen vegyes házasság szintű intim viszonybéli nem jó működésmód fordul elő egy kolozsvári és egy székely magyar ember között. Ráadásul, hogyha ezt megterheljük osztályviszonyokkal, mert fontos az osztály, de nem csak. Tehát egy harmadik generációs orvoscsaládból származó kolozsvári nő hozzámegy feleségül egy paraszt származású első generációs székely értelmiséghez. Tehát ott már csak a nemi viszonyatok, hogy mennyire várja el a férfitól, mondjuk a feminizmus által megfogalmazott viselkedés mintákat a középosztálybeli nő, és így tovább, hogyan viszonyul a városi térhez, hogyan viszonyul a kulturális termékekhez. Mit szeret? Megy színházba, nem megy színházba? Hogyan öltözik? Hogyan eszik? Csámcsog vagy nem csámcsog az asztalnál? Szégyelli az asszony a férjét, az apja és a nagyapja előtt, mert hogy az csámcsog. És akkor ez megint olyan finom, vagy hogyha elveszti a türelmét, hát pont az a narrátor, aki ezt a drámai epizódot mesél el Magyarországon, mondta el azt is, hogy hát a felesége állandóan őt nevelte, civilizálta, mert macsónak tartotta, mert a háztartási vitákban, amikor ő tulajdonképpen kilépett abból az állapotból, abból a civilizált, fegyelmezett állapotból, amit elvárt tőle az asszony, akkor elkezdett hangosabban beszélni, elkezdett csapkodni, és elkezdett káromkodni, és visszatért a székely nyelvhez. Na most ez a nő nézőpontjából egy nagyon brutális, alsóbrendű, paraszti, bunkó macsó viselkedésként jelent meg. Egyébként tönkre is ment a házasság, éppen ezek miatt, két magyar ember között. És így tovább, és így tovább. Tehát pont ezek a finomságok jelennek meg, és ez élesebben, tehát nagyon drámai példák vannak román-magyar vegyes házasság, és viszonylag sikeres példa szlovák-magyar vegyes házasság kapcsán, de hát a kisebbségben élő embereknél, és hát nyilván ez elmondható a finnországi svédekről, tehát én voltam együtt konferencián, mindig bezzeg a finnországi svédek, mondogatjuk. Hát amikor elmentek a finnek a vacsoraasztaltól, és ott maradtam három finnországi svéddel, akkor minthogyha romániai magyarokat hallgattam volna, a finnországi svédek egymás szavába vágva kezdtek el panaszkodni, hogy őket hogyan nyomják el, hogyan alázzák meg a finnek. Pedig hát róluk mindig bezzeg országként beszélünk. És így tovább, és így tovább.
0: Na most itt arról lenne szó, hogy létezne valamiféle kisebbségi habitus, vagy ezt így nem mondhatjuk, inkább arról van szó, hogy van a viselkedés módomnak valamilyen kisebbségi dimenziója.
1: Nincs kisebbségi habitus. Tehát megint szociológiai szakszóval szituacionális vagy kontextuális habitus van, tehát a helyzettől függ, és azt mondtam korábban is, hogy az életutunk során nagyon sokféle helyzetbe kerülünk. Tehát itt van egy monológ, ahol, tehát ugye névvel vállalja, talán meg is megemlíthetjük a narrátort a könyvből.
0: Igen, igen, ő vállalja.
1: Hát Mészáros Bandit, a kiváló filozófust, a Magyar Tudományos Akadémia külső tagját, aki gyönyörűen elmondja, hogy ő teljesen más ember focistaként, táncosként és filozófusként. Tehát különböző életterekben vagyunk, és ezt magamon is tudom. Tehát én is sportoló voltam, zenész voltam, egyetemi ember vagyok, tehát sokféle élettérben jelenek meg, és nagyon más vagyok a zenészek között. Nagyon más voltam focistaként a focista társaimmal, és egyszerűen úgy fogalmazhatok, hogy tulajdonképpen mindannyian más emberek vagyunk a templomban, mint a kocsmában. Tehát vannak azok az elvárt viselkedésmódok, amiket mi automatikusan alkalmazunk. Mert akkor tudom, hogy a templomban hogy kell viselkedni, és tudom, hogy a kocsmában hogy kell viselkedni, hogyha a barátok engem cukkolnak, akkor tudom, hogy hogyan válaszoljak rá, és nem sértődök meg, hanem megvannak a stratégiáim, és a kocsma kultúra ebből a szempontból, tehát a brit kocsma kultúra, ahol ez az évődés megy, az ebből a szempontból rendkívül rafinált nyelvi mintázatokat tartalmaz. Például Franciaországban ez kevésbé létezik, francia inkább megsértődik. A briteknél lehet így évődni, cívódni, és a skót meg az angol tudja ugratni egymást a nyelvhasználatot illetően, meg a viselkedés mintákat, illetve a táplálkozást, illetve rengeteg tekintetben, ők ezt verbalizálják. Tehát ez nagyon sok mindentől függ, de azt mondani, hogy kisebbségi habitus mint olyan létezik, szerintem nem tartható. Csak a etnikai léthelyzet, amikor nekem szükségképpen éppen abból adódóan, hogy más nyelvet beszélek, más kulturális hagyományokat képviselek, más vallási hagyományaim vannak, ez Romániában sokkal erősebb, tehát egy ortodox romántól a római katolikus vagy az unitárius magyar sokkal távolabb áll, mint egy katolikus szlováktól a katolikus magyar. És így tovább, tehát ezek mind-mind olyan ható tényezők, amelyek segítenek ezeknek a sorsoknak az értelmezésében.
0: Kicsit beszéljünk magáról a módszerről, hogy találta monológ formát?
1: Most erről nagyon sokat tudnék beszélni, de megpróbálom rövidíteni, így is fönnáll a veszély, hogy minden kérdésre túl hosszú válaszokat adok. Én a monológokat replika főszerkesztőként több mint 30 évvel ezelőtt kezdtem el, tehát a 95-ös replikában jelent meg az első monológom, és aztán, tehát több tucat volt már ezt megelőzően is egy monológ kötetem, a replikában megjelent, mit tudom, 25 monológból kiválasztottam 10-et, Szex és forradalom címmel, tehát tulajdonképpen a szexuális forradalommal kapcsolatos nemi viselkedés minták történeteit mesélték el a leszbikus futballista nő, vagy a zsidó buddhista prostituált, aki távol-keleten, tehát nagyon furcsa élethelyzetekben lévő emberek, vagy a budapesti értelmiségi vérmacsó fiatalember története, és így tovább, és így tovább, amelyek mögött akkor is már ott voltak ezek a nem tudatos, nem kifejezetten átlátott, belátott viselkedés minták, és hát azért kezdtem el, tehát az emberek mindig érdekeltek engem a szociológiai munkám során is, az ilyen kvalitatív technikák vonzottak, és hiányérzetem volt, amikor elmentem úgymond még kezdő szociológusként egy mély interjú vázlat alapján Bözsi nénivel az életéről beszélgetni, egy életútinterjút csináltam, 2 óra maximum, és azt éreztem, hogy hát 2 óra alatt a Bözsi néni életének az 1%-át ismertük meg, és hogy azután nem volt szívem otthagyni Bözsönyét, és a legérdekesebb dolgokat azután mondta, hogy lejárt, és nekem föl kellett venni, és azt kellett odaadni. A buta korlátolt kérdések alapján megfogalmazott anyagot a kutatásvezetőnek. Tehát alapvetően a hiányérzet vezetett engem ahhoz, hogy én meg akarom érteni az embernek a viselkedését, és ennek a társadalmi meghatározottságát, akkor sokkal mélyebbre kell hatolni. Tehát így elkezdtem sokféle kutatásban a hosszú beszélgetéseket, és aztán rájöttem, és ezt most tényleg nem akarom különösebben részletezni, mert akkor az egész műsor erről szólna, hogy sokkal érdekesebb a történet, ha én magamat ebből kiretusálom. És megpróbálok egy olyan narratívát összeállítani, ami egységes folyamatában jeleníti meg a beszélő világát, és hát korábban még 3-4-5 órás interjúkat csináltam, és itt is az volt elképzelésem még, amikor elkezdtem a kutatásomat, hogy maximum 3 órás beszélgetések lettek, és növekedett a hiányérzetem, és a leghosszabb beszélgetés az több mint 20 óra volt, ez persze nem egy ülésben, volt, hogy egy fél év is, vagy egy év is eltelt, de föl tudtuk idézni, és az eltelt idő is sokat segített abban, hogy gondolkozzunk rajta, és újrakezdjük, és újraértelmezzük a dolgokat, és elkezdtem ezeket földolgozni, leírni, és ugyanarra az eseményre, tehát mondjuk a magyarországi táborra, vagy hogy találkozom a volt osztályfőnökömmel Kolozsvár főutcán, amikor én kézen fogom megyek egy román lánnyal, és mindent elkövetek, hogy kikerüljek helyzetből, mert hogy kiderül számomra, hogy egy román lánnyal megyek kézen fogva, akkor hát én elárultam a magyar ügyet, mert ugye románokkal nem keveredünk. Tehát, hogy ezek a mikroesemények mind-mind olyanok, amelyeket közösen a beszélgető partnerrel tartottunk fontosnak, és többször is megismételtünk, és nagyon fontos része az én módszeremnek, hogy miután magamat kiretusáltam, és elkészítettem egy anyagot egyébként több hét alatt egy-egy ilyen beszélgetésből, amit aztán odaadtam a beszélgető partnernek, akkor esetleg hetekig tartott, hogy egyeztessünk. Tehát itt egy szó nincs leírva, amivel nem értett volna egyet a beszélgető partner, és amire nem mondta volna azt, és számomra ez volt a legnagyobb büszkeség és öröm forrás, hogy igen, ez én vagyok, ezzel már tudok azonosulni. Tehát akik itt névvel vannak megnevezve, 9 ember névvel vállalja, és 6-an, hát nyilván olyan bizalmas információk voltak, ami ezt indokolja, anonim. Nevet is ők választották, hogy én most Márta leszek, vagy Botond leszek, vagy Emese leszek, tehát mi szeretnél lenni akkor? És ő mondta meg. Nos, tehát a válaszom az, hogy én ezt azért is tartom nagyon jó műfajnak, és eddig erre nem hivatkoztam, mert hogy én olyan szociológiát próbálok művelni, amely érdekes, emberközeli, és ennek a módszernek a révén az az én illúzióm, és ezt megerősítik az olvasók, tehát nagyon pozitív visszajelzéseket kaptam az elmúlt 30 évben a monológokról, tehát egy volt diákom jelentkezett, hogy tanár úr, a férjemmel együtt olvastuk az XY monológot, és együtt sírtunk az ágyban. Vagy fölhív egy színházi rendező, hogy X monológból, ami még a replikában jelent meg, csinálhat egy színházi előadást. Persze, hurrá, hajrá. Tehát, hogy csomó ilyen visszajelzésem volt, és ezeket igyekszem úgy megírni egyrészt, hogy a nem szociológus számára is érdekes történetek legyenek, másrészt, hogy ez bizonyos értelemben irodalmi jellegű szöveg is legyen, és arra őszintén büszke vagyok, hogy mind a kolozsvári bemutató, mind a budapesti bemutatónál én írót és költőt kértem föl, tehát Sejem Zsuzsa volt a kolozsvári bemutató, és Kollár Árpád a remek szabadkai születésű költő, aki Szegeden él, volt a budapesti bemutatónak a házigazdája, és mind a ketten tőlem függetlenül azt mondták, hogy ezt novellaként olvasták.
0: Hát pont ezt szerettem volna ideidézni, hogy kifejti ezt az előszóban, hogy bár nem tekinti őket szépirodalomnak, inkább tudományos novellának, és hogy őszintén szólva leginkább annak örülnék, ha Kiki hagyná magát beszippantani a narrátorok által megjelenített világba, és novellaként olvasná monologokat. Nos, jelentem, én magam is novellaként olvastam.
1: Köszönöm,
0: őket.
1: És felveszem, és örömmel hallom.
0: És volt szépirodalmi mintája esetleg?
1: Igen, igen, abszolút. Tehát a legfontosabb szépirodalmi mintám az Éjés Gyulának a Puszták népe. Fogok is ráhivatkozni a második kötetben, amikor majd ezeket értelmezem, de hogy lényegében azt mondhatnám, hogy én legkiemelkedőbbnek a Puszták népe szociográfiát tartom, ami rendkívül fontos szociológia, miközben nagyon szépen van megírva, tehát egy író írta, de én a Nagy Lajos Kiskunhalmát, a Szabó Zoltánnak a tardi helyzetét, cifranyomorúságát, a Kemse monográfiát, tehát a 20-as évek, 20-as, 30-as évek szociográfiáját abszolút referenciaként tekintem, de van egyébként tudományos referenciám, tehát amikor azt mondom, hogy én tudományos novellát írok, akkor én az általam igen nagyra becsült Donna Haraway nevű amerikai feminista primatológusra, a Science Studies nagyon érdekes disziplinájának egyik alapítójára is hivatkozok, akitől egyébként a replikában is több szöveget közöltünk, például ő írta a Kiborg manifestót, és ő is nagyon szép szövegeket ír angolul, Virginia Woolfra hivatkozva, tehát ott is megvannak a referenciák, és ő ezt scientific prose-nak, tehát tudományos prózának nevezi. Tehát tulajdonképpen Éjés Gyula és Donna Haraway az, akik ott lebegtek a szemem előtt, tulajdonképpen 30 éve, és ez egyre professzionálisabb és egyre inkább módszertanilag is kidolgozottá vált, tehát most például angolul is megjelentetek módszertani folyamatokban. Pont erről, tehát most ebbe sem megyünk bele, mert megint nagyon messzire vezetne, de azért elmondom röviden, tehát az is egy nagyon érdekes elem a monológomnak, ami egy korlát bizonyos szempontból, többen felvetették át, hogy képzeled, hogy csupa ilyen magasan képzett értelmiségit nevezel meg, aki, mint akadémikus, vagy egyetemi tanár, vagy orvos, vagy színész vagy. És akkor ennek az a nagy-nagy előnye, és ez egy szűkítő módszer valóban, viszont ők megértik, tehát ők pontosan megértik, hogy én mire vagyok kíváncsi, tehát egy órás kiképzést tartok, hogy mi a habitus, mivel foglalkozom, milyen helyzetekre vagyok kíváncsi, mondok példákat. És ők már a saját életükben tudnak reflektálni erről, hogy milyen volt az urológusnál, milyen volt akkor, amikor táborba mentem, hogyan veszekedtem én a konyhában a feleségemmel, aki más osztály helyzetű, stb. Stb. Tehát ez a tényező, ami rendkívül fontos, hogy én rajta keresztül, kvázi az ő kezébe nagyítót adva, jutottam hozzá az ő életének ama dimenzióihoz, amihez másképp nem jutottam volna, hiszen nem voltam ott. Nem voltam ott a konyhában, amikor veszekedett, nem voltam ott az urológusnál, és nem voltam ott, amikor az utcán találkozik a román lánnyal kézenfogva sétálgatva a volt magyar középiskolai osztály főnökével.
0: Folytatjuk a beszélgetést Hadas Miklós szociológussal. Már jelezte, hogy készül majd egy második kötet, amiben majd ezeket a monológokat elemzi, de azért talán valamelyest elébe szaladhatunk ennek a...
1: Szaladjunk elébe.
0: Annyiban, hogy bár ő nem kisebbségi identitás mintázatokat vizsgált, vagy kisebbségi léthelyzeteket elemzett, de, és azt is mondja egy helyütt, hogy nagyon nehéz ilyen általánosító kijelentéseket tenni a kisebbségi léttel kapcsolatban, de ha mégis arra kérném, hogy valamit, van-e valami, amit leszűrt így jellegadó vonásként ezekből a kisebbségiekkel készített interjúkból, hogy mire mutatna rá?
1: Kezdjük azzal, hogy bár nem erre vonatkozott a kérdés, de szerintem innen indítani szerencsés, hogy mi az alapkülönbség itt a szlovákiai magyarok és a romániai magyarok között így 3-4 év kutatás után, és úgy, hogy itt élek Szlovákiában immár 18 éve, és bejárom az országot, és szeretem az országot, és imádom tehát rengeteg minden, a vizeket, a hegyeket, embereket, tehát nagyon pozitív élményeim vannak. Ugyanezt elmondhatom Romániával kapcsolatban, ötös nagyon mélyen beágyazott vagyok már a 70-es évektől. És hát az alapkülönbség az, és ez talán a kisebbségi léthelyzet összetettségére is utal, hogy a romániai történetekben sokkal több a trauma, sokkal több a dráma, sokkal több az alávetettség, sokkal több a kiszolgáltatottság, nagyobb a távolság a románok és magyarok között, és ennek számos összetevője van. Tehát egyrészt a sokkal keményebb diktatúrában való szocializációt említenem, illetve a vallásokban megnyilvánuló különbségeket, amelyek a mindennapi életvilágot távolítják egymástól, hiszen elmegyünk egy ortodox templomba, egy rítusra, és egy ortodox pappal való viszonyrendszer az nagyon más, mondjuk, mint egy unitáriussal. Nem véletlenül emelkedtem az unitáriusokat, én egy katolikusból kitért unitárius vagyok, mert nekem nagyon rokonszenves és vállalható. Tünkebb 19 éves koromban másodszor voltam Erdélyben, és unitárius lelkész fiatalemberrel, a teológus hallgatóval beszéltem, és ő győzött meg, és ott kezdtem el figyelni mindenre. Tehát az unitarizmus és az ortodox román vallás mintákból fakadó diszpozíció között nagy különbség van. Na most itt Szlovákiában, tehát az, hogy nyugati kereszténységbe ágyazott mind a két ország, és hogy a katolicizmus az megint közel hozzá, de egy evangélikus szlovák is jóval közelebb áll hozzá katolikusként, mint egy román. Mondjuk a görög katolikus románokkal ez a nagy különbség nincs, de hát jóval kevesebb a görög katolikus Romániában. És hát itt az is egy fontos tényező, hogy, és ezt Liszka József mondja el gyönyörűen, és ezzel teljesen egyetértek, hogy így néprajzilag, kulturális történelmileg nézve, és az én mindennapi tapasztalatom is, tehát, hogy a mindennapokban létezve, a tárgyi, a térbeli, a nyelvi, a viselkedésbeli kultúrát nézve, nagyon csekély a különbség a szlovák és a magyar mintázatok között, és itt tényleg jóval nagyobb az esély a közeli interetni kapcsolatokra, barátságra, tehát sok olyan történetem van, ahol elmondja a magyar narrátor, hogy számára a térbeli kötődés a legfontosabb, és hogy az ő legjobb barátja egy szlovák. Mondjuk egy olyan szlovák, aki ugyanúgy beszél magyarul, mint ő szlovákul, és hogy én se veszem észre a szlovákon, hogy nem magyar az a nyelve, mert ugyanúgy beszél, rajta se veszi észre a szlovák, mert úgy beszél szlovákul. Na most ez Romániában sokkal kevésbé való. Mondjuk a Szorványban élők tudnak úgy románul beszélni, de hát Székelyföldön a tömb magyarságnál pont a nyelvitőke hiány az nagyon erősen akadályozza azt, hogy közeli kapcsolatok alakuljanak ki. Tehát én most nyomatékosítanám, hogy most nem a politikáról beszélek, tehát hogy, és nem a különböző pártok által kiélezett feszültségekről, hanem a történetileg kondicionált, nem tudatos, nem reflektált viselkedés mintákban megjelenő diszpozíciókról, habitusról beszélek, és mindezt talán azért volt jó így fölvázolni, mert ezzel utaltam arra is, hogy a úgymond kisebbségi létforma is nagyon plurális, tehát nagyon sokféle van. Tehát tényleg mások lesznek, hát eleve, hogy mikor, meddig kisebbség, tehát mikor lesz a kisebbségből többség, tehát rengeteg olyan település van, hogy kisebbségben volt a többségi etnikum, de aztán a többség lett kisebbségben. De hát olyan történetek is vannak. Székelyföldön, hát az is egy drámai történet, amikor elmeséli a székely asszony, aki románnal van vegyes házasságban, és visszamegy a székely, ez anonim, tehát nem nevezem meg a várost, visszamegy a székely városába, ahol ő a 10 emeletes blokklakásban nőtt föl gyerekkorában, és kijön a kapun a román szomszéd, és ő automatikusan nem köszön a román szomszédnak, mert ott a városban a román nem volt ember, nem beszéltünk vele, és akkor jön rá, hogy atya úristen. Tehát én itt nőttem föl, és a gyerek egy iskolába járt, nem tudtam a nevét, hogy Vasilének hívják, de a Vasilével nem játszottunk, és az apjának, meg az anyjának, aki egyébként szekus volt, vagy, tehát már csak ezért is jobban utáltuk, nem köszöntünk. Tehát, hogy az nem volt ember ott, tehát nem kívánom senkinek, hogy mondjuk a 80-as években románként 5%-os kisebbségként éljen egy székely városban, és mondjuk ő legyen az egyetlen román a 8 vagy 10 emeletes blokklakásban, akivel senki nem áll szóba. Tehát itt a többség-kisebbség viszony is láthatjuk, hogy mennyire összetett.
0: Szóval a habitus kérdéseiről beszélünk, és még egyszer talán nem árt hangsúlyozni, hogy mit is értünk habitus alatt, ezek azok a nem tudatos, nem reflektált viselkedés minták, amelyeknek, illetve hát ennek a habitusnak lehet testi megnyilvánulása is. Igen. Nos, én nem szeretném ezt ilyen journalisztikus megközelítésben tárgyalni, de ha visszatérnénk a kezdeti példánkhoz, látszik az emberen, hogy kisebbségi magyar?
1: Nem látszik. Hát az, hogy megyünk az utcán, nem látszik. Tehát, hogy egyébként Romániában, hát ez is, hogy jobban lehet látni, mert hát van ebben bizony szempontból genetika is, tehát be lehet lőni azért, hogy tehát sötétebb bőrű, meg vannak olyan vonások, hogy hát ez jó esélyen román. Na most Szlovákiában megyünk az utcán, Pozsonyban, vagy mit tudom én, Dunaszerdahelyen, vagy Ipolyságon, vagy Rozsnyón, jön velem szemben valaki, hát én nem nagyon hiszem, jó, ha csak nem aggat magára a nemzeti szimbólumokat, nem nagyon tudjuk megmondani, hogy valaki román vagy szlovák, vagyis hogy magyar vagy szlovák. Kolozsváron ez már nehezebb, vagy a Szórványban, ott már nem nagyon tudjuk megmondani, Erdélyben sem, hogy valaki román vagy magyar. Tehát nem ebben nyilvánul meg a habitus. A habitus az interaktív testjelekben, tehát említettem korábban a csámcsogást. A csámcsogást, vagy a hangosabb beszédet, vagy a tájszólást. Tehát ezek testileg inkorporáltak, mert ott vagy a testhangokat, ha szabad ilyet mondanom. Tehát, hogy szellentünk, mert abban a családban az, hogy testhangokat hallatunk, böffentünk és szellentünk, és azt természetesnek tartjuk az iskolában is, és az apám is, meg a nagyapám is. Együtt kaszálunk, akkor fing, a nagyapám. Na most a középosztálybeli feleségemmel sem, most a feleségem előtt nem hallathatok testhangot. Apósról, anyósról nem is beszélve. Tehát, hogy ilyenekre kell gondolnunk, vagy arra, hogy tényleg nem tudok vécére menni 5 napig, mert annyira szorongok, és a nyelv, tehát a palósz nyelv, a székely nyelv, a Székelyföldön ez. Tehát én, amikor sokat jártam ott, én annyira kifinomultan hallottam, tehát Budapesten is, hogyha valaki románia magyar, vagy szlovákia magyar, és elkezd beszélni, hát 10 másodperc kell nekem, és meghallom, de én annak idején most már ezt elvesztettem, most kezdem kicsit visszanyerni, mert próbálok rá odafigyelni. Én meghallottam a gyergyói, vagy csíkszéki, vagy háromszéki székely. Tehát ennyire volt fülem, mert hogy egy csomó mindent más, amit itt kökölysze, az ott kokolysze, tehát hogy, de nem csak ez, hanem a hangsúlyozásban is kijönnek a különbségek. Ez mind megint a habitus. És a habitusnak a lényeg az, hogy ezt beazonosítjuk, és aszerint fogunk akcióba lépni, aszerint fogunk érintkezni vele, mert csak az, hogy én pálószul beszélek Budapesten, bemegyek a boltba, és megszólalok pálószul, hogy milyen könyvet akarok, és elmosolyodik az eladó, vagy elhúzza a száját, akkor azt én megérzem. Tehát engem beazonosított a testi megnyilvánulásom alapján, ami a nyelv, a beszéd, tehát a beszéd baromira fontos, akkor a habitus egy meghatározott emberi érintkezésben, egy viszonyban megjelent, és hát mondom, ezekre az intimitásokra kell odafigyelni, és ebből a szempontból valóban nagyon fontos a párkapcsolat intimitás dimenzió, a szexualitás. Tehát van szexualitással kapcsolatos történet is, hogy budapesti lányjal, román lányjal, tehát ez az előbb már emlegetett narrátor, aki szorvány magyar, és egy székely lányjal kerül kapcsolatba, a székely lány lesz a felesége, de kiderül a monologból, hogy ott is lényegében habituális kérdésekből adódóan, tehát mélyen rögzült testi vitakultúra, szülői dominancia, tehát az, hogy mennyire tisztelem, hogyan kommunikálok a szülővel, az teljesen más egy középosztályi, mondjuk liberális szellemű, nem vallásos családban, mint egy paraszármazású, erősen vallásos, erősen hierarchizált családban, ahol esetleg nem is tegezzük a szülőket. Tehát ez is, hogy mikor kezdtük el tegezni a szülőket, ez is egy nyelvi kód, és a tegezés az együtt jár egy csomó olyan viselkedésbeli intimitással, hogy én milyen távolságra megyek hozzá, megérinthetem-e vagy nem, megszólalhatok-e étkezés közben. Tehát én is úgy nőttem föl, hogy a nagyapám, aki a pátriárka volt a családban, 3 generáció élt együtt egy nagy lakásban, nagyszülők, szüleim, az anyámnak a nővére, az ő 2 gyereke, még 9-en laktunk együtt egy nagy lakásban Budapesten, és ebéd közben nem lehetett megszólalni. Nagyapámnak az volt a mondat, magyar ember ebéd közben nem beszél, mondta a nagyapám, és lehúrogott, és én bennem ez egy belső kényszer lett, és amikor nem volt ott a nagyapám, akkor még fecsegtem az unokatestvéreimmel, meg az anyámmal, meg az apámmal, meg a keresztanyámmal is már lehetett, de a nagyapám jelenlétében ez nem volt, tehát, és a nagyszülőmet én még magáztam. És ez kijelölt egy csomó viszonyt, és ez habituális viszony, hogy a testemben mennyire milyen hang erővel beszélhettem a nagyapámmal. Tehát nagyon tekintélytisztelő volt, előre kellett köszönni, meg voltak a rituálék, hova teszem. Tehát a tér használatnak az automatizmusai, tehát ezek automatizmusok, és a legjobb példa, ezt leírom a könyvemben is, már az angol nyelvű könyvben, hogy itt bevéssük a habitust, és itt a sport meg a zene, tehát az én életemben alapvető szerepet játszó két tevékenység a jó példa. Tehát amikor én tanulom azt focistaként, hogy hogyan vegyem le mellel a labdát, vagy hogyan rúgjak oxival, vagy hogyan fejlesszem a gyengébb bal lábamat, akkor 1000-szer, 5000-szer, 10000-szer, 20000-szer ismétlem. Zongorázom a Mozart szonátát, akkor ott van az új rend. És lejátszom, van egy másik új rend, de bevésem az új rendet. Tehát úgy kell elképzelnünk a beszédünket, a testtartásunkat, mint a labdalevételt, vagy az, hogy hogy mozgok a pályán. Teniszezőként ütöm fonákkal a nyesett fonákkal a teniszlabdát, és abból az a már 25000-szel ütött nyesett fonákos labdaadásból következő nem racionális, nem reflektált praxis következik, hogy jobbra lépek kettőt, és arra számítok 90% eséllyel, ami testi automatizmus, nem gondolom, hogy nekem tenyeressel kell majd azt visszaadnom. És hogy hogy mozgok a pályán, az is a gyakorlás, a bevés, és hogy milyen hangnemben, milyen tempóban játszok, és hogyan tudok alkalmazkodni a többi zenészhez, és így tovább, és így tovább. Tehát ezek mind-mind az interaktív automatizmusok, amik testileg kondicionáltan bevésett formában jelennek meg. Nos, ezek a habitus összetevői.
0: Talán egy kérdés még belefér. Ezek a beszélgető partnerei rengeteg élményt osztottak meg önnel, illetve hát több panaszt is megfogalmaznak direktben, indirektben. És sokszor ezek, amikről beszámolnak, ez az én feltételezésem szerint nem feltétlenül találkozik egy anyaországi, többségi, egynyelvű, kultúrájú embernek a feltételezéseivel a kisebbségiekről, vagy a kisebbségiekről vallott gondolataival. Szóval, hogy utal rá, hogy egy-két barátjának megmutatta ezeket az interjúkat magyarországi, budapesti barátainak, hogy mit szóltak hozzá?
1: Nagyon jó a kérdés, és örülök, hogy ez megfogalmazódott, mert ezt egy kulcselemnek tartom, számomra is revelatív jelentőségű, és az én budapesti ismerőseim számára is, hogy azok a sztereotípiák, leegyszerűsítések, amelyeket ők a úgymond kisebbségiekkel, romániai, szlovákiai magyarokkal kapcsolatban elképzeltek, azok nagyon távol állnak sok tekintetben attól az élethelyzettől, mindennapi valóságtól, amiben az itteni emberek élnek, és itt a legfontosabbnak azt tartom, és ha tetszik, ez egy üzenete az egész könyvnek, és üzenet az én vállalkozásomnak. És őszintén megmondom, hogy bizonyos értelemben nagyon nehéz az én irigységemet is leküzdeni, én le tudom küzdeni, nevezetesen, hogy azáltal, hogy valaki úgymond kisebbségiként létezik, igen jó eséllyel megismer olyan perspektívákat, olyan kultúrákat, amit az egykultúrás, egynyelvű magyarországi többségi társadalomban nem tehet meg. Tehát amit a Vataszcsin Péter elmond, az szerintem gyönyörű, és erre utal egyébként a Kőrösi Csomára vonatkozó idézet is a könyv címében, hogy tehát valaki fölnő egy vegyes házasságban magyar anyuka és ruszin apuka gyermekeként, és élete során megtanulja gyönyörűen a két nyelvet, és aztán elvesz feleségül egy szerbiai magyar nőt, és Szerbiában is él 8 évet, a szlovák alapján nagyon könnyen megtanul szerbül, különösen, mivel, hogy csehül azért ő már tudott, és mivel a szülei, vagyis az apja családja ruszin, ott vannak a lengyel-ukrán határnál, és amikor arra jár, rájött, hogy hát tulajdonképpen a lengyel sem áll olyan messze innen, meg a ukrán sem áll olyan messze, és a szerb alapján pedig a délszál nyelvek irányába is nyit. Következésképpen 10 nyelven, 10 kultúrába nyer betekintés, és nagyon fontos például a szlovákiai magyaroknál, majdnem minden narrátorra előjött, hogy a cseh kultúra neki milyen fontos referencia, és itt éreztem az irigységet. Milyen jó lett volna Kunderát, vagy Csapeket, vagy Haseket csehül olvasni, és ők csehul olvassák. Vagy milyen jó lett volna Szjoránt, vagy Csoránt románul olvasni, és ők románul olvassák, és akkor így jobban értik Sartre-t, meg jobban értik a francia egzisztencializmust, mert kinyílik nekik a románon keresztül egy olyan ablak a világra, ami a magyar perspektívából nem nyílik ki, és hogy ezt nem tudja a budapesti. A budapesti lenézi a kisebbség, azt hiszi, hogy periférikusabb, nem igaz, plurálisabb, többet lát. Persze nem mindenki, mert aki nem beszél a nyelvet, és nem lép be a kultúrába, az nem lát többet, de erre igen jó esély van a kétnyelvűségből, többnyelvűségből adódóan, és ezt egy rendkívül fontos dolognak tartom, hogy a magyarországiak is vegyék tudomásul, hogy a szlovákiai magyar, vagy romániai magyar, vagy szlovéniai magyar, vagy szerbiai magyar az jó eséllyel többet fog tudni a világról, jobban fogja tudni értelmezni Pavel Vilikovszkit, mint én, vagy Krlezsát, vagy román irodalomnak a nagyszerű alakjait, tehát hogy hoppá, álljon már meg a menet, Caragiale, tehát imádom Caragialét például, Caragiale sokkal jobban érthető, sokkal jobban értettem Caragialét, miután már sok időt eltöltöttem Romániában, és Moldvában is jártam meg Bukarestben, és hogy ebből adódóan én rálátok a román kultúrának olyan dimenzióira is, ami Budapestről egyszerűen észrevehetetlen.
0: Miklós, mit is mondott a második kötet, mikorra várható?
1: Én most nyáron ezt szeretném befejezni, a második kötetet, tehát ősszel kijön, és tehát a sűrű szociológia lesz, annak ugyanez a címe lesz terveink szerint, hogy az élet vendégei, de a plurális habitus mintázata, tehát a szociológia alcím lesz, az elsősorban a szakembereknek fog szólni, tehát reményeim szerint októberre kijön a könyv.
0: Maradhatunk annyiban, hogy amint megjelenik, folytatjuk ezt a beszélgetést?
1: Örömmel, megtiszteltetésnek veszem.
0: Hadas Miklós szociológusnak köszönöm szépen az interjút, és várjuk vissza.
1: Köszönöm szépen.
0: Kedves hallgatóink, ez volt heti társalgó műsorunk 82. adása. Hadas Miklós szociológus volt a vendégünk. A Szabad Szóműves Páholy a jövő héten is várja önöket, ugyanekkor, ugyanitt a Pátria Rádió hullámhosszain. Műsorunkat kedden a 13 órai hírek után megismételjük, de visszahallgatható lesz a patria24.stvr.sk oldalon is. Zsabka Levente és Kubányi Péter hangmérnök nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A műsorvezető szerkesztőt, Rácz Vincét hallották. Legyen kellemes a délutánjuk, viszont hallásra!

Augusztus 27-e és 30-a között újra várlak fesztivál a Füleki Várudvarán. Visszatér Palócföld legnagyobb összművészeti fesztiválja több helyszínen, számtalan programmal várják az érdeklődőket Füleken. Mai műsorunkban a fesztivál két főszervezőjével és megálmodójával beszélgetünk arról, mire számíthatnak a várlakra látogatók idén augusztusban, de elmondják azt is, hogyan, miért, mikor álmodták meg Palócföld legnagyobb fesztiválját. Nyitrai Nóra vagyok, a Nógrádban a helyzet háziasszonya. Várom Önöket 13 órától itt a Pátria Rádióban.

0: a Pátria Rádió hírei.
1: Lassulhat a lakáshitelpiac. Az iráni külügyminiszter szerint hazája betartotta szavát. Napsütéses nyári napunk van, 31 és 36 fok között alakul a hőmérséklet. Jó napot kívánok, Ürge Tamást hallják, már is jönnek a részletek. Az év elejé erős növekedés után lassult a lakáshitelpiac Szlovákiában. A szakértők szerint a piac már elérhette a csúcsát, és a következő hónapokban mérséklődik a kereslet. Ennek oka a kamatok újbóli emelkedése, a drágoló ingatlanok és a háztartások óvatosabb pénzügyi helyzete. A jelzálog hitelek átlagos kamata már most emelkedni kezdett, és akár a 4%-ot is elérheti. Bár áprilisban még kiugró volt az érdeklődés, ez inkább átmeneti hatás volt. Elemzők szerint nem várható hirtelen visszaesés, inkább fokozatos visszarendeződés és lassabb növekedés jöhet a piacon. Bár kissé nőtt azoknak a gyermekeknek az aránya, akik naponta fogyasztanak gyümölcsöt vagy zöldséget, az egészségtelenebb ételek térnyerése is folytatódik. Ez a Tudom, mit eszem elnevezésű oktatási program felméréséből derül ki, amely a 7 és 13 év közötti gyerekek étkezési szokásait vizsgálta. A gyerekek 46%-a eszik naponta friss zöldséget vagy gyümölcsöt, ami enyhe javulás tavalyhoz képest. Ugyanakkor egyre többen fogyasztanak rendszeresen gyors ételeket és édességet, és jelentősen nőtt a cukrozott italok fogyasztása is. Juraj Blanár szlovák külügyminiszter Rómában tárgyalt az uniós tagállamok és a nyugat-balkáni országok képviselőivel a térség EU csatlakozásának felgyorsításáról. A résztvevők egyetértettek abban, hogy a bővítési folyamatot gyorsítani kell, de csak a közösen elfogadott szabályok betartásával. Blanár szerint a nyugat-balkáni országok már több mint 20 éve várnak arra, hogy beléphessenek az Unióba. A miniszter elmondta, hogy Albánia, Montenegró, Észak-Macedónia és Szerbia már csatlakozott a SEPA eurófizetési rendszerhez. A találkozón szó esett az unió jövőbeli bővítéséről, a térség biztonsági helyzetéről, valamint az együttműködés erősítéséről. Az iráni külügyminiszter bírálta az Egyesült Államokat, amiért szerinte Washington nem tartotta magát a két ország közötti egyetértési megállapodáshoz, és leszögezte, Irán mostanáig megtartotta a szavát. Az X-en közzétett bejegyzésében Abbas Araghchi leszögezte, az amerikai kormány tettei a vállalt kötelezettségek nyilvánvaló megszegéséről árulkodnak. Washington és Teherán június 18-án kötött egyetértési megállapodást annak érdekében, hogy lezárják az Irán ellen Izraellel közösen indított háborút. A héten Donald Trump amerikai elnök azonban semmisnek nyilvánította a tűzszünetet, amelyet szerinte Irán szeget meg elsőként. Teherán ezt tagadja, és Washington teszi felelőssé az újabb eszkalációért. Több órás rendőrségi akció után szabadították ki azt a nőt, akit egy férfi ejtett túszol egy berlini szupermarketben. Az eset tegnap este történt a német főváros déli részén. A támadó egy női alkalmazottat ejtett foglyul és késsel fenyegette. A rendőrség lezárta az üzlet környékét és tárgyalásba kezdett az elkövetővel, aki különböző követeléseket fogalmazott meg. A túszt végül ma reggel sértetlenül kiszabadították, a férfit őrizetbe vették.
0: Időjárás.
1: A nap folyamán nyaralóknak kedvező napsütéses, gyengén gomoly felhős meleg idő a jellemző, a déli óráktól ismét felélénkülhet, időnként, helyenként erősebb lökések is kísérhetik az észak-nyugati szelet. Kora este elvétve kis eséllyel lehet jelentéktelen záporeső, de nem ez lesz jellemző. Délután 25 és 31 fok közötti értékekkel számolhatunk.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Közúti baleset történt Cerová és Préváli között, ahol két jármű frontálisan ütközött. A szakasz nem járható, Trestinen keresztül kell kerülni. Torlódik a forgalom. Holics után Csehország irányába 50 perc a menetidő többlet. Közlekedjenek biztonságosan.
0: Zöld hullám. 0800 900 800. Reklám.
2: A Victorinox név egyet jelent a praktikus svájci zsebeszközökkel. Most a Slovnaftnál jelentős kedvezménnyel szerezheti be őket. Gyűjtse a digitális matricákat a Slovnaft Move alkalmazásban a Slovnaft töltőállomásokon végzett vásárlásai után, és vigye haza a kompakt multifunkciós késeket, fogókat vagy a mentőkést jelentős kedvezménnyel. Siessen, mert az akció csak augusztus 2-áig vagy a készlet erejéig tart. További részletek a slovnaft.sk/akcie oldalon.
3: Keleten a helyzet, köteles Szabolcssal.
4: A Kassai stúdióból köszöntöm a kedves hallgatóinkat. Mai vendégem nem más, mint Cservenyi Martin, a Safarik Egyetem ápolástudományi tanszékének adjunktusa. Szervusz, köszöntelek!
5: Szia, köszöntöm a kedves hallgatókat!
4: Hát az egyik fő témánk az az lesz, hogy kiderüljön, mennyiben befolyásolja a nyelv vagy a nyelvtan a gyógyulásunkat, mert többek között ezzel is foglalkozol. Ez egy nagyon érdekes rész annak, amivel foglalkozol. De kezdjük onnan, hogy gyermekkorodban, ha jól tudom, tüdőgyulladásod volt, talán nem is egyszer. Sok időt töltöttél kórházban.
5: Arra emlékszem gyerekkoromban, hogy tulajdonképpen nagyon sokszor volt légcsőgyulladásom, illetve tüdőgyulladásom, és még az akkori Szepsi gyermekkórházban nagyon sok időt, hetet töltöttem, mint páciens, igen.
4: Szerintem ennek van ahhoz köze, hogy aztán te az ápolástudománnyal kezdtél el foglalkozni? Mert ez gondolom gyerekkorban, ha az embert így kiszakítják a környezetéből, ez egy elég markáns élmény tud lenni.
5: Tulajdonképpen valamilyen szinten biztos, hogy hozzájárult ahhoz, hogy az ápolástudományok területén kezdtem el tanulni, mivel sokszor voltam beteg, illetve kórházban, úgyhogy meg voltam szokva hozzá, hogy egészségügyi dolgozók között vagyok, és láttam, hogy hogyan dolgoznak ott az ápolók, orvosok, úgyhogy szerintem ebben van valami, meg kutatások is bizonyítják, hogyha valamivel kapcsolatban voltál gyermekkorodban, akkor felnőttként is inkább ahhoz a területhez vonzódsz.
4: Te arra, hogy visszagondolsz, vannak jó emlékeid is?
5: Legtöbbször, amire így vissza tudok emlékezni, hát azok pont a rossz dolgok voltak, hogy el kellett a szülőktől válnom, és akkor egy tök idegen, úgymond környezetben voltam, idegen emberek, idegen gyermekek között, úgyhogy ezek így jobban így megmaradtak bennem, de persze emlékszek a telefonhívásokra, hogy a szüleim hívtak oda az osztályra, a telefonra, és akkor tudtam velük beszélgetni, ugyanúgy a látogatásokra is emlékszek, akkor persze voltak ott kedves ápolók is, akik törődtek velünk, úgyhogy persze a pozitív emlékek is megmaradtak, de jobban így a negatív élmények maradtak meg, de vannak pozitívak is persze, hogy még vissza tudok emlékezni, emlékszek a konyhára, hogyan főztek ottan a konyhán, akkor emlékszek a főorvos úrnak a cipőjére, igaz az arcára végképp nem tudok visszaemlékezni.
4: És milyen cipője volt?
5: Hát egy régi ilyen tipikus egészségügyi cipője, emlékszek arra, hogy ment a folyosón, úgy még egy picit úgy csörgött is, és akkor úgy féltünk, vagy megvoltunk úgy egy picit riadva, hogy jön a főorvos úr, úgyhogy rendesen kell viselkedni.
4: És még egy olyan érdekesség kapcsolódik ehhez a kórházi ottléthez, hogy aztán későbbiekben azzal a főnővérrel, aki téged ápolt, te közösen tanultál, szóval hogy volt egy ilyen érintkezési pontotok még.
5: Tulajdonképpen úgy történt, hogy mivel még én alapképzésben tanultam, én aztán a szociális szférában elkezdtem dolgozni, ott dolgoztam 3 kolléganővel, akik azelőtt a gyermekkórházban dolgoztak, és így velük dolgoztunk együtt. Aztán, amikor befejeztem az alapképzést, akkor egy dialízis központban kezdtem el dolgozni, ahol a főnővér pont, vagyis a főápoló pont szintén a gyermekkórházban dolgozott, és aztán együtt folytattuk tovább a mesterképzést ápolástanban. aki engem azelőtt ápolt, aztán az osztálytársam lett a mesterképzésből, úgyhogy ez egy elég vicces sztori, de mind a ketten nagyon, nagyon élveztük a történetünket.
4: Ájban nőttél föl, az egy település Torna közelében, ugye a Rozsnyó-Kassa útvonaltól nem messze. A középiskolai tanulmányaidat, mint már lehet, hogy kiderült az előző kérdésre adott válaszodból, Rozsnyón végezted.
5: Igen, igen, az alapiskolát az Tornán végeztem, és akkor utána folytattam a tanulmányaimat a Rozsnyói Egészségügyi Középiskolában.
4: Hát ez hogy jött?
5: Én kulturális antropológiát, etnológiát szerettem volna tanulni, illetve történelmet, mert mindig ezek a humán tudomány ágak érdekeltek, de aztán ugye a szüleimmel, mikor beszéltünk, javasolták, hogy inkább menjek az egészségügyi középiskolába, mert aztán jobban el tudok majd helyezkedni a munkaerőpiacon.
4: Hogy munkád bármikor lesz az egészségügyben.
5: Pontosan, pontosan.
4: Hogyha elmész kulturális antropológusnak, az már ilyen neccesebbnek tűnik.
5: Igen, igen, igen.

0: tá a klíma, mármint a
1: légkör,
0: a légkör, a az organizációs klíma. Úgyhogy ezek is olyan tényezők, amik elég komolyan befolyásolhatnák a döntést az alapiskolákból, illetve a középiskolákból, akik szeretnék persze tovább tanulni az egyetemeken. Aztán persze az anyagi juttatások is szerintem elég nagy befolyásoló tényező lehet.
1: Én beszéltem ilyen frissen végzett egészségügyi szakközépisekkel, és ott azért, nem tudom, 30 vagy akár 50% is azt mondta, hogy másnap megy Ausztriába is.
0: Persze, mert hogyha azt veszük, hogy egy ápolóra mennyi beteg jut, azért az különbség, hogy a szlovák kórházakban hiába megvan adva egy szám, de általában ez a szám sokkal magasabb a klinikai gyakorlatban, úgyhogy azért az demotiváló lehet, hogyha valaki belép egy 12 órás szolgálatba, és akkor úgy megy haza, hogy nem tud magával mit kezdeni, mert annyira elfárad.
1: Azért nagyon kevés olyan középiskola van, ahonnan kijössz, és másnap Ausztriában munkád van.
0: Igen, mert szintén össze kell vetni azt, hogy a középiskolából a régi rendszer szerint egészségügyi asszisztensek jönnek ki, és például Ausztriában, ha jól tudom, akkor ez a szak nem létezik, vagy teljesen másképp van beállítva már, mint az oktatása.
1: Na de még vissza a rozsnyói éveidre, mert te aztán sokkal több időt töltöttél el rozsnyón, nem csak 4 évet, és felhívtad rá a figyelmemet, amit én így el is felejtettem, vagy lehet, hogy sohasem tudatosítottam, hogy rozsnyón volt egy kihelyezett főiskolai képzés, a pozsonyi Szent Erzsébet, jól?
0: Igen.
1: A pozsonyi Szent Erzsébet főiskolának volt egy ilyen kihelyezett képzése.
0: Hát, hogyha úgy veszük, akkor 4 év volt a középiskola, ahol egészségügyi asszisztensként végezte, akkor 3 év volt az alapképzés, illetve 2,5 év volt a mesterképzés, szóval az azt jelenti, hogy hát ilyen durván 8 évet töltöttem Rozsnyón.
1: És ugye, ha most nem tévedek, akkor Ájról olyan 20-25 kilométert lehet Rozsnyón?
0: Hát kb. Ez úgy van, hogy Kassa meg Rozsnyó között vagyunk, mármint Áj, ami azt jelenti, hogy ilyen 30-35 kilométer lehet, igen.
1: És te bejártál Rozsnyóra?
0: Persze,
1: minden
0: persze. Minden nap bejártam.
1: Busszal?
0: Nem, autóval szerencsére, úgyhogy ezzel meg tudtam könnyíteni az életemet, mert sajnos Rozsnyóra akkoriban elég necces volt a bejutás, de szerencsére most már megoldották a problémát.
1: És aztán még egy dialízis központban is dolgoztál ott Rozsnyón.
0: Ez tulajdonképpen, mikor a mesterképzést végeztem, akkor dolgoztam Rozsnyón a dialízis központban, igen. Konkrétan olyan betegekkel foglalkoztunk, akiknek már a veséjük nem működött, és akkor szükségük volt dialízisre, ahol tulajdonképpen eltávolítottuk egy úgynevezett művesével a toxikus anyagokat a vérből, illetve a felesleges vizet.
1: Ezek az emberek, hogyha nem kapnák meg ezt a dialízis kezelést, akkor ők életveszélybe kerülnének? És hogyha igen, akkor ők ezt hogy viselik? Vagy ezt hogy lehet viselni, hogy ők ennyire rá vannak szorulva arra, hogy időnként elmenjenek és megkapják ezt a kezelést?
0: Ez úgy van, hogyha a vesék nem működnek, akkor egyszerűen ott az életfunkciók is csökkennek, és idővel a beteg meghalhat, igen. Persze azoknál, akiknél diagnosztizálják ezt a betegséget, tulajdonképpen ott végbe megy egy folyamat, ilyen adaptációs folyamat. Sokszor láttam a betegeknél, akik bekerültek a dialízis központba, hogy ott az életminőségük romlott. Persze az elején, mivel 3-szor egy héten kb. 4 órát tart a dialízis kezelés, úgyhogy sokszor fel kellett hagyniuk a megszokott mindennapi életükkel, nyugdíjba kellett vonulniuk, mivel hát nem tudták ellátni a munkájukat, úgyhogy ez is befolyásolta őket, és persze sok más pszichoszociális problémájuk lett. De aztán, mikor adaptálódtak a dialízis kezelésekre, így az életminőség is valamilyen szinten minőségibb lett.
1: Ezekben az években, amit mondtunk, hogy így akkor leegyszerűsítve, mondjuk, hogy a rozsnyói éveid alatt kellett kiderülni, hogy ez téged valóban érdekel, hogy volt krízised, amikor azt mondtad, hogy hát ez nem neked való?
0: Krízist sose nem éltem át, hogy sose nem volt meg bennem az a gondolat, hogy rossz pályára jelentkeztem, vagy kerültem. Nem tudom magam elképzelni más területen.
1: PhD képzésen vettél részt még Csehországban, ezzel tetőzted be ezt a tanulmányi karrieredet?
0: Az egyetemi

0: képzés az három részre van osztva, az alapképzés, mesterképzés, és akkor a PhD-s, vagy a doktorandusz képzés. Igen, ott végeztem el, gyönyörű 4 évet töltöttem el.
1: Cseszke Bugyajovice, jól láttam?
0: Igen, igen, Cseszke Bugyajovicéről van szó, egy nagyon kiváló professzorasszony vezetése alatt.
1: És mivel te ezt tanultad középiskolán, neked ilyen egyenes volt az utat, hogy te az ápolástudománnyal fogsz foglalkozni?
0: Tulajdonképpen az ápolás az egészségtudományoknak az egyik ága, ami szintén egy hosszú folyamaton ment keresztül, amit fel tudunk osztani 3 részre. Az egyik az az úgynevezett nem professzionális ápolás, van a karitatív ápolás, illetve a professzionális ápolás. Mi tulajdonképpen a professzionális ápolásban vagyunk, a modern ápolásban, ahol tudományos bizonyítékokon alapuló ellátást tudjunk biztosítani.
1: De hogy neked világos volt, hogy ez a te utad?
0: Nem volt ez világos, ugyanis mivel, hogy a mesterképzés alatt dolgoztam, úgyhogy ez bennem megvolt, hogy oké, ellátom a betegeket, kontaktusban vagyok a betegekkel, segítek a betegeknek, de mindig valami hiányzott. Ezt így a tudománnyal, illetve a kutatással valahogy rájöttem, hogy aha, pont ez hiányzik nekem. A kutatás, hogy hogyan, hogy feltegyek egy kérdést, és akkor arra a kérdésre próbálok választ adni, mint egy detektív, próbálom megtalálni a válaszokat arra a hipotézisre, vagy a kutatási kérdésre, amit felteszek az egyes problémáknál, illetve témáknál, amik érdekelnek.
1: Szóval te rájöttél, hogy ez a tudományos világ az, ami neked ilyen, ad egy ilyen pluszt az egészhez hozzá.
0: Persze. És mivel, hogy itt Kassán tanítok az egyetemen, ez is nagyon sok erőt ad, hogy tudom befolyásolni a kollégákkal karöltve a jövő generációját.
1: Ebben a műsoromban van 3 állandó kérdésem, amit a vendégeim többségének felteszek, mégpedig az az, hogy mi a kedvenc tárgyuk, hol van a kedvenc helyük, és hová szeretnének még elutazni. Cservenyi Martinnak van-e kedvenc tárgya?
0: Ó, van egy kövem. Azt a követ még gyermekkoromban találtam. Ha jól emlékszek, akkor kvarckristály, úgyhogy azt úgy őrizgettem így az egyik szekrényem polcán. Nagyon sok kedves élményem van hozzá, és nagyon sokszor, hogyha valahova utaztam, vagy valamilyen eseményre mentem, akkor így magamnál tartottam.
1: Fogtad a kezedben?
0: Nem, csak betettem a táskámba.
1: Ennyire fontos neked ez a...
0: Igen. Nem mondom azt, hogy ez mint valami babonás talizmán lenne, de hogy gyermekkoromtól nálam volt, vagy megtaláltam, valahogy így hozzám nőtt.
1: És hol találtad?
0: Egyszerűen az udvaron.
1: Hol van a kedvenc helyed?
0: A kedvenc helyem az otthon a kertben. Azt nagyon szeretek így délután, vagy már így este felé leülni a hintára, és akkor nézni a hegyeinket. Ugyanis a falunk az egy nagyon szép völgyben található.
1: Hogy ha valaki a Tornai Vártól nem messze nő föl, és szerintem te is a kertből mondjuk egészen biztosan láttad a Tornai Várat minden nap, hogy te hányszor jártál fent a Tornai Várban?
0: Tulajdonképpen a Tornai Várban kevésszer voltam. Ha jól emlékszem, utoljára 4 éve voltam, még a COVID-pandémia alatt, télen. És nagyon-nagyon szép volt a kilátás, nagyon élveztem. De a legjobban azt élveztem, hogy ott nem volt senki.
1: Mert amúgy ott sokan szoktak lenni.
0: Pontosan.
1: Hogy ez egy ilyen turisztikai látványosság lett az elmúlt években.
0: És hétvégente nagyon sok turista látogatja a Tornai Várat, ugyanúgy a Szádalai völgyet, akkor a mi völgyünket is, és nagy a tömeg, úgyhogy...
1: Jobb a kertben,
0: illetve hogyha felmegyek a hegytetőre, akkor vannak olyan helyek, ahol tudom, hogy annyira nem járnak a turisták, az emberek, és akkor nagyon szép kilátás van. Ugyanúgy a Tornai Várra, a Tornai Tóra, akkor az egész medencére, meg persze a Szádalai völgyre, mert az egyik hegyről át lehet látni a másikra.
1: Az egy szomszéd völgy, hogy...
0: Igen, a szomszéd völgy, az légvonalban szerintem ilyen 2 kilométer. Inkább ilyen helyeket keresek, ahol egy picit így magam tudok lenni, tudok gondolkodni, mert az nagyon sokat segít egyrészt a munkámba, a tanításban is, és úgy veszem ezt, mint egy pici relaxáció.
1: És ha már ezt így most megemlítetted, hogy te hol tanultál, hogy te mindig csak szobában tudsz asztal mellett, vagy te tudsz a természetben is tanulni?
0: Én nagyon szeretek például online képzéseken részt venni, hát ez persze az a szoba. Akkor szeretek nagyon sok tudományos cikket olvasni, de kint a természetben lefekszem egy, nem tudom, a földre, egy plédre, és akkor olvasom, vagy könyvekből, amik szintén nagyon érdekesek, illetve én nagyon szeretem a kollégákat hallgatni, főleg a nemzetközi szinten. Egy nemzetközi organizációnak a tagja vagyok, ahol minden hónap első hetén, majdnem minden nap vannak online találkozásaink, és akkor szeretem őket hallgatni, hogy ők hogyan látják a világot, hogyan látják a szakunkat, az ápolást, hogyan látják a kutatást, a legújabb trendeket az ápolásban, illetve általánosságban az egészségügyben.
1: Van olyan hely, ahol még sohasem jártál, de valamiért szeretnél oda eljutni?
0: Persze, hogy van. Nem tudom miért, de nagyon szeretnék eljutni Seattle-be. Ezt nem tudom megmagyarázni, hogy miért, de szeretnék oda eljutni.
1: Az Amerikai Egyesült Államokban?
0: Igen, igen. Illetve Új-Zélandra. De szintén nem tudom megmagyarázni, hogy miért.
1: És Seattle, mert az egy elég konkrét dolog, ez egy város, szóval nem van. Szóval miért pont Seattle? Mit tud Seattle-ről?
0: Hát tulajdonképpen semmit.
1: Megragadt és szeretném.
0: Valahogy a neve a városnak úgy megragadt, de ugyanezt történt velem Cseszke Budějovicével is, mert gyermekkoromban, mikor néztük a televíziót, és akkor sokszor említették a televízióban, hogy Cseszke Budějovice, Cseszke Budějovice, Cseszke Budějovice, és nem tudom miért, valahogy el akartam oda is menni, hát el is jutottam.
1: Sőt, ezek szerint akkor több évet is ott töltöttél.
0: Igen, igen.
1: Na, egy kicsit még vissza a fiatalabb éveidre. Azt láttam az életrajzodban, hogy te a dialízis központon kívül mondjuk öreg otthonban is dolgoztál. Hát az egy szép, de elég nehéz szakma időseket ápolni.
0: Igen, ez tulajdonképpen akkor történt, mikor az alapképzésben voltam. Nagyon szép éveket töltöttünk el ott a kollégákkal, illetve az ott lakó kliensekkel. Igen, ez egy nagyon nehéz szakma, vagy terület az ellátásnak, úgyhogy én szerintem nem mindenki való ebbe a szférába. Ott nagyon magas empátiának kell lenni, segítségnyújtásnak. Persze hát ez minden területen megvan, de itt kifejezetten magas szinten kell művelni ezeket a készségeket. Azt hiszem, hogy 3 évet voltam ott, vagy 2,5 évet, és gyönyörű időszak volt, mert az ott lakó kliensektől nagyon sokat tanultam az életről, mert ahogy beszélgettünk, a kliensekkel nagyon sok mindent elmondtak az élettapasztalatokról, ők hogyan látták az akkori világot, hogyan látják a mostani világot.
1: Ha az ember onnan kijön, akkor azt érzi, hogy amíg lehet élni kell, és menni, és csinálni, és nem elveszni a részletekben.
0: Ezzel teljes mértékben együtt tudok érteni veled, ugyanis az élet túl rövid. Hogy látom, hogy például az egészségügyben is a betegeket ma vagyunk, holnap nem biztos, hogy leszünk. Illetve a betegségeknek a folyamatát, hogy ma relatívan egészségesek vagyunk, de lehet, hogy 2 év múlva teljesen más problémákkal fogunk küzdeni az egészség területén.
1: Kedves hallgatóink, a zene után folytatjuk a beszélgetésünket Cserveni Martin egyetemi oktatóval.

0: Most folytatjuk a beszélgetésünket Cserveni Martin egyetemi oktatóval.
1: Hát, mint már mondtuk a felvezetőben, meg aztán többször meg is említettük, te a többek között a Kassai Safárik Egyetem orvostudományi tanszékén oktatsz. Először még kezdjük onnan, hogy azért itt egy nemzetközi diáksereg található, és úgy tudom, hogy neked van olyan tantárgyad, ahol külföldieket is tanítasz. Konkrétan felírtam, hogy egy Seychelles-szigetekről is vannak tanítványaid, vagy volt egy tanítványod. Mondjuk ilyenekre tanítod meg őket, hogy hogyan kell beadni egy injekciót. Ez hogyan néz ki?
2: Ó, igen. Tulajdonképpen két diákom volt azokról a szigetekről. Igen, ezt nagyon élvezem, mivel az egyetemünkön, tulajdonképpen az orvosi karon az általános orvosi képzés, illetve a fogorvosi képzés mind szlovák, mind angol nyelven folynak, így lehetőségem nyílt arra, hogy ezekben a programokban, úgymond az angol programokban tudtam tanítani, vagy tudok tanítani. Ezeket a tantárgyakat, amit említettél, az ápolási technikákat a diákok nagyon élvezik, nagyon szeretik, mivel ugyanúgy ez a második évfolyamban van náluk, és addig, míg el nem jönnek hozzánk az ápolástudományi tanszékre, ők addig csak ilyen teoretikus dolgokat csinálnak, vagy labormunkát. És amikor így rájönnek, hogy ó, most menjünk injekciókat szúrni, menjünk különböző ápolási folyamatokat végezni, ők nagyon örülnek nekik, nagyon.
1: És hogy kell megtanítani valakit injekciót adni?
2: Hogy elsőnek átveszünk egy ilyen nagyon rövid teóriát hozzá, hogy például egy egyszerű nuansz, hogy hogyan kell megfogni az injekciós fecskendőt, mert nem mindegy, hogy fogjuk meg. Mert a technikát, a teljes beadását az injekciónak azt nagyon tudja befolyásolni.
1: Csak az, hogy fentről, lentről, vagy így.
2: Igen, meg hogyan kell az ujjaink közé tenni az injekciós fecskendőt. És akkor ilyen apró lépésekből megyünk, és építsük fel aztán azt az eredményt, hogy képesek lesznek úgymond az évfolyam végén egy intravenózis kanült bevezetni az érrendszerbe, ami sokkal bonyolultabb, mert az a kanül nem egy egyszeri vénapunkció, hanem több napig ott marad az érrendszerben.
1: És ilyen személyes tapasztalat, hogy az kézügyesség kérdése, vagy tudás kérdése, vagy a kettő együtt, hogy vannak esetek, amikor, hogyha vért vesznek le tőlem, akkor semmit nem érzek, és van, amikor csíp.
2: A képesség és az ügyesség ott nagyon sokat csinál, de ugyanúgy a tudásnak a mértéke is nagyon fontos, hogy melyik, úgymond, eret választjuk ki a vérvételhez például.
1: És hogyha tőled vesznek vérte, ezt hogy, mármint, hogy viseled, illetve, hogy így szakmailag nézed?
2: Nagyon-nagyon nem szeretem. És mindig úgy megyek hozzá, hogy jaj, mikor az ápoló a körzeti orvosnál, a családorvosnál vért szeretne venni, akkor mindig úgy nézem, hogy minden rendben van, meg hogy sikerül-e levenni, de szerencsére nagyon ides ápolónk van a családorvosnál, úgyhogy nem fáj, de mégis megvan bennem az a félsz, hogy meg fog szúrni. Igen.
1: Hát ezt örömmel hallom, hogy neked is van ilyen. A fő terület, amivel foglalkozol, vagy talán legmélyebben foglalkozol, az a transzkulturális ápolás, ami így eléggé furcsán hangozhat, de hát ezt próbáljuk meg így elmagyarázni. Én talán úgy fordítanám le, hogy eltérő kulturális hátterű emberek ápolása eltérő módszereket igényel, így nagyon, nagyon egyszerűen, amiben szintén nem szoktunk belegondolni. Na de mondd el te, hogy mi is ez a transzkulturális ápolás.
2: Hát igazából, ahogy említettem az elején, mivel hogy én szerettem volna kulturális antropológiával foglalkozni, aztán mikor már az alapképzésben voltam, akkor fedeztem fel, hogy van az ápolástudománynak egy ilyen kisebb szubdisziplinája, ami pont a transzkulturális ápolással foglalkozik. A transzkulturális ápolás tulajdonképpen nagyon fiatal tudományág az ápolás tudományban. Ha jól emlékszek, 1950-ben lett úgymond alapítva. Egy amerikai professzorasszony, Madeleine Leininger fejlesztette ki, és ennek a területnek az a lényege, hogy állandóan vizsgáljuk, elemezzük az eltérő kultúrájú betegek, illetve emberek hogyan látják a világnézetüket az egészséggel kapcsolatban. Úgyhogy ez a professzorasszony, Leininger, összekötötte az egészségügyet és a kulturális antropológiát, és ebből lett a transzkulturális ápolás. A mi vidékünkön vagy környezetünkben nagyon sokszor azt mondják, hogy multikulturális ápolás. De hogyha azt veszük, a multikulturális, az azt jelenti, hogy több kultúra egymás mellett. De a transzkulturális ápolás arról szól, hogy több kultúra egymás mellett, és ezek az információk, ahogy kijön abból a szóból, hogy transz, átmennek egymáson, és integráljuk a mindennapi ápolásba. Az, hogy hogyan applikáljuk a klinikai ellátásba, ez nagyon egyszerű. Nyitottnak kell lennünk minden egyes ember felé, ugyanis megint antropológiai szempontból, hogyha azt nézzük, minden egyes falu, minden egyes város, minden egyes vallás, egy úgymond szubkultúra az adott kultúrán belül.
1: Egy nagyon érdekes dolgot kezdtél el nekem elemezni, hogy ennek van egy ilyen lingvisztikai, azaz nyelvészeti leágazása is. Az, hogy egyes nyelvekben milyen felfogás szerint beszélünk, annak is befolyása van az egészségügyre. Ez rendkívül érdekes. Hogy mondanál példákat?
2: Megint antropológiai szempontból tudom megmagyarázni, mert az antropológia, mint maga, az egy hatalmas tudományág, aminek persze most van négy nagy területe. Az egyik a biológiai antropológia, az archeológia, a kulturális antropológia és a lingvisztikai antropológia. Tulajdonképpen a lingvisztikai antropológiában van egy hipotézis, amit amerikai antropológusok dolgoztak ki, és ez a hipotézis, ez a Worf-Sapir-féle hipotézis, ami azt mondja, hogy a nyelvtan, az adott nyelvnek a nyelvtana befolyásolja az emberek világnézetét, és ezáltal a viselkedés formáját is.
1: Egy példát mondasz?
2: Például, hogyha azt nézzük a lingvisztika szempontjából, egyes kultúrák élhetnek a múltban, a jelenben, illetve a jövőben. És például, mivel nálunk így ilyen nagyon divers kulturális csoport a roma közösség, például ők az antropológia szerint ők a jelenben élnek. És akkor azt jelenti, hogy ha jelenben élnek, megfigyeljük, most megnézzük a nyelvtanukat, a roma nyelvben a nyelvészek szerint hiányzik a jövő időre az ige. Ennek a hiánya, ahogy a hipotézis nézzük, befolyásolhatja a közösségnek, az adott közösségnek a viselkedését, ahogy említettem. Szóval, mikor még Rozsnyón voltam, beszéltem roma származású páciensekkel, akik persze anyanyelvi szinten beszélték a roma nyelvet. Például egy egyszerű kérdést feltettem nekik, hogy legyen szíves, mondja el nekem, hogy jövő héten valamit fogok főzni. Válaszolt is nekem, de a jövő időre az igét a szlovák nyelvből kölcsönözte. Szóval nem tudta nekem megmondani, és akkor mondom neki, hogy legyen szíves, mondja el nekem azt a szót, a jövő időt, roma nyelven, és nem tudott rá választ adni. Persze aztán megkérdezte más pácienseket. Ők se tudták. És akkor utána tovább olvastam, hogy miért van ez így. Hát mivel ők a jelenben élnek, és sokszor egészségügyi szempontból csináljuk ezeket a preventív vizsgálatokat, appellálunk arra, hogy a jövőben egészségesek legyünk. Na de az egészségügyi rendszernek, illetve a szakdolgozóknak meg kell érteniük, hogy oké, ezzel a csoporttal másképp kell kommunikálni, hogy megértsék, hogy mi az. Illetve most meg nem mondom az adott törzsnek, az ausztrál törzsnek a nevét, ugyanis náluk például nem létezik jobb vagy baloldal. Ők úgy fejezik ki az irányokat, hogy a neked az északi oldaladon, neked a déli oldaladon, vagy a keleti, vagy a nyugati oldaladon található, nem tudom, az adott tárgy, vagy az autód, vagy a házad. Vagy például nem is kell messze menni Bulgáriába, a fejnek a mozgása, ami nálunk, hogyha...
1: Bólintasz, hogy igen?
2: Igen, hogyha bólintunk, hogy igen, az nekünk természetes, hogy igen, de a bulgároknak, hogyha azt mutatnám, hogy nem, a mi rendszerünk, a kommunikációs rendszerünk szerint, nekik meg azt jelentene, hogy igen. Úgyhogy egy picit fordítva is. Úgyhogy ez is egy ilyen nagyon apró dolog, de ezt meg kell értenünk, hogy az egyes kultúráknál ez mást jelent.
1: Szóval tudom, hogy ezek azért valamilyen szintén ilyen szörnyű leegyszerűsítések, de és mi magyarok hol élünk?
2: Ahogy olvastam, a múltban.
1: Szóval mi a múlt?
2: Igen, igen, igen. Nagyon nehéz valahogy a magyar kultúrának, vagy a magyar embereknek így a múltól elszakadni, és a jövőbe tekinteni.
1: Szintén, ha jól láttam az életrajzodban, hogy te tankönyveket is írsz, vagy skriptumokat.
2: Tavaly kijött egy könyvünk, ami az egészségtudományok kutatás módszertanáról szól. Most írunk egy másik könyvet, ami a bizonyítékokon alapuló ellátásról fog szólni, és dolgozunk egy tudományos monográfián, ami a transzkulturális ápolásról fog szólni, mivel Szlovákiában, ha jól tudom, akkor csak egyetlen egy könyv létezik. És persze, mivel az egészségtudományok állandóan fejlődnek hónapról hónapra, igény nyílt arra, hogy egy újabb könyvet adjunk ki.
1: És akkor mondtad, elárultad már a beszélgetésünk korábbi részében, hogy neked ez a kutatási rész, ez nagyon, nagyon az ínyedre van. Volt-e olyan kutatás, amin meglepődtél?
2: Egy nemzetközi kutatást végeztünk, ahol 8 ország résztvevőivel kutattuk, illetve analizáltuk a PhD képzést az ápolóknál. És ott nagyon érdekes eredmények születtek, például, hogy nagyon kevés kutatást folytatnak a mentális betegségek területén, mármint a PhD képzés során, az adott 8 országban, amiket analizáltuk, illetve nagyon kevés olyan módszert használnak, ami például mint randomizált, kontrollált kutatások. Nagyon sok úgynevezett research gap-et találtunk. Ez a research gap, ez az azt jelenti, hogy olyan területek, amelyek még nem voltak kutatva.
1: Hát végül is megnéztétek, hogy mit érdemes még kutatni.
2: Igen, igen, igen, pontosan.
1: És kiderült, hogy vannak még fehér foltok.
2: Igen, igen. De másrészt, ami olyan nagyon meglepő volt, azt kérdéves vizsgálatot folytattunk, és a kérdéves vizsgálatnak a célja az volt, hogy az alapképzésben résztvevő hallgatóknál, hogy hogyan működik a leadership, vezetői készségek is. És képzeld el, hogy ott Szlovákia, mármint a szlovák hallgatók az ápolásban nagyon jó eredményeket értek el. Szóval az azt jelenti, hogy nálunk Szlovákiában az ápolók és a hallgatók az ápolásban nagyon magas minőségű tudást szereznek meg az alapképzés során ezen a területen, a vezetőképzésben.
1: Továbbra is Cservenyi Martinnal beszélgetünk. Említsük meg, vagy bontsuk ki még jobban, mert ha megemlítetted, hogy te tagja vagy különféle ilyen nemzetközi szervezeteknek, sőt, tudom, hogy ilyen bírálója vagy szerkesztője, vagy ilyen nemzetközi folyóiratoknak is. Hogy te hogyan kerültél bele ebbe a nemzetközi vérkeringésbe?
2: Ennek is van egy nagyon jó története, ugyanis mikor még az alapképzésben voltam, akkor tudtam, éreztem, hogy valamilyen szinten én ezen a területen fogok dolgozni, és eldöntöttem, hogy ha írok egy cikket, akkor az első az magyar nyelven legyen. És ez meg is történt, azt hiszem, hogy másodikos voltam az alapképzésben, akkor egy magyarországi ápolási folyóiratban leközölték az első magyar nyelvű cikkemet. Nagyon büszke vagyok rá. Na és aztán ez így jött magától, hogy aztán leközöltem már, mint az alapképzésből, a szakdolgozatomból készítettem egy tudományos cikket, aztán felvettem kapcsolatot tudományos újságokkal, hogy na, segítsetek már valahogy megírni ezt a cikket, mert nem tudom, mert nem tudom, hogy hogyan kell megírni egy tudományos cikket, úgyhogy nagyon nagy szerencsém volt, hogy két kolléganő az Egyesült Államokból, illetve Angliából, az Egyesült Királyságból jelentkeztek, és akkor segítettek nekem egy komplett tudományos cikket összeállítani, az a bevezetéstől, a módszertantól, az eredményektől, a megbeszélésen át minden konzultáltak velem, úgyhogy ennek nagyon örülök, és nekik is hála, meg a tanáraimnak is hála, ott vagyok, ahol most vagyok. És hogyan jöttek ezek a nemzetközi szervezetek? Hát mivel a transzkulturális ápolással foglalkoztam, valahogy az interneten találtam, hogy na hát itt Európában van egy társaság, egy szervezet, ami pont ezzel foglalkozik, amivel én, és akkor bejelentkeztem mint tag. aztán felvettem velük jobban a kapcsolatot, megértettem őket, és aztán észrevettem, hogy ez az organizáció, ez úgy működik, hogy minden egyes országban van egy képviselőjük. Na hát én, mint friss ápoló, hát én jelentkeztem erre a pozícióra, hogy hát itt vagyok. Hogyha szeretnétek, akkor én nagyon szeretném a European Transcultural Nursing Association-t, mármint az Európai Transzkulturális Ápolási Egyesületet propagálni itt Szlovákiába, és hogyha szeretnétek, akkor szívesen lennék a képviselőtök. És ez meg is történt, 2018 óta vagyok ennek az egyesületnek a szlovákiai képviselője. És aztán, mivel jobban megtanultam angolul, felvettem kapcsolatokat nemzetközi kollégákkal, külföldi kollégákkal, valahogy elkerültem a Sigma International-höz, vagy a Sigma Global Nursing Excellence organizációhoz, ami, ha jól tudom, a világon a második legnagyobb ápolási egyesület. Átléptük már a 100 éves évfordulót, a világon minden egyes kontinensen jelen vagyunk, és beléptem ebbe a szervezetbe, az európai csoportba, vagy a régióba, és akkor itt vagyok ennek az európai régiónak a tudományos tanácsában, illetve az ápolási képzéssel foglalkozó tanácsban.
1: Hát és kitüntetést is kaptál Finnországban. Ezek szerint akkor a munkádat is elismerik, nem csak sima tag vagy.
2: Ez éven az Európai Transzkulturális Ápolási Egyesülettől megkaptam az úgynevezett fellowship-et, amit, hogyha magyarra fordítsuk, akkor ez egy ilyen elismerés, hogy tettem a transzkulturális ápolásért. Ez hihetetlen sokat jelent a számomra, hogy elismertek, mint szakembert ezen a területen, illetve a Sigmától pont múlt héten jöttem haza Finnországból. Ez éven nekem ítélték a Early Career Researcher, mármint kezdő kutatói díjat, vagy ifjú kutatói díjat a 2026-os évben. Nagyon megtisztelő volt az elismerés.
1: És utolsó kérdésem az lesz, hogy két mondatodat visszaidézem neked, és kérlek, hogy kommentáld. Az egyik az volt, hogy attól is féltél, hogy még le se fogsz érettségizni, a másik pedig az, hogy a munkád a hobbid, mert mikor kérdeztem, hogy mi a hobbid, azt mondtad, hogy tulajdonképpen nincs, mert neked a munkád a hobbid.
2: Ez az érettségi dolog, ez az alapiskolában volt, hogy nagyon féltem, hogy most mi lesz az érettségitől, de szerencsére az érettségit azt letettem. Én nagyon szerettem a magyar irodalmat is, és képzeld, hogy a Bánkbánból feleltem, ami pont itt Kassán volt az ősbemutatója. Én azokhoz tartozom, azokhoz a szerencsésekhez tartozok, akik a munkájukat hobbiként veszik. És ez valami fantasztikus dolog, hogy úgy járok munkába, hogy én azt élvezem, amit csinálok, és betölt engem energiával, kíváncsisággal, motivációval, inspirációval. Úgyhogy ez valamilyen fantasztikus érzés, hogy örömmel megyek munkába, és örömmel távozom. Nagyon kevés ilyen embert ismerek, akinek ilyen szerencséje van.

Kedves hallgatóink, az előzőekben a Keleten a helyzet című műsorunk hangzott el, melyben Cserveni Martinnal, a Safálik Egyetem ápolástudományi tanszékének adjunktusával készült beszélgetésünk szerkesztett változatát hallották. Mai műsorunkat csütörtökön 13 órakor megismételjük. Peter Krajcsovics és Kovács János hangmérnökök nevében is köszöni a figyelmüket, Köteles Szabolcs, a műsor házigazdája.

teremtettél. Te aztán tudod, a szegénység nem szégyen, de nem is dicsőség. Akkora kunst lenne, ha ide pöttyentenél egy kis vagyonkárt. Egy csodával több vagy kevesebb, gondold meg, az Isten is megáll.

0: 13 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: A szlovák külügyminiszter gyorsítaná a nyugat-balkáni országok uniós csatlakozását. Túsz dráma Berlinben, több órás akció után szabadítottak ki egy nőt. Napsütéses nyári napunk van, 31 és 36 fok között alakul a délutáni hőmérséklet. Jó napot kívánok, Ürge Tamást hallják, jönnek a részletek. Az év elejé erős növekedés után lassult a lakáshitelpiac Szlovákiában. A szakértők szerint a piac már elérhette a csúcsát, és a következő hónapokban mérséklődik a kereslet. Ennek oka a kamatok újbóli emelkedése, a drágoló ingatlanok és a háztartások óvatosabb pénzügyi helyzete. A jelzálog hitelek átlagos kamata már most emelkedni kezdett, és akár a 4%-ot is elérheti. Bár áprilisban még kiugró volt az érdeklődés, ez inkább átmeneti hatás volt. Elemzők szerint nem várható hirtelen visszaesés, inkább fokozatos visszarendeződés és lassabb növekedés jöhet a piacon. Juraj Blanár, szlovák külügyminiszter Rómában tárgyalt az uniós tagállamok és a nyugat-balkáni országok képviselőivel a térség EU csatlakozásának felgyorsításáról. A résztvevők egyetértettek abban, hogy a bővítési folyamatot gyorsítani kell, de csak a közösen elfogadott szabályok betartásával. Blanár szerint a nyugat-balkáni országok már több mint 20 éve várnak arra, hogy beléphessenek az unióba. A miniszter elmondta, hogy Albánia, Montenegró, Észak-Macedónia és Szerbia már csatlakozott a SEPA eurófizetési rendszerhez. A találkozón szó esett az unió jövőbeli bővítéséről, a térség biztonsági helyzetéről, valamint az együttműködés erősítéséről. Bár kissé nőtt azoknak a gyermekeknek az aránya, akik naponta fogyasztanak gyümölcsöt vagy zöldséget, az egészségtelenebb ételek térnyerése is folytatódik. Ez a Tudom, mit eszem elnevezésű oktatási program felméréséből derül ki, amely a 7 és 13 év közötti gyerekek étkezési szokásait vizsgálta. A gyerekek 46%-a eszik naponta friss zöldséget vagy gyümölcsöt, ami enyhe javulás tavalyhoz képest. Ugyanakkor egyre többen fogyasztanak rendszeresen gyors ételeket és édességet, és jelentősen nőtt a cukrozott italok fogyasztása is. Az iráni külügyminiszter bírálta az Egyesült Államokat, amiért szerinte Washington nem tartotta magát a két ország közötti egyetértési megállapodáshoz, és leszögezte, Irán mostanáig megtartotta a szavát. Az X-en közzétett bejegyzésében Abbas Araghchi leszögezte, az amerikai kormány tettei a vállalt kötelezettségek nyilvánvaló megszegéséről árulkodnak. Washington és Teherán június 18-án kötött egyetértési megállapodást annak érdekében, hogy lezárják az Irán ellen Izraellel közösen indított háborút. A héten Donald Trump amerikai elnök azonban semmisnek nyilvánította a tűzszünetet, amelyet szerinte Irán szeget meg elsőként. Teherán ezt tagadja, és Washington teszi felelőssé az újabb eszkalációért. Több órás rendőrségi akció után szabadították ki azt a nőt, akit egy férfi ejtett tószól egy berlini szupermarketben. Az eset tegnap este történt a német főváros déli részén. A támadó egy női alkalmazottat ejtett fogjul és késsel fenyegette. A rendőrség lezárta az üzlet környékét és tárgyalásba kezdett az elkövetővel, aki különböző követeléseket fogalmazott meg. A túszt végül ma reggel sértetlenül kiszabadították, a férfit őrizetbe vették.
0: Időjárás.
1: A nap folyamán nyaralóknak kedvező napsütéses, gyengén gomoly felhős meleg idő a jellemző, a déli óráktól ismét felélénkülhet időnként, helyenként erősebb lökések is kísérhetik az észak-nyugati szelet. Kora este elvétve kis eséllyel lehet jelentéktelen záporeső, de nem ez lesz jellemző. Délután 25 és 31 fok közötti értékekkel számolhatunk.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Torló
1: kezdődik a forgalom a D1-esen a Csatai pihenő mellett Pozsony irányából, ahol útkarbantartók dolgoznak. 30 perc is lehet a menetidő többlet. Közlekedjenek biztonságosan.
0: Zöld hullám. 0800 900 800. Nógrádban a helyzet. Nyitrai Nórával.
2: Köszöntöm hallgatóinkat! Augusztus 27-e és 30-a között újra várlak fesztivál a Füleki Várudvarán. Visszatér Palócföld legnagyobb összművészeti fesztiválja több helyszínen, számtalan programmal várják az érdeklődőket Füleken. Mai műsorunkban a fesztivál két főszervezőjével és megálmodójával beszélgetünk arról, mire számíthatnak a várlakra látogatók idén augusztusban, de elmondják azt is, hogyan, miért, mikor álmodták meg Palócföld legnagyobb fesztiválját. Ha tehetik, tartsanak velünk az előttünk álló szűk egy órában.

0: magát.
1: A Várlak Fesztivál idén is augusztus végén 27-e és 30-a között kerül megrendezésre Füleken. A többnapos kulturális és szórakoztató programsorozat soron következő alkalma, mely évről évre sokszínű programmal várja a kikapcsolódni vágyó családokat, baráti társaságokat, a nyár egyik legkedveltebb rendezvénye. A Fest bővelkedik gyerekprogramokból, így tökéletes kis- és nagygyermekes családok számára is. A koncertkínálatból mindenki talál kedvére valót, fergeteges hangulatra számíthatnak a zenerajongók a füleki programokon. Több meglepetés program is az esemény részét képezi majd, mely magasabb színvonalra emeli a programsorozatot. Arról, hogyan is folyik a Várlak szervezése, hogyan áll össze a program, az egyik főszervezőt, Nagy Csabát kérdeztem.
2: Van egy szervezőcsapatunk, ami most 7 tagú. Bővítettük ezt is egy kicsit az előző évhez képest. Mindenkinek megvannak úgymond a saját területei, saját szekciója, amivel főleg foglalkozik. Mindig kell azért egy ember, aki egy kicsit összeköti ezeket a különböző részlegeket, meg különböző embereket. Nem vagyunk egyformán ebben a csapatban, és nyilván vannak fiatalabbak, idősebbek, újabbak, régebbiek. Jó az, hogyha van köztük valaki, aki egy kicsit úgy összekapcsolja úgymond a szálakat. Előző években is foglalkoztam ezzel valamilyen szinten, de azért Dávid volt ennek a fő irányítója. Szerencsére azért még most is besegítő a háttérben ezekben a munkákban, de sok mindent átvettünk már tőle, részben én is, részben pedig a fiatalok is már szerencsére, akiknek nagyobb feladatot adtunk már úgymond az idei évben szervezésileg. Meg hát az a szerencsénk, hogy nem csak mi heten szervezzük azért ezt az egész rendezvényt, hanem vagyunk elég sokan, koordinátorokkal együtt körülbelül egy 20 fős társaság, akik a elő életét úgymond leszervezik a fesztiválnak, helyszínen pedig ugye ott pedig 100-an vagy 100-tól is többen fiatalok, aktivisták, akik úgymond a helyszíni konkrét feladatokat aztán megoldják, és a koordinátorok levezénylésével ők oldják azokat a szíve-lelkét úgymond a fesztiválnak, hogy működjön minden nap, minden program, minden helyszínnek a levezényelése.
1: Most akkor jól érzem én, az jelenleg te vagy ez az összekötő ember, vagy az, aki tulajdonképpen úgy összefogja a szálakat, és akkor a többiek között is mondjuk hozod, viszed a híreket?
2: Valamilyen szinten igen, de azért nem akarom én másoktól se elvenni úgymond a dicsőséget, vagy a munkájuk gyümölcsét, vagy eredményét. Nem szeretem én ezt annyira csak magamra vállalni, de valamilyen szinten azért részben van benne igazság, de szerencsére azért van itt egy elég jó aktív kis csapatunk, akik szeretnek tevékenykedni, szeretnek dolgozni, úgymond. Nem kell mindig lögdösni őket, hanem azért úgy maguktól is aktívak. Néha azért kicsit kell őket motiválni, vagy egy kicsit úgy biztatni, hogy ezt meg azt még meg kellene csinálni, vagy ez kész van, már ezt oldottátok, akkor persze úgy észreveszik magukat, hogy húha, tényleg még akkor ez is van.

0: Mindenre tudunk gondolni, aztán, hogy ne helyszínen derüljönnek ki hiányosságok, bár azért mindig vannak, amiket utolsó pillanatban kell orvosolni, de szerencsére igyekszünk gyakran találkozni, gyakran beszélgetni, meg persze offline, a interneten keresztül vannak ilyen messengeres és különböző kommunikációs csoportjaink, ahol egyeztetünk, és azért igyekszünk heti szinten vagy napi szinten kommunikálni, hogy mi az, amit még oldani kell, mi az, amivel még foglalkozni kell, mi az, amire még gondolni kell. Így születik meg úgymond egy program, ami aztán kimegy a nyilvánosság elé, hogy végre elkészült, és akkor most már vehetjük úgy, hogy kész, és majd a helyszínen kell a tereprendezéssel, meg az építkezéssel még foglalkozni.
1: Van egy ilyen fesztivál szervezése közben mondjuk olyan egy-két hónap, amikor mondjuk nem is kell a várlakra gondolnod? Vagy gondolnotok, mint szervező csapatnak? Vagy ilyen tulajdonképpen nincs is, mert az egyikből a másikba?
0: Hát egy-két hónap szerintem nincs. Vannak esetleg hetek, amikor úgy egy kicsit olyan nyári szünetszerű időszak van benne, de azért tulajdonképpen augusztus végén van a fesztivál. Ez mire végződik, ugye szeptember eleje még sokszor még a bontás, építkezés, takarítás, mindent visszaadjunk, a kölcsön dolgokat, mindent visszavigyünk a raktárba, elrendezzük az anyagi dolgokat, elszámolást megcsináljuk, stb. Azután esetleg egy-két hét pihenés, de őszi időszakban már kezdjük a következő évet szervezni, már a zenekarokat megkeresni, arra ajánlatokat kérni, idősávokat egyeztetni, hogy melyik napon kit tudunk kivel összepárosítani. Ezután már rögtön szerződéskötések, előlegfizetések, ezáltal már úgymond gondolni a helyszíni adottságokra, helyszíni programokra, hogy mit mivel tudunk még összekötni. Ez lemegyen úgy mondjuk a következő év elejéig, mondjuk tavaszig, és akkor talán van egy picit olyan időszak, hogy oké, főzenekarok megvannak, szerződések megvannak, a helyszín bérlések megvannak, a dátum a helyszín, a fellépők fix, és akkor van talán egy kicsit olyan nyugodtabb időszak, amikor nem kell napi szinten oldani problémákat, hanem majd megint egy kicsit ez a nyár eleje, tavasz vége, amikor már intézzük úgymond a kísérő programokat, a folk fellépőket, a közönség találkozókat is, ami még esetleg nem volt meg, vagy a filmvetítésekkel, még utolsó simításokat a helyszínnel például, hogy mi hol legyen. De szinte folyamatos, minimális időközökkel, ami úgymond kimarad, egy-két hét, ami esetleg olyan könnyebb időszak, vagy olyan kicsit nyugodtabb, de azért szinte minden nap mi egymással kommunikálunk egész évben, és mindig valamint gondolkodunk, hogy mit lehetne még.
1: Akkor az első lépések az tulajdonképpen a nagy fellépőknek, a nagy zenekaroknak a meghívása, tehát először mindig azon kezdtek el gondolkodni.
0: Igen, mert tulajdonképpen az ő naptárukhoz kell legfőképpen igazodnunk, ő nekik telnek be leghamarabb úgymond a nyári hétvégék, főleg ezek a péntek-szombat esték, és főleg ilyen augusztus vége, ami a mi időszakunk. Több magyarországi fesztivál is van ebben az időben, amire nekünk úgymond előre gondolni kell, és velük is egyeztetni kell, hogy ezeket a nagy zenekarokat időben le tudjuk foglalni. Amikor ők megvannak, aztán ekköré építjük úgymond a többi programot, hogy mi az, ami illik még ehhez. Most egy kicsit fiatalabb korosztálynak kell még aznap program, egy kicsit idősebb korosztálynak kell még, legyen benne egy kicsit rockosabb vonal, legyen benne egy kicsit folk, legyen benne egy kicsit közélet, egy kis komédia, szórakozás, stand-up comedy, úgyhogy a többit aztán mindig úgy ehhez igazítjuk. Mire aztán mondjuk így hát mondjuk május környékén, hogy végre talán azt mondhatjuk, hogy rendben, elkészült a program, körülbelül megvan minden filmünk, minden közönségtalálkozó, folkzenekar, előzenekar, nagy föllépő, szállásokat foglalunk nekik, helyszíneket foglalunk nekik, ugye a föllépéshez, a backstagehez esetleg, akiknek még plusz szállás kell, azokat is, és aztán szintén a technikai részét megvalósítani, hogy a színpadhoz ugye mindenkinek megvan a maga elvárása, a maga igényei, ezek a úgymond riderok, amiket küldenek a zenekarok, ezeket egyeztetni a technikai szolgáltatóval. Aztán mire ez úgy végre megszületik minden, már ott tartunk, hogy nyári szezon, és a nyár elején már megint a terep munkákon kell gondolkodni, hogy most akkor hol majd milyen sátor legyen, hol legyen a beléptetés, hol legyen a kassa, hol legyenek a büfék, esetleg a gasztro rész, a mellékprogramok, a gyerekszórakozás lehetőségek, és stb. Sok-sok minden egyéb.
1: Most hogy állítotok össze egy programot? Gondolom, hogy azért van egy ilyen közvéleménykutatós része is, hogy esetleg a közönség mire vágyik, vagy kit szeretne látni, hallani.
0: Igazából éveken keresztül volt nekünk egy ilyen szavazásunk, amiből mindig kiindultunk, hogy mi az, amire a legnagyobb igény lenne.

0: Ez most egy-két éve nem volt, de csak amiatt, mert többnyire ugyanazokat a föllépőket kérik általában az emberek, és ugyanazokat a föllépőket mindig nem tudjuk újra elhívni. Úgy nagyjából azért megvan úgy nekünk ebben a 100 fős staff csapatban, hogy ebben vannak fiatalok is, idősebbek is, vannak magyarországi staffosaink, fülekiek konkrétan, vagy fülek környékeiek messzebbről is, úgyhogy egész nagy lefedettséget ad ez a csapat. Az ő véleményeket szoktuk kikérni, valamint úgy a mi szervezők és koordinátorok véleményét. Természetesen utána járunk a zenekaroknak, hol lépnek fel, kik most úgymond a legmenőbbek, vagy a legdivatosabbak YouTube-on, vagy Spotify-on, egyéb felületeken, kik a leghallgatottabbak, és igyekszünk minden évben ilyen aktuális, legfelkapottabb neveket elhívni. Többet is közülük. Mindenkit persze nem lehet, mert ennek azért vannak komoly anyagi feltételei is, meg a dátumokat se olyan egyszerű ezekkel a fellépőkkel egyeztetni, mert azért eléggé hamar betelnek nekik a következő évre a naptárak. De azért igyekszünk minden évben egy aktuálisan top line-upot, egy top felhozatalt előadni a vendégeinknek, amiben mindenki megtalálja azt, amit a ő szeme szája szeretne látni, hallani.
1: Ezt már mondtad többször is, hogy ugye igyekeztek azért úgy alakítani a programot, hogy a fiataloknak is legyen benne olyan, amit szeretnek, ők is megtalálják az ő ízlésüknek megfelelőt, és hát a kicsit idősebb generáció, hát azért még mindig nem beszélhetünk nagy öregekről, mondjuk ilyen 40 évesek környékén, de meg hát azért még a 40 pluszosok is, 50-60-70 évesek is nyilván szívesen kijönnek egy olyan előadásra, vagy egy olyan koncertre, amit szeretnek, amit szívesen meghallgatnak. Van egy ilyen korbeli összetétel is, amire oda kell figyelni. Mire kell még odafigyelni, hogy elég szórakoztató legyen a fesztivál? Tehát, hogy ne csak a koncertek legyenek, hanem legyenek ilyen töltelékprogramok is, hogyha szabad így fogalmazni. Még esetleg ugye a gyerekes családoknak is legyenek olyan programok, ahol ők is megtalálják a számításukat?
0: Szerencsére elmondhatjuk szerintem magunkról, hogy a legkisebbektől, a gyerekprogramon tényleg a legfiatalabbaktól, egészen a fesztiválozó fiatalok, akik mondjuk ilyen 15-20 évesek, től kezdve a középkorosztályig, de az egészen idősebbek, akár 60-70 évesek is látogatják a fesztiválunkat. Minden évben van valamilyen zenekar, ami kimondottan teljesen az idősebb korosztálynak, kimondottan teljesen fiataloknak. Van egy vasárnapi musicalünk, például idén az Edda Musical, ami tényleg egy minden korosztálynak szól, de azért mégis jellemzőbben inkább a középkornak vagy az idősebb korúaknak, régi Edda slágerekkel, ez lesz ugye vasárnap. A csütörtöki napunk egy teljesen gyereknap, ugye ez a családi piknik, a várlak piknik, ezen tényleg a Brennyú lesz a fő fellépünk, aki most egy nagyon, nagyon felkapott fiatal gyerekeknek szóló műsort ad elő, meg ezen a napon 7 próbás vetélkedőktől ma szófal, íjászat, rengeteg gyerekprogram, kézműves foglalkozásokkal, versenyekkel, ahol a legkisebbek megtalálják a programokat. Pénteki napunk lesz, talán mondhatnám, hogy egy ilyen középkorosztálynak szerintem, vagy ilyen vegyesen, itt a Valmar és a Szikora Robi és az Ergo lesz a fő fellépőnk. Szerintem ez is egy olyan párosítás, amit a fiataltól idősebbig, de jellemzően talán azt mondanám, hogy inkább az a közép korosztálynak és a kicsit idősebbeknek, ami főleg az ő ízlésük szerint lesz. Szombati napunk lesz a főleg inkább a fiatalos nap. Itt egy Méringer és egy Des páros lesz fent a várban a fő fellépőnk. Des az egyik legfelkapottabb fellépő talán jelenleg, vagy a legfelkapottabbak között van. Méringer szintén egy fiatal feltörekvő magyarországi fellépő. Valamint minden nap a nagy színpad mellett azért működik nekünk egy másik színpadunk is, a Pajta színpad. Ez a Bebek Pajtában található. Itt csütörtökön egy rock napot tartunk, vagy egy rockosabb napot úgymond. Romeo Vérzikkel és a Intim Torna Illegál akusztik fellépéseivel. Pénteken ez a színpad egy folk színpaddal alakul át, úgyhogy a folk fellépőink, folk zenekarok fognak fellépni pénteken a Pajtában. Nagy Csomor Andrásik bandája, a Budafolk és a Baselán, valamint szombaton pedig itt a Bongor és Filo, akik tényleg szerintem a leg fiatalabb feltörekvő zenészek most, és a mi staffosaink közül is a legfiatalabbak sokan kérték, hogy legyen már, mert nagyon felkapottak, nagyon közkedveltek most, mondjuk Budapesten és a környékén. Elég széles körű műsort tudunk ajánlani a vendégeinknek, a nézőknek, fiataloknak is, idősebbeknek is, lesz benne kommerzene, lesz benne könnyű zene, de ugyanúgy folk és ilyen alter fellépők is, és persze minden nap vannak ilyen kísérő programjaink, például a fényfestés, a dizájnra nagyon sokat adunk, a gasztro élményekre rengeteg különleges árusunk lesz egy gasztrosarokban, nagyon sokféle finomsággal, Vidám Park lesz a vár alatti parkolóban, ahol gyerekek is, idősebbek is egy kicsit a koncertok között ki tudnak kapcsolódani, és eltölteni olyan minőségi szórakozás időt, ami nem csak mondjuk zenei, hanem egy kicsit más stílusú is. Idén lesz egy újításunk, amit szeretnénk, ami még eddig nem volt, ez egy ilyen utcai zenész csapat lesz, akik nem egy színpadon lépnek fel, hanem majd az emberek között, az egyik helyszín és a másik helyszín között sétálva zenélnek. Reméljük, hogy ennek is nagy sikere lesz. És igazából minden évben azért igyekszünk valami újat beletenni még a programba. Tavaly volt újdonság például a filmsarok, ez a mozikert. Eddig is voltak mozifilmjeink, de csak az esti idősávban fent a Várudvarban. Ez most is lesz természetesen szerdán a 0. napon. Egy esti filmvetítés, valamint csütörtökön a családi piknik a gyereknap után is lesz egy filmünk a Várudvarban fent. De hogy ne csak ez a két film legyen, mivel ott több szabadidősávunk nem nagyon lenne filmeket vetíteni. Van most már egy ilyen külön kis kertmozink, kis benti sátor, ahol napközben is filmek nézhetőek meg. Korábbi idősában gyerekfilmek, gyerekeknek, később aztán egyéb magyar filmekkel, hogy ott is el tudják múlatni az időt a vendégeink, és tudjanak szórakozni.
1: Erre akartam a mozisátorral, vagy hát tulajdonképpen úgy a filmvetítésekkel általában rákérdezni, hogy itt igyekeztek magyar filmek közül válogatni, vagy csak magyar filmeket vetítetek, vagy azért van mondjuk vegyesen, tehát hogy akár szlovák, cseh, vagy nemzetközi filmek is mennek?
0: Főleg magyar filmekre szoktunk koncentrálni, eddig azt hiszem kimondottan csak magyar filmjeink voltak. Általában az a film, ami éppen abban az évben jött ki, vagy előző évben, vagy viszonylag még új film is felkapott. Tavaly például a Hogyan tudnék élni nélküled ment nagyon nagyot, ha úgy mondhatom, mert rengetegen voltak rajta. Vagy a Nemzet aranya volt előző évben, a Petőfi filmet vetítettük. Idén, ha minden jól megy és sikerül, akkor a Bölöni László életéről szóló új mozifilmet vetítenénk. Valamint, hogy egy kicsit a régi nagy magyar filmekhez is visszatérjünk. Valószínűleg a Kincsem lesz még az egyik filmünk, amit vetítünk. De minden évben igyekszünk aktuális új filmeket, vagy olyan filmet elhozni, ami tudjuk, hogy nagy közönség siker lesz, mert nagyon szeretik a nézők.
1: Tulajdonképpen a programról akkor most már nem is kérdezhetlek, mert a lényeget, vagy hát a programot azt már fel is soroltad, de azért még ugye a rendkedvéért arra kérlek, hogy mondjunk pontos dátumokat, és azt, hogy tényleg mondjuk melyik nagy fellépő, melyik nap lesz, és hát, hogy mikor kezdődik a fesztivál, mikor van a 0. nap?
0: A 0. nap az idei évben egy szerdai nap lesz, ez augusztus 26-a, szóval tulajdonképpen augusztus 26-tól 30-ig tart a fesztivál. 26 szerda lesz egy 0. nap, ahol egy esti filmvetítéssel indulunk, ez egy ingyenes filmvetítés egyébként minden évben, hogy egy kicsit népszerűsítsük a magyar filmeket és a magyar kultúrát is ingyenesen. A csütörtöki nap lesz tulajdonképpen úgymond az első nap, ez mindig az első nap nekünk a gyerekekről szól, a gyereknapról, a családi piknik, rengeteg gyerekprogrammal, bábszínházzal, mászófallal, íjászattal, a brennyúl fellépéssel, táncegyüttesekkel, versenyekkel, kézműves foglalkozással, szóval szerintem minden, amit a gyerekek szeretnek, az itt megtalálható lesz, kisebb gyerekeknek is, akár a ugraolóvárak, vagy már nagyobb gyerekeknek is, aztán ezek a különböző programok.
1: Azért mondjuk a gyerekeknek szerencséjük van, mert hogy ugye ti is szervezők, ti is gyerekes apukák vagytok, úgyhogy azért vannak kisebbek is, vannak kicsit nagyobbak is, szóval azért tudjátok, hogy mik az igények.
0: Szerencsére szinte minden szervezőnk már úgy van, mint hogy apuka vagy anyukaként, úgyhogy azért látjuk a gyerekeink igényeit, vagy mit szeretnek. Próbáljuk egy kicsit ehhez is igazítani, hogy azért persze a saját gyerekeink is jól tudjanak szórakozni, meg nyilván ők tudják azt, hogy az ők iskolai társaik, osztálytársaik, vagy óvis csoporttársaik, mi az, amit szeretnek, mi az, amit hallgatnak, mi az, amire többen eljönnek. Igyekszünk ehhez igazítani aztán a programot, hogy a csütörtöki gyereknap is egy nagy mennyiségű embert be tudjon vonzani, és szerencsére évek óta ez egy nagyon nagy számban látogatott napja a fesztiválunknak, és egy nagyon sikeres nap szokott lenni, úgyhogy reméljük ez idén is így fog történni majd. Aztán a következő napunk ugye a pénteki nap, ami 28-a, augusztus 28. Ez a nap lesz, mint említettem, a Pajtában a folknak a napja, fent a várban pedig a Valmar és az Ergo lesz a két fő fellépünk. Ezen a napon is persze lesznek egyéb kísérő programjaink és egyéb más szórakozási lehetőségek, de úgy gondolom, hogy a két nagy koncert lesz a est fénypontja a várudvarban. Következő nap pedig aztán már a szombat, talán a legfelkapottabb napja lesz, én úgy gondolom, vagy úgy látszik egyelőre a jegyeladásból is, az elővételes jegyekből, ez az augusztus 29-e. Ezen a napon lesz a Pajta színpadon például a Filo, vagy a Bongor, vagy amit előbb nem említettem, ott lesz egy analóg Balatonunk is, ez lesz egy kicsit ilyen after party, úgymond, a nagy fellépők után a várban. A várban pedig Méringer fog fellépni, és Des zenekara. Szerintem ez is egy olyan nap, ami a fiataloknak biztos nagyon vonzó lesz, de remélem, hogy azért a idősebbek is kilátogatnak majd, és ők is élvezni fogják ezt a napot, mert én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon széles zenei stílusú nap, ahol szintén mindenki meg tudja találni a maga szórakozását. És aztán utolsó napunk rendre a vasárnap. Ez már úgymond egy kicsit ilyen pihenő nap, mi szoktuk ezt így nevezni a staffos és szervezők, mert azért szerdától, sőt tulajdonképpen már hamarabbtól itt vagyunk, építkezünk, szervezünk, vasárnapra már mindenki eléggé elfárad. Úgyhogy vasárnapra szoktunk egy ilyen könnyedebb napot szervezni, ez általában mégis eléggé jó sikerül. Mi magasabb kultúrával szoktunk főleg foglalkozni vasárnap, ez legyen ez egy színházi előadás, legyen ez egy 100 tagú cigányzenekar, például tavaly, akik komoly zenével látogattak el hozzánk. Idén ez egy musical lesz, az Edda musical, a kör musicale. Tavaly volt nálunk az Edda művek, az Edda zenekar fellépni, és nagyon nagy sikerük volt, rengetegen voltak rajta, úgyhogy ezen felbuzdulva gondoltuk azt, hogy itt lenne az ideje ezt az Edda musicalt is elhozni Fülekre, mert én tudomásom szerint ez még Füleken nem volt soha, sőt, még a környéken se igazából, úgyhogy szerintem ezen is biztosan sokan eljönnek majd, és élvezhetik a régi Edda slágerek zenéjét, és közben egy kis musical alatti színházi előadást is, úgyhogy remélem, hogy ezzel bezárulva minden nap tudunk egy kicsit újdonságot, egy kicsit valami minőségi programot szervezni az embereknek. Nem annyira sok rendezvény van, vagy ilyen nagy szabású rendezvény van Füleken, vagy a környékén, úgyhogy remélem, hogy ez a Várlak Fesztivál ezzel egy kicsit ilyen kulturális felüdülést nyújt majd az embereknek idén nyáron is.
1: A helyszínépítést és a lebontást tulajdonképpen ugye azt már emlegetted itt a beszélgetés alatt párszor. Mennyivel korábban kell elkezdeni, tehát a fesztivál előtt hány nappal kell elkezdeni már tényleg a színpadokat felépíteni, meg hát úgy egyáltalán a helyszínt kialakítani arra, hogy aztán mire megjön a nagy érdemű közönség, addigra már minden készen álljon.
0: Többnyire ilyen 2-3 nap az a minimum, amivel előtte már jövünk, már pakolunk, már hozzuk a sátrakat, hozzuk a kerítéseket, hozzuk a különböző eszközöket, úgyhogy ez jelenleg úgy néz ki, hogy ugye szerdára mondtam a 0. napot, szerintem mi már vasárnap kezdünk ide költözni, van egy nagy raktárunk, ahonnan kihozunk mindent, és hétfő-kedden ebből felépítjük úgymond a fesztivált. Közben a várban és a Pajtában felépül a színpad, amit egy külső technikai szolgáltató, a DB Centrum old. Minden évben nekünk nagy köszönet jár nekik is ezért. Minden évben nagy minőségű hangosítást és színpad és fénytechnikát nyújtanak a fesztiválnak. Úgyhogy ezek hétfő-kedd épülnek. A szerda szokott lenni egy olyan nap, amikor már egy kicsit ilyen pörögni kell, siessünk, mert azért már 0. nap van, már legyünk kész, de még ez szerencsére csak egy ilyen főpróba, és a csütörtöki nap az, amikor még délelőtt az utolsó simításokat elvégezzük, hogy 2 óra körül, amikor kezdődik a csütörtöki gyereknap, a családi piknik, hogy addigra már minden készen álljon, és a vendégek mire jönnek, már ne azt lássák, hogy még kapkodunk vagy építkezünk, hanem már minden elkészült. Úgyhogy ez 2-3 nap fesztivál előtt is, ugyanezt elmondható 2-3 nap a fesztivál után is, hogy vasárnap este végződik az utolsó fellépés, az utolsó program, ezután már rögtön szoktuk kezdeni, amit tudunk szétszedni, szétbontani, a kerítéseket, a színpadokat, a sátrakat, amire már nem lesz szükség, és hétfő-kedd az a 2 nap, amikor ezt mindent úgymond elköltöztetünk a várból és a vár környékéről vissza az eredeti helyére, mondjuk a raktárba, vagy éppen oda, ahova tartozik.
1: Mennyire könnyű, vagy éppensége mennyire nehéz állni a sarat, hiszen ugye a fesztivál ideje alatt rengeteg ember jön ide Fülekre.
0: Nem könnyű, de azt hiszem, hogy itt 10 év után, vagy ez lesz a 11. évünk, valamilyen szinten már ebbe úgy meg beleszoktunk, vagy beletanultunk. Voltak első éveink, amikor mindent úgy csináltunk, ahogy nem kellene. Megtanultuk, hogy ne szervezzünk fesztivált, de szerencsére túléltük ezeket a nehezebb éveket is, és most már én úgy gondolom, hogy egy egész profi csapat áll a fesztivál mögött. 10 év után megterhelő és nagy munka, meg hosszú idő, azért itt egy hétig vagy 8-9 napig itt lenni és építkezni, bontani, hozni, vinni, kiszolgálni a közönséget, de vagyunk szerencsére sokan, úgyhogy megosztlik ez a munka köztünk, és azért már van annyi tapasztalatunk szerencsére benne, hogy azért úgy tudjuk valamilyen szinten ezt már kezelni és élvezni is közben, hogy ne csak dolgozzunk, hanem egy kicsit azért mi is részt vegyünk a programokon és élvezünk egy-egy koncertot vagy egy-egy előadást.
1: Emlegetted már itt a staffosokat? Tehát, hogy azért sok felől jönnek, tehát akár Magyarországról is vannak a fesztivál ideje alatt segítőitek, meg hát ugye Fülek plusz a környék. Gondolom, hogy azért toborozni nagyon nem kell, tehát, hogy nyilván nagyon sokan jönnek maguktól, akik megkeresnek benneteket, hogy miben segíthetnek. Egy kicsit a staffról mesélj, hiszen a munka oroszlán része a fesztivál ideje alatt azért gondolom, hogy az övék, tehát, hogy nyilván nekik kell minden problémát megoldani, meg minden tévejgő fesztiválozót útba igazítani.
0: Azt szoktuk mondani, hogy mégis az egész heti fesztiválnak a szíve lelke az maga a staff csapat, mert nélkülük ez nem jöhetne létre. Ők hozzák létre, vagy ők viszik életbe ezeket a dolgokat, amiket mi kitalálunk, vagy megszervezünk. Eleinte kevesebben voltunk, egy kisebb fesztivál volt, de úgy, ahogy mi is bekerültünk ebbe az egész fesztivál szervezésbe, mi is igazából fiatalon ilyen fesztiválozni szerető fiatalok voltunk, sok rendezvényre jártunk, koncertokra, kitaláltuk, hogy miért ne szervezzünk mi is egy rendezvényt. Ehhez ugyanúgy aztán hozzá csapódtak olyan fiatalok, akik elkezdtek járni a Várlakra, meg tetszett nekik a Várlak, és szerettek volna részt venni benne, nem csak mint vendég, hanem mint szervező is, vagy mint aktivista segítő. Belőlük lett aztán idővel már egy kicsit tapasztaltabb, úgymond egy koordinátorcsapat, vagy egy szervezőcsapat, és minden évben szerencsére jöttek azok a fiatalok, akik újra azt mondták, hogy nagyon jó volt ez a fesztivál, jót szórakoztunk, de a barátom mondjuk aktivista volt, győzköd engem is, hogy miért nem vagy te is, akkor eljönnék én is. Úgyhogy eleinte egy kicsit azért toboroztunk is fiatalokat, most mindig azért van egy pici toborzás, hogy legyen szélesítve a fiatalság körében is a rendezvény, de nagyon sokan jelentkeznek már új fiatalok maguktól úgy, hogy nekem a barátom, vagy a barátnőm, vagy a unokatestvérem, vagy valaki ismerősöm benne van ebben a staff csapatban, és mindig mondják azért, hogy kell itt azért dolgozni is, igen, de azért ennek a fesztiválnak a nagy része a szórakozás, és igyekszünk azért a fiatalainkat kicsit úgy körbejárni, hogy azért valamilyen szinten itt maradjanak, megszeressék ezt a rendezvényt, és bevonzanak új fiatalokat, hogy így évről évre tudjunk azért egy kicsit ilyen generáció fiatalítást tartani, ahol most már tényleg úgy vagyunk, hogy némelyik legfiatalabb staffosnak már lassan szülei lehetnénk, de mégis jól tudunk együtt működni, és jól tudunk együtt dolgozni, és egy fesztivált úgymond létrehozni és üzemeltetni.
1: Nagy Csabát, a Várlak Fesztivál egyik főszervezőjét és megálmodóját hallották, most pedig következzen Szvorák Dávid, a rendezvény másik megálmodója, akivel arról beszélgetünk, hogy 11 évvel ezelőtt hogyan indult útjára a Várlak Fesztivál, és hogyan lett egyre nagyobb, ismertebb és közkedveltebb Palócföld legnagyobb összművészeti fesztiválja.
2: Az ilyenkor inkább a munka arról szól, eddig szerintem nem is nagyon pihentünk mi a Várlak Fesztivál alatt. Ahogy lett egyre nagyobb maga a rendezvény, úgy lett egyre több a munka is, tehát kikapcsolódni egy ilyen eseményen, amit mi szervezünk, szinte lehetetlen. Viszont nagyon sok fesztivál szervező ismerősünk van, és mindig meghívnak minket a saját fesztiváljaikra, például Gombaszög, Hajómalom, és mi ezeken a rendezvényeken szoktunk végül kikapcsolódni.
1: Szóval, hogy ez a fesztivál szervezők körében aztán úgy működik, hogy a saját fesztiváljukon nem, de a többiek fesztiválján, ahova meghívják őket, ott tudnak pihenni.
2: Pontosan, például a Gombaszögiek és a Hajómalom fesztivál szervezői, ők itt lesznek a Várlak Fesztiválon.
1: Hogyan voltak, milyenek voltak a kezdetek? Tehát hogy egyáltalán, amikor nektek így eszetekbe jutott, vagy én nem tudom, valamelyik őtökből kibukott, hogy hát csinálni kéne egy fesztivált, szóval hogy ez hogy indult, vagy hogy kezdődött, vagy egyáltalán miért gondoltátok úgy, hogy csinálni kéne egy fesztivált?
2: Ugye nekünk volt egy ifjúsági csoportunk, illetve van is egy ifjúsági csoportunk, a Juvenis Neuradiensis, ezzel sokféle kulturális eseményt szerveztünk már ezelőtt is, balokat, kvízesteket, magyar bulikat, és a magyar bulik nagyon felkapottak lettek, 300-400 ember vett rajtuk részt, ezek két havonta mentek nagyjából, és úgy éreztük, hogy kéne egy olyan esemény, amivel még igazán, még jobban össze tudjuk fogni a fiatalokat. Füleken azelőtt nem igazán volt olyan rendezvény, amivel a fiatalságot szólították volna meg. Nekünk pont ez volt a célunk, hogy olyan fellépőket hozzunk ide, ami a ifjúságot szólítja meg. 2016-ban indult el ez a történet. Csabi és én vagyunk azok, akik a elejétől kezdve benne vannak, a többiek általában később csatlakoztak, és a 2016 az tényleg arról szólt, hogy hogyan ne szervezzünk fesztivált. Ez volt az első, de a másodjára már sokkal jobban sikerült, és szerencsére ezt az első évet túléltük.
1: Szóval, hogy akkor a Várlakér elsősorban téged és Csabit lehet okolni?
2: Igen, mellettünk azért már voltak akkor is nagyjából olyan 15-en, akik szervezték ezt az eseményt. Az volt a cél, hogy tényleg a fiatalokat szólítjuk meg, már azelőtt is gazdag kulturális események voltak, viszont azokat főleg a város és a csemadók szervezte, és főleg a saját ízlésük szerint, tehát inkább a középkorosztály és a idősebb korosztály volt megszólítva.
1: És akkor ti úgy éreztétek, hogy a fiatalok is megérdemlik, hogy törődjenek velük. Mondjuk itt Füleken azért nagyon jó, hogy a helyszín az adja magát.
2: Igen, adja magát a helyszín, és szerintem az nagyon hangulatos helyszín a füleki vár udvara. Nem sok helyről tudok, ahol ilyen történelmi műemlékvédelmi területen rendeznek nagy fesztiválokat, de úgy gondolom, hogy ez a hely adja magát Füleken. Nem egy egyszerű történet amúgy ide szervezni, mert logisztikailag lennének sokkal könnyebb helyszínek is, viszont maga a feeling, maga ennek a területnek a szépsége, ez adja magát, hogy itt kell ezt megszervezni, illetve magában névben a Várlak Fesztivál nevében is benne van, hogy ez a vár területen szerveződik.
1: Most a várudvarért azért egyébként meg kell harcolni, vagy könnyű megszerezni egyes rendezvényekre?
2: Igazából nem nehéz elintézni azt, hogy valaki kulturális eseményt szervezzen a vár területén, a város kiadja mindenkinek. Persze vannak feltételek, ezeket teljesíteni kell, ezek biztonsági feltételek, higiéniai feltételek. Tehát ha ezt mindenki betartja, akkor bárki szervezhet itt kulturális eseményt, és ahogy észrevettem, egyre népszerűbbé válik ez a helyszín, és egyre több kulturális esemény valósul meg itt.
1: Mi volt hamarabb, a fesztivál helyszíne, vagy pedig a neve?
2: Hát a fesztivál helyszín az igazából több mint 700 éves, csak még akkor fesztiválokat nem szerveztek. A név az 2016-ban lett kitalálva, viszont édesanyám említette, hogy ők ezt a nevet már használtak valamilyen tábornál, vagy már nem tudom, tehát ők ezt már igazából kitaláltak, amiről mi nem tudtunk. Viszont ez a név, ez 2016-ban született meg egy sörös estén.
1: Édesanyádat említed, akit ugye el kell mondanunk, hogy ő Szvorák Zsuzsa, tehát őt is azért nagyon sok mindenki ismeri, hiszen ő is egy kultúrában mozgó, szervező ember. Egyébként ez ilyen örökség a szülők részéről, hogy te is aztán valahogy ebbe belesodródtál, hogy itt rendezvényeket, kultúrrendezvényeket szervez?
2: Én korábban nem is gondoltam volna azt, hogy én kultúrával valaha foglalkozni is fogok, mert én inkább ilyen természettudományos beállítottságú vagyok. Nem igazán humán beállítottságú, de végül, ahogy hazajöttem Budapestről, mert ott végeztem ugye egyetemen, azt éreztem, meg a többiek is azt érezték, hogy Fülekre kell egy ilyen esemény, egy ilyen többnapos összművészeti fesztivál, amivel a fiatalokat szólítjuk meg, mert például én Budapesten én havi szinten találkoztam ilyen eseményekkel, és nagyon tetszettek, hogy valósítsunk meg egy ilyet a mi régiónkban, és szerencsére jósult el az egész, és most már ez egy nagy országos jelentőségű fesztivál.
1: Tehát tulajdonképpen akár azt is lehet mondani, hogy hazajöttél Budapestről, aztán hiányzott a kulturális élet, úgyhogy akkor csináltál magadnak?
2: Hát nem én csináltam magamnak, csak sikerült a többiekkel megbeszélni ezt, hogy most már egyre több eseményt szervezünk, akkor ideje, hogy végre fesztivált is szervezzünk, alkossunk, meg álmodjunk egy nagyot. Szerintem korábban senki nem gondolta volna, hogy 2016 után, amikor tényleg egy katasztrofális fesztivál volt, ilyen nagy eseményi növi ki magát a Varlach Fesztivál.
1: Most ezt a 2016-ot annyit emlegetitek, hogy azért ezt nem hagyhatom ki, szóval, hogy mi volt az a nagyon nagy baj 2016-ban, vagy mi volt az, ami miatt azt mondjátok, hogy hát akkor tanultátok meg, hogy hogyan nem kell fesztivált csinálni?
2: 2016-ban még ez egy egynapos esemény volt, gyerekprogramokkal kezdődött, ez egy augusztus 20-án valósult, meg egy Szent István napi fesztivált akartunk csinálni, viszont közben jöttünk rá, hogy augusztus 20-án amúgy ez nem egy jó dátum, mert például Salgótarjánban is nagyon nagy rendezvények valósulnak meg ilyenkor, egész Magyarországon nagyon nagy rendezvények valósulnak meg ilyenkor, az emberek elutaznak, illetve ekkor van a losonci vásár is. Ez az időpont ebbe a régióba egy nagyon rossz időpontnak számított, tehát ez volt az első nagy hiba, hogy augusztus 20-ára nem lehet Fülekre nagy eseményt szervezni. A másik nagy hiba, hogy a fő fellépünk az nagyon korán lépett fel, a Beatrice, tehát ez is egy tanulópénz volt, hogy a fő fellépőt ezt mindig a legvégére kell tenni az eseménynek. Sok szervezési hiba is volt, de az első évben megtanultunk mindent, hogy mit, hogyan nem kell csinálni, és 17-ben ezeket már 2017-ben ezeket a hibákat kiküszöböltük, és már 17-ben is egy egész nagy fesztivál sikerült összeraknunk.
1: Tehát tulajdonképpen az első fesztiválnak a rossz időzítése az volt az, ami a fesztivált magát áttette augusztus végére, vagy akkor még nem csúsztatok augusztus végére, vagy ez csak később jött, ez hogy alakult ki? Gondoltátok, hogy mondjuk iskola előtt már talán mindenki itthon van?
2: Igen, egyből 2017-ben átcsúsztattuk augusztus végére, és ez a látogatottságon is meglátszott, még 2016-ban ilyen 500-600 ember vett részt az eseményen, addig 17-ben már 1600-an voltak, tehát ez egy nagy ugrás volt akkor.
1: És a 17-es fesztivál az már többnapos volt, vagy még akkor is egynaposra szerveztétek? Vagy hogy alakult ki az, hogy többnapos lett? Hát most már azért tényleg elég sok, mert szerdán van a nulladik, vasárnap van az utolsó, tehát most már egyre inkább kezdi magát kinőni ez a fesztivál.
2: 17-ben még nem csupán egynapos esemény volt, 19-ben döntöttünk úgy, hogy háromnapossal bővítettük, majd 21-ben négynapossal bővült az esemény, és 21 volt az, amikor már több helyszín, több színpadon valósultak meg a kulturális események.
1: Covid alatt pihentetek ti is?
2: 2020-ban csupán a gyerekprogramokat tartottuk meg, illetve a közönségtalálkozókat. 21-ben ugyan még az covidos év volt, viszont akkor bővültünk ki, akkor lett igazán nagy az esemény, viszont ez se sült el annyira jól, mivel akkor lezártak a határt, és nekünk a magyarországi vendégeink nagyon jelentős számban vesznek részt a eseményen, ők nem tudtak átjönni Szlovákiába, így ezt nagyon megéreztük, de szerencsére aztán a következő évek aztán kihúztak minket a bajból.
1: Hogyan kezdett el bővülni maga a fesztivál? Tehát így gondolom, hogy láttátok, hogy ez jó, láttátok, hogy az emberek szeretik, és hogy akkor talán esetleg igény van arra, hogy még több zenei fellépő legyen, meg hát, hogy egyéb programok is legyenek. Tehát, hogy hogyan épült tulajdonképpen, lehet mondani, akár évről évre, és hogyan alakult, hogyan formálódott a fesztiválnak az arculata?
2: Igen, észrevettük, hogy az embereknek egyre jobban tetszik ez az esemény, viszont nekünk már volt előtte egy tervünk, hogy hova szeretnénk ezt a fesztivált, hogy eljusson. Viszont ugye nem lehet egyből elsőre egy nagyot alkotni, mert egyszerűen gazdaságilag ez lehetetlen, az emberek se tudják, még nem ismerik az eseményt, tehát ezt szépen, fokozatosan kell felépíteni. 2021-ben éreztük úgy, hogy eljött a mi időnk, és akkor megint egy nagyot kell bővíteni, és ez a munka úgy látszik, hogy most már ez a koncepció, ez már kiforrott, ez most már nagyon jól működik. Ezt, amit 2021-ben kitaláltunk, ezt visszük tovább évek óta, és ez a koncepció az, ami működik. Szlovákiában két ilyen másik esemény van, ami hasonló képpen működik, a Hajómalom Fesztivál után, illetve Gombaszögön, de Gombaszögön ott sokkal több a kiegészítő program, mint nálunk. Mi a zenére tesszük a hangsúlyt.
1: Az első fesztiválon mondtad, hogy volt körülbelül ilyen 500-600 ember, jelenleg hol tartotok? Tehát, hogy a mostani fesztiválokra gondolom, hogy azért van egy elképzelésetek, hogy idén hányan lesznek, aztán az mindig jó, hogyha van egy elképzelés, és azt a közönségnek sikerül túlszárnyalni, de például az előző évek alapján is milyen számok azok, ami most jellemző?
2: Tavaly ugye plusz egy napot hozzátettünk az eseményhez, mert az volt a 10. fesztivál, ekkor egy egész nagy vendégszám jött ki, 17 ezer fő vett részt a eseményen. Ezen a négy napos koncepcióban nagyjából ilyen 15 ezer ember fér bele, és úgy is számolunk, hogy ilyen 15 ezeren lesznek majd a négy nap során.
1: Mondjuk ezen a számon még én is meglepődtem, bár voltam már Várlak Fesztiválon, láttam, hogy nagyon sokan vannak. Hogy tud ennyi embert elnyelni ez a kisváros? Vagy hogyan férnek itt el ennyien?
2: Korábban mi is aggódtunk, hogy majd a parkolóhelyekkel mi lesz, de a város nagyon segítőkész volt, és például a művelődési központ előtti nagy teret is átalakítottuk parkolóval, illetve a bevásárló központoknak a parkolóit is kihasználták az emberek, tehát végül kiderült, hogy Füleken egész sokan le tudnak parkolni, úgyhogy ezzel nem volt gond. Igazából a logisztikával se volt probléma, úgyhogy kiderült, hogy ez a kisváros el tud nyelni ennyi embert, és be tudnak tömörülni ide a vár környékére.
1: Most, amit már Csabi említett az előző beszélgetés folyamán, ugye jelennel kapcsolatban, a gasztro rész, az hogy alakult ki, arra mennyire kell odafigyelni, vagy az tényleg milyen szervezést igényel, hogy azért ugye a fesztiválozók éhen se halljanak, meg legyen enni, inni is, és hogy mondjuk elég széles legyen a paletta?
2: A gasztro rész is egy külön embert kíván, ezzel is egy külön csapat foglalkozik. Rengetegen jelentkeznek, általában ilyen 100 jelentkezőből szoktuk kiszűrni azt a nagyjából 15-et, akik részt vehetnek a fesztiválon, és mi nagyon nagy hangsúlyt fektettünk arra, hogy a kézműves termékek is jelen legyenek, tehát minőségi gasztrofelhozatal legyen, viszont ez nem mehet kára arra a commerce-nek sem, mert ugye az emberek mégiscsak azt szeretik a legjobban, de én, ha magamat nézem, én nagyon szeretem a különleges ételeket, és én biztos, hogy ilyeneket fogok felkeresni, de mindenki van, szeret, úgyhogy tényleg vannak kézműves termékek is, de van commerce gasztro része is a fesztiválnak, és nagyon nagy a választék. Én tavaly például csak lestem, hogy mennyi mindent lehet kipróbálni, és a felére el se jutottam.
1: Konkretizálj egy kicsit, hogy a kedves hallgatók hát kapjanak gusztust már most.
2: Tehát kézműves hamburgerek, tépet hús, volt olyan árus, aki nyárson sütötte a húsokat, természetesen a commerce-nél kolbász, sültek, kézműves lángos, pizza, de nápolyi pizzákat is sütnek, lepény, tehát tényleg rengeteg, illetve ugyanígy a italoknál is kézműves sörök árusítása, illetve a Pilsner Urquell meg szokott jelenni egy nagy kamionnal, és abból csapolják a söröket. Sörben szerintem nagyon nagy a felhozatal a fesztivál alatt, étel különlegességből is rengeteg van.
1: Mondtad, hogy ti elsősorban a zenére fektetitek a hangsúlyt a Várlak Fesztivál ideje alatt. Annó is ez volt a fő csapásvonal, meg most is ez a fő csapásvonal, de mikor jöttek hozzá például az ilyen stand-up és az ilyen kultúr kiegészítők, én nem tudom, akár beszélgetések?
2: Ugye 2019-ben már 3 naposra volt a esemény, és ekkor döntöttünk úgy, hogy közönségtalálkozókat lehetne beszervezni a fesztiválra, a stand-up comedy-ket. Megvalósult az első stand-up comedy, illetve ha jól emlékszek, akkor egy közönségtalálkozó volt ekkora Viszkissel, illetve levetítettük a Viszkis című filmet is. Majd láttuk, hogy ez iránt nagy az érdeklődés, így szépen lassan kibővítettük az egészet. Most már ott tartunk, hogy 2 stand-up comedy fellépő is lesz, könyvbemutatók vannak, rengeteg filmet vetítünk, ugye nagy színpadon 2, viszont van egy külön film udvarunk is, itt pedig napi 2 filmvetítés valósul meg, ez kisebb helyszín, kevesebben férnek el, viszont ez is nagyon hangulatos része a fesztiválnak. Ezen felül beszélgetések továbbra is lesznek, illetve megvalósulnak az esemény alatt. Idén nagyon szeretnénk elhozni Bölöni Lászlót. Jól haladnak a tárgyalások, de azért én nem mondom 100%-ra, hogy sikerül megvalósítani, de azt mondom, hogy 90%-ban megtörtént a megegyezés, aztán remélhetőleg végül nem jön majd semmi közbe. A Kincsem filmvetítésnél is szeretnénk elhozni a film rendezőjét, illetve egy színészt is mellé, itt még nem tudok semmi konkrétumot mondani. Rakoncai Gáborral lesz majd egy beszélgetés a fesztiválnak a pénteki napján, illetve tárgyalások folynak a Trollfocival, hogy ővelük is legyen egy beszélgetés a fesztivál szombati napján, tehát minden napra igyekszünk ilyen közönségtalálkozós beszélgetést is beszervezni az eseményre, ugyanis nem csak a bulit kell nézni egy ilyen eseményen, hanem fontos az, hogy magasabb kulturális beszélgetések, események is megvalósuljanak, és hogyha már egy fiatalnak a 10-ből megtetszik egy ilyen, azzal ma igazából nyertünk, akkor ugye van ennek egy kulturális hozadéka, megtetszik neki, és akkor ő ezt tovább viszi, és ez egy kulturális misszió is.
1: Mondtad, hogy te már egy kicsit hátrébb léptél így a szervezéstől, és hogy inkább a Csabi vállaira raktad át a terhet. Miért? Elég volt?
2: Inkább személyes okai voltak, ugye nekem 2 éve született meg a kisfiam, és már tavaly ez a 6 napos varlagfesztivál, ez már nagyon sok volt számomra, így mondtam, hogy szeretnék ebből visszavenni, és sikerült is szerencsére visszavenni. Idén már jóval kevesebb a teendőm, viszont továbbra is a háttérből próbálom segíteni a csapatot, tehát ennek tényleg főleg személyes okai voltak.
1: Szvorák Dávidot, a Várlag Fesztivál egyik megálmodóját hallották. Mai műsorunkban a fesztivál 2 főszervezőjével és megálmodójával beszélgettünk arról, mire számíthatnak a Várlagra látogatók idén, augusztus 27-e és 30-a között Füleken.

Kedves hallgatóink, elérkeztünk a mai Nógrádban a helyzet végéhez. Ha tehetik, tartsanak velünk a továbbiakban is. Maradjanak a Pátria Rádióval. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, és további kellemes hétvégét kívánok. Kovács János hangmester nevében Nyitrai Nóra búcsúzik önöktől, a viszonthallásra.

Pátria Rádió, a magyar közszolgálati rádió.

0: 14 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: Peter Pellegrini Azerbajdzsánba utazik, gazdasági és energetikai együttműködésről tárgyal. Az iráni külügyminiszter szerint hazája betartotta szavát. Napsütéses nyári napunk van, 31 és 36 fok között alakul a hőmérséklet. Jó napot kívánok, a mikrofonnál Ürge Tamás, mondom a részleteket. Hétfőn hivatalos látogatásra Azerbajdzsánba utazik Peter Pellegrini köztársasági elnök. Az út az azeri elnök tavalyi történelmi jelentőségű szlovákiai látogatását követi. Az államfőt több kormánytag is elkíséri. A keddi csúcs találkozón az energetikai együttműködés bővítése, a szlovák export támogatása, valamint az ipari és technológiai partnerségek kerülnek napirendre. A felek a közlekedési kapcsolatok fejlesztéséről és a konfliktus sújtotta térségek újjáépítésébe való szlovák bekapcsolódásról is tárgyalnak majd. A látogatás idején Bakuban szlovák-azeri üzleti fórumot is tartanak. Folyamatos segítséget nyújt a külföldön nyaraló szlovák állampolgároknak a külügyminisztérium nemzetközi válságközpontja. A központ éjjel-nappal működik, és krízis helyzetekben telefonon vagy e-mailben ad tanácsot. Az idei év eleje óta már közel 10 000 hívást kezeltek, ezek több mint 99%-át a munkatársak önállóan meg tudták oldani. Emellett több ezer e-mailes megkeresés is érkezett. A szakemberek szerint előfordulhatnak váratlan helyzetek a nyaralás során, ilyenkor a turisták a külképviseletek hálózatára és a válságközpont segélyvonalára számíthatnak, amely a nap 24 órájában hívható a +4212-5978-5978-as telefonszámon. Juraj Blanár szlovák külügyminiszter Rómában tárgyalt az uniós tagállamok és a nyugat-balkáni országok képviselőivel a térség uniós csatlakozásának felgyorsításáról. A résztvevők egyetértettek abban, hogy a bővítési folyamatot gyorsítani kell, de csak a közösen elfogadott szabályok betartásával. Blanár szerint a nyugat-balkáni országok már több mint 20 éve várnak arra, hogy beléphessenek az Európai Unióba. A miniszter elmondta, hogy Albánia, Montenegró, Észak-Macedónia és Szerbia már csatlakozott a SEPA eurófizetési rendszerhez. A találkozón szó esett az EU jövőbeli bővítéséről, a térség biztonsági helyzetéről, valamint az együttműködés erősítéséről. Az iráni külügyminiszter bírálta az Egyesült Államokat, amiért szerinte Washington nem tartotta magát a két ország közötti egyetértési megállapodáshoz, és leszögezte, Irán mostanáig megtartotta a szavát. Az X-en közzétett bejegyzésében Abbas Araghchi leszögezte, az amerikai kormány tettei a vállalt kötelezettségek nyilvánvaló megszegéséről árulkodnak. Washington és Teherán június 18-án kötött egyetértési megállapodást annak érdekében, hogy lezárják az Irán elleni, Izraellel közösen indított háborút. A héten Donald Trump amerikai elnök azonban semmisnek nyilvánította a tűzszünetet, amelyet szerinte Irán szegett meg elsőként. Teherán ezt tagadja, és Washingtont teszi felelőssé az újabb eszkalációért. Több órás rendőrségi akció után szabadították ki azt a nőt, akit egy férfi ejtett túszul egy berlini szupermarketben. Az eset tegnap este történt a német főváros déli részén. A támadó egy női alkalmazottat ejtett fogjul és késsel fenyegette. A rendőrség lezárta az üzlet környékét, és tárgyalásba kezdett az elkövetővel, aki különböző követeléseket fogalmazott meg. A túszt végül ma reggel sértetlenül kiszabadították, a férfi fit őrizetbe vették.
0: Időjárás.
1: A nap folyamán nyaralóknak kedvező napsütéses, gyengén gomolyfelhős meleg idő a jellemző, a déli óráktól ismét felélénkülhet, időnként, helyenként erősebb lökések is kísérhetik az észak-nyugati szelet. Kora este elvétve kis eséllyel lehet jelentéktelen záporeső, de nem ez lesz jellemző. Délután 25 és 31 fok közötti értékekkel számolhatunk.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: nyugodt, folyamatos és balesetmentes az általunk figyelt útszakaszok Gyér szombat délutáni forgalma. Közlekedjenek biztonságosan.
2: Zöld hullám. 0800 900 800.
3: Lemaradt egy interjúról? Kattintson a patria24.stvr.sk honlapra. Aktuális témák, friss hírek, visszahallgatható interjúk. És minden napra egy podcast. patria24.stvr.sk. Megér egy kattintást.
4: Kedves hallgatóink, a következő percekben a 2026. február 7. kiadásunkat ismételjük meg.
5: Nyugaton a helyzet Jakubec Lászlóval.
4: Tartalmas délutáni rádiózást kívánok, köszöntöm a hallgatókat. A Nyugaton a helyzet mai adásában az alsóbodoki születésű Fehér Sándor agrármérnökkel, egyetemi professzorral, a Nyitrai Szlovák Mezőgazdasági Egyetem oktatójával beszélgetünk. Fehér Sándor a fenntartható fejlődés és a tájkutatás szakértője. Alsóbodokon, Pogrányban, Udvardon és Nyitrán végezte tanulmányait, majd Gödöllőn habilitált. Szakirodalmi munkássága során közel 200 tudományos és egyéb szakmai tanulmánya jelent meg a világ több mint 20 országában. Szabad idejében Zoboralja a regionális történelmével foglalkozik. Szerzője vagy társszerzője több falu monográfiának, de a régió kultúráját, irodalmi hagyományait és történelmét feltáró köteteken is dolgozott, valamint két verses könyve is megjelent. A szenvedélyes világutazóként is ismert Fehér Sándor a világ számos pontjára eljutott, mégis minden idegszálával Zoboraljához kötődik. 2017-ben feleségével, Fehér Pindes Ivettel együtt Alsóbodokon megnyitották a tájegységet bemutató Zoboralja Múzeumot, amely találkozónk helyszínéül is szolgált. Egy rövid tárlatvezetés után beszélgettünk gyökerekről és a föld szeretetéről, a zoborai tájról és az itt élő emberekről, sorsfordító utazásokról és gondolatébresztő találkozásokról, helytörténetről, költészetről és még sok minden másról. Munkatársaim, Kovács János hangmérnök és Puha József zenei szerkesztő nevében is zavartalan vételt, egyben kellemes és tartalmas kikapcsolódást kívánok, ha tehetik, tartsanak velünk!
6: Bemutatjuk a természetrajzot, bemutatjuk a történelmet, de a néprajz is mindenképp ide kívánkozik, hiszen Zoboraljat legtöbben éppen azért keresik fel, mert nyelvszigeti, régebben talán nyelvfélszigeti állapotából adódik, hogy nagyon sok értékes emléket őrzött meg. Irodalmat is próbáljuk bemutatni, néha valakit így visszahőkölnek, hogy mi a csodát tartunk itt. Petőfit ide raktuk nagyon bátran, most éppen készítek róla egy előadást, most volt egy 6-7 előadást is megért Jókai sorozatom, most pedig Petőfit poroljuk le, hogy kössük Nyitrához. Nagyapja Petre vagy Petrovics Tamás, ugyanis Nyitra megyébe született. Tehát amikor azt mondjuk, hogy a Ovicsok ugye ilyen délszláv, meg itt tanultak az iskolába, valóban délszláv gyökerük lehet, de azért egy ilyen Nyitra megyei kerülővel kerültek oda. Bemutatjuk a régi népviseleteket is, ezek a metszetek is eredetiek. Van egy metszetünk 1837-ből, Pogrányi népviselet, ez a Regélő című újságban jelent meg. Aztán 1852-ből egy Kolonyi népviseletnek a képe, kolorizált metszete, nem pedig Nyitraegerszeg 1898-ból. Mellirattuk a szlovák viseleteket is, korabeli forrásokból, hogy lássuk, hogy azért a két etnikumban nagyon sok interetnikus kapcsolatot tudunk föltárni, de valójában eléggé különbözőek voltak. Érdekes, hogy amikor Bartók Béla Zoboralját járja be, ő is a környéket, akkor ő már szlovák népzenét gyűjt. Arról volt kíváncsi, hogy a két nép hogy tudott érintkezni, hogy tanulták el egymásnak a dallamait, és hogy ez hova mivé tudott fejlődni.
4: Az Alsóbodoki Zoboralja Múzeumban ülünk, különféle tárgyak, emlékek között Fehér Sándorral beszélgetünk, aki a feleségével közösen hozta létre ezt a helyet. Hogyha egyetlen egy tárgyat kellene megmutatnia innen a hallgatóknak, ami leginkább leírja ezt a múzeumot, akkor mi lenne az?
6: Nagyon nehéz kiválasztani, hiszen valamennyi tárgyhoz valamilyen érzelmek fűznek, vagy kötődünk hozzájuk. Talán a gyermekkori gyűjtéseinknek a legrégebb emlékei lehetnének ezek. Mondjuk egy helyi homok bányába talált, megkövesedett mamutcsont lehetne, de nyilván a nagyszülők régi ládájából előkerült népviseletek még azok, amik úgy igazán közel állhatnak hozzánk, de nagyon nehéz kiválasztani. Ha nagyon őszintén kellene válaszolnom, akkor talán nem is tudok kiemelni egy darabot sem.
4: Azt több helyen is elmondta, hogy eredetileg nem gondolkodtak múzeum alapításban. Mégis mikor érezték először azt, hogy ez a közös gyűjtés, ez már nem csak önmaguknak szól, úgymond?
6: Már máshogy is elmondtuk, hogy igazából nem szület talán úgy meg senki, hogy majd egyszer múzeumot alapít. Ez úgy folyamatában alakul ki. Nálunk ez a furcsa történet azzal kezdődött, hogy amikor egy kerek évfordulónkat ünnepeltük a feleségemmel, akkor úgy döntöttünk, hogy szeretnénk barátainknak, ismerőseinknek, rokonainknak bemutatni az eddigi gyűjteményeinket, amiket tényleg csak a saját kettelésünkre szedtünk össze. Amikor ezt rendezni kezdtük, elkészíteni a bemutatásra, akkor fogalmazódott meg bennünk először, hogy esetleg ezt nem is kellene visszarakni a ládába, erre buzítottak a barátaink is, és valahol ez a múzeum, ez a gyűjtemény, ez tulajdonképpen itt ragadt, és aztán már önálló életet élt, és mi tulajdonképpen már csak hozzá asszisztáltunk.
4: Arra emlékszik-e, amikor az első látogatók betértek ide, hogy az milyen érzés volt?
6: Kicsit zavartak voltunk, megzavarodottok szinte, hiszen abban az időben még a múzeum nem is volt teljesen berendezve. Már akkor megneszelte az egyik Balaton felvidéki látogatócsoport, aki itt Zoboralján járt, hogy itt múzeum épül, készül, és hát nagyon szerették volna látni, és akkor azt mondtuk, hogy semmi akadálya, de akkor még tényleg itt szöges dobozok és kalapácsok és fűrészek voltak még szétrakva a munkaeszközei a múzeum építéshez, de mivel már néhány kerítési tárgy helyére került, akkor megmertük ezt mutatni. Igen, akkor nagyon megszeppenve. Viszont amikor jöttek az első látogatók, és megkérdezték, hogy mennyire vagyunk büszkék erre a gyűjteményre, akkor viszont a válaszunk nem az volt, hogy büszkénk, nekünk nem a büszkeség forrása ez a múzeum, hanem az örömünk forrása. Az, hogy gazdag történelmünket, múltunkat, hagyományainkat meg tudjuk mutatni másoknak is.
4: Még mielőtt elkezdtünk volna beszélgetni, ön körbevezetett itt a múzeumban, és nekem az az érzésem volt, hogy ez a múzeum, ez egy folytonosan változó, bővülő múzeum, hogy milyen újdonságokról tud beszámolni az Zoboralja múzeum kapcsán.
6: Akkor, amikor a múzeumot megnyitottuk, még csak két helységünk volt, azt éppen úgy fel tudtuk tölteni, tehát tulajdonképpen ez az akkori gyűjtemény nagyságának meg is felelt, de nagy örömmel elmondhatom, hogy azóta szekrényeinkben a kiállított tárgyak darabszáma besűrűsödött, és úgy szerencsénkre újabb helységeket tudtunk elbitorolni, és kiállítási térré alakítani. Így lassan kialakult, amíg talán be sem mutatott, hivatalosan be nem vezetett képtárunk, ahol a környék művészeinek alkotásait próbáljuk bemutatni. Kialakítottunk egy könyvtár,

0: hogy szeret a dolgok gyökeréig visszamenni. Menjünk mi is vissza oda. Milyen családi háttérből és gyerekkorból indul ez a történet?
1: Egy olyan gyerekkorból, amit ha mai korra vetítem, akkor igazából ma már szinte nem is lenne megélhető, hiszen annyira változott a környezet és a helyzet. A gyermekkoromat nagyon gyönyörűnek, nagyon szépnek tartom, hiszen egy olyan családba születhettem, ahol nagyapám, Fehér János bácsi így hívták a faluba. János bácsi volt az egyike annak a nagyon kevés falubeli férfinak, aki nem lépett be a szövetkezetbe. Tehát itthon gazdálkodott, úgy nőttem föl, hogy az udvarban még tehenek bőgtek. Az udvar egyik domináns helyén a trágyadomb állott, és akkor malacok futkároztak és egyebek. A Baromfit még néhány éve is itt volt, és egy olyan paraszt gazda udvaron nőttem föl, ahol hamar megszerettem a földet, a közösséget, kialakult bennem egy olyan viszony a tájhoz, ami aztán később is szorosan kötött hozzá. Egyszer, amikor egy kínai hölgyel itt megismerkedtünk, aki a zuboraját szerette volna valamilyen módon megérteni, egy hosszú beszélgetés után azt mondta, hogy a kínai hagyományok szerint egy dolgot lát bennem és körülöttem a földet. Tehát valahol ez a rög, ez úgy, mint későbbi szakmámnak az egyik alapmédiuma, mindig végigkísért, de tulajdonképpen a szélesebb táj is. Tehát nem egy intellektuális családba születtem, nem tanítói családba, hanem ebbe a trágyaszagú, nyelvszigeti, maga kis csendes zsákfalu világával. Nagyon különleges világ volt ez, és nagyon szerettem. És ma is nagy nosztalgiával emlékezek vissza, és lehet, hogy a múzeumban is talán még ennek is egyfajta lenyomatát keresem.
0: Akkor azt lehet mondani, hogyha ön arról beszél, hogy a mezőgazdaság, a táj az önnek mindig is egy természetes közeg volt, akkor ez kimondottan ebben a család, a nagyszülők világa volt meghatározó?
1: Valami miatt, és ezt nem is tudom jól megmagyarázni, soha nem tudtam a különféle területeket jól elválasztani, mert annyira komplexen próbálom látni, hogy például a táj, a kultúra, a művészet, az illatok, színek gyakorlatilag számomra nagyon nehezen elválaszthatóak. Maga a táj az, igen, a gazdálkodó embernek is a tája, de megvan az esztétikai értéke, megvannak a maga nagyon széles összefüggései, amiket ha szeretnék megvizsgálni, csak is a maguk együttesében lehet. Így igen, szinte bizonytalan volt még a gyermekkoromban is, hogy én most gazdálkodó leszek, és akkor mezőgazdaság felé indulok, de ugyanilyen határozottsággal ebből a tájból kiindulhattam volna a művészetek felé, hiszen voltak ilyen próbálkozásaim is, vagy bármi más felé. Hogy mégis aztán a természettudományok mentén lettem mezőgazdasággal és környezetgazdálkodással, ökológiával foglalkozó ember. Igen, ez is benne volt a pakliban.
0: Amíg a gyerekkornál maradunk, arról is beszélt egy interjúban, hogy bizony már nagyon korán, nagyon fiatalon be volt fogva a munkákban, a mezőgazdasági munkákban, hogy ez hogyan élte meg ilyen gyerekként?
1: Lehet, hogy akkor még, lehet, hogy nem is mindig éreztem magam komfortosan benne, hogy míg a többiek játszottak, a többi gyerek kint játszott az utcán, addig az is előfordult, hogy nagyapám bejött az óvodába, és kikérte az oviból, hogy menjek el segíteni neki kidolgozni, talán tényleg 5 éves lehettem. De amikor a szénát a szekéren meggyúrtam neki, akkor ő ezt megajándékozta még pénzzel is, így kerestem életem első 2 koronáját, amit aztán be is tettem a spórolós kasszába, nem költöttem el fagyira. Ez azért volt jó, mert egyrészt megtanultam dolgozni, ma is, ha diákjaim az egyetemen megkérdezik, hogy mi a egy sikeres karriernek a titka, akkor általában azt mondom, hogy a munka. Tehát aki megtanul dolgozni, az gyakorlatilag szinte garantáltan sikereket ér majd el. Ugyanakkor ez arra is jó volt, hogy nagyapám megtanított, hogy a munkáért bér is jár. Tehát, hogy egy olyan egyensúlyba tanuljon meg az ember valahol helytállni, illetve olyan egyensúlyba állítsa be magát, hogy elvégezze a munkát, és ezért meg is kapja a megfelelő bért.

0: Fehér Sándor egyetemi tanárral és professzorral, ökológussal, múzeum alapítóval és helytörténet kutatóval beszélgetünk. A gyerekkori élmények után mikor lett ebből egy tudatos érdeklődés, amikor már nem csak benne élt ebben a világban, hanem tanulni is akart róla?
1: Akkor, amikor az alapiskola elvégzése után meg kellett keresnem most már egy jobban definiált helyemet a világba, akkor az előbb elmondottak alapján talán nem véletlen, ha azt mondom, hogy a mezőgazdaság felé kacsingattam. Így kerültem az udvardi, akkori mezőgazdasági szakközépiskolába. Érdekes, hogy akkor állattenyésztéssel kezdtem foglalkozni, talán az otthoni udvar vezetett ebbe az irányba. De amikor később a középiskola sikeres befejezése után és az érettségi megszerzése után újra döntenem kellett, hogy hogy tovább, akkor viszont már a növénytermesztés felé kacsingattam, és ez megint beleillik abba a képbe, hogy nehezen választom le az egyik dolgot a másiktól, soha nem az éles határokat kerestem. És akkor, amikor egyetemre jelentkeztem, egyébként akkor még Magyarországra nem sikerült oda eljutnom, kijutnom, hiszen akkor még csak nagyon korlátozott létszámba lehetett külföldön tanulni. Akkor még nagyon külföldnek tekintettük Magyarországot. Így kerültem a Nyitrai Mezőgazdasági Egyetemre, ahol viszont már növénytermesztést tanultam. Az egyetem befejezése után, 5 éves gyakorlat megszerzése vagy befejezése után döntöttem úgy, hogy esetleg még tovább is szeretnék tanulni, új ismereteket szerezni. Így a Nyitrai Konstantin Egyetemen szereztem egy újabb diplomát, környezet ökológiai szakon, de már tanulmányaim alatt döntöttem úgy, hogy egy újabb tanulmányba is belekezdek, ez pedig a környezetgazdálkodás volt, ahol PhD, tehát doktori címet szereztem. Ekkor még mindig úgy szerettem volna folytatni a karrieremet, ha ezt így lehet mondani, hogy karrier, hogy valahol belépek a gyakorlati hasznosításába a tudásomnak, azonban kaptam egy ajánlatot, hogy maradjak ott az egyetemen, és hosszú mérlegelés után úgy döntöttem, hogy talán mégis ez egy olyan lehetőség, amit meg kellene ragadnom, hogy az addigi tapasztalataimat továbbadjam.
0: Innét már egyenes út vezetett a tudományos pálya felé, az egyetemi pálya felé, vagy voltak még kacskaringók ezen az úton?
1: Attól függ, milyen oldalról közelítem meg, mert ha úgy teszem fel magamnak a kérdést, hogy tudományok mikor kezdődtek, akkor azt mondom, hogy már alapiskolás koromban otthon a szekrényben megvoltak a kémcsöveim és a vegyszerek és egyebek, hiszen nagyon korán vonzottam a tudományok iránt, tehát a tudomány az mindig ott volt és végig kísért, néha azt is mondhatnám, hogy kísértett. Kérdés inkább most az lehet számomra, hogy egyetemi tanárnak terveztem-e magam, nem igazán, ennél kicsit gyakorlatiasabbnak tartottam magam, de amikor láttam azt, hogy mondani valóm van, akkor döntöttem véglegesen úgy, hogy akkor az egyetem berkeibe vetek majd horgont, és előbb az ökológiai tanszéken, majd később a fenntartható fejlődés tanszéken vállaltam oktatói szerepet.
0: Később milyen útakon vezetett, vagy tanulmányokon keresztül vezetett ez az út oda, hogy most önnel, mint egyetemi professzorral beszélgethetünk?
1: Az egyetemi szakmai növekedés szinte megkívánja azt, hogy az ember újabb és újabb célokat tűzzen ki maga elé. Így fordulhatott az elő, hogy egyetemi működésemnek talán 10. évébe Gödöllőn a Szent István Egyetemen megszereztem a docensi címet, majd egy következő 10 év után Csaputová elnökasszony átadhatta a professzori oklevelet. Ez idő alatt azonban nem volt ennyire homogén vagy uniform a működésem, hiszen több tanszéken működtem, de karokon is különbözőkön, most már a 3. karon vagyok, először a kertészeti és tájgazdálkodási karon kezdtem, később ezt az európai tanulmányok és régiófejlesztési karán folytattam, jelenleg pedig az agrobiológiai és élelmiszerforrások karán vagyok, és megint visszaköszönt az az életemet végigkísérő színes paletta, hogy mindig újabb kihívásokat keresek, újabb területeken próbálom meg összerakni azokat az apró kis mozaik kockákat, amikből aztán egy egész, egy komplex összeáll. Az egyetemi közeg és az egyetemi működés soha nem volt nagyon szigorúan megfogalmazott célom. Talán úgy lettem egyetemi tanár, hogy itt megtaláltam szinte mindazt, amit addig egyenként külön-külön különböző helyeken kerestem, és rájöttem abba, hogy éppen például egy mezőgazdasági egyetemen bőven lehet foglalkozni magával a tájjal, lehet foglalkozni a környezetgazdálkodással, lehet foglalkozni magával az emberrel, lehet foglalkozni még történelemmel, hiszen ma is tanítok egy olyan tantárgyat, amelyik az agrár és felvidéki táj, illetve vidéknek a történelmével és néprajzával kapcsolattal foglalkozik, tehát ezek nagyon, nagyon komplex témák. Tehát igazából keretet adott mindannak, ami addig számomra fontos volt.
0: Milyen tanárnak tartja önmagát, illetve milyen tanár igyekszik lenni Fehér Sándor?
1: Nagyon jó kérdés, ezt talán a diákaimtól kellene megkérdezni. Magamat igényes tanárnak tartom, innen kezdve vannak diákok, akik nagyon szeretnek, és tudják, hogy ha nálam a vizsgát letették, megszerezték, hogy akkor egy bizonyos tudásmennyiséggel rendelkeznek, és ez lehetőséget ad nekik majd a későbbi szakmai növekedésükben, tehát valamit elérni. Aztán nyilván vannak diákok, akik alaptulajdonságuknál véve talán nem várnak el különösebb szakmai igényeket, és lehet, hogy azok kevésbé komfortosabban érzik majd magukat, amikor a vizsgaszék elé ülnek, akár egy államvizsgán is, de nem szoktam alábbadni az igényeimet. Tehát magamat egy igényes szakmai alapokat erősen megkövetelő tanárnak tartom.
0: A kutatásai középpontjában a táj, a környezet és a fenntarthatóság kérdései állnak. Mi volt az, ami ebben a világban megragadta önt, és mennyire volt ez egyfajta természetes folytatása annak, ahonnan elindult?
1: Teljesen tiszta válasz nem is tudok erre a kérdésre adni, hiszen annak ellenére, hogy nagyon sok évet működtem például a fenntartható fejlődés tanszéken, még ennyi év után is felteszem magamnak a kérdést, hogy mi az, hogy fenntartható fejlődés. Talán ezt teszem azért is, mert a szavakkal nagyon gyakran visszaéltünk és visszaélünk, hiszen ma, amikor fenntartható gazdasági növekedésről beszélünk, akkor az az érzésem, hogy a gazdasági növekedés nagyon sok ellentétet mutat a környezet pozitív vagy zöld építésével. Tehát valahol bele gupancolódtunk ezekbe a kifejezésekbe, és nagyon nehéz belőle kitörni. Én egy szóval talán úgy fejezném be ezt a gondolatot, hogy a jó dolgok egyszerűek valahol az életemben, ezt így tanultam, és minél inkább próbáljuk magyarázni a bizonyítványunkat, minél több törvénnyel próbáljuk megerősíteni az igazunkat, minél több definícióba próbálunk belekapaszkodni, annál inkább veszítjük el a lényeget. Én valahol az egyszerű paraszti józanész gondolatának az értékében hiszek. Általában, amikor környezeti kérdéseket tanítok, azzal is szoktam kezdeni az előadásomat, vagy az első előadást ezzel vezetem be, hogy amikor környezet vagy természetvédelemről beszélünk, akkor alapvetően az értékekről kell beszélnünk, ebből kell kiindulni, hiszen egy valamilyen módon bolygatott természet, vagy sértett, károsult természet nem úgy alakult ki, hogy önmagát megsértette, hanem belenyúlt az ember. Tehát elsősorban a természetvédelem is sokkal inkább az emberről szól, mint magáról a természetről. A természet végzi a dolgát úgy, ahogy ezt megtanulta, úgy, ahogy kialakult, úgy, ahogy a folyamatai helyreálltak. Ha nem működik, akkor az ember általában rosszul működik hozzá. Tehát inkább foglalkozunk az emberrel, és a természet majd valahogy helyreállítja magát.

0: Fehér Sándor, egyetemi tanárral, ökológussal, múzeumalapítóval és helytörténetkutatóval beszélgetünk. Az imént úgy fogalmazott, hogy nem tudja igazán elválasztani a tájat a kultúrától és az embertől. Mit jelent ez az öngondolkodásában, és hogyan jelenik meg mindabban, amivel foglalkozik?
1: Ha nagyon őszinte akarnék lenni, akkor azt kellene mondanom, hogy sok mindenbe belefogtam, és sok irányba indultam el, és voltak életemnek olyan vadhajtásai, amik aztán később elhaltak, és rájöttem, hogy sem időm, sem energiám nincs hozzá elegendő, holott igazán jó és fontos dolgoknak tartottam őket. Vannak még ma is a térbe olyan jelenségek, amik szinte az összeset egybe tudják kötni. Én csak nagyon kevés példát szeretnék elmondani. Most már több mint 20 éve a nyaramot mindig a Hortobágyon kezdem, valahol lent a Hortobágyi Nemzeti Parkba, egy természetvédelmi kutatótáborba, ahol régi barátainkkal összejövünk, és hát kutatjuk a Hortobágyot, és ott értettem meg igazából a pusztába, ahol valakik szerint szinte semmi nincs, hiszen ez csak egy füves, már-már üres tér, valójában nem az, ennél sokkal, sokkal izgalmasabb, sokkal összetettebb, és ott értettem meg azt, hogy a táj, az ember, a növény, az állat, a víz, a föld, és bármi, ami ott mégis valamilyen módon megtalálható, ez összeölelkedik, összefonódik. És amikor itt a szűkebb hazánkba, és akkor most térjünk vissza akár az Oboraljára, keresek ilyen támpontokat, hát itt nekünk nincs Hortobágy, akkor itt is kerestem azt, ami valamilyen módon izgalmasra összetetté teszi a folyamatokat, és akkor kerestem azokat a momentumokat, ahol ez még tetten érhető. Egyik ilyen nagyon érdekes jelenség az Oboralján, például maga a szőlő és borkultúra. Ha felmegyünk egy szőlőhegyre, valójában nem csak szőlőtőkéket találunk, ott van benne az ember, ott van benne a kultúra, ott van benne a művészet, ott van benne a hagyomány, ott vannak a szőlőhegynek a népdalai és szokás, ott vannak a szentek kultuszai, ott van a szőlőszomszédság, ott van a szőlőhegyi beszédmód és modor, és minden, ami ezzel összefügghet. Tehát ezeknek a momentumoknak a megkeresése, és hogyha az ember ezeket keresi, akkor akarva akaratlanul szembesül a néprajznak a kutatásával, illetve módszertanával és annak való megismerésével, így valamilyen módon összeölelkeztem a néprajzi kutatásokkal, nyilván a történelemmel, hiszen mindezettől elválaszthatatlan, és nem szoktam elmondani, talán azért, mert ebből most már évekkel ezelőtt kiestem, de ide kerülnek mondjuk a művészetek is, és szerintelenül mondom el, jó magamnak is még két verses kötetem is megjelent, önálló verses kötetem, holott ma sem tartom magam költőnek. De azt hiszem, hogy gimnazistaként szinte mindenki írt már verset, inkább azt kell megvizsgálni, hogy minek hol vannak a határai. Tehát nem tartom magam költőnek, de még ez is beleillik ebbe a képbe. Tehát visszatérünk a kulcsszavainkhoz, amiket itt felvezettünk, táj, ember, természet, ne válasszuk el.
0: De mégis a tájat nem lehet elválasztani az embertől, a természettől és a kultúrától, akkor mit lát benne másként az, aki ökológiai szemlélettel közelít hozzá?
1: Szerintem ahhoz, hogy jól olvassuk a tájat, ehhez kell egy ilyen rendszer szintű leképezés. Nagyon szeretem a rendszereket, tudom, hogy ez már túl tudományosan, túl szofisztikusan hangzik, de egyetemi tanár foglalkozon ezekkel is. Tehát a rendszer kell, magát a rendszer kell megérteni. Ha megértem a folyamatokat, hogy egy rendszerben mikor mi lép be, milyen formában lép be, mikor, hol, hogyan lép ki ebből a rendszerből, ha kilép, az, ami folyamatában szinte mindig jelen van, akkor az hogy van jelen, milyen formában. Tehát, hogyha megértjük ezeket a folyamatokat, és ez most teljesen mindegy, hogy én mostan anyagról beszélek, energiáról beszélek, pénzről beszélek, művészeti vagy esztétikai élményekről beszélek, ez mind-mind bőven benne van ebbe a kalapba. Szerintem a rendszer szintű megismerés ez a kulcsa.
0: Hogyan lett ebből a szemléletből egyszer csak helytörténet, és közben mit tanult ön ebből kutatóként?
1: Tájban nem lehet úgy mozogni, hogy az ember ne ismerje meg a történetét. Nagyon nagy hiányérzetem volt, amikor egyre mélyebben kerestem a tájnak a bugyrait, és rájöttem arra, hogy például szűkebb hazánknak, nevezzük Felvidéknek, legyen Délnyugat-Szlovákia, vagy legyen Zoboralja, igazából nem ismerjük a táj történetét. A történészek szeretnek írni csatákról, uralkodókról, törvényekről, rendelkezésekről. Már kevesebbet beszélünk a jobbágyokról, ott vannak benne a sűrűjébe, de mégis nincsenek mindig nevükön nevezve, és minél inkább foglalkozunk a tájjal, rájövünk arra, hogy ez a táj, amikor kialakult, megint a találkozások helyszíne volt, Mondjuk, ha megnézzük Nyitra környékét, akkor vajon miért van az, hogy még a Tudományos Akadémia Régészeti Intézete is Nyitrán székel? Valójában Nyitrán ott, ahol az ásót vagy kapát beleütjük a földbe, nagy valószínűséggel egy régészeti lelet lehet, hogy csak egy cserépdarab, de valami fölbukkan sűrűn lakott terület volt ez. Nem is lehetett másképp, hiszen ezen a vidéken, ahol a hegyvidék és a síkabb lankák találkoznak, ahol folyó van, ahol erdők vannak, ahol olyan természeti kincsek, mint ásványok, fa, víz megtalálható, ott az ember ezt a tájat megülte. Ahhoz, hogy megértsük a mostani tájat, tehát vissza kell tekintenünk a történelmébe is. És minden inkább éreztem a hiányát, annál inkább megfogalmaztam magamba, hogy ha ezt más nem írta meg, akkor írjam meg. Itt történt meg az a számomra nagyon fontos esemény, amikor 2018-ban megjelent az az angol nyelvű, Svájcban megjelent monográfiám, ami Dél-Nyugat-Szlovákia táj történelmét fogta meg a kultúrtáj történelmén keresztül. Ma is gyakran idézett és külföldön is forgatott munka. Hogy ez miért nem jelent meg magyarul vagy szlovákul, talán azért, mert még mindig nagyon kevesen foglalkoznak nálunk ezzel. Igazából ezt a könyvet külföldön jobban el tudjuk adni, mint idehaza. Mi még talán nem értettük meg eléggé azt, hogy ez mennyire fontos. Majd egy német vagy angol nagyon szívesen veszi a kezébe.
0: Zoboralja az ön munkáiban nem csak egy kutatási terep, hanem maga az otthon is. Mit jelent önnek személyesen ez a táj és az itt élő emberek?
1: Ha túloznék, azt mondanám, hogy mindent, de a túlzás csak abban állna, hogy még ez fölé is helyezek principiumokat és értékeket, legyen ez az embernek a hite, vagy akár a más meggyőződése, de valójában nagyon sokat jelent, hiszen ebbe a tájba szocializálódtam bele, és úgy érdembe talán csak a középiskolai tanulmányaimat kell ebből leszámítani. Zoboralját soha nem hagytam el, és itt is érzem magam jól. Lehet, hogy amikor 15-20 éves voltam, és regényeket olvastam, és Verne Gyula történeteket és útleírásokat, Molnár Gábort és másokat, akkor lehet, hogy úgy éreztem, hogy el kell mennem a világba. Ennek egy szelete mindmáig bennem maradt. Ma is nagyon sokat járom a világot. Abban a szerencsés helyzetben voltam, hogy már mint egyetemi tanár bejárhattam Dél-Amerikát, Távol-Keletet, Afrikát, Európának szinte valamennyi államát. Akkor megismertem ezt is. De igazából ma már nem szeretnék külföldön élni. Ez az én hazám, nekem ez itt fontos. Itt érzem magam jól, és biztos, hogy ezen váltani nem szeretnék. Tehát nekem Zoboralja az az élettér, amit olvasni tudok, amit értelmezni, amiből kikerültem, és egyszer majd a kört is itt szeretném bezárni.
0: Minden esetre a helyi kötődés mellett a nemzetközi tudományos világban is otthonosan mozog. Melyek voltak azok a munkák vagy találkozások, amelyekre a legszívesebben gondol vissza?
1: Az életem úgy hozta, hogy 10 évig lehettem a Balti Egyetem programnak a helyi, pontosabb szóval élve nemzeti, tehát szlovákiai koordinátora, amikor az Uppsalai Egyetemről irányított csaknem 200 egyetemet magába foglaló, Balti tenger köré valamilyen módon köthető egyetemeknek a hálózatát irányíthattam helyi szinten, tehát szlovákiai szinten, akkor nagyon erős kapcsolatrendszerem alakult ki a skandináv államokkal, főleg Svédországgal, de ugyanúgy Dániával, Finnországgal, és több más országokkal, a Balti tengertől délre fekvő országokkal is, és ekkor értettem meg azt, hogy másutt a rendszerek, visszatérve ehhez a szóhoz, hogyan működnek, és olyan személyes tapasztalatokra tehettem szert, amiket aztán itthon nagyon tudtam kamatoztatni. Sokan megkérdezték tőlem, amikor Svédországból újra és újra visszajöttem, miért gondolom úgy, vagy miért látom úgy, amikor ilyen lelkesen beszélek a skandináv országokról, tehát hogy ott ez működik, és miért nem lehet ezt nálunk, tehát hogy milyen tapasztalatokkal lehet Skandináviából visszatérni. És megint egy nagyon egyszerű, hanyag eleganciás válaszom volt, az pedig az, hogy mindenki a munkáját végzi. Tehát Svédországban a takarítónő takarít, a portás eligazít valakit, az autószerelő autót szerel, az igazgató igazgat, tehát hogyha mindenki elvégzi a munkáját, akkor a dolgok működnek. Most ezt ültettem át az én szakmámba is, tehát ha én tanár vagyok, akkor tanítsak és végezzek kutatást. Ha ezt valaki jól el tudja végezni, akkor szerintem sikereket érhet el. Tehát nekem az igazi nagy, visszatérve a kérdésedre, az igazi nagy élmény, igazi nagy találkozás egy olyan közösségnek a megismerése volt, amelyik közösség ott északon valahol nagyon komolyan veszi a környezeti kérdéseket, nagyon benne él a tájba, hiszen ha valakik jól ülték meg a tájat, akkor a skandináv országokról ez elmondható, és valójában a fenntartható fejlődésnek is tulajdonképpen él lovasai.
0: volt olyan találkozás, vagy olyan hely, ami nem csak szakmailag, hanem emberileg is megváltoztatta, vagy ez a kettő mennyire külön választható egyáltalán?
1: Mindig megtalálom az embert a tájba, tehát nem lehet elválasztani és külön definiálni. Mindig a legfrissebb élmények azok, amik meghatározzák a gondolataimat nyilván. Tavaly volt egy nagyon érdekes tapasztalatom, ez pedig Kuba. Tehát Kuba valamikor valamilyen módon leülepedett bennünk, hogy ez egy olyan ország, ahol a kommunizmusnak vagy valamiféle furcsa politikai rendszernek a továbbélése, és egyfajta előítéletekkel tudunk egy ilyen országra nézni. De akkor, amikor az ember elmegy Kubába, és volt módom a Havannai Mezőgazdasági Egyetemen vendégtanárként működni, akkor rájön arra, hogy a rendszer bévülről, és megint itt a rendszer kulcsszavunk, hogy bévülről egészen másképp néz ki. És annak ellenére, hogy ma tudjuk a statisztikákból, és most nem túlzok, amikor azt mondom, hogy Kubában a havi átlagkereset, nagyjából $20 körül mozog. Vidám, életerős, pozitívan gondolkodó, nagyon jó és nagyon kedves emberekkel találkoztam. És ilyenkor jók ezek a pillanatok, amikor úgy magunk is megállhatunk és elgondolkozhatunk magunk fölött, a mindennapi dünnyögéseinket számba vehetjük, az elégedetlenségeinket, a negatív gondolatmeneteinket, hogy nálunk minden mennyire rossz. Nem, sokkal kevesebbel is be lehet érni, és most nem buzítanék senkit arra, hogy adjon föl az értékeiből vagy a lehetőségeiből. De néha talán meg kell állni, egy kicsit el kell csöndösödni, és ezek a külföldi utak, ezek nagyon jók erre. Amikor az ember bent jár a brazil őserdők közepén, valahol az Amazonas mentén, egy macsettával vágja magának az erdőt, és indiánokkal találkozik, teljesen más életfölfogás, teljesen más filozófiát, teljesen más élményeket tehet a magáéva, és talán ide kívánkozik csak egy mondat erejéig, hogy Ázsiában valahol a laoszi-thai határon módon volt találkozni az az utolsó ázsiai néppel, aki még nem ismeri a mezőgazdaságot. Élettel, pozitív energiákkal teli emberek ők is. Nagyon sokféle megnyilvánulása van az embernek a tájba. Ezeket jó mind megismerni.

0: Kövér Sándor egyetemi tanárral, professzorral, ökológussal, a Zoboralja Múzeum társalapítójával és helytörténet kutatóval beszélgetünk továbbra is. Valóban itt a beszélgetés során eddig inkább a kutatóról, a kutatásairól beszélgettünk, de közben kirajzolódik egy nagyon kalandvágyó emberképe is, a világutazói, a fotósé, a búváré, hiszen ha jól tudom, még búvár engedélye is van. Hogy honnan jön ez a fajta kíváncsiság a világ iránt, és mit ad ez önnek?
1: Hogy miből ered igazából, ma se tudom még jól megfogalmazni. Gondolkoztam ezen én is, tehát fölmerül bennem az, hogy miért vagyok olyan, amilyen, nem tudom, alkati kérdés. Így indultam. Már a gyerekkorom ezzel indult én. Ma is hiszem, és talán azért, mert valamikor a 90-es évek elején sűrűn benne voltam a cserkészetben, és a Nyitrai Körzeti Cserkésztanács titkáraként is működtem. És akkor eszméltem talán rá arra, hogy az ifjúságnak a nevelése valahol rendkívül fontos, és később ezeknek az embereknek az életét nagyon meghatározza. És én hiszek a gyermekkornak a varázsába, illetve üzenetébe, hogy ott indul el valójában valaki. Ha most visszavetítem azt, hogy a 90-es években azok a fiatalok, akikkel akkor foglalkoztunk, bár akkor még magam is elég fiatal voltam, de az akkori tényleg cserkész őrsöknek, csapatoknak az embereiből mi lett, akiket úgy neveltünk, nagyon komolyan véve a cserkész elveket, hogy valójában a cserkészet az jellemnevelés, és akiknek akkor neveltük a jellemét, ugye a legjobb tudásunk szerint, hogy mire vitték, akkor azt látom, hogy ma polgármesterek vannak közöttük, ma vállalkozók vannak közöttük, egy csomó nagyon sok sikeres karriert látok, és ezek valóban gyerekkorból indultak. Tehát valahol az én kíváncsiságom is talán még a gyerekkorba gyökerezik, amikor mindenre kíváncsi voltam, mindent szétszedtem, mindent kézbe szerettem volna fogni. És lehet, hogy a múzeum is ennek az egyik lecsapódása, hogy megfogjuk, idehozzuk, rendszerezzük, összerakjuk, megpróbáljuk értelmezni. És persze továbbadjuk, hiszen ez túlmutat az egoizmuson. Ez nem az a gyűjtő szenvedély, amikor valaki bezárja a szekrénybe és örül neki, hanem azért gyűjtsük, hogy mások is megismerjék.
0: A múzeumot ugye feleségével közösen alapították. Az, hogy valakinek gyűjtő szenvedélye van, az hogyan csapódik le a mindennapokban? Tehát ugye itt vannak különféle építészeti elemek, kövületek, kőzetek, sorolhatnánk, mi minden található itt a múzeumban. Amikor valami különlegeset talál, vagy ön, vagy a felesége, akkor ez úgy néz ki, hogy ön haza és boldogan beszámol róla, hogy nézd, mit láttam, nézd, mit találtam.
1: Ez nagyon-nagyon kölcsönös, mert a feleségem is talál dolgokat, tehát egymást boldogítjuk azzal, hogy kinek mit sikerült a gyűjteménybe beszereznie. Nagyon szerencsés embernek érzem magamat, mert vannak gyűjtők, akik valahol a megértetlenséggel kell, hogy küzdködjenek a szűkebb környezetükbe. Én ennél sokkal-sokkal szerencsésebb ember vagyok, ezt így kell tényleg szuperlatívuszokba elmondani, hiszen életemnek a párja és társa is lelkes gyűjtő, nagy megértéssel van a gyűjtés iránt, olyannyira, hogy nagyon sok dolog, ami a gyűjtésben nálam valami miatt nem működik, például magamat elég türelmetlen embernek tartom, addig a feleségem az ő birkatürelmével, nyugalmával, a hangyamunka lassú, de minőségi elvégzésével rendkívüli módon kiegészíti ezt a munkát. Tehát mi annyira jellemző ránk ez a hasonló gondolkozás, ez a egy húron pendülés, hogy ma már nem is tudnám elképzelni azt, hogy mi lett volna, ha nem találkozunk, mi lett volna, ha ezt nem együtt építjük. Már máshogy is elmondtam, és szeretem elmondani, és nem szégyellem újra elmondani, hogy minden sikeres férfi mögött, és nem tudom, hogy ezt magamról mondhatom, hogy sikeres vagyok, ezt ítéljék meg mások, de az ilyen férfiak mögött mindig van egy nő, mindig van valaki, aki azért odafigyel, aki azért a családi fészek nyugalmát adja, aki szembe megmondhatja és megmeri mondani azt, hogy ha valamit másképp is lehet látni, és amit abban a pillanatban hirtelen felindulásból nem ismerek fel. Tehát egy olyan különleges harmónia alakult ki, ami ma már kapcsolatunktól elidegeníthetetlen, és mindig és minden alkalommal el tudtam, és még ebbe a korba is el tudom mondani, hogy egy szerető pár vagyunk, és legnagyobb tisztelettel tudunk csak egymásról beszélni.
0: És hogy kerül bele ebbe a képbe a költészet? Ugye ön is említette, hogy két verses kötete is megjelent. Mit adnak önnek a művészetek, mit adnak önnek a versek, és az, hogy versírással is foglalkozott.
1: Nem tartom magam költőnek, ezt már másutt is deklaráltam, hiszen ha megnézzük a mai irodalomkönyveket és fejtegetéseket általában Fejér Sándor nevével, tulajdonképpen nem találkoznak, vagy csak valahol említés szintjén. Ma az irodalomban nincs jelenlétem, ezt így ki lehet jelenteni. Igen, voltak korszakok, amikor az irodalom felé kacsingattam, középiskolás koromban talán írtam az első verseket, akkor az irodalmi szemlébe jelentem meg, aztán később már más folyóiratokban is, a Kalligramban, Erdélyben, a Jelenlétben, Magyarországon a Mozgóvilágban és máshogy. Az egyik közös könyvmonográfiában is aztán felbukkantak a verseim. Akkor még úgy gondoltam, hogy ez is jövőt, pályát, lehetőséget adhat számomra. Egyetemista voltam akkor, amikor Nyitrán már voltak ilyen valamilyen irodalmi és művészeti próbálkozások, ilyen nagyon modern fölfogásban alternatív művészetek, volt is egy Vertigónak nevezett csoportunk, tényleg mindenféle hagyomány rombolást, ami egy konzervatív, mely eddig elmondásaim volt talán konzervatív embernek tűnök, de akkor tényleg próbáltuk a határokat feszegetni, és tényleg úgy az RT-fesztiválon, Érsekújvárot, vagy az Artmanőveren, Komáromba és máshogy fölbukkantunk, tehát nem, most már ez nem költészet volt, hanem mindenféle színpadi, exhibicionista megnyilvánulás. Tehát valóban voltak ilyen próbálkozásaim. Aztán, amikor egyszer megkeresett Ardamica Zorán barátunk, hogy mégis az eddig megjelent írásaimat nem szeretném meg kiadni, akkor úgy döntöttem, hogy összefogom egy csokorba, és így jelent meg a Plektrum könyvkiadó gondozásában az első verses kötetem a Cápafogak között. Ennek még volt valami visszhangja, még valakik reagáltak rá, megjelent néhány méltatása is. Aztán eltelt egy másik 10 év, még mindig írtam a fióknak, már kevesebbet az újságokba, aztán megint jött egy felkeresés, hogy figyelj, és ezt nem szeretnéd kiadni, és akkor így jelent meg a Lilium Aurum könyvkiadó gondozásában állami támogatással a Pusztába kiáltó című kötet. Mindkét verses kötetnek kicsit ilyen pesszimista címe van, talán a hangnemük is ilyen volt. Valahol a fáradtságomat, a különféle érzéseimet, amik talán néha ellentétesek azokkal a lelkesedésekkel, amiket eddig elmondtam, valahol ezeket is ki kellett élni. Néha úgy tartom, hogy a író költő az egy kicsit talán prostituál, amikor kiadja magából azokat is, amiket egyébként az ember nem szokott elmondani. De ezzel a Pusztába kiáltó című kötettel 2012-ben jelent meg talán. Ezzel nagyjából az irodalmi karrieremet be is fejeztem. Újra már nem igazán próbálkoztam. Ma se írok verseket. Tehát ez egy lezárt fejezet a számomra. Ettől persze a költészethez való viszonyom nem változott, ma is nagyon szívesen olvasok verseket, és annak ellenére, hogy a felvidéki magyar irodalom nem az összmagyar irodalomnak egy ilyen gerince, vagy olyan találkozó pontja, mégis hiszem és vallom, hogy a felvidéken nagyon jó költőket ismertem meg, nagyon jó barátokat, és nagyon olvasható verseket.
0: Ha jövőbe tekintünk, mesélne egy keveset a terveiről?
1: Abban az helyzetben és állapotban vagyok, amikor nem is kell új célokat fogalmazni, hanem a már meglévő célokat kell tulajdonképpen kerekké tenni. Nem mondom, hogy befejezni, de mindenképp bizonyos fejezeteket lezárni. Vannak olyan könyv adósságaim, amely könyveknek a megjelenéséről már a 90-es évek elején tudósított a sajtó, hogy Fehér Sándor dolgozik például Zoboraja szőlő és borkultúrájának a megírásán. Ezt azért nem írtam meg az elmúlt most már talán 30 év alatt, mert mindig még hozzá lehetett dolgozni valamit. Tehát vannak olyan folyamatok, olyan események, amiket nem tudok valami miatt lezárni. Ezt nagyon szeretném, illetve még Zoborajáról kellene egy olyan összefoglaló munkát megírni, ami egy élettapasztalatait foglalna össze. Szerintem most már annyi adatunk van, annyi ismeretanyag, annyi megismerés, amit kár lenne nem megismertetni az emberekkel. Tehát ezt szeretnénk mindenképp nem csak magyarul, de szlovákul is kiadni, hogy aki szeretne közelebbről megismerkedni ezzel, az első kézből ezt megkaphassa.
0: Hogyha most visszanéz erre az útra, az alsóbodoki kezdetektől a tudományon és a világjáráson át a költészetig, mi az, amit sikerült megtanulni azokról a bizonyos gyökerekről, és mi az, ami ma is hajtja önt ebben a keresésben?
1: Ritkán nyúlok keleti filozófiákhoz, de most először a Tao jut az eszembe. Az a hit vagy vallás, amelyik igazából nem a célt látja mag előtt, hanem az utat. Én úgy érzem, hogy az, ami körülöttünk zajlik vagy van, ez egy út, mi elindultunk valamerre, és ezen az úton megyünk, és nyilván azért valahova majd el is jutunk, de igazából én ezt a utat szeretném még élvezni. Szeretném, hogyha ez a út, ez közös lenne, ne egyedül menjünk ezen az úton, és hogy mi van az út végén, mi van akkor, ha egy nagy fehér fal elé állunk, ezt már szerintem mindenkinek magának kell megfogalmazni. Ezzel kapcsolatban nincsenek elvárásaim, elképzeléseim, viszont igen. Nyilván egy emberi életet nem lehet egy mondatba megfogalmazni, de ha valaki megkérdezné, vagy megkérdezi, hogy milyen életfölfogás mentén dolgozok, akkor általában azt szoktam mondani, hogy ma akkor is elültetnék egy almafát, hogyha tudom, hogy holnap eljön a világ vége. Valahol azt hiszem, hogy a gyökerek visszatérnek, tehát nem lehet egy gyökérből úgy felnőni, hogy elfelejtjük azt, hogy miből táplálkozunk. A múzeum látogatóknak is el szoktuk mondani már a múzeumban lépés pillanatában, hogy a történelmünk sem az, ami mögöttünk van, amit elhattunk, és most ezt nem mi fogalmaztuk meg, hanem Széchenyi István írja ezt le valahol. A múltunk, a gyökerek az, amiből táplálkozunk, amiből növünk fölfelé, nem pedig az, amit magunk mögé elhagyunk. Tehát valahol egy kör, egy idővel, ha nem is bezárul, de valahol visszakacsint, valahol visszacsatolódik. Tehát az, amit én gyerekkorban megkaptam, úgy érzem, hogy ez mindvégig kísért, és szerintem a jövőbe is még ott lesz együtt velem.
0: Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
1: Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, hogy néhány gondolatot elmondhattam.

Kedves hallgatóink, a Nyugaton a helyzet mai adásában Fehér Sándorral, a Nyitrai Szlovák Mezőgazdasági Egyetem professzorával és az Oboralja Múzeum egyik alapítójával beszélgettünk, aki Alsóbodokról indulva a világ számos pontjára eljutott, mégis minden idegszálával a zoborai tájhoz és az itt élő emberekhez kötődik. Munkatársaim Kovács János hangmérnök és Puha József zenei szerkesztő nevében is Jakubec László köszöni megtisztelő figyelmüket. További szép napot és kellemes rádiózást kívánok. Viszont hallásra!

0: 15 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: A külügyválság központja segít a bajba jutott turistáknak. Vasile Tofant kérte fel kormány alakításra a moldovai elnök. Napsütéses nyári napunk van, 31 és 36 fok között alakul a hőmérséklet. Jó napot kívánok, Ürge Tamást hallják, következnek a részletek. Hétfőn hivatalos látogatásra Azerbajdzsánba utazik Peter Pellegrini köztársasági elnök. Az út az azeri elnök tavalyi történelmi jelentőségű szlovákiai látogatását követi. Az államfőt több kormánytag is elkíséri. A keddi csúcs találkozón az energetikai együttműködés bővítése, a szlovák export támogatása, valamint az ipari és technológiai partnerségek kerülnek napirendre. A felek a közlekedési kapcsolatok fejlesztéséről és a konfliktus sújtotta térségek újjáépítésébe való szlovák bekapcsolódásról is tárgyalnak majd. A látogatás idején Bakuban szlovák-azeri üzleti fórumot is tartanak. Folyamatos segítséget nyújt a külföldön nyaraló szlovák állampolgároknak a külügyminisztérium nemzetközi válságközpontja. A központ éjjel-nappal működik, és krízishelyzetekben telefonon vagy e-mailben ad tanácsot. Az idei év eleje óta már közel 10 000 hívást kezeltek, ezek több mint 99%-át a munkatársak önállóan meg tudták oldani. Emellett több ezer e-mailes megkeresés is érkezett. A szakemberek szerint előfordulhatnak váratlan helyzetek a nyaralás során, ilyenkor a turisták a külképviseletek hálózatára és a válságközpont segélyvonalára számíthatnak, amely a nap 24 órájában hívható a +4212-5978-5978-as telefonszámon. Juraj Blanár szlovák külügyminiszter Rómában tárgyalt az uniós tagállamok és a nyugat-balkáni országok képviselőivel a térség uniós csatlakozásának felgyorsításáról. A résztvevők egyetértettek abban, hogy a bővítési folyamatot gyorsítani kell, de csak a közösen elfogadott szabályok betartásával. Blanár szerint a nyugat-balkáni országok már több mint 20 éve várnak arra, hogy beléphessenek az Európai Unióba. A miniszter elmondta, hogy Albánia, Montenegro, Észak-Macedónia és Szerbia már csatlakozott a SEPA eurófizetési rendszerhez. A találkozón szó esett az EU jövőbeli bővítéséről, a térség biztonsági helyzetéről, valamint az együttműködés erősítéséről. Maia Sandu moldovai elnök a 44 éves Vasile Tofant bízta meg kormányalakítással. A pénzügyi szakembert a parlamenti többséggel rendelkező Akció és Szolidaritás pártja jelölte. Tofannak 15 napja van arra, hogy bemutassa kormányprogramját és miniszterjelöltjeit. A kijelölt miniszterelnök fő célja között az állami intézmények reformja, a gazdaság élénkítése és az európai integráció folytatása szerepel. A poszt azután üresedett meg, ahogy az előző kormányfő páratlanul lemondott. Legalább 12 halálos áldozata és 8 sérültje van annak a súlyos erdőtűznek, amely Spanyolország déli részén pusztít. A lángok csütörtök óta mintegy 6600 hektárnyi területet emésztettek fel. A hatóságok jelenleg is 23 eltűnt szemét keresnek, miközben több mint 1400 embert kellett evakuálni. A helyzet ugyanakkor javul, ugyanis az időjárási körülmények kedvezőbbé váltak, így a tűzoltók már nem csak védekezni tudnak, hanem közvetlenül oltani is tudják a tüzet.
0: Időjárás.
1: A nap folyamán nyaralóknak kedvező napsütéses, gyengén gomoly felhős meleg idő a jellemző, a déli óráktól ismét felélénkülhet, időnként, helyenként erősebb lökések is kísérhetik az észak-nyugati szelet. Kora este elvétve kis eséllyel lehet jelentéktelen záporeső, de nem ez lesz jellemző. Délután 25 és 31 fok közötti értékekkel számolhatunk.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Jelenleg nyugodt, folyamatos és balesetmentes az általunk figyelt útszakaszok Gyér szombat délutáni forgalma. Közlekedjenek biztonságosan.
0: Zöld hullám. 0800 900 800. Jó szóval oktasd Gazsik Viktóriával.
2: Szép délutánt kívánok minden kedves hallgatónknak! A tanterv önmagában nem tanít, a tankönyv teszi taníthatóvá a tantervet, írta 2014 novemberében Tim Oates brit oktatási szakértő, aki nemzetközileg az angliai kurikuláris reform alakításában játszott szerepéért ismert. Oates azt vallotta, miért számítanak a tankönyvek című tanulmányában, hogy a jó tankönyv nem egyszerű információforrás, hanem a tanterv pedagógiai megvalósításának egyik legfontosabb eszköze. Ez a gondolat vezérelt arra, hogy oktatási műsorunkban megvizsgáljam a tankönyvek mai szerepét. Mi haszna egy papíralapú nyomtatvának a digitális korban? Hogy alakul a hazai tankönyvkiadás a 2026 őszétől kötelezővé váló tantervi reform tükrében? Mindeközben arról értesültem, hogy a nyitrai közép-európai tanulmányok karának, Magyar Nyelv és Irodalomtudományi Intézetének irodalompedagógiai munkacsoportja egy olyan munkáltató tankönyvet dolgozott ki, amely a második ciklus első osztályának szól, célja a szövegalkotási készség és az érzelmi intelligencia fejlesztése. Szerzői Petres Csizmadia Gabriella, Bárci Zsófia és Entót Anikó. A következő röpke egy órában arra hívom a hallgatókat, hogy velünk együtt gondolkodjanak el a tankönyvek szerepéről, ha tehetik, maradjanak velünk. Gondolatébresztő rádiózást kívánok!

0: Az örökösen változó és megújuló iskolakultúrában, oktatási rendszerben és digitális korban érdekes kérdést vet fel a tankönyvek használata. A digitális segédanyagra való támaszkodás trendje az elmúlt néhány évben visszaesést mutat azokban az országokban, ahol a tanulók a legjobb eredményeket érik el a nemzetközi méréseken. Közeli példaként hozhatjuk fel Svédországot, amely a digitális eszközök helyett a jól struktúrált tantervre épülő tankönyveket helyezte ismét az oktatás középpontjába. A hazai tantervi reform kapcsán is többször fogalmazódik meg a tankönyv iránti igény a pedagógusoktól és tanintézményektől. A Nyitrai Közép-Európai Tanulmányok Karának Magyar Nyelv és Irodalomtudományi Intézetének irodalompedagógiai munkacsoportja egy olyan munkáltató tankönyvet dolgozott ki, amely a második ciklus első osztályának szól, célja a szövegalkotási készség és az érzelmi intelligencia fejlesztése. A következő percekben Petres Csizmadia Gabriellát, a kötet egyik szerzőjét kérdezem a készülő tankönyv részleteiről. Jó napot kívánok!
1: Jó napot kívánok! Köszöntöm a hallgatókat!
0: Elsőként azt kérdezném, hogy hogyan jött egyáltalán ennek a negyedikes tankönyvnek az ötlete, illetve kik állnak mögötte?
1: Egy külső megkeresésre vágtunk a tankönyvírásba, bevallom őszintén, mivel 2026. szeptemberétől érvénybe lép most már az új oktatási reform, ami a tanterv reform kapcsán is aktuális lesz, hogy az új tantervenek a nyomán szükség lesz új oktatási segédeszközökre, és a reform, a Magyar Nyelv és Irodalom tantárnak a reform tantervét kidolgozó munkacsoportjának a vezetője keresett meg engem személyesen, illetve a mi tanszékünket, hogy szívesen vennék, hogyha vállalnánk a reform tankönyvnek az elkészítését. Tehát egy külső megkeresésre vágtunk bele a feladatba, ugyanakkor egy nagyon erős belső motiváció is mozgatott bennünket, hiszen a Magyar Nyelv és Irodalom Tudományi Intézetben Nyitrán valóban szívügyünknek tartjuk a közoktatásnak a kérdéseit, a segítését a magyar szakos kollégáknak, ugyanakkor a hallgatóinknak, a jövendőbeli kollégáknak is, és rendszeresen több alkalommal is már készítettünk tankönyvet a közoktatás számára is.
0: Ezt a pedagógusi hátteret a Nyitrai Egyetemen, ezt korábban a hallgatók is megismerhették. Idén volt 65 éves a nyitrai pedagógus képzés, és erről egy adás is készült a műsor keretein belül, és abban elhangzott az is, hogy már az új állami nevelési programnak megfelelően az új tantárgyakhoz is indítanak már pedagógus képző programokat.

0: illetve a tanulókkal együttműködve valamilyen közös projektet dolgoznak ki, ez esetben számunkra az oktatási segédanyagnak a pilotírozását jelentette. Tehát az előkészítési folyamatnak az egyik fázisa az volt, hogy elkészítettük ezt a projektet, ami 3 éven át zajlott, és az idei évben zárjuk, 2024-től dolgozunk ezen a tankönyvön. Megkerestük a potenciális szlovákiai magyar iskolákat, akik a pilotírozásban részt vehetnek. Itt olyan iskolákat szólítottunk meg, olyan alapiskolákat, amelyek egyrészt földrajzi értelemben is sokszínűek, tehát Közép-Szlovákiából, Nyugat-Szlovákiából, Kelet-Szlovákiából is igyekeztünk keresni a pilotírozásba bekapcsolódó iskolát. Kisiskola is szerepeljen a pilotírozásban résztvevők között, nagyiskola is, városi iskola, vidéki iskola, tehát próbáltunk sokféle szempontot figyelembe venni, hogy a pilotírozás valóban egy reális képet nyújtson a szlovákiai magyar negyedikeseknek a helyzetéről, mivel ugye, ahogy ez már elhangzott a felvezetésben is, a negyedikes korosztálynak szól a tankönyvünk, tehát a második ciklusnak a nyitó évfolyamát céloztuk meg a tankönyvünkkel. És miután kiválasztottuk az iskolákat, megszólítottuk az igazgatókat, a pedagógusokat, megbeszéltük a pilotírozásnak a feltételeit, ugye egy nagyon alapos standard tanulmányozás következett, tehát átnéztük az új standardot, áttanulmányoztuk, megvizsgáltuk a koncepcióját, leszűrtük a következtetéseket, és mivel nagyon megengedő ez a standard, ami egyébként rendkívül szimpatikus dolog, ezért próbáltunk egy saját értelmezést, egy saját víziót kikövetkeztetni belőle, és így született meg a munkáltató tankönyvnek az ötlete, amit nagyon pozitívan fogadtak az iskolák, a gyerekek is, illetve később a kiadó is. Úgyhogy komoly elméleti és fizikai előkészületei voltak a tankönyvnek, és aztán tulajdonképpen egy egész tanéven át, mondhatnám úgy, hogy hónapról hónapra zajlott a tesztelés, kidolgoztuk a segédanyagokat, és havonta egyszer, hol személyesen, hol online platformon keresztül találkoztunk a kísérletbe, a pilotírozásba bekapcsolódó tanárokkal, és mindig megbeszéltük a korábbi anyagnak az eredményeit, a pilotírozásnak az eredményeit, és minden alkalommal a tanárok egy visszajelzést küldtek az adott feladatlaphoz kötődően, aminek a tanulságait később bedolgoztuk a végleges változatba. Tehát ez egy hosszú-hosszú munka volt, mind az előkészület, mind a kidolgozás.
1: Én bízom abban, hogy ez egy kíváncsiságot megnyitó felvezető volt, legalábbis bennem, ahogy hallgattam, mindenképp felmerült a kíváncsiság az iránt, hogy konkrétumokról is beszéljünk. Elsőként az érdekelne, hogy szakmai tudományos alapon min nyugszik végül is ez a készülő tankönyv, tehát hogy végül is a metodológia a tankönyv mögött.
0: Alapvetően az irányokat a standard szabta meg, de hát ahogy előbb is említettem, viszonylag szabad értelmezést kínál a tanterv a tankönyvi írók számára. Ez azt jelenti, hogy a standard az új magyar nyelv és irodalom tantárgynak a standardja, most már nem nyelvtan, vagy hát nyelvészet, irodalom és fogalmazás, tanítás koncepciójában dolgozik, hanem 5 komponensre osztja fel a tantárgyat, és úgy képzeli, hogy ez az 5 komponens, ami fejlesztési területként is felfogható, együttesen fejleszthető vagy tanítható a tanítási órákon, és ezek a következők: az irodalmat lecserélik az élményszerű szövegbefogadásnak a fogalmával, és mi tulajdonképpen erre fókuszálunk rá, de az élményszerű szövegbefogadásnak a komponensét kiegészítjük az írott szövegalkotásnak a komponensével, illetve annak a kompetenciával, a beszélt kommunikációnak, illetve önmagában a kommunikációnak a kompetenciájával, és aztán ehhez kapcsolódik még ugye a nem szép irodalmi szövegeknek az értelmezése. Tehát ilyesmi területeket ölel föl most az új tanterv, tehát a hagyományos irodalom fogalmazás vagy olvasás fogalmazás és nyelvtan területeket leváltják a különböző komponensek, különböző készségfejlesztéseknek a céljai. És hogyha ezeket tanulmányozza az érdeklődő, tehát ugye ezek nyilvános dokumentumok, bárki megnézheti, nem csak a pedagógusok, akkor láthatja, hogy az a víziója a tantervnek, hogy mind szövegközpontúan tanítsuk a magyar nyelv és irodalmat, és szerintem itt van a lényeg. Ez azt jelenti, hogy bármilyen elméleti jellegű tudást, legyen az mondjuk a, nem tudom, megszemélyesítésnek a megtanítása, ha egy irodalomelméleti fogalmat szeretnénk kiemelni, vagy mondjuk az igének a felismertetése, ha egy nyelvészeti fogalommal szeretnénk

0: dolgozni, bármilyen jellegű elméleti tudásnak a megtanítása úgy történjen, hogy először a gyerekek elolvasnak egy összefüggő szöveget, ami lehet szépirodalmi szöveg, szépirodalmi szemelvény, egy ismeretterjesztő szöveg, illetve egy úgynevezett nem összefüggő szöveg, dokumentum típusú szöveg, mondjuk egy recept, és a szöveget megismerve, a szöveget elolvasva, ahhoz kapcsolódjanak feladatok, kérdéssorok, amikből kikövetkeztetve elméleti ismereteket is meg lehet tanulni. Tehát tulajdonképpen ez a fő víziója ennek az új reformnak, hogy nagyon erős szövegközpontúság jellemzi. Mindig olvasunk egy szöveget, egy olvasmányt, és abból kikövetkeztetjük, abból az olvasmányból kerestetjük ki, és az olvasmány szövegéből rejtjük fel az elméleti ismereteket is. Nem olyan új ez, az irodalomtanításban már végül is megjelent, meg a szövegértés fejlesztés mindig is ezen alapult, de valójában a szlovákiai magyar oktatási gyakorlatban azért ez nem volt még standardszerű, hogy minden elméleti ismeretet szövegből kibontva tanítsunk. Ha irodalom elméleti fogalmakra gondolunk, akkor ez ismerős lehet. Mindannyian tudjuk, biztosan jól emlékeznek a kedves hallgatók is, hogy a János Vitézen keresztül tanultuk meg a költői jelző fogalmát például. Tehát elolvastuk a verset, és azt értelmezve, azt felfejtve vizsgáltuk meg a költői jelzőt, és értettük meg a fogalmat. Na de ez egy megszokott eljárás most már számunkra, de a többi mondjuk a nyelvészeti fogalmak, vagy az egyéb irodalmi fogalmaknak az ilyen jellegű megismertetése talán új. És itt ezért gondoltuk mi úgy, hogy a tankönyvünkben mi szépirodalmi szövegekkel fogunk dolgozni, és a szépirodalmi szövegeknek az értelmezésén keresztül vezetjük rá a gyerekeket a bizonyos kijelölt standardbeli kimeneteknek az elsajátítására.
1: Talán, hogy egy kicsit képletessé tegyük ezt a képet, mégis nem teljesen különbözik attól, amit például a természettudományok területén ír majd elő az új tanterv, amiben ugye ez a játék, a kísérlet, a felfedezés alapú tanulást helyezik előtérbe. Példának hozhatjuk fel a vízben lemerülő testeket befolyásoló tényezőket, tehát hogy megnézik, hogy egy test attól függően hogy néz ki, és milyen tulajdonságai vannak, hogy fog a vízben lemerülni, vagy éppenséggel fennmaradni. Végülis ez a játék, kísérlet, felfedezés akkor az irodalomra is lefordítható a szövegnek a szintjén.
0: Így van, én is így gondolom, hogy megtalálja a helyét végre a magyar nyelv és irodalom órán belül az olvasás. Tehát, hogy ne beszéljünk szép irodalmi művekről, ne emlegessük esetleg a cselekményét a történeteknek, hanem olvassunk. Miután olvastunk, azt követően lehet beszélgetni róla, de konkrétan a szöveggel dolgozzunk. Tehát kifejezetten ezt kéri a tanterv, hogy minél többet dolgozunk a szöveggel. Ne az történjen, hogy elolvastuk jó esetben, és aztán félretesszük a szöveget, és emlékezetből oldunk meg feladatokat a szöveg apropóján, hanem kifejezetten a szöveggel bíbelődjünk, hiszen ez segíti bennünket a szöveggel való tájékozódásra, az információ kikeresésére, feldolgozására, és hát ez lenne mindenféle szövegértésnek az alapja.
1: És ami még ehhez kapcsolódik, mielőtt tovább lépnénk, az pedig az, hogy végül is egy ilyen teljesebb képet kaphatnak a gyerekek arról, hogy mi a nyelv. Tehát, hogy ha jól értettem meg, akkor az irodalmi szövegeken keresztül azért a nyelv más aspektusai, nem csak a nyelvtan, hanem a kommunikációs oldala is előjön, és így végül is azok a képzetek, amik régebben éltek akár a nyelvről, mint olyanról az oktatási rendszerben, azok most megváltoznak.
0: Igen, igen, nagyon jó. Valami ilyesmire szeretnénk mi is törekedni, vagy legalábbis ezt a vízióját szeretnénk kidomborítani a tankönyvünkben a standardnak, hogy nyelv ez egy élő, dinamikus manifestum, ha lehet így fogalmazni, egy jelenség, amihez kapcsolódóan szóbeli feladatokat, különböző játékokat, dramatizálós tevékenységeket lehet kapcsolni, tehát mondjuk egy szép irodalmi szöveget le lehet fordítani hétköznapi nyelvre, vagy át lehet öltetni egy más stílusba, vagy egy más nyelvjárásra, tehát más nyelvváltozatra, vagy szerepeket, nézőpontokat lehet váltani, mondjuk egy történetet újra lehet mesélni megfertőztetni egy másik szereplőnek, vagy egy képzelt szereplőnek, vagy akár nem egy élő szereplőnek a nézőpontjából, és akkor az ő korlátozott tudása vagy nézőpontjának a kiemelése révén nagyon erős információ szelektálásra buzdíthatjuk a gyerekeket. Tehát nagyon sok kreatív eszköz, módszertani eljárás áll a rendelkezésünkre, hogy annak a céljából, hogy megmutassuk, hogy az olvasott szépirodalmi mű, mi csak a szépirodalmiakkal foglalkoztunk, sokféleképpen újra elmondható, saját szavakkal megfogalmazható, tovább gondolható, írásban is lejegyezhető és kreatív írásos gyakorlatokkal átalakítható, kommunikációba léptethető. Tehát pont ez a lényeg, hogy megszólítsa valamiképpen az olvasmány az olvasót, és akár a saját életére, a saját tapasztalataival egyeztetve átültesse az olvasni való gondolatiságát, tehát a gyerekeknek a saját életére való átültetését is meg tudjuk, hogy elő tudjuk hívni az olvasmány kapcsán. Tehát nagyon sokféle szempontból próbáljuk megközelíteni az olvasmányokat, és minden szövegfeldolgozáshoz kapcsolódnak. Szóbeli kommunikációs feladatok, írásbeli kommunikációs feladatok, szituációs játékok, tehát sokféle megközelítésben igyekszünk élővé tenni a szép irodalmi alkotásokat.
1: Most egy gyakorlatilag kérdéssel folytatnánk. Nem sétálhatunk el amellett a tény mellett, hogy ez a tankönyv a negyedikeseknek szól, és amikor eljutnak hozzá, akkor már túl vannak az első cikluson. És ugye a tanterv az állami nevelési program értelmében végül is meghatároz bizonyos teljesítmény standardokat, vagy célkitűzéseket, hogy mi lenne jó, hogyha az első ciklusban elsajátítanák a gyerekek. Az érdekelne, hogy a negyedikes tankönyv tekintettel van-e arra, hogy mi az, amit az első ciklusban már elsajátítottak?
0: Igen, természetesen áttanulmányoztuk az első ciklust is, és megnéztük, hogy milyen kimeneteket fogalmaz meg az első ciklusnak a standardja, illetve hol van az a pont, ahol ők az olvasás útján állnak, tehát milyen tudással, elméleti, technikai tudással rendelkeznek egyáltalán az olvasással kapcsolatban. És ugye az első ciklusnak a standardja leginkább a népi jellegű műveknek az a feldolgozására összpontosít, tehát ugye ez is egy fontos volt a szövegválogatás szempontjából, ez a kiinduló pont, másrészt pedig a technikai olvasásnak a megalapozására, illetve csiszolására. Ez azt jelenti, hogy ugye az olvasás tanítás alaplépéseitől kezdve, ugye a betűolvasás, a szótagolvasás, majd a szóolvasás, mondatolvasás tudását követően a szövegolvasásig ugye eljutnak tulajdonképpen már az első évben, vagy legalábbis a második évben a gyerekek, ez eddig is így volt, talán az új standard megengedőbb, tehát hogy kényelmesebb tempót enged meg a gyerekek számára az olvasás tanulás útján, folyamán, de a harmadik év végére a gyerekektől elvárja a standard, hogy tulajdonképpen már összefüggően tudjanak olvasni. Ezért mi ott vettük fel a fonalat, hogy a technikai olvasást folyamatosan csiszolni szeretnénk, tehát hogy minden egyes szövegnek a feldolgozásában egy fontos lépést képez a technikai olvasásnak a gyakorlása, de már nem új információ, tehát hogy már feltételezzük, hogy a gyerekek tudnak technikai szempontból olvasni. És mi ott azt szeretnénk megalapozni, hogy hogyan is lehetne az elolvasott szöveget feldolgozni. Ugye a szépirodalmi szövegek azok egyéniek, a szépirodalom egy művészet, mi nehéz receptet kialakítani a szépirodalmi szövegeknek a feldolgozására, tehát hogy tulajdonképpen, mint amikor geometrián megtanultuk a szerkesztés menetét, tehát ugye az nagy segítség volna a gyerekeknek, ha volna egy ilyen vázlat, hogyha egy szépirodalmi szöveget kezembe veszem, akkor hogyan is történik annak a feldolgozása. De azért az egyediségétől, a sajátosságaitól eltekintve azért mégiscsak egy általános receptszerűséget próbáltunk kidolgozni a szövegfeldolgozás során, és ezeket a lépéseket ismételtetjük a gyerekekkel, és az a célunk, hogy a szövegfeldolgozást egyfajta tudatos lépéssorként alakítsuk ki a gyerekekben, és az lenne a cél, hogy megpróbáljanak önállóan és tudatosan szövegolvasóvá válni, olvasóvá válni, tudatos olvasóvá válni, tehát hogy ha kezükbe vesznek egy könyvet, vagy egy bármilyen szöveget, nem csak szépirodalmi szöveget, akkor tulajdonképpen legyen valamilyen elképzelésük, hogy hogyan is keressük ki mondjuk a fő információkat, a mellékinformációkat belőlük, hogyha majd mondjuk egy cikket olvasnak, tehát nem szépirodalmi szöveget, akkor esetleg ennek a szépirodalmi szövegeken gyakorolt tudásnak köszönhetően mondjuk később képesek legyenek a releváns és a nem releváns információkat elválasztani. Tehát úgy gondolom, ez egy nagyon-nagyon fontos megalapozása lehet, akár a kritikus gondolkodásnak, a probléma érzékenyítésnek a tanítása során.
1: Én az ismertető szerint ez egy fejlesztő munkáltató tankönyv. Mit takar ez a fogalom pontosan?
0: A munkáltató tankönyv ez tulajdonképpen a munkafüzet és a tankönyvnek a házasságából születik, ha lehet így fogalmazni. Tehát tartalmaz feladatokat, illetve összefüggő szöveget is, szépirodalmi szöveget is, tehát magában a munkáltató tankönyvben szerepel az összes szemelvény, illetve szerepelnek kiegészítő információk, akár kommentárok, ahogy a tankönyvből azt megszoktuk. A hangsúly inkább a munkáltatáson, az interaktivitásra való serkentésen van, és úgy kell elképzelni, hogy a standard a második ciklusnak a szövegeihez 54 szépirodalmi művet ajánl, mi ebből 32-t választottunk ki, 32 szövegnek a feldolgozását, és ezt a 32 szöveget úgy dolgoztuk ki, hogy 32 feladatlapot készítettünk, ami az egész tanévre szól, és bőségesen elég rá. Ez azt jelenti, hogy egy szövegnek a feldolgozása 2 vagy 3 tanórára szóló feladatmennyiséget foglal magába, tehát ez is egyébként az új standardnak az elvárása, hogy bíbelődjünk a szöveggel. Kérdezte korábban, hogy milyen elméleti koncepció áll a tankönyv írás mögött, tehát a szövegközpontúságot emeltem ki, de ide lehetne a lassú olvasásnak a koncepcióját és a slow readingnek a koncepcióját is sorolni, mert hogy megszoktuk általában a saját gyerekkorunkban, és ha visszagondolunk, hogy egy olvasmányra egy tanórát szántunk rá olvasás órán, és ez bizony elég kevésnek bizonyult, mert hogyha nincs elég rutinunk még az olvasásban, akkor mondjuk egy A4-es szöveg felolvasása a gyerekeknek az 20-30 percet is kitehet, tehát ha lassan olvasnak, inkább 20 percet. Egy felnőttnek nyugodt felolvasása, az A4-es szöveg nyugodt felolvasása körülbelül 5 percet igényel. Ha most még ha nagyon ügyes és talpras egy gyerekek is vesznek részt a tanórán, akkor is a tanórának legalább a felét kiteszi magának a szövegnek az elolvasása, és akkor elképzelhetjük, hogy mennyi idő jut arra, hogy arra a szövegre reagáljunk és megbeszéljük, tehát hogy ne csak a technikai olvasást gyakoroljuk, hanem szövegfeldolgozást is végezzünk. Ennek a felismerésnek a nyomán született az a koncepció, hogy egy szövegnek a feldolgozása ne merüljön ki egy tanórában. És ezért olyan feladatlapokat készítettünk, ahol bizony 2-3 tanórára elég feladat került, és abban tér el egy némileg a mi tankönyvünk, munkáltató tankönyvünk az általában ismert, vagy az eddig használatos, inkább így fogalmazok, szlovákiai magyar olvasókönyvektől, hogy kvázi a mi feladatlapjaink óra tervekként is felfoghatók. Tehát van egy felvezetés, ráhangolódó gyakorlat, amit akár motivációs gyakorlatnak is nevezhetünk. Aztán mindig következik magának az olvasmánynak az elolvasása. Javaslunk mindig tanári bemutató olvasást, hogy a tanulók először az élményszerű szöveg befogadással találkozzanak, tehát élvezni tudják magát a szöveget, annak a hallgatását, és ugye a lehető legfinomabb kiemelésekkel, a legélénkebb elolvasással történjen ez az első találkozás. Ezt követően mindig van, amilyen olvasástechnikai gyakorlatot javaslunk, ami eltér a klasszikus staféta olvasástól, ugye általában ezt szoktuk az iskolákban alkalmazni, tehát amikor egy gyerek egy vagy két mondatot felolvas hangosan, a többiek néma olvasással folytatják, a tanár megállítja az olvasást, megint felszólít valakit, ma megint egy valaki olvas hangosan, a többiek néma olvasással kíséri. Tehát ez a staféta olvasás, ez nagyon ismert, bevált, és egyébként teljesen rendben van ez a technika, csak hát kevés tud lenni, tehát izgalmasabb tud lenni a technikai olvasás a gyakorlása, ha minél többféle módszerrel gyakoroltatjuk a gyerekekkel az olvasást. olvasást, és mi igyekszünk többféle technikai olvasási gyakorlatot is bevezetni. Egyébként a pilotírozás során ennek nagy sikere volt. És amikor elolvastuk technikai olvasással a szövegeket, jönnek a feladatok, és ezek a feladatok egymásból bújnak elő. Tehát az egyik a másikkal összefügg. Persze lehet szelektálni, tehát ez mindig az aktuális csoporton és a tanáron múlik, hogy a felkínált feladatok közül melyiket, milyen mélységben szeretné megoldani, de tulajdonképpen ha sorban haladnak, akkor egy íve lesz az órának, és tulajdonképpen óravázlatszerűen egymásból kigömbölyödve tudunk a feladatokkal haladni. És aztán mindig oda jutnak a feladatok, ott zárul a szövegfeldolgozás, a második vagy a harmadik óra vége, azzal zárul, hogy a gyerekeknek, az olvasóknak a saját életére alkalmazza az olvasmány gondolatiságát vagy témáját, attól függ, milyen szövegről van szó, a személyes tapasztalatokat hívja elő, például ha egy, nem tudom, iskolai fogalmazás, írás a témája az olvasmánynak, ami rögtön a tankönyvító szövegben szerepel, akkor ugye rákérdez, hogy őnek milyen személyes tapasztalataik lehetnek, akár a fogalmazása, akár a szépirodalmi szemelményben szereplő olvasmánynak a témájával, a fogalmazásnak a témájával. És akár újra fogalmaztatja velük, vagy a személyes tapasztalataikat elmondatja, vagy a véleményüket, akár kiemelne a feladat, a záró feladat egy szereplőt, egy karaktert, és az ő cselekedeteit kommentáltatja, bíráltatja, esetleg megfogalmaztatja a gyerekekkel, hogy a helyükben hogyan viselkednének, hogyan döntöttek volna. Tehát nagyon fontos, hogy személyre szabottan záruljon a feladat sor, és ezért is gondoljuk, hogy összefüggő zárt feladatsorként értelmezhetőek a feladatlapok, valahogy eljusson az olvasmánynak a témája, a gondolatisága a gyerekek személyes életébe. Tehát ne egy távoli érdekesség legyen, hanem egy olyan téma feldolgozás legyen, ami őt is személyesen megszólítja. Például biztosan emlékeznek az Öregember és a Pokrót című népmesére. Ez a standard ajánlásai között szerepel ez a népmese, ahol ugye az öregembernek kiteszik a szűrét a fiatalok, mert hogy már nem jó semmire, nem tud segíteni a családban, tehát elveszíti az úgynevezett társadalmi hasznosíthatóságát, és az unoka tulajdonképpen orron koppintja rá példát a szülőkre, amikor a mese végén ugye azt mondja, hogy nem adott két pokrócot az öregembernek, amikor kitették a szűrét a szülők, mert hogy eltette az egyik pokrócot arra az időre, amikor majd az ő szülei lesznek olyan öregek, hogy kitehesse a szűrüket. Tehát, hogy szembesíti a saját tettükkel a kisgyerek a szülőket. Ez a kérdés előjön, akkor a szövegfeldolgozás elvezeti a gyerekeket arra a kérdésre, az olvasókat, hogy hát ők hogy viszonyulnak az öregekhez, hogy viszonyulnak az idősekhez, hogy viszonyulnak a nagyszülőkhöz, milyen a személyes kapcsolatuk, hogyan lehetne ezt a kapcsolatot minél érdekesebbé, érénkebbé tenni, hogyan tudunk segíteni az időseknek, ők hogyan segítenek nekünk, tehát ezt a kölcsönviszonyt problematizálja. Tehát ilyen szinten képzeljük el a feladatlapokat.
1: Ami a szemezvényeket illeti, most tovább léphetünk abból, amit hallottunk, hogy ezt az egy mesét felhoztuk. Ezen kívül a többi 32, azok milyen jellegű szövegek, tehát az érdekelne, hogy esetleg mik azok a klasszikusok, amik megmaradnak, illetve mik azok az újabb, akár kortárs szövegek, amelyeket a standard előír.
0: A jelenleg érvényben lévő standard is viszonylag megengedő az olvasmányok kiválasztásával kapcsolatban, tehát a negyedikes tanterv az szerintem egy nagyon izgalmas tanterv volt most is. A 26 szeptemberétől, tehát a néhány hónapon belül érvénybe lépő új standardban viszont a kötelező kimenetek között nem is szerepel egyetlen olvasmány sem, viszont van egy záradéka a tantervnek, ami egy szöveglistát kínál. Amikor mi elkezdtünk dolgozni a tankönyvünkkel, akkor még az volt a terv a standardban, hogy ez egy kötelező szöveglista lesz, tehát nem ajánlás, hanem ezeket a szövegeket kéri majd a standard számon a gyerekektől, tehát mi ezekkel a szövegekkel dolgoztunk. Szerintem ez jó döntés volt, de elég szokatlan, meg elég sok a változás, elég sok az újdonság ebben a standardban. Nagyon most már kevés a negyedikes standardban a népi ihletésű szöveg, tehát ahogy említettem, inkább az első ciklusnak a szövegkorpuszát képezik a népi jellegű szövegek, például népi vers, tehát mondóka vagy dajkarém nem is szerepel már a második ciklus ajánlásában, hanem csak irodalmi, klasszikus és kortárs. Az epikus szövegek között is néhány népmese található, és inkább irodalmi mesék szerepelnek, vagy meseregény részletek. Ezek között is, tulajdonképpen nagyobb hangsúlyt nyernek a kortárs szövegek. Én úgy gondolom, hogy ez egy jó döntés, hiszen a kortárs szövegek mind a témájukban, mind a nyelvezetükben könnyebben meg tudják szólítani a kortárs befogadókat. Ez teljesen normális általános jelenség, a felnőtteknél is így van, hogy a mai nyelven megszólaló szép irodalmi művet sokkal szívesebben és könnyebben olvassuk, mint mondjuk egy 200 évvel ezelőtt született alkotást. Ennek nincs köze, ennek a döntésnek, vagy ennek a jelenségnek nincs köze az adott szépirodalmi minőségéhez, hiszen mindig az adott kortárs szöveget a kortárs olvasók olvassák a legkönnyebben. Tehát ez egy teljesen természetes jelenség. Viszont szokatlan, hogy a tanterv ezeket ilyen nagy hangsúllyal a magáévá teszi. Tehát inkább a klasszicizálódottabb szövegeket szoktuk olvasni. És hogy konkrétabb legyek, hogy ne csak ilyen rébuszokban beszéljek, ugye az új standard témaköröket határozott meg, és az iskolai környezet témakörében az előírtak közül három kortárs szöveget választottunk, két Lakfi János verset, a Lányok dalát és a Fiúk dalát, ezek a mostani negyedikes tankönyvben is szerepeltek, de az imént már említett fogalmazás írásos szöveg, ami Bán Zsófiának a Vagány Bagoly és a harmadik A című meseregényéből származik, ez 2020-as évek után megjelent meseregény részlet. Tehát sok a kortárs, Kis Ottó, Jenei Zoltán, vagy Szegedi Katalinnak az írásai megjelennek, ugyanakkor azért nem számüzte a tanterv a klasszikusokat, hiszen a nagyon klasszikus szövegek is megjelennek, például Petőfi Sándornak néhány verse, azok a versek, amik nagyon könnyen befogadhatók a mai gyerek számára, például a Pató Pál úr, vagy az Arany Lacinak, vagy Kányádi Sándornak a Fekete Rikó, vagy a Nemes Nagy Ágnesnek a Lila Fecske című versei, tehát hogy azért inkább a 20. század, de ugye Petőfi révén azért megjelenik korábbi szövegalkotó is, de ami érdekesség lehet, hogy ha klasszikus versről van szó, előfordul, hogy kortárs pár verse is előkerül, az úgynevezett átirata. Ilyen például József Attilának az Altatója mellett Vörös István Ébresztő című verse. Ezek tulajdonképpen semmiképp nem paródiák, hanem inkább ilyen tisztelgések, stílus, imitációk, pásztizsak lehetnének, válaszversek a jól ismert klasszikus gyerekversekre, és ezeket nagyon szokták élvezni a gyerekek. Kíváncsiak is voltunk a tesztelés során, hogyan működnek a párverseknek a tanítása, és nagyon pozitív válaszok születtek. Izgalmasnak találták a tesztelésbe bekapcsolódó negyedikes tanulók, hogy tulajdonképpen vagy a forma révén, vagy a téma révén visszaköszön egy versnek a hangulata. Mondjuk Vörös Sándornak a Csiribiri című verse mellé Vörös István Cserebere című versét soroltuk. Ezeket mindig egymást követő tanórákon javasoljuk feldolgozni, úgy is készítettük a tankönyvbe, a munkáltató tankönyvbe elő, és mindig vannak egymásra utaló feladatok is, tehát össze is kapcsolja a feladatsor az egyes műveket. És tulajdonképpen ami érdekesség lehet, hogy szlovákiai magyar alkotások is megjelennek, Emcsepé Szilviának a Kicsi kisebb, legkisebb című meseregényéből egy részlet, Hentó Tanikó, aki egyébként a tankönyvnek az egyik szerzője, a Tükörkönyvéből egy részletet besoroltunk, tehát szerintem ezek is színesítik, érdekessé teszik a tankönyvet, a sok kortársban még hazai vonatkozásokat is találunk.
1: Június 4-én tartottak egy workshopot is a Nyitrai Egyetem Közép-Európai Tanulmányok Karán, amelyen részt vettek azon pilotiskolák tanárai, akik elsőként csatlakoztak a reform bevezetéséhez, tehát az a három magyar tanítású nyelvű iskola, amely idén szeptembertől kezdi meg a második ciklusnak az oktatását. Hogyan fogadták a tankönyvnek az ötletét, hogy zajlott ez a workshop, és mik voltak vele a tapasztalatok, illetve a tankönyv véglegesítő szakaszához adott-e ez bármiféle segítséget a szerzők számára?
0: Igen, ez egy nagyon-nagyon hasznos találkozó volt. A pilotírozásnak, a tavalyi tanévben zajlott pilotírozásnak az eredményeit ebben a tanévben dolgoztuk bele a tankönyvbe, és ugye most már az utolsó fázisában vagyunk a tankönyv elkészítésének, de például címe még mindig nincs. A nagy probléma, mert szeretnénk tankönyvcsaláddá bővíteni ezt a tankönyvet, és itt a tanárokat miután bemutattuk a koncepciót, megkérdeztük, hogy adjanak számunkra ötleteket, és például megkínáltak minket olyan ötletekkel, amiket izgalmasnak tartottunk, és épp a tankönyvkiadóval tárgyaljuk. annak nagyon örülünk, hogy bemutattuk a víziót, és 6 feladatlapot meg is oldottunk közösen a tanárokkal, tulajdonképpen lelkességgel reagáltak a tankönyvre. Tehát nagyon-nagyon izgulunk az ilyen típusú találkozók előtt, és mindig nagyon fontosnak tartjuk, hogy a gyakorlatból jövő pedagógusok hogyan is látják, mennyire látják reálisnak ezeket a feladatlapokat, mennyire látják izgalmasnak, mennyire látják lebonyolíthatónak, letaníthatónak ezeket a feladatlapokat, és eddig ahány bemutatót tartottunk, nagy örömünkre tényleg lelkesen fogadtak minket, és tulajdonképpen az volt talán a legmeghatóbb, vagy a legmegkapóbb, talán ez a legjobb szó, a legmegkapóbb része a workshopnak, hogy tovább gondolták a feladatlapokat. Tehát, hogy az egyes feladatok együtt gondolkodásra ösztönözték őket, és beindították a kreativitásokat. Úgy gondolom, hogy ennél nagyobb pozitív visszajelzést nem is várhatunk a tanároktól.
1: Még egy gyakorlatias kérdés érdekelne, mégpedig az, hogy ugye manapság ezek a taneszközök már sokfélék lehetnek. Ez végül is egy hagyományos értelemben vett tankönyv, ami a fizikai formáját illeti. Hogy látja egyébként, igény lenne a társadalom részéről az iránt, hogy ez például digitális formában is elkészüljön, vagy hát mi az erénye annak, hogy ez egy klasszikus papír alapú nyomtatvány lesz?
0: Igen, ez egy nagyon jó kérdés. Ugye maga az új oktatási reform hangsúlyozza a digitális taneszközök készítésének a fontosságát. Ugye a digitális eszközök, taneszközök azért tudnak nagyon jól működni, mert egyrészt folyamatosan aktualizálni lehet a tartalmukat, tehát lehet igazodni a változó elvárásokhoz, kiegészítéseket lehet bennük tenni, tehát a tanár végül is könnyebben tud velük dolgozni, és könnyebben személyre tudja szabni, és ez nagyon szimpatikus a számunkra. Ugyanakkor mi mégis azért döntöttünk a hagyományos tankönyv, vagy hát a munkáltató tankönyv forma mellett, tehát a nyomtatott változat mellett, mert hogy szerettük volna, hogy a nyomtatott szövegben való tájékozódást, ami valószínűleg nehezebb, mint a digitális szövegben való tájékozódás, a szeme másképp működik, illetve a beleírásnak a lehetőségeit, a beledolgozásnak a lehetőségeit a hagyományos kézírás alapon szerettük volna gyakoroltatni. Tehát azt szerettük volna, hogyha a papír alapú taneszközzel tudnak dolgozni, és azt tudják tulajdonképpen sajátjukká tenni. Ugyanakkor próbáltunk azért reagálni erre a kihívásra, erre a digitális taneszközkészítésnek a kihívására, vagy felhívására, inkább lehet, hogy ez a jó szó, és készítettünk egy tanári módszertani útmutatót is a tankönyvhöz, ami digitális változatban érhető el. Ez azt jelenti, hogy a tanulók számára készült munkáltató tankönyvnek az összes feladata szerepel ebben a munkáltató tankönyvben, de minden feladat előtt van egy kísérő szöveg, ami az adott feladat célját, a tantervvel való összhangját kiemeli, tehát hogy tulajdonképpen miért is végezzük el ezt a feladatot, mindig legyen ez egy nagyon tudatos lépés, és mutasson rá arra, hogy a standarddal mely ponton mutat párhuzamot, mit fejleszt, mi a célja, tehát akár a pedagógiai, pszichológiai, akár az irodalom elméleti célja mi lehet, és mindig van egy módszertani megjegyzések, egy rovat a feladathoz, ahol pedig a lebonyolításnak a koncepcióját, a módját részletezi ez a módszertani útmutató. Tehát tulajdonképpen van egy recept a tankönyvhöz, és ugye mivel a feladatok ott szerepelnek digitális formában, tehát mondhatjuk úgy is, hogy létezik egy digitális változata is, vagy létezni fog, ez még készülőben van, digitális változata is a tankönyvnek, ahol a tanár kicsit bele tud nyúlni a feladatokba, ahogy szeretné, és akkor tud igazítani azokon, ha szeretne, és ki tudja nyomtatni a tanárok számára. Egyébként nem olyan könnyen megoldható, meg nem egyszerű, hogyha mindig a tanárnak óráról órára mondjuk nyomtatnia kell. Tehát ha nincs lehetősége arra, hogy olyan digitális eszközökkel dolgozzon a osztályban, ahol nem kell kinyomtatni, hanem mindenkinek van valamilyen digitális eszköze, ami nyomon tudja követni a tananyagot, tehát a hagyományos tankönyvek ugye ezeket a nehézségeket is feloldják.
1: Ugyan beszélgetésünknek a kiinduló pontja a tankönyvek voltak. Zárlatként egy kicsit mégis aktualizálnám ezt a kérdést, végül is fókuszba az olvasóvá nevelés került, és ugye ez a csúnyán mondva munka végül is a nyáron sem áll meg, hiszen amikor ez a beszélgetés adásba kerül, akkor már nyári szünet lesz, úgyhogy egy kicsit szabadabb zárlatot adnék ennek a beszélgetésnek, és az érdekelne, hogy milyen tanácsokat adna a szülőknek, hasznos tanácsokat így a nyára, mivel buzdíthatják a gyerekeket, hogy nyáron is olvassanak, esetleg van-e olyan egy-két mű korosztálytól függően, korosztály szerint, amelyeket a hallgatóink figyelmébe ajánlana?
0: Hát, hogy olvassanak a gyerekek, és milyen tanácsot adjunk, ugye ez egy nagyon komplex és nagyon nehéz kérdés, és nagyon partalan kérdés, és látom a 2,5 éves kisfiamon, hogy mennyire fontos az, hogy tényleg az első perctől kezdve szóban, illetve könyvvel a kezünkben meséljünk, tehát hogy ne csak rajzfilm formájában találkozzon a történet követéssel a gyerek. Hogyha ezzel szocializálódik, akkor van rá esély, hogy az olvasás is vonzó lesz számára, mert hát ugye jó példával, ha tudunk szolgálni, tehát ha mi magunk is szívesen olvasunk, akkor ennek lehet hatása a gyerekre, de hát nagyon fontos, hogy izgalmas olvasmányokkal kínáljuk meg őket, főleg ezeken a nagyon forró délutánokon, amikor bent kell töltenünk zárt ablakok mögött a délutánokat. Én, ha gyerekirodalomról van szó, én gyerekirodalommal foglalkozom, a hallgatóimnak is mindig a Hubbinak az ajánlásait szoktam a figyelmükbe ajánlani, az év gyerekkönyve díjnak a jelöltjeit. Minden évben a Hubbi, a Magyar Gyerekirodalmi Társaság meghirdeti az év gyerekkönyve díjat, ami az előző évben megjelent magyar kiadóknak a legjobb könyveit szemelvényezi, és abból tulajdonképpen egy gyerekekből, pedagógusokból, szülőkből és kritikusokból, tehát ilyen nagyon sokrétű zsűriből álló csapatnak a díjazásait követhetjük nyomon, és nagyon érdekesek ezek az ajánlások, én amit tudok, el is olvasok ezekből az ajánlásokból, és abban érdemes egy picit tájékozódni, tehát egyrészt a legfrissebb gyerekirodalmat megismerjük, másrészt pedig olyan alkotásokkal találkozunk ennek az év gyerekkönyve díjnak a könyvlistáján, amiket valóban gyerek is érdekesnek talál, meg felnőtt is érdekesnek talál, a szakmai is érdekesnek talál, tehát hogy talán mindenkinek az ízlését ki tudja szolgálni, egyfajta keresztmetszet lehet. Tehát leginkább ezt ajánlanám a szülők figyelmébe, hogy figyeljék az év gyerekkönyve díjat. Minden évben visszavenőleg is lehet tájékozódni, és ebből egy picit lehet mazsolázni. De hát ugye azért azt szokták mondani, hogy a gyerekirodalomban, hogy a gyerek mit olvas, vagy a kamasz mit olvas, az nem nincs mindig összhangban azzal, amit a tanár vagy a szülő elképzel, mert hogy sokszor a szülő meg a tanár azt szeretné, hogyha olyan könyvet olvasna a gyerek, amiből tanul, de a gyerek meg olyan könyvet akar olvasni, ami szórakoztatja, és hát valahogy ezt itt is valami konszenzusra kéne jutni. Tehát én úgy gondolom, hogyha valami könyvet a kezébe vesz, és olvassa, és élvezi, akkor ha tetszik neki, akkor örüljünk annak, hogy szívesen olvas, hogy a hobbiá közé sorolja azt a könyvet, és próbáljuk meg esetleg megkínálni olyan könyvvel is, ami számunkra is mondjuk úgy gondoljuk, hogy érdemes arra, hogy elolvassák.
1: Idén ősszel mutatja be a Nyitrai Közép-Európai Tanulmányok Karának Magyar Nyelv és Irodalomtudományi Intézetének irodalompedagógiai munkacsoportja azt a munkáltató tankönyvet, amelyet az új tantervhez igazodva a második ciklus elsőseinek, azaz negyedik osztályosainak készítettek a kötet szerzői. Petres Csizmadia Gabriella, Bárci Zsófia és Entót Anikó. Oktatási műsorunk mai adásában a kötet egyik szerzőjét, Petres Csizmadia Gabriellát kérdeztem, a kiadvány előkészítéséről, részleteiről annak reményében, hogy azon a költői kérdésen is elgondolkodjunk a hallgatókkal közösen, mi a tankönyvek szerepe a digitális korban, miért van rájuk továbbra is szükség, ha egyáltalán él még ez az igény. Vasilyes Olivia hangmester nevében is köszönöm mai figyelmüket, Gazsik Viktóriát, a műsor szerkesztőjét hallották, a viszonthallásra.

0: Szombat délután slágerlöket a Pátria Rádióban, két hetente a 16 órai hírek után a legfrissebb slágerek, a 2000-es évek kedvencei és top fesztivál infók csak nálunk a Pátria Rádióban. Slágerlöket, a délután energiája, velem Urbán Csongorral.
1: Bonnie Tylerre emlékezünk.
2: Gyerekkora óta énekelt, előbb a Shirin Davis művész nevet használta, nehogy összetévesszék egy másik velszi énekesnővel. Amikor kezdett befutni, új nevet kért tőle a stúdió. Ekkor egy magazinból ollózta össze a nevét, amivel később világhírűvé vált.
1: Könyvásár Sepsi Szentgyörgyön.
3: Egyfajta ilyen menedék is ez a fajta világ most, amit itt létrehoztunk. Az ember érdekes, vonzó információkat hall.
1: Strobl Alajos az egyik legnagyobb magyar szobrász.
4: Kevesen tudják, hogy Strobl Alajos, aki a 19. és a 20. század fordulójának a legjelentősebb szobrásza volt, az akkori felvidékről Liptóból származott.
1: Akinek mindig vannak tervei, Jakob Cseh Gabriella.
5: Tulajdonképpen 4 évre függesztettem csak fel a tévézést, amikor az előző választások után megszűnt a Jakub Cseh Plusz, akkor tényleg a könyvekre és az előadásokra fókuszáltam, és egy óriási turnét csináltam.
1: Csenger Ferenc vagyok, várom Önöket vasárnap délután 13:05-től itt a Pátria Rádióban.

0: 16 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: Átláthatóbb lett az iskolai felvételi az új rendszerrel, az oktatási miniszter szerint. Súlyos erdőtű Spanyolországban több mint 6000 hektár lett a tűzmartaléka. Este szélcsendes, nyugodt időre van kilátás. Holnap reggel 10 és 16 fok közötti értékekkel, napközben akár 30 fokkal is számolhatunk. Jó napot kívánok! Ürge Tamást hallják, következnek a részletek. Folyamatos segítséget nyújt a külföldön nyaraló szlovák állampolgároknak a külügyminisztérium nemzetközi válságközpontja. A központ éjjel-nappal működik, és krízis helyzetekben telefonon vagy e-mailben ad tanácsot. Az idei év eleje óta már közel 10 000 hívást kezeltek, ezek több mint 99%-át a munkatársak önállóan meg tudták oldani. Emellett több ezer e-mailes megkeresés is érkezett. A szakemberek szerint előfordulhatnak váratlan helyzetek a nyaralás során, ilyenkor a turisták a külképviseletek hálózatára és a válságközpont segélyvonalára számíthatnak, amely a nap 24 órájában hívható a +4212-5978-5978-as telefonszámon. Hétfőn hivatalos látogatásra Azerbajdzsánba utazik Peter Pellegrini köztársasági elnök. Az út az azeri elnök tavaly történelmi jelentőségű szlovákiai látogatását követi. Az államfőt több kormánytag is elkíséri. A keddi csúcs találkozón az energetikai együttműködés bővítése, a szlovák export támogatása, valamint az ipari és technológiai partnerségek kerülnek napirendre. A felek a közlekedési kapcsolatok fejlesztéséről és a konfliktus sújtotta térségek újjáépítésébe való szlovák bekapcsolódásról is tárgyalnak majd. A látogatás idején Bakuban szlovák-azeri üzleti fórumot is tartanak. Az oktatási miniszter szerint az új e-prihláska rendszerrel igazságosabbá és átláthatóvá vált az idei iskolai felvételi. Az országban mintegy 157 ezer gyermeket vettek fel óvodákba, alap- és középiskolákba. Közel 14 ezeren úgy jutottak be, hogy eredetileg a felvételi határ alatt voltak, és fellebbezniük sem kellett. Emellett mintegy 39 ezer diák magasabb preferenciájú iskolába került. A minisztérium szerint a legnagyobb előrelépés a férőhelyek blokkolásának megszüntetése volt. Korábban egy tanuló több intézményben is foglalhatta a helyet, most azonban a rendszer automatikusan továbbadja a felszabaduló helyeket. A minisztérium szerint a rendszer bevált, de a jövőben továbbfejleszték, különösen a szülőkkel való kommunikáció javítása érdekében. Maja Sandu moldovai elnök a 44 éves Vasile Tofant bízta meg kormányalakítással. A pénzügyi szakembert a parlamenti többséggel rendelkező Akció és Szolidaritás pártja jelölte. Tofannak 15 napja van arra, hogy bemutassa kormányprogramját és miniszterjelöltjeit. A kijelölt miniszterelnök fő célja között az állami intézmények reformja, a gazdaság élénkítése és az európai integráció folytatása szerepel. A poszt azután üresedett meg, hogy az előző kormányfő váratlanul lemondott. Legalább 12 halálos áldozata és 8 sérültje van annak a súlyos erdőtűznek, amely Spanyolország déli részén pusztít. A lángok csütörtök óta mintegy 6600 hektárnyi területet emésztettek fel. A hatóságok jelenleg is 23 eltűnt szemét keresnek, miközben több mint 1400 embert kellett evakuálni. A helyzet ugyanakkor javul, ugyanis az időjárási körülmények kedvezőbbé váltak, így a tűzoltók már nem csak védekeznek, tudnak, hanem közvetlenül oltani is tudják a tüzet.
0: Időjárás.
1: Este elvétve kis eséllyel lehet jelentéktelen záporeső. Éjjel legyengül a légmozgás, szélcsendes, nyugodt időre van kilátás. A tiszta csillagfényes égbolt mellett ismét határozottan felfrissül a levegő. A hidegebb helyeken 10 fok körüli értékek sem lesznek ritkák, de jellemzőbbnek várható a 15 fok körüli minimum hőmérséklet. Holnap napsütéses, gomoly felhőkkel tarkított, kellemes nyaralóknak is kedvező időnk lesz, akár 30 fokos maximummal. Reggel még 10 és 16 fok országok közötti értékekkel számolhatunk.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Közúti baleset történt Jeszlovszky, Bohonice és Radosovce között, két autó ütközött, a szakasz nem járható. Mobil radar egy sötét színű Superb mér menet közben a D1-esen Nagyszombat és Pozsony között. Közlekedjenek biztonságosan.
0: Zöld hullám. 0800 900 800. Slágerlöket. A délutáni társad, Urbán Csongor.
2: Tombol a nyár szuper délután, neked köszi, hogy ma is minket választottál. Ráadásul nem is akármilyen nap ez, egy éve szól már az éterben a Slágerlöket, itt a Pátria Rádió összes frekvenciáján. Ma is megpróbáltunk mindent beletenni, hogy jól induljon a hétvégét, Úta például már fesztivál hangulatban van, de gombaszög is készül a rajtra, Adi Kolozsném a Budapest és Tokajad okot arra, hogy ne otthon üldögél. Közben a tech-világ már azon gondolkodik, hogyan vegye ki a kezünkből a képernyőt, csak lehet, hogy közben még közelebb jutnak majd hozzánk. És ha már közelség, hamarosan bemutatják Christopher Nolan új filmjét, aki az egyik legrégebbi történetből, az Odysseusból kreált majdnem 3 órás nyári mozi élményt. A kezdés pedig ma szimbolikus, hiszen már 1 éves a Slágerlöket, akkor ismét a Sáhozra bízzuk az első perceket. 1 éve a Kolmány Némmel indult minden, úgyhogy ugyanaz a rajt, csak most már 1 évnyi közös szombat délután van mögötte. A Sához amúgy Ed Service és Jack Madden ausztrál-új-zélandi duója Melbourneből, és náluk mindig fontos volt ez a nagy közösségi vokálos megszólalás. Szól a Kolmány Ném.

Omi ismét visszatért az éterbe. A Cheerleader szólt egy napfényes gigasláger, amitől az embernek akkor is megmozdul a lába, ha épp csak a boltba indult volna kenyérért. És ha már ilyen lendülettel fordultunk bele a júliusba, nézzünk rá a következő hét egyik legnagyobb felvidéki eseményére is, mert bizony kezdetét veszi a gombaszögi nyári tábor 2-től, azaz július 14-től, és idén is lesz koncert, beszélgetés, közélet, és persze az a sajátos gombaszögi völgyhangulat, amit nehéz kívülről elmagyarázni, ezt át kell élned. A slágerlöket mai kiemelt zenekara pedig jövő héten ott is színpadra áll, a Parnok Rasztosok július 16-án csütörtök este 11-től érkeznek a Csemadok nagy színpadára. A Parnok Rasz története egyébként Paszabról indult, a Nyírség széléről, és nem éppen egy megtervezett zenekari karrier volt. Oláh József édesanyja eleinte gyerekeket gyűjtött maga köré a faluban, tanította őket táncolni, zenélni, színpadra állni, egy idő után pedig már ki mit tudokra is jártak.

Ezek a fellépések nekik ünnepnapok voltak, nem az számított, hány jegy fogyott, hanem hogy végre önmaguk lehetnek a színpadon. A fordulat a siker felé egyébként Budapesten jött, a Fonóban, ami a magyar népzene és világzene élet egyik fontos helye. Egy fellépés után a Párnógrasz tagjai kimentek az előtérbe, és nem a műsor kedvéért, egyszerűen saját örömükre elkezdtek muzsikálni arra felé, és ott figyelt fel rájuk László Sándor, aki akkor a Fonó lemezkiadójánál dolgozott, később pedig a menedzserük is lett.

Tartoztak össze, amiben van öröm, sodrás, és ami a legfontosabb, minőségi élő zene. Ráadásul gombaszögön még a poén is adja magát, mert a Pornograsz csütörtök este áll a Csemadok nagy színpadra, Dániáfi pedig szombaton érkezik ugyanoda. Úgyhogy ha nagyon összefutnak a völgyben, egy rögtözött boldog igazán sem lenne a világ

slágerlőket Urbán Csongorral.

tovább, az algoritmus vezeti a kezünket tovább a következő videóra. A BBC nemrég egy elég furcsa TikTok jelenségről írt, fel is kaptam a fejemet, TikTok párlánc néven emlegetik. Ez nem egy hivatalos menüpont az alkalmazásban, és nem is olyan dolog, amit a TikTok egyszer csak feldob majd neked a főoldalon. Arról szól, hogy egyes felhasználók megpróbálnak kikerülni abból a kialakított ajánlási rendszerből, algoritmusból, amelyik általában táncos videókat, recepteket, ilyen poénokat, könnyen fogyasztható tartalmakat tol eléd. A Farlands neve a Minecraftból jön, az ugye egy játék, és a régi játék verzióiban, ha valaki nagyon messzire ment a világ széléig, egy hibás tolsz széteső tájra juthatott, ahol már nem úgy működtek a dolgok, ahogy megszoktuk. A TikTok Farlands ennek az internetes változata, nem egy valódi hely, inkább egy érzés, hogy eljutottál az app peremére, ahol már nem tökéletesre vágott algoritmus barát videók jönnek, hanem ilyen bizarr, néha ijesztő, néha teljesen értelmezhetetlen tartalmak. A trükk lényeg állítólag az, hogy a felhasználó furcsa betű és számsorokat osztanak meg egymással, ezeket beírják a keresőbe, és így olyan videókhoz jutnak el, amelyeket a rendszer magától talán sosem ajánlana fel nekik. Van, aki szerint ez csak városi legenda, mások viszont tényleg úgy kezelik, mintha lenne egy rejtett TikTok réteg, ahová csak akkor kerülhetsz be, ha valaki megmutatja az utat. Az egész azért érdekes, mert nagyon sokat elárul arról, hogy mennyire ráuntunk a túl simára csiszolt internetre. A TikTok, az Instagram vagy bármelyik ilyen nagy platform pontosan tudja, milyen videót nézünk végig, és ettől a feedünk egy idő után kényelmes lesz, de nagyon zárt is. A párlánc jelenségben pedig van egy kis lázadás, mintha az emberek azt mondanák, hogy nem mindig azt akarják nézni, amit a gép szerint néznünk kellene. Közben persze ez is ugyanabban az alkalmazásban történik, tehát nincs nagy forradalom, mert ha tovább görgetsz a TikToknak, az is jó, hisz az alkalmazásban vagy. Mégis érdekes látni, hogy a felhasználók keresik már a repedéseket a rendszerben. Éppen ezért most a rövid videós világnak és sokkal ártatlanabb korszakába ugrunk vissza, mielőtt a TikTok mindent elvitt, ott volt a Musical.ly a tátogós filterekkel. Ez az egész akkor még inkább játék volt, nem egy végtelen tartalomgép influencerekkel, mint most a TikTok idejében. Zara Larsson Lush Life-ja pont ebből az időből maradt velünk, azonnal küldjük felét itt a Pátria Rádióban.

0: hazai Mangorize és az örökké tartszót itt a slágerlöketben. Ilyenkor nyáron az ember tényleg vízpartot keres először, aztán amikor már elég volt a hőségből, jöhet a másik nagy nyári menekülő út, a remek határmenti mozik. Egész nyáron várnak, pörög a vetítőgép és a popcorn, és persze most is érkezik egy olyan cím, amit nagyvásznon lesz igazán érdemes nézned, ez pedig az Odüsszeia, ami július 16-ától startol, Christopher Nolan új filmje. Az Oppenheimer után most Homérosz egyik legrégebbi, legismertebb történetéhez nyúl vissza, Odüsszeiusz hosszú hazatéréséhez. Hát ő volt az a görög király, aki a trójai háború után elindulna vissza Ithakába, Penelopéhoz, a feleségéhez, csak hát ez az út nem néhány napos tengeri kiruccanás lesz. Évekig tart majd a bolyongás, szigetek, veszélyek, minden áron haza akar jutni innen természetesen. Nolan kezében ez azért lehet igazán izgalmas, mert ő szereti a nagy embert próbáló utakat, gondolj csak az Interstellára, ott az űrön át kergette az otthont, a Dunkirkben a túlélés volt a tét a tengeren, itt pedig egy ősi történetből csinál hatalmas nyári mozi élményt. Matt Damon alakítja Odysseust, mellette Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Zendaya és Charlize Theron is ott van a szereplők között, szóval ez tényleg nem egy kis mellékprojekt Nolan életében.
1: Odysseus, nem akarsz emlékezni?
2: Christopher Nolan filmje.
1: Mondd el, mire emlékszel.
2: Feleségre. Fiúra. Még megmenthetem őket. Senki sem állhat közém. És az otthon közé. Még az istenek sem. Odüsszeia. A mozikban.
0: A filmet több országban forgatták, közel 3 órás, brutális, az 1 literes Pepsi vagy zöldtea nyugodtan mehet majd mellé, eredetileg IMAX-re készült, vagyis óriási nagy 432 négyzetméteres vásznon is élvezheted, ha mondjuk Pozsonyt vagy Pestet választod, de nyilván magyar szinkronnal csak Pesten és a határmenti mozikban tudod elcsípni. Szerintem ez pont az a fajta film, ahol számít a vászon mérete amúgy a hangminőséggel együtt, és az is, hogy nem közben nézünk rá vagy 5-ször a telefonra. Ha ülünk rá, akkor ezt az utat tényleg végig kell járni Odysseusékkal. Mi viszont most egy másik túlélős történettel fordulunk rá a bulira, csak sokkal csillogósabb, diszkósabb formában. A Pussycat Dolls zene szól a Hás-Hás.

az Imagine Dragons Follow You-ja szólt itt a slágerlökedben, és basszus, ez a dal már 5 éve jelent meg. Nekem még nagyon 2021, sok emlékem társul hozzá. Közben eltelt vele egy fél korszak, ráadásul a Follow You mögött is van egy személyes sztori, nem csak nálam. Dan Reynolds, frontember, egy nehezebb időszak után újrakezdése környékén írta, ezért van benne ez a kicsi kettősség, hogy könnyű rádiós dal, mégis éreztem benne, hogy különleges. Pont ezért érdemes neked is elindulnod programot választani, mert hát a nyárból később mindig ezek a konkrét zenék, koncertek, emlékek maradnak meg. Először Felvidék felé figyelünk, a hétvégén és a következő napokban bőven van miből válogatni. Gútán például javában tart a Hajómalom Fesztivál, és már 9:30-tól startolt ma a program a Vízimalomnál. Délelőtt és délután még erősen a családi vonalra fókuszálnak, kézműves vásárok, kenuzás a Kisduna Holtágon és lovas kocsikázással is várnak. Aztán estére rákapcsol egész Gúta, este 9-kor Pogány induló áll a nagy színpadra, közben a Fűzfa Szigeten DJ maraton indul, később pedig jön a felvidéki Cypher, 10:30-kor pedig Vasovszkijék is színpadra állnak a Sáli Iván kis színpadon. Őket nagyon ajánlom, nagyon-nagyon ügyesek, évfél előtt pedig pár perccel a Well Hello robbantja utoljára a nagy színpadot. Holnap aztán Kolozsnémán folytatódik a buli a Dunamenti Fesztiválon, ott délután 2-től indul a program, lesz gulyásfőzőverseny, gyerekfoglalkozások, retro motoros és autós találkozó, sőt még motorcsónakos átkelés is a Dunán, este 7-től pedig a New Level Empire koncertje koronázza meg ezt az egészet. Végül keleti irányba fordulunk, hisz a következő hét végén pénteken este 8:30-től Tokajban a fesztivál katlanban láthatod, hallhatod újra a TNT-seket élőben. Dombrádi Ákos és Inti több mint 30 éve pörgetik ezeket a magyar slágereket, tavaly még az MVM Dómot is teli töltötték. A koncertig viszont nem szeretnénk várni, hisz a TNT idén is új dallal jelentkezett, és ha már a nyári programokat nézzük, a cím kérdése most tökéletesen idevág a végére.

Mindegy, merre csak induljunk el valahová. Rita órával utazgattunk gondolatban egy újabb csodás emlék 2017-ből. Az Anyverse volt itt a Pátria Rádióban. Most viszont nem előre megyünk, hanem vissza egy olyan hanghoz, amelyikből elég volt pár másodperc, és már is tudtad, ki énekel. Rekett volt, karcos, mégis óriási erő volt benne. De többé már nem hallhatod élőben, hisz pár napja, július 8-án elhunyt Bonnie Tyler. Eredeti neve egyébként Gaynor Hopkins volt, Walesből indult, és nála sosem jött könnyen a siker, énekelt klubokban, dolgozott, aztán teljesen véletlenül egy fellépésen figyeltek fel rá, a hangja már akkor is teljesen különleges volt, később pedig egy torokműtét után lett belőle igazán az a rekettes érdes, azonnal felismerhető Bonnie Tyler hang.

A Holding Out for a Hero eredetileg a Footloose filmhez készült, aztán rég túlnőtt a filmen és beégett sportösszefoglalókba, bulikba, szinte mindenhová, ahol kellett egy nagy belépő. A 70-es évek végén robban nagyot, Bonnie Tyler nem csak elénekelte a fájdalmat, tényleg el is hihetted neki, ezért is szerették annyian. Pályája több mint 5 évtizeden át tartott, volt Grammy-díj jelölése, képviselte az Egyesült Királyságot az Eurovízión, sőt brit királyi kitüntetést is kapott. És közben végig megmaradt a Velszi énekesnőnek, aki a nagy világslágerek mögött is közvetlen, elég földközeli ember tudott maradni. A legnagyobb siker persze a Total Eclipse of the Heart-tal jött, 1983-ban jelent meg, és ebben is a nagy drámai szinte színházi rockvilág van benne. Bonnie Tyler egyszer azt mondta, ezt a dalt sosem mondta meg énekelni, mert a közönség imádta. Nyugodjon békében!

Kevés ügy a saját utat jelent, mi pedig a mai adás végére még kijelölünk egy utolsó nyári útvonalat Gombaszög felé. Kedden nyit ugye a nyári tábor, és ha már annyi felvidéki program szóba került, ezt sem hagyhatjuk ki a végéről. A kiemelt zenekarunkkal, a Parnograsztosokkal külön is foglalkoztunk már a mai slágerlöketben, ők csütörtök este érkeznek a Csemadok nagy színpadra, de mellettük is elég erős lesz a névsor: Zorán, Analóg Balaton, P-Mobil, Bialex és a Slep, Daniel Fib, Jude Law, Ivan and the Parasol, Au Revoir és még hosszan lehetne sorolni. De Gombaszögben pont az a jó, hogy nem csak a nagy nevek miatt működik, van benne ugye ez a sajátos völgyvilág, ahol délelőtt még regenerációs pont, mozi, beszélgetés, délután pedig indul a nagy buli.

0: 17 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: Átláthatóbb lett az iskolai felvételi az új rendszerrel, az oktatási miniszter szerint. Közel 2 millió ember telepítettek ki Kínában a tájfun miatt. Este szélcsendes, nyugodt időre van kilátás, holnap reggel 10 és 16 fok közötti értékekkel, napközben 30 fok körüliekkel számolhatunk. Jó napot kívánok, Hürge Tamást hallják, következnek a részletek. Folyamatos segítséget nyújt a külföldön nyaraló szlovák állampolgároknak a külügyminisztérium nemzetközi válságközpontja. A központ éjjel-nappal működik, és krízis helyzetekben telefonon vagy e-mailben ad tanácsot. Az idei év eleje óta már közel 10 000 hívást kezeltek, ezek több mint 99%-át a munkatársak önállóan meg tudták oldani. Emellett több ezer e-mailes megkeresés is érkezett. A szakemberek szerint előfordulhatnak váratlan helyzetek a nyaralás során, ilyenkor a turisták a külképviseletek hálózatára és a válságközpont segélyvonalára számíthatnak, amely a nap 24 órájában hívható a +4212-5978-5978-as telefonszámon. Hétfőn hivatalos látogatásra Azerbajdzsánba utazik Peter Pellegrini köztársasági elnök. Az út az azeri elnök tavaly történelmi jelentőségű szlovákiai látogatását követi. Az államfőt több kormánytag is elkíséri. A keddi csúcs találkozón az energetikai együttműködés bővítése, a szlovák export támogatása, valamint az ipari és technológiai partnerségek kerülnek napirendre. A felek a közlekedési kapcsolatok fejlesztéséről és a konfliktus sújtotta térségek újjáépítésébe való szlovák bekapcsolódásról is tárgyalnak majd. A látogatás idején Bakuban szlovák-azeri üzleti fórumot is tartanak. Az oktatási miniszter szerint az új e-prihláska rendszerrel igazságosabbá és átláthatóvá vált az idei iskolai felvételi. Az országban mintegy 157 ezer gyermeket vettek fel óvodákba, alap- és középiskolákba. Közel 14 ezeren úgy jutottak be, hogy eredetileg a felvételi határ alatt voltak, és fellebbezniük sem kellett. Emellett mintegy 39 ezer diák magasabb preferenciájú iskolába került. A minisztérium szerint a legnagyobb előrelépés a férőhelyek blokkolásának megszüntetése volt. Korábban egy tanuló több intézményben is foglalhatta a helyet, most azonban a rendszer automatikusan továbbadja a felszabaduló helyeket. A minisztérium szerint a rendszer bevált, de a jövőben továbbfejleszték, különösen a szülőkkel való kommunikáció javítása érdekében. Tömeges kitelepítések zajlanak Kínában a Bavi tájfun miatt. Közel 2 millió embernek kellett elhagyni a otthonát. A vihar már Tajvan és Japán egyes részein is komoly károkat okozott, fákat csavart ki és áramkimaradásokat idézett elő. A hatóságok több tartományban is evakuálásokat rendeltek el, iskolákat zártak be és több száz járatot töröltek. A tájfun várhatóan holnap hajnalban éri el Kína keleti partvidékét, miközben heves esőzések és áradások nehezítik a helyzetet. Irán legfőbb vezetője Mojtaba Hamenei kijelentette, hogy a nemzet egyértelműen megköveteli a bosszút a meggyilkolt korábbi vezetőért, apjáért, Ali Hameneiért. A nyilatkozatot a Telegramon tette közzé. Az elhunyt vezető csütörtökön temették el Iránban többnapos állami gyász után. Közben Izrael szerint Irán merényletet tervezhet az amerikai elnök ellen, amire Washington kemény választ helyezett kilátásba.
0: Időjárás.
1: Este elvétve kis eséllyel lehet jelentéktelen záporeső. Éjjel legyengül a légmozgás, szélcsendes, nyugodt időre van kilátás. A tiszta csillagfényes égbolt mellett ismét határozottan felfrissül a levegő. A hidegebb helyeken 10 fok körüli értékek sem lesznek ritkák, de jellemzőbbnek várható a 15 fok körüli minimum hőmérséklet. Holnap napsütéses, gomoly felhőkkel tarkított, kellemes nyaralóknak is kedvező időnk lesz, akár 30 fokos maximummal. Reggel még 10 és 16 fok közötti értékekkel számolhatunk.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: tart a helyszínen és egy korábbi balesetnél, Jászlovszkij, Bohonice és Radosovce között, ahol két jármű járt szerencsétlenül, a szakasz továbbra sem járható. Közlekedjenek biztonságosan.
2: Zöld hullám. 0800 900 800. Fülbevaló. Matyica Sándorral.
3: Szeretettel üdvözlöm a Fülbevaló minden kedves hallgatóját. Mai műsorunkban a jazz aranykorszakába kalandozunk, melyhez Ben Webster amerikai tenorszaxofonos felvételei lesznek segítségünkre, aki 1909-ben született Kansas City-ben, és 1973-ban hunyt el. Zongoristaként kezdte a zenész pályáját, csak 21 évesen kezdett tenorszaxofonozni. Egy évvel később már Benny Modennel, Andy Kirkkel és Fletcher Hendersonnal zenélt. Ezekben az években számos együttessel játszott együtt New Yorkban. 1940-ben a Duke Ellington Band állandó tagja volt. Hamarosan az egyik legnépszerűbb és legtöbbet utánzott szaxofonos lett. Az Ellington Bandet elhagyva saját kis együtteseit vezette. A 40-es évek végén a Jazz at the Philharmonic tagja lett. Az 50-es évektől kezdve többnyire egyedül dolgozott. Intenzíven turnézott, főleg Európában, Hollandiában és Dániában is élt rövidebb-hosszabb ideig. Ekkoriban készített felvételeket többnyire helyi ritmusszekciókkal. 4 pazar kompozíció hangzik el adásunk első felében a The Soul of Ben Webster című albumról.

Ben Websterre fiatalon Coleman Hawkins volt nagy hatással, de hamar kialakította egyedi stílusát. Jellegzetes játéka a szellős szónból és az emocionális vibrátóból tevődött össze. Webster minden tempóban tökéletes előadó. Legjobb azonban a lassú, bágyat balladákban, melyeket mélyen átérzett feelinggel játszik, és gyakran lélegzetelállító bujasággal. Játékának ez a kettősége személyiségének tükre. Az 1958-ban felvett és a következő évben a Verb kiadónál megjelent The Soul of Ben Webster című albumon kitűnő formában van, akárcsak zenésztársai Art Farmer trombitás, Ray Brown bőgős, Oscar Peterson zongorista, Herb Ellis gitáros és Sam Woodyard dobos. Három jellegzetes Ben Webster kompozícióval folytatjuk műsorunkat.

0: Kedves hallgatóink, a Fülbevaló 640. adása ezzel véget ért, amelyben Ben Webster felvételeiből válogattunk. Köszönjük megtisztelő figyelmüket! További kellemes rádiózást kíván önöknek Kovács János hangmérnök és Macsiza Sándor a műsor szerkesztője. Viszont hallásra!
1: Pátria Rádió. Kassán és környékén, középhullámon a 702 kHz-en.

0: átláthatóbb lett az iskolai felvételi az új rendszerrel az oktatási miniszter szerint. A szlovák külügyminiszter gyorsítaná a nyugat-balkáni országok uniós csatlakozását. Irán legfőbb vezetője bosszút fogadott apja halála miatt. Ukrajna 13 orosz hajót támadott a Krimnél. Este szélcsendes, nyugodt időre van kilátás, holnap reggel 10 és 16 fok közötti értékekkel, napközben 30 fok körüliekkel számolhatunk.
1: Napzárta, Ürge Tamással.
0: Köszöntöm hallgatóinkat, következik mindaz, amiről jó, ha tudnak. Az oktatási miniszter szerint az új e-préháska rendszerrel igazságosabbá és átláthatóvá vált az idei iskolai felvételi. Az országban mintegy 157 ezer gyermeket vettek fel óvodákba, alap- és középiskolákba. Közel 14 ezeren úgy jutottak be, hogy eredetileg a felvételi határ alatt voltak, és fellebbezniük sem kellett. Emellett mintegy 39 ezer diák magasabb preferenciájú iskolába került. A minisztérium szerint a legnagyobb előrelépés a férőhelyek blokkolásának megszüntetése volt. Korábban egy tanuló több intézményben is foglalhatta a helyet, most azonban a rendszer automatikusan továbbadja a felszabaduló helyeket. A minisztérium szerint a rendszer bevált, de a jövőben továbbfejleszték, különösen a szülőkkel való kommunikáció javítása érdekében. Tibor Gáspár, a parlament alelnöke háborúpárti politikai rendezvénynek nevezte a Pohoda Fesztivált. A Smer politikusa egy videóban azzal érvelt, hogy az Ukrajnának szánt evakuációs mentőautók támogatására szervezett beszélgetéshez a grúz légierő parancsnoka is csatlakozott. Gáspár azt is állította, hogy a katonai vezető korábban részt vett egy szlovákiai erőszakos puccs szervezésében, valamint egy fénykép alapján Milan Simecska újságíró és a parancsnok kapcsolatáról is beszélt. Emellett úgy véli, a fesztivál eltávolodott a kulturális küldetésétől. Több hónapos mélypont után ismét emelkednek az üzemanyagárak Szlovákiában, a dízelára jelentősebben nőtt, literenként 3,7 centtel drágult, így már meghaladja az 1 euró 52 centet, ami éves szinten is emelkedést jelent. A benzinára szintén tovább nőtt, a 95-ös literje több mint 1 euró 67 centbe kerül, ami 3 hetes csúcs. Az árak emelkedése összefügg a közel-keleti konfliktussal, amely március óta felfelé hajtja az olaj árát. Az Európai Bizottság adatai szerint Szlovákiában a benzin drágább, mint Csehországban, Magyarországon és Lengyelországban, ugyanakkor valamivel olcsóbb, mint Ausztriában. Szlovákia nem alkalmaz árszabályozást, az üzemanyagokra és az olaj drágulása után sem csökkentette a jövedéki adót. Folyamatos segítséget nyújt a külföldön nyaraló szlovák állampolgároknak a külügyminisztérium nemzetközi válságközpontja. A központ éjjel-nappal működik, és krízishelyzetekben telefonon vagy e-mailben ad tanácsot. Az idei év eleje óta már közel 10 000 hívást kezeltek, ezek több mint 99%-át a munkatársak önállóan meg tudták oldani. Emellett több ezer e-mailes megkeresés is érkezett. A szakemberek szerint előfordulhatnak váratlan helyzetek a nyaralás során, ilyenkor a turisták a külképviseletek hálózatára és a válságközpont segélyvonalára számíthatnak, amely a nap 24 órájában hívható a +4212-5978-5978-as telefonszámon. Már a Viradóra nagy erejű robbanás történt a pozsonyi Ivánkai úton a repülőtér területén, egy lakótelep közelében. A szemtanúk szerint hatalmas robbanást és lökés hullámot lehetett érezni, ezt követően pedig tűz ütött ki. A Markíza televízió információi szerint a robbanást propán-bután gázpalackok okozhatták. A balesetben senki sem sérült meg. A tűzoltóknak sikerült eloltaniuk a lángokat hajnali 2 óra előtt. Hétfőn hivatalos látogatásra Azerbajdzsánba utazik Peter Pellegrini köztársasági elnök. Az út az azeri elnök tavaly történelmi jelentőségű szlovákiai látogatását követi. Az államfőt több kormánytag is elkíséri. A keddi csúcs találkozón az energetikai együttműködés bővítése, a szlovák export támogatása, valamint az ipari és technológiai partnerségek kerülnek napirendre. A felek a közlekedési kapcsolatok fejlesztéséről és a konfliktus sújtotta térségek újjáépítésébe való szlovák bekapcsolódásról is tárgyalnak majd. A látogatás idején Bakuban szlovák-azeri üzleti fórumot is tartanak. Juraj Blanár szlovák külügyminiszter Rómában tárgyalt az uniós tagállamok és a nyugat-balkáni országok képviselőivel a térség EU csatlakozásának felgyorsításáról. A résztvevők egyetértettek abban, hogy a bővítési folyamatot gyorsítani kell, de csak a közösen elfogadott szabályok betartásával. Blanár szerint a nyugat-balkáni országok már több mint 20 éve várnak arra, hogy beléphessenek az Unióba. A miniszter elmondta, hogy Albánia, Montenegró, Észak-Macedónia és Szerbia már csatlakozott a SEPA eurófizetési rendszerhez. A találkozón szó esett az unió jövőbeli bővítéséről, a térség biztonsági helyzetéről, valamint az együttműködés erősítéséről. Tömeges kitelepítések zajlanak Kínában a Bavi tájfun miatt. Közel 2 millió embernek kellett elhagynia otthonát. A vihar már Tajvan és Japán egyes részein is komoly károkat okozott, fákat csavart ki és áramkimaradásokat idézett elő. A hatóságok több tartományban is evakuálásokat rendeltek el, iskolákat zártak be és több száz járatot töröltek. A tájfun várhatóan holnap hajnalban éri el Kína keleti partvidékét, miközben heves esőzések és áradások nehezítik a helyzetet. Irán legfőbb vezetője Mojtaba Hamenei kijelentette, hogy a nemzet egyértelműen megköveteli a bosszút a meggyilkolt korábbi vezetőért, apjáért, Ali Hameneiért. A nyilatkozatot a Telegramon tette közzé. Az elhunyt vezetőt csütörtökön temették el Iránban több napos állami gyász után. Közben Izrael szerint Irán merényletet tervezhet az amerikai elnök ellen, amire Washington kemény választ helyezett kilátásba. Legalább 7 civil életét vesztette az orosz hadsereg tegnapi ukrajnai támadásaiban, és több tucatnyian megsérültek. A kelet-ukrajnai Kramatorszkban és környékén siklóbombák csapódtak be, a halálos áldozatok között egy 14 éves fiú is van. Zaporizsiában egy ember meghalt, Harkiv térségében pedig egy dróntámadás 2 férfi életét követelte. Kijev közben közölte, hogy az éjszaka folyamán 13 az úgynevezett orosz árnyékflottához tartozó hajót talált el a megszállt Krim partjainál. Ezeket Moszkva a szankciók megkerülésére olajszállításra használja. Oroszország nem kommentálta a hírt. Maja Sandu moldovai elnök a 44 éves Vasile Tofant bízta meg kormányalakítással. A pénzügyi szakembert a parlamenti többséggel rendelkező Akció és Szolidaritás pártja jelölte. Tofannak 15 napja van arra, hogy bemutassa kormányprogramját és miniszterjelöltjeit. A kijelölt miniszterelnök fő célja között az állami intézmények reformja, a gazdaság élénkítése és az európai integráció folytatása szerepel. A poszt azután üresedett meg, hogy az előző kormányfő váratlanul lemondott. 4 év után ismét találkozott Harry herceg és családja harmadik Károly királlyal. A brit uralkodó és Kamilla királyné tegnap fogadta a herceget, feleségét Megant, valamint 2 gyermeküket. Harry egy veteránok számára szervezett sportesemény az Invictus Games kapcsán érkezett az Egyesült Királyságba. Harry 2020-ban szakított a királyi családdal, majd az Egyesült Államokba költözött. Apjával azóta csak ritkán találkozott.
1: Sport. Zsigárdi Lászlóról. Labdarúgó világbajnokság 2026.
2: Másodikként az Európa-bajnok Spanyolország jutott a tengeren túli futball VB elődöntőjébe, miután tegnap este Los Angelesben hajrában szerzett góllal 2-1-re legyőzte Belgiumot. Unai Simon, a spanyolok kapusa 649 perc után kapott gólt. A meccset az döntött el, hogy a megsérülő Thibaut Courtois kapus helyére beálló Sen Lammens a 88. percben a szintén csereként pályára lépő Mikel Merino elé ütötte a labdát, aki a nyolcad döntőben is nyerő ember volt Portugália ellen, és ezúttal sem hibázott. A spanyol válogatott megdöntötte saját rekordját, immár 36 meccs óta veretlen. Szövetségi kapitánya Luis de la Fuente 13 VB és EB találkozón irányította az együttest, egyiken sem kapott ki. 12 győzelem és egy döntetlen a mérlege. A 2011-es aranyérmük óta először négy közé jutott spanyolok, a keddi elődöntőben a 8 éve arany, legutóbb pedig ezüstérmes franciákkal találkoznak Dallasban. A 31. játéknapon ma 23 órától Miamiban az Anglia-Norvégia mérkőzéssel folytatódik, vasárnap hajnalban Kansas Cityben a 3 órakor kezdődő Argentina-Svájc összecsapással pedig véget ér a negyeddöntők szakasza a világbajnokságon, és kialakul a legjobb négy mezőnye. Az időjárás előrejelzések szerint a várható 33 Celsius fokos hőmérséklet, illetve az estére jósolt zivatarok előtti rendkívül magas páratartalom okozhat problémát. Amennyiben a kezdéskor a hőmérséklet meghaladja a 32 fokot, életbe lép a FIFA rendkívüli hőségre kialakított protokollja. Ez lehetőséget ad a szervezőknek a kezdési időpont módosítására, akár a mérkőzés elhalasztására is, ha a rendezők a mérkőzés előtt úgy döntenek. Darabonként 450 dollárért eladja a VB döntő gyepszőnyegét a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség. A fű darabjai dísztárgyként a műanyag borításon egy, az eredetiséget bizonyító jelzéssel kerülnek forgalomba. Ennyit a futball VB-ről, egyéb sporthírek. Sajtóinformáció szerint a holland élvonalban újonc Den Haag labdarúgó csapata megállapodott a Debrecennel Bárány Donát átigazolásáról. Előkészületi labdarúgó mérkőzések Humenné Košice 0-1, Podbrezová Petržalka 0-3, Paks Kozár Misleny ugyancsak 0-3, MTK Cserkaszi ukrán csapat 0-4 és Zalaegerszeg Szlovácko 3-3. Súlyosan megsérült Marco Bezzecchi. A gyorsasági motoros világbajnokság MotoGP kategóriájában szereplő olasz versenyzőnek eltört a kulcsontja a német nagydíj mai időmérő edzésén. A 27 éves versenyző a második helyen áll a VB pontversenyben, hátránya 7 pont spanyol csapattársa Jorge Martin mögött. Már ennyit, sporttal legközelebb holnap reggel, 6:45 után jelentkezünk.
1: Időjárás.
0: Este elvétve kis eséllyel lehet jelentéktelen záporeső. Éjjel legyengül a légmozgás, szélcsendes, nyugodt időre van kilátás. A tiszta csillagfényes égbolt mellett ismét határozottan felfrissül a levegő. A hidegebb helyeken 10 fok körüli értékek sem lesznek ritkák, de jellemzőbbnek várható a 15 fok körüli minimum hőmérséklet. Holnap napsütéses gomoly felhőkkel tarkított, kellemes nyaralóknak is kedvező időnk lesz, akár 30 fokos maximummal. Reggel még 10 és 16 fok közötti értékekkel számolhatunk. A napzártát hallották 2026. július 11-én szombaton, Nóra, Lili és Milota napján. Hírekkel legközelebb holnap reggel, 7 órakor, Kis Balázs várja önöket. Nyitrai Nóra hírszerkesztő és Kovács János hangmérnök kollégám nevében is köszönöm egész napi szíves figyelmüket. Ürge Tamás kíván további kellemes pihenést, békés vasárnapot és minden jót. A viszonthallásra!
1: Pátria Rádió, a Szlovák Rádió nemzetiségi adása. Rádio Patria. Národnostné vysielanie Slovenského rozhlasu.

te, gitta corti, quel fuoco struggete le mani.